Őknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csak nem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az Ennen Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.

erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.

0: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a páralgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HUNREN vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a páralgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt. Inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

Hód-balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a Festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a Festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termáturizmustól ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

0: gyógyszerekkel állítják helyre a Balatonfelvidék tölgyeseit. A Balatonfelvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket fekete fenyővel váltottak fel. A természetvédelmi kezelés most éppen az ellenkező irányba halad. Változatos korú és méretű fákat, többféle mikroélőhelyet és természetesebb erdőszerkezetet szeretnének kialakítani. Ennek egyik eszköze a lékek kialakítása. A szakemberek kisebb-nagyobb nyitott foltokat hoznak létre a lombkoronában, részben fák kivágásával, részben pedig gyűrűzéssel. Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így álló holtfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az álló holtfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertő túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének nevelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony.

0: repülj el, rabmadár!
1: Két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmix, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött, és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

0: Új kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

0: minden turista.
1: Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgyhegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgyhegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgyhegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgyhegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: Újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Újra látogatható a hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vett fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A hegyestű a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés, és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet, ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék.

Megújult a Balaton utca Balatonfüredem. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüredem. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főutat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csak nem 600 millió forintos összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.

216 millió forintból újul meg a Balatonfűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Lagúna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze. Balaton Rádió.

Az alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek Fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hírbalaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a Fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki. A piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaproncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvíz elvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy koraüszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni.

Bonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúly Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján a kisebb települések között is meghatározó helyet ért el. A község számára ez azért fontos visszajelzés, mert azt mutatja, hogy egy kisebb balatoni település is képes lehet jelentős eredményeket elérni, ha következetesen fejleszti szolgáltatásait és infrastruktúráját. Balatonboglár szintén a legjobbak között szerepelt. A dél-balatoni város életében a turizmus mellett a helyi gazdaság, a szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése.

0: a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben, Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túra útvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösvény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falu nap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

Bistrang konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele, különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistrang konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.

gyógyszerható anyagokat is kiszűr a kis Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a kis Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

0: egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyes. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerrel országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.

úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11 ezer nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidősport rendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-ét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10 000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző, 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250 000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11 ezer nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.

Közel 2000 éves hajóábrázolás mesél a római kori Balatonról. Ritka betekintést adhat a római kori Balaton világába egy különleges régészeti lelet, amely Nagyvázsonyból került elő. Egy Neptunusz istennek ajánlott római kori mészkőoltár kopott felületén egy apró hajóábrázolás látható. A jelenet egy keskeny csónakot mutat, amelyben négy alak evez. A kutatók szerint a lelet újabb bizonyítékot szolgáltathat arra, hogy a Balaton vízfelületét már közel 2000 évvel ezelőtt is használták. Az oltár különlegessége nem elsősorban a mérete, hanem a rajta látható jelenet. A római kori emlék egy olyan időszakba enged betekintést, amikor a Balaton környéke egészen más tájképet mutatott, mint napjainkban. Nem létezett a mai értelemben vett szabályozott partvonal, és a tóvíz szintje is jelentősen változhatott. A rómaiak számára a Balaton nem csupán tájképi elem lehetett. A víz közlekedési útvonalat és megérhetési lehetőséget is jelentett. A tó bizonyos részein kisebb evezős csónakokkal közlekedhettek, halászhattak, illetve a partmenti települések között is kapcsolatot tarthattak fenn. A Nagyvázsonyban előkerült oltáron látható csónak pontos rendeltetése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A kutatók szerint elképzelhető, hogy halászathoz használták, de az is lehetséges, hogy egyszerű közlekedési jelenetet örökített meg az alkotó. A négy evezős alak minden esetre azt mutatja, hogy a korabeli készítő számára a vízi közlekedés olyan ismert tevékenység lehetett, amelyet érdemesnek tartottak megjeleníteni. A lelet azért is érdekes, mert a Balaton római kori hajózásáról viszonylag kevés közvetlen bizonyíték áll rendelkezésre. Régészeti leletek és történeti adatok alapján tudható, hogy a tó környéke a római birodalom része volt, és jelentős utak, települések, gazdasági központok alakultak ki a térségben. Egy hajót ábrázoló tárgy azonban ritka közvetlen nyoma annak, hogy az emberek magát a tavat is használták. A római korban a Balaton környezete ráadásul a mainál természetesebb állapotban lehetett. A partvidéken mocsaras területek és kiterjedt vizes élőhelyek is előfordultak. A tóvíz szintje hosszabb időszakokon keresztül változhatott, ami a partvonal alakját is módosította. Emiatt nem biztos, hogy a rómaiak pontosan ugyanazokat az útvonalakat használták a vízen, amelyeket ma elképzelnénk. A kutatók szerint a Tihany és Szántót közötti térség természetes átkelőhely lehetett. A két part közötti távolság viszonylag rövid, ezért kisebb vízi járművekkel könnyen összeköthető lehetett. A tó más részein pedig elsősorban a halászat vagy a helyi közlekedés játszhatott szerepet. A római kori halászat létét más régészeti bizonyítékok is alátámasztják. A Balaton környékén olyan leletek kerültek elő, amelyek alapján a halak a korabeli emberek életében is jelen voltak. A Keszthely környéki késő római erőd feltárásakor például nagyméretű harcsa maradványait is megtalálták. A nagyvázsonyi oltár így nem csupán egy apró régészeti érdekesség. Segít elképzelni, hogyan használhatták az emberek a Balaton

0: csaknem 2000 évvel ezelőtt. A csónakban ülő négy evezős alak egyszerű jelenete egy olyan korszakot idéz fel, amikor a tó még szabályozatlanabb, természetesebb környezetet jelentett, de már akkor is fontos része volt a körülötte élő közösségek mindennapjainak. A lelet arra is emlékeztet, hogy a Balaton története jóval régebbre nyúlik vissza, mint a modern turizmus korszaka. A tó környékén élő emberek évszázadokon és évezredeken keresztül alkalmazkodtak a változó vízszinthez, a partvidékhez és a vízi környezethez. A nagyvázsonyi római oltár pedig ennek a hosszú történetnek egy ritka, kézzelfogható emléke.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Megnyílt a Zsidi Közösségi Ház Szociális Információs Pont, amelynek célja, hogy a helyi lakosok munkaerőpiaci felzárkózását és a közösségi kapcsolatok erősítését is segítse. A program egy 300 millió forintos Európai Uniós pályázatból valósul meg. A közösségi ház egy korábban már felújított épületben kapott helyet. Az ingatlan rendbetétele korábban egy másik pályázat keretében megtörtént, most azonban új funkciót kapott. Olyan helyszínné vált, ahol a környéken élők különféle szociális és közösségi segítséget vehetnek igénybe. A szolgáltatások között szerepel a hivatali ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a konfliktusok és lakhatási problémák kezelésének támogatása. Ez azért lehet fontos, mert egyes hátrányos helyzetű családok számára már egy hivatalos ügyelintézése vagy egy megfelelő intézmény megtalálása is komoly nehézséget jelenthet. A közösségi ház munkatársai ezért abban is segíthetnek, hogy a rászorulók eligazodjanak a különböző lehetőségek között. A szolgáltatás lényege nem pusztán az egyszeri segítség, hanem az, hogy az érintettek hosszabb távon is támogatást kapjanak problémáik rendezéséhez. A program fontos része a munkaerőpiaci felzárkózás. Ez azt jelenti, hogy a segítség nem kizárólag szociális ügyekre terjedhet ki, hanem a munkavállaláshoz kapcsolódó problémák kezelését is szolgálhatja. Egy hátrányos helyzetű ember számára ugyanis a munkába állás útjában sokféle akadály állhat, például képzettségi hiányosság, anyagi nehézség, lakhatási probléma vagy családi körülmény. A közösségi ház ezért összekapcsolhatja ezeket a területeket. A helyszínen dolgozó szakemberek abban is segítséget adhatnak, hogy az érintettek megtalálják a számukra megfelelő szolgáltatásokat és támogatási formákat. A projektben több szervezet is együttműködik. Konzorciumi partnerként részt vesz a Keszthelyi Család és Gyermekjóléti Központ, a Keszthelyi Városfejlesztő Nonprofit Kft. És a Cserkész Livium Egyesület. Az együttműködés lehetőséget teremt arra, hogy a közösségi házban többféle szakmai terület tapasztalata találkozzon. A kezdeményezésnek közösségépítő szerepe is van. A házban a tervek szerint rendezvényeket és olyan programokat is szerveznek, amelyek segíthetik a helyi kapcsolatok erősítését. Ez különösen fontos lehet egy olyan városrészben, ahol egyes családok szociális vagy megérhetési nehézségekkel küzdenek. A közösségi programok ugyanis nem csak kikapcsolódást jelenthetnek. Segíthetnek abban is, hogy az emberek jobban megismerjék egymást, információt cseréljenek és könnyebben találjanak segítséget saját problémáikra. A Zsidi Közösségi Ház létrehozása egyben azt is mutatja, hogy egy korábban felújított épület hosszabb távon akkor válhat igazán értékessé, ha valódi közösségi funkciót kap. Az új szolgáltatás most olyan helyszínt hoz létre, amely a mindennapi problémák kezelésében és a közösségi életben egyaránt szerepet vállalhat. A 300 millió forintos program ezért nem egyszerűen egy épület működtetését jelenti. A projekt célja a helyi társadalmi problémák enyhítése, a munkalehetőségekhez való könnyebb hozzáférés és a közösségi kapcsolatok megerősítése. Keszthely szempontjából ez azért lehet fontos, mert a város turisztikai és kulturális szerepe mellett természetesen helyi közösségek és családok mindennapi élete is meghatározza a település működését. Egy ilyen szolgáltatás ezért nem a turistáknak szól, hanem közvetlenül a helyben élőknek. A kezdeményezés hosszabb távú eredménye az lehet, hogy az érintett családok könnyebben jutnak információhoz, segítséghez és kapcsolatokhoz. A szakmai támogatás révén pedig egyes problémák még azelőtt kezelhetők, hogy súlyosabbá válnának. A közösségi ház működése így egyszerre szociális, munkaerőpiaci és közösségépítő program. Nem egyetlen problémára próbál választ adni, hanem több, egymással összefüggő nehézség kezelésében kínál segítséget. Az újonnan megnyílt Zsidi Közösségi Ház ezért fontos új szolgáltatási pont lehet Keszthelyen. A cél az, hogy a helyi lakosok ne maradjanak egyedül akkor sem, ha ügyintézési, lakhatási, családi vagy munkakeresési problémával szembesülnek. A program következő időszakának egyik fontos feladata az lesz, hogy minél több érintett megismerje a lehetőséget, és valóban igénybe is vegye a szolgáltatásokat. A közösségi ház akkor töltheti be igazán a szerepét, ha nem csak egy új intézmény lesz, hanem olyan hely, ahová a helyiek bizalommal fordulhatnak. Keszthelyen ezzel egy olyan új közösségi pont jött létre, amely a szociális segítségnyújtást, a munkaerőpiaci támogatást és a helyi közösségek fejlesztését kapcsolja össze. A kezdeményezés hosszabb távú célja egyértelmű. Könnyebbé tenni a segítséghez jutást és erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok társadalmi felzárkózását.

0: Balatoni Cukrászda készíti Magyarország cukormentes tortáját. Balatongyöröki Cukrászda alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Szilva Fácska nevű tortát a Promenád Kávéház cukrászai Puchovszky Alena, Pethő Gábor és Vadóczy Jenő készítették. Ez az első alkalom, hogy Balatoni Cukrászda nyerte meg az országos versenyt. A győzelmet Budapesten jelentették be. A torta augusztus 20-ától vált elérhetővé az ország számos cukrászdájában. Így nem csak a Balaton környékén, hanem az ország más részein is megkóstolhatják az érdeklődők. A Szilva Fácska hozzáadott cukor nélkül készült. Fő alapanyaga a szilva, amelyhez dió, tejcsokoládé, fahéjas mousz és zöld tea társul. A készítők szerint az ízkombinációt családi emlékek ihlették. Vadóczy Jenő gyermekkori élményei között meghatározó volt a nagymama kertje és az augusztusi szilvalekvár főzés. Ezt a hagyományos élményt modern cukrászati technikákkal dolgozták át. A szilva gyümölcsösségét a dió és a tejcsokoládé gazdag a bízei egészítik ki. A fahéjas mousz lágyítja az összhatást, a zöld tea pedig frissebb karaktert ad a desszertnek. A cél az volt, hogy a torta ne egyszerűen egy cukormentes változat legyen, hanem önálló és különleges sütemény. Az idei versenyre rekordot jelentő 29 tortát neveztek. Az áprilisi elődöntő után 6 alkotás jutott a döntőbe. A Szilva Fácska mellett a Harmadcsepp, a Ribizli Keringő, az Aranyliget, a Mogyorós Kényeztetés és a Nyári Szenvedély versenyzett a címért, amelyet végül a Balatongyöröki csapat nyert meg. A Magyarország cukormentes tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány szervezi a Magyar Cukrászipar Testület szakmai partnerségével. A kezdeményezés 2012-ben indult. A cél annak bemutatása, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhet kreatív, magas színvonalú és élvezetes desszert. Az idei győzelem a Balaton térsége számára különösen fontos. A Promenád Kávéház sikerével először nyerte el balatoni cukrászda az országos címet. A siker mögött 3 cukrász közös munkája áll, és a történet egyik érdekessége, hogy a receptet egy balatongyöröki alkotó gyermekkori emlékei ihlették. Egy szelet szilva fácska 253 vessző 7 kilokalóriát és körülbelül 15 g szénhidrátot tartalmaz. A torta augusztus 20-án mutatkozott be a nagy közönség előtt, az ünnepi időszakban a Magyar Ízek utcájában is meg lehetett kóstolni, később pedig számos cukrászdában elérhetővé vált. A díj nem csak szakmai elismerés, hanem komoly figyelemfelkeltő lehetőség is a Balatongyöröki cukrászda számára. Az országosan elérhető torta új látogatókat irányíthat a településre, miközben a Balaton gasztronómiai kínálatára is ráirányítja a figyelmet. A történet azt bizonyítja, hogy helyi alapanyagokra, személyes emlékekre és korszerű szakmai tudásra építve egy kisebb balatoni műhely is országos sikert érhet el. A győztes desszert így egyszerre képviseli a helyi értékeket és a modern cukrászatot, és népszerűsítheti a balatoni gasztronómiát országszerte. A történet jól példázza, hogy a hagyomány és az innováció a cukrászatban is megfér egymás mellett. A nagymama kertjének emlékéből, az érett szilvából és a házi lekvár világából modern desszert született. A Szilva Fácska így már nem csupán egy balatongyöröki sütemény. 2026-ban Magyarország cukormentes tortája lett, és egy balatoni cukrászda 3 alkotójának történetét vitte el az ország minden részébe.
1: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

leváltak a szigorítások Balatonlellén. Megnyugtatóbb nyaradzát Balatonlelle az éjszakai buliturizmus szempontjából. A település vezetése szerint a szezonban sikerült visszaszorítani azokat a problémákat, amelyek az elmúlt években egyre több gondot okoztak. A városban június 1-től megtiltották a szeszes italok fogyasztását közterületen, az éjfél után is működő vendéglátóhelyek számára pedig zajvédelmi előírásokat vezettek be. A szabályok betartását a közterület felügyelők és a rendőrség is ellenőrizte. A város polgármestere, Felházi Miklós szerint az intézkedéseknek már a nyáron érezhető eredményük lett. A település vezetőjéhez és a jegyzőhöz egyetlen panasz vagy feljelentés sem érkezett zavaró éjszakai zaj miatt. Ez azért jelentős változás, mert a korábbi években Balatonlellén komoly problémát okozott az éjszakai buliturizmus. A késő estig szórakozó fiatalok egy része Siófokról érkezett a városba, ahol a nyitvatartó szórakozóhelyek miatt rendszeresen nagyok tömeg alakult ki. Ez zajjal, közterületi alkoholfogyasztással és időnként rongálásokkal is együtt járt. A szezon előtt ezért több szigorítást vezettek be. A közterületi alkoholfogyasztás tiltása mellett a késő esti nyitvatartó vendéglátóhelyek működését zajvédelmi feltételekhez kötötték. A rendezvényeknél is szigorúbban ellenőrizték, hogy meddig szólhat a zene. A polgármester beszámolója szerint az idei nyáron előfordult olyan rendezvény, amelynél este 11 óráig volt engedélyezett a zene, és pontosan 11-kor be is fejezték a programot. Korábban előfordult, hogy a hangos zene hajnalig zavarta a környéken élőket. Ilyen eset azonban a szezonban már nem történt. A rongálások száma is csökkent. A szezon elején még akadtak károkozások, a nyár közepére azonban ezek is visszaszorultak. A település vezetés szerint ebben a megerősített rendőri jelenlétnek is fontos szerepe volt. A Fonyódi rendőrkapitányság több járőrt és rendőrautót biztosított, az egyenruhások pedig éjszaka is rendszeresen ellenőrizték a forgalmas területeket. A közterületi alkoholfogyasztás tilalmának ellenőrzése ugyanakkor nem volt egyszerű feladat. A rendőrök és a közterület felügyelők több embert felszólítottak arra, hogy fejezzék be az alkoholfogyasztást. A polgármester tájékoztatása szerint bírság kiszabásáról nem kapott információt. A város számára most az lehet a legfontosabb, hogy az eredményeket a következő nyári szezonban is megőrizzék. Felházi Miklós szerint a probléma nem oldható meg egyetlen intézkedéssel, ezért a megkezdett munkát folytatni kell. A cél kettős. Balatonlellén továbbra is lehessen szórakozni, ugyanakkor azok is nyugodtan pihenhessenek, akik kikapcsolódni, vagy családi nyaralásra érkeznek. A városvezetés szerint ezen a nyáron sikerült közelebb kerülni ehhez az egyensúlyhoz. A tapasztalat azért is érdekes, mert a balatoni települések egyre gyakrabban keresnek olyan megoldásokat, amelyekkel összehangolható a szórakoztató turizmus és a lakók nyugalma. A nyári vendégforgalom ugyanis fontos a helyi vállalkozásoknak, a vendéglátóknak és a szolgáltatóknak, miközben a túlzott éjszakai zaj az ott élők életminőségét ronthatja. Balatonlelle példája azt mutatja, hogy a szigorúbb helyi szabályok, a következetes ellenőrzés és a rendőri jelenlét együtt már rövid távon is eredményt hozhat. A következő évek kérdése az lesz, hogy ez az egyensúly hosszabb távon is fenntartható lesz-e. A helyi vezetés szerint a mostani eredmény egyben azt is bizonyítja, hogy a turisztikai érdekek és a lakók nyugalma között lehet működő kompromisszumot találni. Ehhez azonban következetes szabályokra, ellenőrzésre és együttműködésre van szükség minden érintett részéről a jövőben is. A cél az, hogy a város élhető és vonzó maradjon a vendégek számára is.

0: közel 1 milliárd forint értékű fejlesztéseket adtak át Keszthelyen. Újabb jelentős fejlesztések valósultak meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Keszthelyi Georgikon kampuszán. Közel 1 milliárd forint értékű beruházásokat adtak át. Elkészült a Növénytudományi Tudás és Szolgáltató Központ fejlesztése, valamint megújult egy sportpálya. A beruházás azért fontos, mert Keszthely az agrárkutatás egyik balatoni központja. A fejlesztés középpontjában a növénytudományok állnak. A korszerűsített infrastruktúra a kutatók és az egyetemi hallgatók munkáját is segítheti, miközben olyan technológiai háttér jött létre, amely a változó éghajlati körülményekre adható mezőgazdasági válaszok kidolgozását szolgálhatja. A MATE vezetése szerint a beruházás egyik fontos célja új, szárazságtűrő fajták fejlesztésének támogatása. Ez a Balaton környékén is fontos kérdés. Az elmúlt években egyre gyakrabban fordultak elő hosszabb száraz időszakok, hőhullámok és szélsőséges időjárási helyzetek. Ezek nem csak a tóvízháztartását, hanem a környék mezőgazdaságát is érintik. A kevesebb csapadék és a magasabb hőmérséklet miatt egyes növények termesztése nehezebbé válhat, ezért a kutatóknak olyan fajtákat és termesztési módszereket kell keresniük, amelyek jobban alkalmazkodnak az új körülményekhez. A Georgikon kampuszon működő növénytudományi kutatásoknak éppen ezért helyi jelentőségük is van. Keszthely és a Balatonfelvidék mezőgazdasági térség, ahol a szőlő, a gyümölcs, a szántóföldi növények és más kultúrák termelése is fontos szerepet játszik. A kutatási eredmények hosszabb távon a környék gazdálkodóinak is segítséget jelenthetnek. A most átadott fejlesztés a kutatási folyamat több elemét is korszerűbbé teheti. A modern laboratóriumi és technológiai környezet gyorsabb, pontosabb méréseket tesz lehetővé, és javíthatja az egyetemi kutatások gyakorlati hasznosíthatóságát. A hallgatók pedig már tanulmányaik során korszerűbb eszközökkel találkozhatnak, ami a későbbi szakmai munkájuk szempontjából is előnyös. A beruházás másik része a sportpálya felújítása volt. Egy egyetemi kampusznál ez nem csupán kényelmi fejlesztés, hiszen a rendszeres mozgás és a közösségi élet fontos. A megújult sportlétesítmény így az oktatási környezet javításához járulhat hozzá. Az átadón dr. Gyurica Csaba, a MATE rektora arról beszélt, hogy egy ilyen beruházás mindig előremutató esemény az egyetem életében. Kiemelte, hogy a Georgikon kampusz a jövőben is fontos része lesz az egységes, erős intézménynek, amelynek alkalmazkodnia kell a csúcs technológiára épülő tudományos környezethez. A növénytudományi fejlesztés ugyanakkor nem csak az egyetem belső életéről szól. Az agrárium előtt álló egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozás hatásainak kezelése. A gazdálkodóknak egyre gyakrabban kell alkalmazkodniuk a vízhiányhoz, a szélsőséges hőmérsékletekhez és az időjárás kiszámíthatatlanságához. A szárazságtűrő növényfajták fejlesztése ezért gyakorlati kérdés. Egy jól alkalmazkodó fajta kevesebb vízzel is képes lehet megfelelő termést adni, ami különösen fontos olyan években, amikor a csapadék mennyisége elmarad az átlagostól. A kutatások természetesen hosszú időt vesznek igénybe, de a mostani beruházás ehhez biztosíthat korszerűbb hátteret. A Georgikon története miatt is jelentős a fejlesztés. Az intézmény évszázados agrárhagyományt képvisel Keszthelyen, ezért az új kutatási infrastruktúra egyszerre kapcsolja össze a múlt örökségét a modern mezőgazdaság kihívásaival. A hagyományos tudás és a korszerű technológia együtt lehet fontos a jövő agráriuma számára. Az átadott fejlesztés így nem egyetlen épület vagy sportpálya felújítását jelenti. A közel 1 milliárd forintos beruházás a kutatási lehetőségek bővítését, a hallgatók korszerűbb képzését és a klímaváltozáshoz alkalmazkodó mezőgazdasági megoldások keresését egyaránt szolgálhatja. Keszthely és a Balaton térsége számára ez azért lényeges, mert a tó környékének jövője nem választható el a mezőgazdaság állapotától. A Georgikon kampuszon létrehozott korszerű háttér ezért a térség gazdálkodóinak és a helyi közösségeknek is hasznos lehet.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.

Kevesebb riasztást kaptak, de súlyos eseteket is elláttak a balatoni gyermekmentők. Lezárult a Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatoni szolgálata. A szervezet munkatársai mintegy 200 esetben nyújtottak sürgősségi segítséget. A gyermekmentők főként a Balaton déli partján és annak 60-100 kilométeres körzetében teljesítettek szolgálatot. Az esetszám az előző szezonhoz képest csökkent, de több komoly sérülést is el kellett látniuk. A mentőegység körülbelül 170 riasztást kapott, a Balaton lellei állomáson pedig további 30-40 ambuláns beteget kezeltek. A legsúlyosabb feladatok között allergiás reakciók, baleseti és traumás sérülések is szerepeltek. A gyermekmentők szakmai vezetője szerint szerencsére a súlyos események ritkábbak voltak, mint korábban. A nyár egyik legsúlyosabb esete egy 15 éves fiú végbor balesete volt. A fiatal esés közben úgy sérült meg, hogy az egyik lába kiszabadult a kötésből, a másik viszont benne maradt. A hirtelen fellépő csavaró erő következtében eltört a combcsontja. A hatalmas fájdalom miatt a mentők bódításban tudták ellátni, majd kórházba szállították. A gyermekmentők szerint a szezon egyik új kihívását az alacsony balatoni vízállás jelentette. A sekélyebb víz ugyanis megtévesztő lehet, mert attól, hogy valaki hosszabb szakaszon csak térdig érő vízben halad, néhány lépéssel később hirtelen mélyebb részre érhet. Ez különösen veszélyes lehet azoknak, akik nem ismerik az adott partszakasz mederviszonyait. A szakemberek tapasztalatai szerint az alacsony vízállás miatt a vízbeugrás is nagyobb kockázatot jelentett. Több súlyos sérülés történt olyan esetekben, amikor gyermekek sekélyvízbe ugrottak. Az egyik balesetben egy fiatal szapról fejest ugrott a vízbe és megsérült. Máskor pedig egy gyermek egy stégről ugrott, majd eltörte a lábát. A történtek miatt a gyermekmentők arra figyelmeztetnek, hogy a vízmélység megtévesztő lehet, ezért ismeretlen partszakaszon különösen óvatosan kell mozogni. A sekélyvízbeugrás pedig akkor is veszélyes lehet, ha első pillantásra elegendő mélységnek tűnik. A szezon összesített adatai ugyanakkor egyértelműen javulást mutattak az előző évhez képest. Tavaly mintegy 250 esetben volt szükség a szolgálat segítségére, idén pedig körülbelül 200 alkalommal. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gyermekek nyári biztonságára kevesebb figyelmet kellene fordítani. A balatoni gyermekmentők munkája azért különleges, mert közvetlenül a nyaralók közelében vannak jelen. A gyors helyszíni ellátás sok esetben lehetővé teszi, hogy egy sérülés megfelelő elsősegélyt kapjon még a mentőautó vagy a kórházi ellátás megkezdése előtt. A szolgálatban résztvevő szakemberek és önkéntesek nem csak a konkrét sérülések ellátásában vesznek részt. Tapasztalataik alapján a megelőzés fontosságára is felhívják a figyelmet. A balatoni nyaralás során különösen fontos a gyermekek folyamatos felügyelete, az ugrálás veszélyeinek ismerete és annak figyelembevétele, hogy a tómedre egyenetlen lehet. A szezon lezárult ugyan, de a Magyar Gyermekmentő Alapítvány munkája folytatódik. A szervezet tervei között szerepel a mentőflotta és az orvostechnikai eszközök korszerűsítése. Több 10 millió forintos értékben új generációs defibrillátorokat és újraélesztő monitorrendszereket is szeretnének beszerezni, miközben lecserélik a régebbi felszereléseket. A gyermekmentők balatoni szolgálatának eredménye így nem csak az esetszámról szól. A közel 200 ellátás megmutatta, hogy a nyári időszakban továbbra is szükség van gyorsan elérhető, sürgősségi segítségre a tó térségében. Az alacsony vízállás pedig olyan új kockázatokat is előtérbe helyezett, amelyekre a következő években is figyelni kell. A legfontosabb tanulság, hogy a balatoni biztonság nem csak a vízi mentők és a gyermekmentők feladata. A szülőknek, a gyermekeknek és valamennyi nyaralónak is szerepe van abban, hogy elkerülhetők legyenek a balesetek. A tapasztalatok továbbra is érvényesek. A sekélyvíz nem feltétlenül biztonságosabb, az ismeretlen meder veszélyeket rejthet, és a vízbeugrást minden esetben a körülményekhez kell igazítani.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Nyilvános vécében is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etil-pentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelmű igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e között immár 4. alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
0: Időjárás.
1: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tófenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11 ezer évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi asszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balaton feneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira. De

mérőplatformok segítik a Balaton folyamatos megfigyelését. Új eszközökkel figyelik a Balaton állapotát. A tó négy részmedencéjében egy-egy vízben elhelyezett mérőplatform működik. Az állomások célja, hogy információt szolgáltassanak a Balaton vízminőségéről, vízmennyiségéről és a tó környezetének meteorológiai viszonyairól. A fejlesztésről az Országos Vízügyi Főigazgatóság számolt be. A mérőplatformok az átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a Balatonon című projekt keretében épültek ki. A napelemes állomásokon többféle műszer és adatgyűjtő berendezés működik. A szakemberek többek között a vízszintet, a víz és a levegő hőmérsékletét, a páratartalmat, valamint a szélsebességét és irányát mérik. Emellett a vízminőség bizonyos jellemzőit is folyamatosan ellenőrzik. A fejlesztés jelentősége, hogy így nem csupán időszakos mérések állnak rendelkezésre. A rendszer folyamatosan gyűjti az adatokat, amelyek segítségével a szakemberek gyorsabban észlelhetik a Balatonban bekövetkező változásokat. Különösen fontos lehet ez az algásodás megfigyelésében. A túlzott algásodás kedvezőtlen körülmények között vízvirágzáshoz vezethet, ezért a folyamat korai felismerése fontos a vízügyi szakemberek számára. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint az állomások óránként szolgáltatnak adatokat a mért vízminőségi paraméterekről. Így az esetleges kedvezőtlen változásokról gyorsabban lehet információt szerezni. A mérőplatformok a vízszint változásainak követésében is szerepet kapnak. A Balaton vízszintjét a csapadék, a párolgás és a vízgyűjtő területéről érkező vízmennyiség is befolyásolja. A szakembereknek nem csak az átlagos vízszintet kell figyelniük. A szél hatására a tó különböző részein átmeneti vízszint különbségek is kialakulhatnak. Ezt a jelenséget kilendülésnek nevezik. A meteorológiai adatok ezért szintén fontosak. A szél, a hőmérséklet és a páratartalom hatással lehet a tó működésére. Ezek az adatok számítások és modellek bemeneteként is felhasználhatók. A mérési eredményeket a platformok központi adatgyűjtő és felügyeleti rendszerbe továbbítják. A szakemberek így távolról is ellenőrizhetik az állomások működését és a beérkező adatokat. A rendszer felületén a Balaton állapotának egyes adatai is követhetők. Ez a szakemberek mellett az érdeklődők számára is hasznos információt jelenthet. A fejlesztés azért is fontos, mert a Balaton egyre több környezeti kihívással szembesül. A vízszint változása, a melegebb időszakok, a csapadék ingadozása és az algásodás mind olyan folyamatok, amelyek pontos megfigyelést igényelnek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint a legutóbbi mérések és a klorofil koncentrációk alapján a Balaton vízminőségével nincs probléma. A vízoszlopban az évszaknak megfelelően alacsony az algák mennyisége. A mérőplatformok működése szezonális. Az állomásokat tavasszal helyezik ki, a jegesedés előtt pedig eltávolítják. Általában április 1-e és október 31-e között üzemelnek. A rendszer működtetéséről és a vízügyi mérésekről a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság gondoskodik. A meteorológiai adatgyűjtésben pedig a Hungarómet is részt vesz. A platformok további kutatási és viharjelzési berendezések elhelyezésére is lehetőséget biztosítanak. A jövőben ezért további műszerekkel is bővíthetők. A fejlesztés eredményeként a Balatonról egyre több adat gyűlik össze. Ezek segíthetnek megérteni, hogyan reagál a tó a változó időjárási körülményekre, hogyan alakul a vízminőség, és milyen folyamatok zajlanak a tóban. A Balaton állapotát így már nem csak a partról figyelik. A tó közepén működő mérőplatformok folyamatosan gyűjtik az adatokat, amelyekből pontosabb kép kapható arról, mi történik a víz felszíne alatt és fölött. A végső cél egyértelmű. Minél korábban felismerni a kedvezőtlen változásokat, és hosszú távon megóvni Magyarország egyik legfontosabb balatoni természeti értékét.

Retro balatoni nyarak elevelennek meg Keszthelyen új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállás pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykor a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel.

0: úgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kemping felszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változást és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.
1: Yeah! Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton-Felvidéki Nemzeti Parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A Nemzeti Park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltű és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízivilágnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természetközeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A Nemzeti Park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Nyilvános vécében is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis enetilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelműen igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e közötti már negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
1: Időjárás.
2: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pannon Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A 4 évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben tovább javítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.
3: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kis-Balatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kis-Balaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvúr Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kis-Balatont és a Nagybereket választották ki a cseh programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakó helyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyet számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kis-Balaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kis-Balaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

0: meg!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
1: Balaton rádió.
3: Visszavonta a kormány a klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felülvizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.
4: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egy.

0: egy kaland voltam.
1: 10 000 látogatót fogadott a Festetics kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter Szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Felfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis N-etilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelműen igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az ország építő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e között immár negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
2: Időjárás.
3: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Egyre hosszabb a balatoni szezon. Augusztus 20-a után sem ürül ki a tópart. Már nem feltétlenül jelenti a balatoni szezon végét augusztus 20-a. Erről számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet szerint az elmúlt években fokozatosan megváltoztak a vendégek utazási szokásai, és egyre inkább elmosódik a határ a nyári főszezon és az utószezon között. Régebben, augusztus 20-a után látványosan megváltozott a Balaton képe. A családok hazautaztak, megkezdődött az iskola kezdés előtti készülődés, és sok strandbüfé, fagyizó vagy kisebb üzlet is bezárt. Fekete Tamás, a szövetség elnöke szerint ma már hosszabb és rugalmasabb balatoni szezon rajzolódik ki. Ennek egyik oka az életmód megváltozása. A munkavégzés sok esetben rugalmasabbá vált, a home office és a hibrid munkarend pedig lehetővé teszi, hogy egyesek a nyaralás után se utazzanak azonnal haza. Aki munkája engedi, akár egy balatoni kávézó teraszáról vagy szálláshelyről is dolgozhat. A szezon meghosszabbodásában az időjárásnak is fontos szerepe van. Az elmúlt években, augusztus második felében és szeptemberben is gyakran nyárias idő várta a Balatonhoz érkezőket. Kedvező időjárás esetén ilyenkor is lehet strandolni, miközben az enyhébb idő kedvez a kerékpározásnak és a túrázásnak. A tó körül ebben az időszakban is számos borászati, gasztronómiai és kulturális program várja a látogatókat. A szeptemberi Balaton ráadásul nyugodtabb lehet a főszezonnál. Kisebb a zsúfoltság, mérsékeltebb lehet a hőmérséklet, miközben megfelelő időben továbbra is élvezhető a tó és környéke. A hosszabb szezon a helyi szolgáltatók számára is fontos. Ha egy étterem, szálláshely vagy turisztikai attrakció nem csak két hónapban számíthat vendégekre, könnyebben tervezhet és hosszabb ideig tarthat nyitva. Ez a munkatársak megtartását és a fejlesztések tervezését is megkönnyítheti. A 4 évszakos Balaton gondolata már régóta jelen van a turizmus fejlesztésben. A cél, hogy a tó ne kizárólag nyári fürdőhelyként jelenjen meg, hanem ősszel, télen és tavasszal is kínáljon programokat. Ebben fontos szerepet kap a kerékpározás, a túrázás, a bor- és gasztroturizmus, valamint a kulturális kínálat. A rövidebb, akár 1 vagy 2 napos kiruccanások szintén segíthetik a szezon meghosszabbítását. Nem mindenki tölt egy teljes hetet a Balatonnál, de egy hétvégi kirándulás, kerékpártúra vagy őszi gasztronómiai program miatt sokan útnak indulhatnak. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint fokozatosan átalakul az a régi kép, amely szerint augusztus 20-ával véget ér a balatoni nyár. Ez nem azt jelenti, hogy szeptemberben ugyanolyan forgalom lesz, mint júliusban, hanem azt, hogy a tópartnár nem feltétlenül ürül ki egyik napról a másikra. Más típusú vendégek érkezhetnek, akik csendesebb pihenésre vágynak, kirándulnának, kerékpároznának, bort kóstolnának, vagy néhány napot töltenének a tó mellett. A hosszabb szezon ezért nem csak a turizmusnak, hanem a helyi gazdaságnak is kedvezhet. A szezon egyik fontos tapasztalata így az lehet, hogy augusztus 20-a egyre inkább átmenetet jelent. A nyári főszezon véget ér, de a Balaton körül tovább folytatódik az élet. A cél egy olyan turizmus kialakítása, amely nem júliusban kezdődik és augusztus 20-án ér véget, hanem az év minél nagyobb részében képes vendégeket fogadni és élményeket kínálni. A változás a vendéglátás, a szálláshelyek és a helyi vállalkozások számára is új lehetőségeket teremthet.

A Balaton körüli vizes élőhelyek 60%-a eltűnt. Jelentős változáson ment keresztül a Balaton környezete az elmúlt másfél évszázadban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói arra hívták fel a figyelmet, hogy a tó közvetlen környezetében található vizes élőhelyek területe az elmúlt mintegy 150 évben körülbelül 60%-kal csökkent. A szakemberek szerint ez nem csupán természetvédelmi probléma, hanem a Balaton egészének ökológiai működésére is hatással lehet. A kutatók állásfoglalásukban hangsúlyozták, hogy a Balaton állapotát nem lehet kizárólag magának a tómedernek a vizsgálatával megérteni. A tó szorosan összekapcsolódik a körülötte található nádasokkal, berkekkel, mocsarakkal, lápos területekkel és más természetes vagy természetközeli élőhelyekkel. Ezek a területek együtt egy olyan ökológiai rendszert alkotnak, amelynek állapota visszahat magára a tóra is. A vizes élőhelyek egyik fontos feladata, hogy természetes szűrőként működjenek. A víz a talajon, a növényzeten és az üledéken keresztül haladva különböző anyagoktól részben megtisztulhat, mielőtt eléri a Balatont. Emellett ezek a területek vizet is képesek visszatartani, és mérsékelhetik a hirtelen érkező vízterhelések hatását. A partmenti élőhelyek ugyanakkor rendkívül fontos szerepet töltenek be az élővilág számára is. A nádasok, sekélyvízű területek és mocsaras élőhelyek számos madárnak, halnak, kétéltűnek, rovarnak és növénynek biztosítanak táplálkozó, szaporodó vagy búvó helyet. A kutatók szerint az élőhelyek feldarabolódása ezért különösen problémás. Ha egy összefüggő természetes területet utak, épületek, kikötők vagy más létesítmények szakítanak részekre, az élővilág számára rendelkezésre álló terület nem egyszerűen kisebb lesz. Az egyes élőhelyfoltok közötti kapcsolat is romolhat, ami hosszabb távon egyes fajok állományaira is kedvezőtlenül hathat. A szakemberek több olyan balatoni jelenséget is felsoroltak, amely összefügghet a természetes parti élőhelyek visszaszorulásával. Ilyen lehet a nádas területek zsugorodása és feldarabolódása, a parti élőhelyek egyhangúbbá válása, valamint az invazív fajok könnyebb megtelepedése. A természetes pufferterületek elvesztése azért is gondot okozhat, mert ezek a területek bizonyos környezeti terheléseket képesek mérsékelni. Ha azonban egy partszakasz teljesen átalakul, a természetes szűrő és visszatartó folyamatok egy része megszűnhet. A kutatók szerint ennek hosszabb távon a vízminőségre és a tó ökológiai ellenálló képességére is lehet hatása. A Balaton környékén ráadásul nem csak új beépítések jelentenek kihívást. A szakemberek szerint a már meglévő terület használatokat is érdemes felülvizsgálni, és bizonyos helyeken a természetes állapotok helyreállítása lehetne a cél. Ez jelentheti például korábban átalakított élőhelyek rekonstrukcióját, vagy a természetes parti kapcsolatok újbóli kialakítását. A kutatók szerint a Balaton jövőjéről szóló döntésekben ezért nem elegendő egy-egy beruházás közvetlen hatását vizsgálni. Azt is figyelembe kell venni, hogy sok kisebb beavatkozás együtt milyen változást okoz évtizedek alatt. Egyenként talán kevésbé látványosak, összességükben azonban jelentősen átalakíthatják a tó környezetét. A szakemberek arra is felhívták a figyelmet, hogy a természetes területek megőrzése a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban is szerepet játszhat. A változó vízszintek, a melegebb időszakok és a szélsőségesebb csapadékviszonyok mellett egy sokszínű, összefüggő élőhelyekből álló környezet ellenállóbb lehet. A Balaton védelme tehát nem kizárólag a víz minőségéről vagy mennyiségéről szól. A tó körüli tájállapota ugyanilyen fontos. A kutatók szerint a megmaradt természetes és természetközeli területek megőrzése, illetve ahol lehet, helyreállítása, hosszú távon a Balaton egészének érdeke.

új eszköz segíti a gyors segítségkérést a Balatonnál. Újabb segítséget kaphatnak a bajba jutottak a Balatonnál, a Magyar Telekom és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata közös kezdeményezést indított annak érdekében, hogy vészhelyzetben gyorsabban és pontosabban érkezzen a segítség. A program középpontjában a Balaton Health mobil alkalmazás áll, amely egyetlen gombnyomással lehetővé teszi a segélykérést a tóról, vagy akár a strandokról is. Az alkalmazás egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a segélykéréshez a telefon helyadatait is felhasználja. Ez különösen fontos lehet akkor, amikor valaki bajba kerül a vízen, és nem tudja pontosan meghatározni a tartózkodási helyét. A rendszer a helyzet meghatározásával olyan információt továbbíthat a vízimentőknek, amely megkönnyítheti és felgyorsíthatja a mentést. A Balaton Help használata ingyenes, és a vízimentők tájékoztatása szerint éjjel-nappal rendelkezésre áll. Az alkalmazást nem csak hajósok használhatják, hanem azok is, akik a Balaton partján vagy valamelyik strandon tartózkodnak. A kezdeményezéshez támogatási program is kapcsolódott. A Magyar Telekom minden új Balaton Help letöltés után 500 forinttal támogatta a vízimentőket, legfeljebb 3 millió forintos összegig. Ez egyszerre jelent anyagi segítséget és ösztönzést arra, hogy minél többen már előre letöltsék és beállítsák az alkalmazást. A szervezők szerint ugyanis vészhelyzetben már nincs idő azzal foglalkozni, hogyan kell letölteni és használni egy új programot. Biztonságosabb, ha az alkalmazás már megtalálható a telefonon, és a felhasználó tisztában van a működésével. A kampány során a Telekom munkatársai személyesen is segítették az alkalmazás letöltését és beállítását. 9 balatoni strandon összesen 15 alkalommal találkozhattak velük az érdeklődők. A helyszínek között Balatonalmádi, Balatonakaratja, Alsóörs, Balatonboglár, Balatonakali, Siófok, Keszthely, Balatonfűzfő és Gyenesdiás strandjai szerepeltek. A program azonban nem csak technikai segítséget jelentett. A szervezők a tudatos vízbiztonságra is fel akarták hívni a figyelmet. A biztonságban a balatonon.hu oldalon útmutatót készítettek az alkalmazás használatához, valamint online kvíz is készült, amely valós helyzeteken keresztül mutatja be, mikor és hogyan lehet szükség segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják segítségre. A gyors hely meghatározásnak különösen nagy jelentősége lehet egy rosszullét, baleset vagy vízi veszélyhelyzet esetén. Minél pontosabban tudják a mentők, hol történt a probléma,

0: hogy a fürdőzők, valamint a hajósok is tisztában legyenek saját lehetőségeikkel. A Balaton Help egy további biztonsági eszköz, amely baj esetén lerövidítheti a segítséghez vezető utat. A program augusztusban lezárult, maga az alkalmazás azonban továbbra is elérhető, és a vízimentők tájékoztatása szerint az év minden napján, napi 24 órában használható. A kezdeményezés egyik legfontosabb tanulsága, hogy a vízbiztonságra még a probléma előtt érdemes felkészülni. Egy előre beállított alkalmazás néhány másodperc alatt továbbíthat olyan adatokat, amelyek vészhelyzetben értékes időt takaríthatnak meg. A balatoni nyaralás során ezért nem csak a naptejre és a fürdőruhára érdemes gondolni. A segítségkérés lehetőségét is jobb előre biztosítani, hiszen egy váratlan helyzetben a gyorsaság és a pontos információ akár döntő jelentőségű lehet. A cél egyszerű, ha baj történik, a segítség minél gyorsabban és minél pontosabban eljusson oda, ahol valóban szükség van rá.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

elkészültek a Balaton térségének átfogó vízi közműfejlesztési tervei. Fontos szakaszhoz érkezett a Balaton térségének vízellátását érintő program. Elkészültek azok a tervek, amelyek a következő években alapul szolgálhatnak az ivóvíz és szennyvízhálózat korszerűsítéséhez. A Dunántúli Regionális Vízmű ZRT, vagyis a DRV tájékoztatása szerint a 4 éven át tartó tervezési projekt 3,2 milliárd forintból valósult meg. A teljes fejlesztési program mai árakon számított becsült költsége mintegy 646 milliárd forint lehet. A dokumentáció célja többek között az ivóvízminőség javítása, a térségbe juttatható többletvízmennyiség biztosítása és a felszíni vízkivételi művek kiváltásának előkészítése. A program egyik indoka a jelenlegi víziközműhálózat előregedése. A DRV szerint a Balaton környéki vezetékek átlag életkora 50 és 60 év között van, egy részük ennél is idősebb. Az előregedett infrastruktúra növeli a meghibásodások, a csőtörések és a vízveszteség kockázatát. A Balaton szezonális vízfogyasztása tovább nehezíti a helyzetet. Nyáron a turisták és a nyaralók miatt megnő a vízigény, miközben egész évben biztonságos és megfelelő minőségű szolgáltatást.

0: ellátást kell biztosítani. A most elkészült tervek több vízbázis és regionális vezeték fejlesztésével számolnak. A projekt részeként megtervezték a nyirádi, a kincsesbánya-rákhegyi, a várpalotai-notai és a murai vízbázis fejlesztését. Kiemelt szerepet kaphat a nyirádi vízbázis fejlesztése, amelynek megvalósítása a DRV szerint önmagában mintegy 300 milliárd forintba kerülhet. A teljes programból körülbelül 500 milliárd forintot az ivóvízrendszer fejlesztése jelentene. A fennmaradó összegből a szennyvízhálózat és a kapcsolódó energetikai beruházások korszerűsítését finanszíroznák. A további tervek között szerepel a balatonújlaki és a balatonfüredi szennyvíztisztító telepek kapacitásának bővítése és rekonstrukciója is. Emellett 20 szennyvízátemelő és összesen 104 kilométernyi szennyvízvezeték felújításának tervdokumentációja is elkészült. A program az energiahatékonyságra is figyel. Megtervezték a nyirádi, a vonyarcvashegyi és a keszthelyi megújuló energiatermelő naperőműveket is. Fontos hangsúlyozni, hogy a 646 milliárd forintos összeg nem egy már elindult kivitelezési beruházás ára. Ez a teljes program becsült költsége, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrásokat még biztosítani kell. A DRV szerint a teljes fejlesztés elsősorban Európai Uniós források rendelkezésre állása esetén várhatóan 5-10 év alatt valósulhatna meg. A mostani eredmény ezért az, hogy elkészültek azok a dokumentumok, amelyek megalapozhatják a későbbi beruházásokat is. A projekt hosszú távú jelentősége, hogy korszerűbbé és biztonságosabbá válhat a Balaton térségének vízellátása, miközben a szennyvízrendszer és az energetikai infrastruktúra is megújulhat. A fejlesztés ugyanakkor nem azonos a Balaton vízpótlásával. A DRV külön hangsúlyozta, hogy a most lezárult projekt az emberek ivóvízellátásának korszerűsítéséről szól, és nincs közvetlen kapcsolata a Balaton vízpótlásának kérdésével. A tervek elkészítését 4 éven át végezték. A program uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A következő igazán fontos kérdés az lesz, hogy a szükséges finanszírozás mikor és milyen formában áll rendelkezésre. Ha a teljes program megvalósul, korszerűbb ivóvízhálózat, nagyobb biztonságú vízellátás, felújított szennyvízrendszer és energiahatékonyabb infrastruktúra jöhet létre. A 646 milliárd forintos nagyságrend jól mutatja, hogy nem egyetlen település kisebb felújításáról van szó, hanem egy egész régió víziközműrendszerének hosszú távú átalakításáról. A Balaton környékén tehát elkészült egy olyan átfogó fejlesztési terv, amely a következő évtized vízellátási beruházásainak alapja lehet. A cél a biztonságosabb ivóvízellátás, a korszerűbb szennyvízrendszer, és egy olyan infrastruktúra kialakítása, amely a térség növekvő, szezonálisan változó igényeihez is jobban alkalmazkodik.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Nyilvános WC-ben is terítette a kábítószert egy józsefvárosi díler. A közösség erejéről beszélt Magyar Péter szolnokon. 10 milliárd forintos várólista csökkentési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elfogta a rendőrség azt a kábítószerkereskedőt, aki a gyanú szerint több mint egy éve árusított illegális szereket Józsefvárosban, a vásárlóit pedig szokatlan helyszíneken szolgálta ki, például nyilvános vécékben. Az egyik tettenért vásárlónál talált anyagról a laboratóriumi elemzés kimutatta, hogy az nem csupán hagyományos kristály, hanem NEP, vagyis enetilpentilon nevű szintetikus designer drog. Ez a veszélyes pszichoaktív vegyület különösen súlyos egészségügyi kockázatot jelent a használóira, jelenléte pedig egyértelmű. Igazolta a kereskedelmi léptékű terjesztés tényét. A férfi elfogásakor egy kábítószerrel szennyezett üvegpipa került elő a zsebéből, ami arra utalt, hogy a férfi nem csak értékesítette, hanem maga is fogyasztotta a veszélyes tudatmódosító szereket. A Tisza párt elnöke szombaton az országjárás szolnoki állomásán beszélt a közösség elmúlt időszakban elért sikereiről, amelyeket világra szóló teljesítményként értékelt. Magyar Péter kiemelte, hogy a közösség munkáját több tízezer önkéntes segítette különböző feladatokban. Szerinte a nehezebb időszakokban is fontos emlékezni az elért eredményekre, még akkor is, ha a változások nem következnek be azonnal. Magyar Péter rámutatott, hogy a 10-20 év alatt felhalmozódott problémákat és mulasztásokat nem lehet egyik pillanatról a másikra megszüntetni, ehhez időre van szükség. Arra kérte a közösség tagjait és szimpatizánsait, hogy adjanak bizalmat és vegyenek részt az országépítő munkában. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, amely még az idei évben elindul és legkésőbb január 1-ére érezhető változásokat kell eredményeznie. A bejelentést Magyar Péter tette meg szombaton az országjárásának szolnoki állomásán. A program elsődleges célja, hogy azokon a területeken mérsékeljék a várokozási időt, ahol jelenleg a leghosszabbak a várólisták, így különösen a csípő és tért protézis, valamint a szürkehályog műtétek esetében. A célkitűzés szerint a beavatkozásokat nem csak a hagyományos munkaidőben, hanem szükség esetén éjszaka is elvégeznék. A program sikeressége esetén a kormány további területekre is kiterjeszteni a fejlesztéseket. Október 2-a és 4-e közötti már negyedik alkalommal rendezik meg a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt a Bálnában. A kortárs képzőművészet továbbra is a rendezvény középpontjában áll, azonban az idei esemény újdonsága, hogy a dizájn, a divat és az ékszerművészet is önálló résszel kapcsolódik be a programba. Az esemény idén is több ezer műtárgyal, közel 40 galériával, fiatal alkotókkal és izgalmas kísérő programokkal várja a közönséget.
1: Időjárás.
2: Hétfőn folytatódik a melegedés, több órás napsütés várható, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, csapadék nem valószínű, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 10, délután már 22-26 fok között alakul a hőmérséklet. Kedre is száraz idő ígérkezik, legfeljebb egy kevés fátyol felhő zavarhatja a napsütést, a szél továbbra is mérsékelt marad. Hajnalban 1 és 11, délután már 22-26 fok várható.
0: A szárazság a burgonyának sem kedvezett Keszthelyen. Nem kedvezett a szélsőségesen száraz időjárás a burgonya termesztésnek Keszthely térségében. A Georgikon kampusz szakemberei és a gazdálkodók augusztus végén már a vetőburgonya betakarítását elvégezték, és a termés eredményeknél erősen érezhető a csapadék hiány hatása. A Keszthelyi Televízió beszámolója szerint a tartós szárazság a gumók fejlődését is befolyásolta. A burgonya számára a tenyész időszakban különösen fontos a megfelelő vízellátás. A növénynek nem csak a kezdeti fejlődéshez van szüksége nedvességre, hanem a gumók kialakulásának és növekedésének időszakában is. Ha ilyenkor hosszabb ideig kevés a csapadék, a termés mennyisége és mérete egyaránt visszaeshet. A 2026-os év ebből a szempontból komoly kihívást jelentett a gazdálkodóknak. Keszthelyen, a Georgikon kampuszon folyó mezőgazdasági kutatások miatt a szakemberek nem csak a termelési eredményeket figyelik, hanem azt is vizsgálják, hogyan reagálnak a különböző növényfajták a változó időjárási körülményekre. A burgonya termesztés ilyen szempontból jó példa arra, hogy az időjárás milyen gyorsan képes megváltoztatni egy teljes termesztési év kilátásait. A 2026-os nyár egyik legfontosabb jellemzője a csapadékhiány volt. A hosszabb száraz periódusok mellett több alkalommal rendkívüli meleg is nehezítette a növények fejlődését. A magas hőmérséklet gyorsíthatja bizonyos növények fejlődési folyamatait, miközben a vízhiány miatt a növények nem képesek optimálisan kihasználni a rendelkezésükre álló tápanyagokat. A burgonya esetében különösen érzékeny időszak a gumóképződés. Ha ekkor nem áll rendelkezésre elegendő víz, a gumók kisebbek maradhatnak, és a termés átlag is csökkenhet. Ez a gazdálkodók számára azért jelent problémát, mert ugyanazokat a költségeket, például a vetőanyag, a talajművelés vagy a növényvédelem költségeit alacsonyabb termés eredmény mellett kell kitermelniük. A vetőburgonya betakarítása különösen fontos, mert ennek minősége a következő termesztési időszak eredményeit is befolyásolja. A megfelelő szaporítóanyag alapvető feltétele annak, hogy a következő évben egészséges és kiegyenlített állomány alakuljon ki. A mezőgazdaságban ezért egyre fontosabbá válik az időjárási szélsőségekhez való alkalmazkodás. A kutatók és a termelők többféle lehetőséget vizsgálnak, például a szárazságtűrő fajták használatát, a talajvíz megtartó képességének javítását, valamint az öntözés hatékonyabb alkalmazását. A talajállapota szintén kulcsfontosságú. Az a talaj, amely több szerves anyagot tartalmaz és megfelelő szerkezetű, általában jobban képes megtartani a csapadékból származó vizet. Ez egy száraz évben jelentős előnyt adhat a növényeknek. A talaj takarása, a szerves anyag utánpótlás és a megfelelő művelési mód ezért hosszabb távon ugyanolyan fontos lehet, mint maga az öntözés. A keszthelyi szakemberek számára az idei év adatai ezért nem csupán egyetlen betakarítás eredményei. A termesztési tapasztalatokat későbbi kutatásokban is fel lehet használni annak vizsgálatára, hogy mely fajták és termesztési technológiák képesek jobban alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A Balaton térsége ebben a kérdésben különösen érintett. A tó környezetében a turizmus mellett ma is fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, a szőlő- és gyümölcstermesztés, valamint a szántóföldi növénytermesztés. Ha a szárazabb évek gyakoribbá válnak, a gazdálkodóknak egyre tudatosabban kell megválasztaniuk, milyen növényeket és milyen technológiával termesztenek. A burgonya idei betakarítása így egy nagyobb problémára is rávilágít. Az aszály nem csupán kellemetlen időjárási körülmény, hanem közvetlenül befolyásolja az élelmiszertermelést. Egy gyengébb termés magasabb előállítási költséget, kisebb árbevételt és hosszabb távon akár a termesztési szerkezet megváltozását is eredményezheti. A keszthelyi tapasztalatok szerint ezért már nem elegendő pusztán azt figyelni, hogy mennyi csapadék hullik egy évben. Az is számít, hogy mikor érkezik a csapadék, milyen hosszú száraz időszakok követik, és mennyire képes a talaj megőrizni a lehullott vizet. A 2026-os burgonya szezon emiatt fontos tanulságokat adhat a térség mezőgazdasága számára. A betakarítás lezárulta után a termelők és a kutatók pontosabban értékelhetik majd, hogy az idei szélsőséges időjárás milyen mértékben csökkentette a termés eredményeket, és mely megoldások segíthetnek abban, hogy egy hasonlóan száraz évben kisebb legyen a veszteség.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

Új információs táblák segítik a Fonyódi erdei sétákat. Új információs táblákat helyeztek ki Fonyód több kedvelt erdei sétaútján, hogy a kirándulók ne csak könnyebben tájékozódjanak, hanem többet is megtudhassanak a környék természeti értékeiről. A táblákon QR kódokat is elhelyeztek. Ezeket okostelefonnal beolvasva további információk érhetők el Fonyód történetéről, valamint a helyi növény- és állatvilágról. A fejlesztés több ismert fonyódi kiránduló helyet érint. Új táblák találhatók a Várhegyen, a Mókus tér és a Kakukkösvény környékén, valamint az általános iskola mellett húzódó Kossuth erdőben is. Ezek a területek eddig is népszerűek voltak a helyiek és a turisták körében, az új tájékoztatók azonban új tartalommal gazdagítják a séták élményét. A kezdeményezés egyik érdekessége, hogy a digitális technológiát nem önmagában használja, hanem a hagyományos, helyszíni információs táblákkal kapcsolja össze. A látogató először a táblán találkozik az adott helyszínnel, majd a QR kód segítségével telefonján további részleteket is megismerhet. Így egy rövid séta akár kisebb természetismereti programként is működhet. A fejlesztés a Hungarikum pályázati forrás segítségével valósult meg. A pályázati támogatás lehetőséget adott arra, hogy a város a természeti értékek bemutatására olyan korszerűbb információs rendszert alakítson ki, amely egyszerre szolgálja a helyieket és a Fonyódra érkező vendégeket. A kezdeményezés azért is hasznos, mert az erdei séta nem feltétlenül csak mozgásról szól. A Balaton környékén egyre többen keresik a természetközeli programokat, és sokan szeretnék jobban megismerni azokat a tájakat, amelyeken keresztül kirándulnak. Egy jól elhelyezett információs tábla segíthet abban, hogy a látogató észrevegye azokat az értékeket is, amelyek egyébként könnyen rejtve maradnának. Fonyód természeti környezete ebből a szempontból különösen érdekes. A városban a Balaton vízpartja mellett erdős területek és magasabb fekvésű részek is találhatók. A Várhegy például nem csak kirándulóhely, hanem a balatoni táj megfigyelésére is alkalmas terület. A Kossuth erdő és a Kakukkösvény pedig olyan zöld környezetet kínál, amely a helyiek mindennapi kikapcsolódásának is része. A táblák megjelenése a turizmus számára is kedvező lehet. Egy balatoni település látogatóinak nem kizárólag strandot és vízpartot kell kínálni. Az erdei sétautak, a természetismereti programok és a helyi értékeket bemutató útvonalak hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a turisták több időt töltsenek a településen, és olyan részeit is felfedezzék, amelyeket autóval vagy hagyományos városnézéssel nem érnének el. A digitális tartalom egyben rugalmasabbá teheti az információszolgáltatást. Még egy hagyományos táblán csak korlátozott mennyiségű szöveg fér el, a QR kód mögött sokkal több anyag is elhelyezhető. Így a látogató eldöntheti, hogy csak néhány alapinformációra kíváncsi, vagy részletesebben is utána nézne az adott növénynek, állatnak vagy helytörténeti érdekességnek. A fejlesztés természetvédelmi szempontból is hasznos lehet. Az ismeretterjesztés hozzájárulhat ahhoz, hogy a kirándulók tudatosabban viselkedjenek az erdőben. Ha többet tudnak az élővilágról, könnyebben megérthetik azt is, miért fontos a hulladékmentes környezet, a kijelölt útvonalak használata és az állatok nyugalmának megőrzése. A fejlesztés a város természetközeli arculatát is erősítheti. A fonyódi új táblák ezért nem pusztán útjelzők. Egyszerre hatékonyan segítik a tájékozódást, az ismeretterjesztést és a helyi értékek, természeti értékek bemutatását. A QR kódok pedig egyfajta hidat teremtenek az erdei séta és a digitális információ között.

0: Balázs vagy?
1: Balaton Rádió.
2: 1,2 milliárd forintos támogatást kapott a Hévíz Balaton Airport. Jelentős állami támogatást kapott a Sármelléki Hévíz Balaton Airport. A repülőtér éves működését 1,2 milliárd forinttal támogatja a kormány. A támogatás az idei működés finanszírozását segíti, miközben a térség számára az is fontos kérdés, hogy milyen új nemzetközi járatokat sikerül a következő időszakban Sármellékre hozni. A kormány összesen 5,5 milliárd forinttal támogatja három vidéki nemzetközi repülőtér működését. Ebből a Sármelléki légi kikötőnek 1,2 milliárd forint jut. A cél az, hogy a repülőtér működése éves szinten biztosított legyen. A Hévízi tájékoztatás szerint közben vizsgálják a következő időszak járatfejlesztési lehetőségeit és egy hosszabb távon fenntartható működési modell kialakítását. Így az egyik legfontosabb feladat új nemzetközi kapcsolatok kiépítése lehet. Sármelléken már idén is elindult egy közvetlen nemzetközi járat. Júniusban charterjárat kezdte meg működését a törökországi Antália és a Hévíz-Balaton Airport között. A járatot az Itaka utazásszervező indította a nyári szezonra. A tapasztalatok alapján később dönthetnek a kapcsolat folytatásáról vagy bővítéséről. Egy repülőtér hosszú távú működését azonban nem csak a támogatás nagysága határozza meg. Legalább ilyen fontos, hogy mennyi utas használja, és sikerül-e olyan járatokat működtetni, amelyek iránt tartós kereslet mutatkozik. A Nyugat-Balaton számára különösen fontos a külföldi vendégek elérése. Hévíz nemzetközileg ismert turisztikai célpont, a térség pedig jelentős szálláshely, wellness és turisztikai kínálattal rendelkezik. A közvetlen légi kapcsolatok lerövidíthetik az utazást, és új piacokról érkező turistákat hozhatnak. A támogatás időzítése azért is érdekes, mert közben jelentős fejlesztés is lezárult a repülőtéren. Átadták a mintegy 3 milliárd forintos korszerűsítés első ütemét. Megújult az utasforgalmi terminál, a futópálya és a gurulóút, korszerűsítették a navigációs és biztonsági rendszereket is. A terminál kapacitása szintén növekedett. A hivatalos tájékoztatás szerint egyszerre 200 schengeni és 200 schengenen kívüli utas kiszolgálására alkalmas. A futópályán több mint 1200 burkolati hibát javítottak ki, korszerűsítették a pályavilágítást és felújították a kapcsolódó műszaki elemeket. A gurulóút teljes újjáépítésen esett át, nagyobb teherbírással. A navigáció is fejlődött. Az új ILS és DMR rendszer a csökkent látási viszonyok között biztonságosabb megközelítést segítheti. Emellett új office munkaterem, fedett eszköztároló és korszerűbb térvilágítás is megvalósult. Energetikai fejlesztésként napelemparkot is kialakítottak a repülőtér területén, ami a működés energiahatékonyságát javíthatja. Így 2026-ban egyszerre két fontos folyamat zajlott Sármelléken. Elkészült egy jelentős infrastruktúrális korszerűsítés, és működési támogatás érkezett a repülőtér stabilitásának biztosítására. A következő lépés azonban a forgalom növelése lehet. A cél ugyanis nem pusztán a repülőtér működtetése, hanem új nemzetközi járatok és hosszabb távon fenntartható légi kapcsolatok kialakítása. Egy új járat nem csak a repülőtérnek jelenthet több utast, közvetlen hatása lehet a hévízi szállodákra, fürdőkre, éttermekre és más turisztikai szolgáltatókra is. Ha egy kapcsolat több szezonon keresztül gazdaságosan működik, tartós turisztikai kapcsolat alakulhat ki egy külföldi térség és a Nyugat-Balaton között. Az Antália járat ezért fontos tapasztalat lehet a jövő szempontjából. Ha a kereslet kedvező, új úti célok vagy nagyobb kapacitású járatok jelenhetnek meg. A mostani 1,2 milliárd forintos támogatás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a repülőtér hosszú távú működése már teljesen biztosított. A támogatás az idei éves működést segíti, miközben a későbbi modell és a járatfejlesztések továbbra is vizsgálat alatt állnak. Sármellék tehát egyszerre kapott működési támogatást és korszerűbb infrastruktúrát. A következő időszak legfontosabb kérdése az lehet, hogy sikerül-e mindezt megfelelő utasforgalommal és új nemzetközi kapcsolatokkal megtölteni. A Hévíz-Balaton Airport jövője így nem pusztán egy repülőtér ügye, hanem a Nyugat-Balaton turizmusának és nemzetközi elérhetőségének egyik fontos kérdése is.

0: Több mint 300 balatoni bort kóstolhattak egy helyen. Több mint 80 balatoni borászat, mintegy 300 borát lehetett megkóstolni Balatonszőlősön, a Balaton Wines Vibes rendezvényén. A nyári esemény a balatoni borvidékek sokszínűségét állította középpontba, miközben a szervezők a borok mellett gasztronómiai programokkal és zenével is várták a látogatókat. A rendezvény egyik különlegessége az volt, hogy a vendégek egyetlen helyszínen találkozhattak számos különböző balatoni pincészet boraival. A kínálatban több borvidék és számos szőlőfajta képviseltette magát, így a látogatók nem csak egy-egy ismert pincészet kínálatát ismerhették meg, hanem össze is hasonlíthatták a Balaton különböző térségeinek borait. A Balaton borászati szempontból több, egymástól karakterében is eltérő területet foglal magában. A tó északi partján található a Balatonfüred csopaki borvidék, nyugaton a badacsonyi borvidék, délen pedig a balatonboglári borvidék. Ezek adottságai, mikroklímája, talaja és a termesztett szőlőfajták is különböznek egymástól. A Balaton Wines Vibes egyik célja éppen ennek a sokszínűségnek a bemutatása volt. A rendezvény nem egyetlen borfajtára vagy egyetlen borvidékre épült, hanem a teljes balatoni boros kínálatból adott ízelítőt. Ez azért is fontos, mert a Balatonról sokaknak elsősorban a nyári strandolás és a turizmus jut eszébe, miközben a térség jelentős hagyományokkal rendelkezik a szőlő és bortermelésben is. A programot a balatonszőlősi Balaton Wines Visitor Centerben tartották. A helyszín különösen alkalmas volt arra, hogy a borok mellett maga a balatoni táj is az élmény részévé váljon. A nyári időszakban a tó környéke egyébként is kiemelt turisztikai célpont, ezért egy ilyen gasztronómiai esemény a strandoláson és a hagyományos programokon túl másfajta kikapcsolódást is kínált. A borkóstolás mellett lounge és chill day jészettek, valamint naplementés programok is szerepeltek a rendezvényen. A szervezők ezzel elsősorban egy kötetlen, nyári hangulatú gasztronómiai eseményt alakítottak ki. A borok megismerése így nem formális kóstolóként, hanem egy hosszabb balatoni program részeként is működhetett. A gasztronómiai kínálatban street food ételek is megjelentek. A szervezők célja az volt, hogy a borok mellé könnyed, nyári ételeket kínáljanak. Ez a balatoni turizmusban egyre fontosabb tendencia. A látogatók sokszor már nem különálló programokat keresnek, hanem olyan összetett élményeket, amelyekben a helyi ételek, italok, zene és a környezet egyszerre jelenik meg. A balatoni borászatok számára az ilyen rendezvények azért is jelentősek, mert közvetlen kapcsolatot teremtenek a termelők és a fogyasztók között. A látogatók nem csak megkóstolhatják a borokat, hanem megismerhetik a mögöttük álló pincészeteket és termőhelyeket is. Ez hosszabb távon a borvidékek ismertségét és a helyi termelők iránti érdeklődést is erősítheti. A Balaton Wines Vibes egyben azt is megmutatta, hogy a balatoni turizmus egyre inkább a gasztronómiai élményekre épít. A tó környékén az elmúlt években számos boros, éttermi és helyi termékeket bemutató rendezvény jelent meg, amelyek a nyári vendégforgalmat a vízparton kívüli helyszínekre is kiterjesztik. Az esemény így nem csak egy borfesztivál volt, hanem a balatoni borászatok közös bemutatkozási lehetősége is. A több mint 300 bemutatott bor jól érzékeltette, milyen széles a régió kínálata. A rendezvény azt is jelezte, hogy a Balaton turisztikai arculatában a bor és a gasztronómia egyre fontosabb szerepet kap. A nyári hónapokban érkező vendégek így a fürdőzés mellett helyi borokat, ételeket és kulturális programokat is felfedezhetnek. A balatoni borvidékek számára pedig az ilyen események lehetőséget teremtenek arra, hogy a nyári szezonban közvetlenül szólítsák meg azokat a vendégeket, akik kíváncsiak a tó környékének gasztronómiai értékeire. A Balaton Wines Vibes ezért egy újabb példája volt annak, hogy a balatoni nyár ma már jóval többről szól a strandolásnál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagytestű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott, írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak, a legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszeseket felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
1: Időjárás.
2: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
0: Kutatók szerint fontos megőrizni a Pogány völgyi víztorkolatát. Újabb fontos balatoni természetvédelmi kérdésre hívta fel a figyelmet a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet. A kutatók bemutatták a Fonyód és Fonyódliget között a Balatonba torkolló Pogány völgyi víz jelentőségét, valamint a torkolat megőrzésének fontosságát. A Pogány völgyi víz, más néven Keleti Bozót csatorna, mintegy 42 km hosszú, és a Balaton egyik jelentős déli befolyója. A kutatók szerint nem érdemes egyszerű vízelvezető árokként tekinteni rá. Olyan összekötő ökológiai rendszer, amely kapcsolatot teremt a szárazföldi vízgyűjtő és a tó között. A torkolati és középső szakasz természetvédelmi szempontból is érzékeny területekhez kapcsolódik. A vízfolyás környezete kapcsolatban áll a Pogány-völgyi rétekkel és a balatoni berkek Natura 2000 területével. Ezek a területek ezért fontos ökológiai feladatokat is ellátnak. A szakemberek szerint a torkolat környezetében található növényzet és talaj természetes pufferzónaként működhet. A lassabban mozgó víz, a parti növényzet és a talaj együtt képes lehet visszatartani a hordalék és a vízzel érkező tápanyagok egy részét, mielőtt azok eljutnának a Balatonba. Ez a vízminőség szempontjából különösen fontos. A kutatóintézet szerint a Balaton állapotát nem lehet kizárólag a tóparton megvédeni, mert a vízgyűjtőről érkező vízfolyásokon keresztül hordalék, tápanyag és más anyagok is eljuthatnak a tóba, a tó hosszú távú védelméhez. A befolyók ezért a Balaton kapuj. A természetközeli torkolat emellett élőhelyként és ökológiai folyosóként is működhet. A nádasok, sásosok, mocsaras területek és nedves réteg számos vízi vagy vízhez kötődő állatnak biztosíthatnak táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. A kutatók ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy egy ilyen terület jelentős átalakítása több természetes funkciót is gyengíthet. A feltöltés, a burkolás, a növényzet eltávolítása, vagy a meder erős mesterséges átalakítása csökkentheti a vízvisszatartó és vízminőségvédelmi szerepet, miközben az élőhelyek is sérülhetnek. A pogányvölgyi víz esetében a kutatók arra is rámutattak, hogy a torkolat közvetlenül a Balaton vízminőségéhez kapcsolódik. Mire a víz eléri a tavat, már kevés lehetőség marad arra, hogy a vele érkező terheléseket természetes módon visszatartsák. A természetes növényzet így egyfajta biológiai szűrőként is szerepet kaphat. Nem helyettesít minden vízkezelési megoldást, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a vízfolyásból érkező hordalék és tápanyag egy része már a tóbajutás előtt a rendszerben maradjon. A szakemberek szerint a megőrzésnek azért is van jelentősége, mert a Balaton környezetében egyszerre vannak jelen természetvédelmi, turisztikai és gazdasági érdekek. Egy torkolati terület fejlesztése vagy átalakítása ezért rövid távon egyetlen helyszínt érinthet, később az ökológiai kapcsolatokra is hatással lehet. A kutatók szerint a pogányvölgyi víztorkolatának sorsa azért fontos, mert ez a hely egyszerre lehet vízminőségvédelmi puffer, élőhely és ökológiai kapcsolat a Balaton és a szárazföld között. A szakmai felhívás egyik fontos üzenete, hogy a Balaton jövőjét nem csak magának a tónak a felszínén kell vizsgálni. Figyelni különösen azokra a vízfolyásokra és parti területekre is, amelyek közvetlen kapcsolatban vannak vele. A pogányvölgyi víz története ezért túlmutat Fonyód és Fonyód-liget határán. Arról is szól, hogy a Balaton egészséges működéséhez szükség van a körülötte található természetes rendszerek megőrzésére.

Nem önmagában a Balaton víz szintje dönti el, hányan nyaralnak a tónál. Érdekes eredményre jutottak a Balaton víz szintjét és a turizmust vizsgáló kutatók. A tó vízállása önmagában jóval kisebb hatással lehet a balatoni vendégforgalomra, mint azt korábban feltételezték. Egy friss kutatás szerint a turisták számának alakulásában az időjárás és a háztartások anyagi helyzete sokkal fontosabb szerepet játszik. A kutatást a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont, vagyis a RECK szakértői Unvári Gábor és Horváth Gábor végezték. A szakemberek a Balaton vízszintje, a turizmus és a tó gazdasági szerepe közötti kapcsolatokat elemezték. A kutatás azért is különösen aktuális, mert a klímaváltozás miatt a jövőben gyakrabban fordulhatnak elő olyan időszakok, amikor a tó vízállása a megszokottnál alacsonyabb. Az elemzés egyik legfontosabb megállapítása, hogy a turisták viselkedése nem egyszerűen a vízszint alapján változik. A szakértők ökonometriai vizsgálatai szerint érdemi hatás elsősorban akkor mutatható ki, amikor a Balaton vízállása 60-70 cm alá csökken. 60 cm alatt minden további 1 cm-es apadás a partszakasztól függően körülbelül 1-2%-kal csökkentheti a vendégszámot. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb vízállás automatikusan rossz balatoni szezont eredményez. A kutatók szerint a turizmus teljesítményére ennél sokkal nagyobb hatással lehet az időjárás. Egy meleg, napos nyár ugyanis akkor is sok látogatót vonzhat a tóhoz, ha a vízszint nem éri el az ideálisnak tartott értéket. Szintén meghatározó tényező a háztartások anyagi helyzete. Ha az embereknek több elkölthető jövedelmük van, nagyobb eséllyel indulnak nyaralni, míg a kedvezőtlenebb gazdasági környezet visszafoghatja az utazási kedvet. A kutatás alapján ezért a balatoni turizmus alakulását nem lehet kizárólag a tó vízállásával magyarázni. A szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy hosszabb távon számolni kell a klímaváltozás következményeivel. Gyakoribbá válhatnak azok az időszakok, amikor a Balaton vízszintje a turisták számára már érzékelhetően alacsony. Ez pedig bizonyos partszakaszokon gazdasági következményekkel is járhat. A kutatás ezért a vízpótlás kérdését is más megvilágításba helyezi. A szakemberek szerint egy esetleges vízpótlási beruházást nem feltétlenül úgy kell elképzelni, mint amelynek célja a tó állandóan magas vízszinten tartása. Inkább egyfajta biztonsági tartalékként lehet rá tekinteni, amely a szélsőségesebb időszakok kezelésében segíthet. A kérdés különösen fontos lehet a következő évtizedekben, hiszen a Balaton nem csak turisztikai célpont, hanem jelentős ökológiai és gazdasági rendszer is. A vízszint szabályozása ezért egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust, a helyi vállalkozásokat és a tó környékén élőket. A kutatás egyik legfontosabb üzenete így az, hogy a Balaton jövőjéről nem érdemes kizárólag a vízmagasság alapján gondolkodni. A tó turisztikai vonzerejét számos tényező együtt alakítja. Az időjárás, a vendégek anyagi lehetőségei, a szolgáltatások minősége és az éghajlatváltozás egyaránt meghatározhatja, hogy a következő években mennyien választják a Balatont úti célként. A szakértők szerint ezért a hosszú távú alkalmazkodásnak nem csak műszaki, hanem gazdasági és turisztikai szempontokat is figyelembe kell vennie. A Balaton esetében ugyanis nem egyszerűen arról van szó, hogy mennyi víz van a tóban, hanem arról is, hogyan tud a térség alkalmazkodni a változó éghajlati és gazdasági környezethez.

Digitális eszköz segítheti a Balaton természeti és kulturális értékeinek védelmét. Új digitális eszközt mutattak be a Balaton térségében, amelynek célja, hogy feltérképezze és értékelje a természeti és kulturális örökséget veszélyeztető kockázatokat. A fejlesztést az INACO nemzetközi projekt keretében hozták létre, és a Balaton fejlesztési tanácsülésén ismertették. A projekt célja, hogy a közép-európai térségek ellenállóbbá váljanak az éghajlatváltozás hatásaival szemben. A szakemberek olyan veszélyekkel számolnak, mint az árvizek, földcsuszamlások, erdőtüzek, aszály és vízhiány. Ezek a természetes élőhelyeket és a kulturális örökséget is veszélyeztethetik. Az INACO egyik fontos helyszíne Fonyód. Nemzetközi szakmai találkozót tartottak a térségben, a résztvevők pedig a fonyódi magaspartot is megvizsgálták. Itt a partfal eróziója jelent komoly problémát. Az egyre gyakoribb és intenzívebb csapadék, valamint az erős szelek gyengíthetik a meredek partfalat. Ennek következtében földcsuszamlások és omlások alakulhatnak ki, miközben a partvonal fokozatosan visszahúzódhat. Ez nem csak természetvédelmi kérdés, ha a partfal mozgása felgyorsul, veszélybe kerülhetnek a környező területek, az infrastruktúra és az épített örökség is. Ebben segíthet az új digitális eszköz. A rendszer különböző információk alapján azonosíthatja a veszélyeztetett területeket és segíthet felmérni a kockázatokat. Így a szakemberek könnyebben megállapíthatják, hol jelentkezik egy veszély, milyen értékeket érinthet és hol lehet szükség beavatkozásra. Az INACO azért is különleges, mert a természetvédelem és a kulturális örökség védelmének kapcsolatára helyezi a hangsúlyt. Egyetlen természeti folyamat ugyanis többféle értéket is veszélyeztethet. Egy heves esőzés például eróziót okozhat egy természetes területen, ugyanakkor károsíthat régi épületeket vagy történelmi útvonalakat is. A tartós aszály pedig nem csak a vízkészleteket érintheti, hanem a mezőgazdaságot és a tájképi értékeket is. A Balaton esetében ez különösen fontos. A térség turizmusa nagy mértékben a természeti és kulturális értékekre épül. A látogatók nem csak a tóvízéért érkeznek, hanem a tájért, a szőlőhegyekért, a történelmi épületekért és a természetközeli programokért is. Az INACO hivatalos célja olyan integrált, webalapú megoldások és kockázatkezelési tervek kidolgozása, amelyek a helyi hatóságok munkáját is segíthetik. A projektben magyar, szlovák, osztrák és cseh szervezetek működnek együtt, finanszírozását pedig az Interreg Central Europe program biztosítja. A fejlesztés jelentősége abban áll, hogy a döntéshozók több információ alapján tervezhetnek. A klímaváltozás sokszor lassan változó folyamatokban jelenik meg. Fokozódó szárazságban, szélsőséges csapadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Ezeket könnyebb kezelni, ha pontosan tudjuk, mely terület mennyire sérülékeny. Az új digitális eszköz ezért döntéstámadékban, erózióban, vagy növekvő vízhiányban. Az új digitális eszköz ezért döntéstámogató rendszerként is használható.

0: gyakrabban felismerjék, pontosabban értékeljék és tudatosabban készüljenek fel rájuk. A kezdeményezés végső célja, hogy a Balaton természeti és kulturális értékei hosszú távon is megmaradjanak. Mert amikor ezek védelméről döntünk, nem csak azt határozzuk meg, milyen a Balaton ma, hanem azt is, milyen állapotban adjuk tovább a következő generációknak.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel nappal. A legjobbakkal.

Veszélyes tárgyakat szedtek ki a Balaton medréből Balatonföldváron. Önkéntesek tisztították meg a Balaton medrének egy partszakaszát Balatonföldváron. A munka azért vált időszerűvé, mert az idei aszály miatt jelentősen visszahúzódott a tó vize, így a partmenti mederrészek könnyebben hozzáférhetővé váltak. A helyi kezdeményezés során egy óra alatt jelentős mennyiségű hulladékot és több balesetveszélyes tárgyat is összegyűjtöttek a szabad strand közelében. A megtisztított területen nem csak egyszerű hulladékot találtak, a partmenti kőszórásból korábban a vízbe sodródott kövek mellett karók, engedély nélkül elhelyezett bóják, gumiabroncsok, palackok és üvegek is előkerültek. Ezek közül több különösen veszélyes lehet azok számára, akik a sekély vízben fürdenek, vagy mezitláb járnak a mederben. A kezdeményezők szerint a mostani alacsony vízállás különleges lehetőséget teremtett arra, hogy olyan partszakaszokat is megtisztítsanak, amelyeket normál vízállás mellett nehezebb lenne elérni. A Balaton medrében található tárgyak ugyanis sokszor hosszú időn keresztül rejtve maradnak a víz alatt, és csak akkor válnak láthatóvá, amikor a tó szintje jelentősen csökken. A munka ugyanakkor nem csak esztétikai szempontból fontos. A vízben vagy a mederben maradó üvegdarabok, karók,

0: és egyéb tárgyak sérülést okozhatnak a fürdőzőknek. Különösen a sekély, lassan mélyülő partszakaszokon lehet problémás, ha valaki nem látja, mi található a lába előtt. Az önkéntesek ezért arra kérik a balatoni közösségeket és az önkormányzatokat, hogy ahol lehetőség van rá, használják ki az alacsonyabb vízállással járó időszakot a partmenti területek ellenőrzésére és megtisztítására. A felhívás szerint a mostani munka akár más településeken is hasonló akciókat indíthat el. A Balatonföldvári akció hátterében az idei rendkívül száraz időjárás áll. A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, emiatt több helyen nagyobb területek kerültek szárazra a part mentén. Ez a nyaralók számára feltűnő változás, a természet és a vízpart használata szempontjából pedig új helyzetet teremt. Az alacsony vízállásnak vannak kellemetlen következményei, ugyanakkor bizonyos munkákat könnyebb elvégezni. Ilyen lehet például a meder egyes részeinek ellenőrzése, a veszélyes tárgyak eltávolítása és a partmenti területek állapotának felmérése. A mostani Balatonföldvári akció ezt a lehetőséget használta ki. A kezdeményezők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a medertisztítás nem kizárólag az önkéntesek feladata. A biztonságos balatoni fürdőzéshez és a rendezett vízpart fenntartásához szükség van a parton tartózkodók odafigyelésére is. Aki hulladékot termel, annak fontos, hogy azt ne dobja a vízbe vagy a mederbe. A megtalált tárgyak között szereplő engedély nélkül elhelyezett bóják különösen érdekesek. Ezek nem csak a vízi környezetet terhelik, hanem a fürdőzők számára is veszélyforrást jelenthetnek. Ugyanez igaz azokra a karókra és egyéb hegyes tárgyakra, amelyek az évek során a vízbe kerülhettek. A mostani akció ezért egyszerre szólt a környezet megtisztításáról és a fürdőzők biztonságáról. A helyszínen összegyűjtött tárgyak eltávolításával egy olyan partszakasz vált rendezettebbé, amelyet a nyári szezonban sokan használnak. A Balatonföldvári önkéntesek munkája ezért más balatoni települések számára is követhető példa lehet. A mostani helyzetben a közösségi összefogás rövid idő alatt kézzelfogható eredményt hozott. A legfontosabb üzenet pedig egyszerű. A Balaton tisztasága és biztonsága közös ügy. A tómederben található hulladék és veszélyes tárgyak nem csak a környezetet rontják, hanem közvetlen veszélyt is jelenthetnek. Az alacsony vízállás most lehetőséget adott arra, hogy ezek közül több felszínre kerüljön, az önkéntesek pedig gondoskodtak az eltávolításukról.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
1: Időjárás.
2: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: 800 hektáros természetvédelmi élőhely hálózat működik Somogyban. Az sonline.hu szerint több mint 800 hektáron őriznek természetközeli élőhelyeket Somogyban egy csaknem 4 évtizede működő természetvédelmi kezdeményezés keretében. A Somogy Természetvédelmi Szervezet munkája olyan vizes élőhelyekre és gyepekre összpontosít, amelyek fontos menedéket jelentenek számos vadon élő fajnak. A program a Balaton tágabb térségének természeti állapotára is hatással van, hiszen a megőrzött élőhelyek a tóvízgyűjtőjéhez közeli térségek ökológiai rendszerének részei. A természetvédelmi szervezet munkájának egyik fontos helyszíne a Somogyfajsz környékén található tórendszer. A terület különösen jelentős a madárvilág számára, többek között a fekete gólyák egyik fontos gyülekező helyének számít. A szakemberek nem egyszerűen érintetlenül hagyják a tájat, hanem tudatosan kezelik az élőhelyeket annak érdekében, hogy azok hosszú távon is alkalmasak maradjanak az állatok és növények számára. A természetvédelemben erre egyre nagyobb szükség van. Európa számos térségében a vizes élőhelyek zsugorodtak, a gyepeket pedig beépítették, vagy intenzívebb mezőgazdasági használat alá vonták. Ezzel együtt sok állatfaj számára megszűntek, vagy feldarabolódtak azok a területek, ahol korábban táplálkozni, szaporodni vagy pihenni tudtak. A Somogyi program egyik különlegessége, hogy nem kizárólag természetvédelmi területként, hanem úgynevezett ökológiai téglákként tekintenek ezekre a helyszínekre. Az elnevezés azt fejezi ki, hogy a különböző gyepek, tavak és vizes élőhelyek együtt egy nagyobb természetvédelmi hálózat elemeit alkotják. Egyetlen kis terület önmagában kevés lehet, de ha több élőhely összekapcsolódik, az állatok könnyebben mozoghatnak közöttük, és nagyobb eséllyel maradhatnak fenn az érzékeny fajok. A munkában a hagyományos tájgazdálkodásnak is jelentős szerepe van. A megfelelően végzett legeltetés például segíthet abban, hogy ne záródjanak be teljesen a gyepek, és megmaradjon a változatos növényzet. Ez nem csak a növényeknek kedvez, hanem számos rovarnak és madárnak is, amelyek nyílt területeken keresik táplálékukat. A természetvédők számára ezért a gazdálkodás nem feltétlenül ellentéte a természetvédelemnek. Éppen ellenkezőleg. Megfelelő módszerekkel a hagyományos állattartás hozzájárulhat egy értékes tájkép és élőhely fenntartásához. A lényeg az, hogy a használat ne lépje túl azt a mértéket, amelyet a természetes rendszer még képes elviselni. A somogyi élőhely hálózat jelentősége a madárvilág miatt is nagy. A vonuló madarak számára a vizes területek pihenő és táplálkozó helyet biztosítanak. Egy hosszú vonulás során különösen fontos, hogy legyenek olyan állomások, ahol az állatok megfelelő mennyiségű táplálékhoz és vízhez jutnak. A fekete gólya jelenléte jól jelzi ennek jelentőségét. Ez a nagytestű, rejtőzködő madár kifejezetten kedveli a nyugodt vizes élőhelyeket és az idős erdőket. Ha egy térségben rendszeresen megjelenik, az arra utalhat, hogy megfelelő feltételeket talál a táplálkozáshoz és a pihenéshez. A természetvédelmi munka ugyanakkor folyamatos feladat. A vizes élőhelyek állapotát az időjárás, a vízellátás és az emberi beavatkozások is befolyásolják. A hosszabb száraz időszakok csökkenthetik a vízborítást, miközben az inváziós növényfajok terjedése szintén veszélyt jelenthet. Emiatt a szakembereknek rendszeresen ellenőrizniük kell a területeket, és szükség esetén be kell avatkozniuk. A somogyi példa azért is figyelemre méltó, mert a természetvédelem itt több évtizedes munkára épül. A kezdeményezés 1989-ben indult, és azóta fokozatosan országos mintává fejlődött. A mostanra kialakult, mintegy 800 hektáros rendszer azt mutatja, hogy hosszú távú gondolkodással és következetes területkezeléssel jelentős természeti értékeket lehet megőrizni. A program a Balaton térsége szempontjából is érdekes, mert megmutatja, hogy a tó környezetének természeti állapota nem csak közvetlenül a parton dől el. A környező vizes élőhelyek, rétek és kisebb tavak ugyanannak a nagyobb ökológiai rendszernek a részei. A somogyi élőhely hálózat nem látványos beruházás, hanem lassú, következetes munka eredménye. Éppen ezért fontos, több száz hektárnyi területen biztosít olyan környezetet, ahol a vadon élő fajok számára továbbra is van hely.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

régészek kutatják a Balaton rejtett múltját. Régészeti kutatás zajlik a Balatonban. A búvár régészek újabb szomáros felderítést végeztek Balaton Aliga térségében, a Kádár és a Castro villa közelében. Mintegy 100 hektáros vízfelületet vizsgáltak át, és elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép, valamint egykori halászati létesítmények nyomait keresték. A kutatás azért is figyelemre méltó, mert a szakemberek a Balaton régi partvonalának nyomaira is rábukkantak. A Balaton vízszintje a történelem során jelentősen változott. Az egykori partvonal ezért régészeti szempontból különösen érdekes, hiszen az emberek évezredeken át a víz közelében telepedtek meg. Korábbi balatoni vizsgálatok során már találtak olyan helyeket, ahol bronzkori kerámia töredékek kerültek elő a tómedréből. Most Balaton Aliga előtt is kirajzolódott egy jellegzetes mederlépcső, amely a szakemberek szerint egy régi partfal maradványa lehet. A kutatóhajó párhuzamos sávokban haladt és rögzítette a meder alakját. Az adatokból később háromdimenziós térképet is készíthetnek. A szonár segítségével olyan objektumokat is észrevehetnek, amelyeket a búvárok a víz alatt szabad szemmel nehezen találnának meg. A következő lépés a célzott merülés lehet. Miután a műszerek kijelölik a gyanús pontokat, a búvár régészek személyesen is megvizsgálják azokat. Így derülhet ki, hogy régészeti tárgyról, elsüllyedt szerkezetről vagy természetes képződményről van-e szó. A felderítés során elsüllyedt hajó, vízbe került repülőgép és egykori halászati létesítmények nyomait is keresték. A Kádár és Castro villa az egykori pártüdülő történetéhez kapcsolódik, de a kutatás ennél szélesebb időszakot vizsgál. A tómedrében olyan tárgyak maradhattak fenn, amelyekről a szárazföldi forrásokban kevés információ található. Egy régi hajóroncs nem csak a hajó történetét mesélheti el. A rajta talált tárgyakból arra is következtetni lehet, hogyan éltek és közlekedtek az emberek a Balatonon. Ugyanez igaz az egykori halászati építményekre. A víz alatti régészet ezért nem egyszerűen elveszett tárgyak keresését jelenti. A szakemberek egy eltűnt táj történetét rekonstruálják. Ha sikerül pontosabban meghatározni az ősi partvonal helyét, azt is vizsgálhatják, milyen emberi tevékenység kapcsolódott hozzá. Az Argonauta víz alatti kulturális örökségvédelmi és folyami régészeti kutatócsoport szakemberei vesznek részt a kutatásban. A csoport a magyarországi és a Kárpát-medencei víz alatti kulturális örökség felderítésével, dokumentálásával és kutatásával foglalkozik. A felmérés során 250 méter széles és 1 km hosszú területet vizsgáltak 3,5 méteres mélységben. Ez csaknem 100 hektárnyi víz alatti területet jelent. A szakemberek ismeretlen területet térképeznek fel. Egyelőre azt sem lehet tudni, milyen leletek kerülhetnek elő. Lehet, hogy hajóroncs, régi halászati létesítmény, történelmi tárgy, vagy egy több ezer éves partvonal nyoma lesz a legfontosabb eredmény. Az ősi táj pontosabb rekonstruálása segíthet megérteni, hogyan változott a Balaton és környezete. A kutatás a nagy közönség számára izgalmas, mert a Balaton felszíne alatt olyan világ rejtőzik, amelyet a tópartról nem lehet látni. A modern technológia révén egyre több részlet válhat ismerté. A balatoni búvár régészeti kutatás egyszerre szól a múltról és a modern technológiáról. Balaton Aliga térségében már kirajzolódott egy ősi meder lépcső, a következő kérdés pedig az, mit rejt a meder a felszín alatt? A válasz újabb történetekkel gazdavíthatja a Balaton múltját.

0: Rekordot döntött a 20. NN Ultra Balaton. A 20. NN Ultra Balatont rendezték meg 2026-ban, amely minden korábbi létszám rekordot megdöntött. A Balatont egy körben megkerülő 209 kilométeres versenyre több mint 35 ezer nevező érkezett. A jubileumi esemény nem csak a résztvevők számában volt kiemelkedő, a szervezők szerint több mint 1000 fős stáb dolgozott a lebonyolításon, az útvonal pedig több mint 50 balatoni települést érintett. A versenyközpontja Balatonfüred volt, innen indultak és ide érkeztek vissza a különböző kategóriák résztvevői. Az esemény egyik legnagyobb kihívását természetesen az egyéni ultrafutás jelentette. Idén 433 versenyző vállalta, hogy teljes egészében egyedül teljesíti a tó körüli 209 kilométeres távot. Ez a szám szintén rekordot jelentett. A férfi egyéni versenyben Bódis Tamás győzött, ráadásul 15 óra, 44 perc, 45 másodperces idővel új pályacsúcsot állított fel. A második helyen a szlovák Mihály Sula végzett, a harmadik pedig Váradi Bence lett. A nőknél a spanyol Carmen Maria Perez bizonyult a leggyorsabbnak, 18 óra 25 perc, 23 másodperc alatt teljesítette a távot. Az Ultra Balaton azonban nem kizárólag az elit ultrafutókról szól. A résztvevők jelentős része váltóban teljesítette a tókerülést, így olyanok is bekapcsolódhattak, akik egyedül nem vállalkoznának több mint 200 kilométer lefutására. A csapatok számára a verseny egyszerre jelentett sportkihívást, közösségi programot és balatoni élményt. A jubileumi rendezvény mérete jól érzékelhető a frissítő pontok számából is. Összesen 58 frissítő és váltópont segítette a versenyzőket, a szervező pedig előzetesen több mint 45 ezer liter vízzel és csaknem 8 tonna banánnal készültek. A háttérben dolgozó több mint 1000 ember feladatai közé tartozott a frissítés, az egészségügyi biztosítás, a versenyzők tájékoztatása és a különböző helyszínek működtetése. Különleges vállalás kapcsolódott a 20. alkalomhoz. A projekt 418 keretében 5 ultrafutó arra vállalkozott, hogy dupla Balatonkört teljesít. Ez több mint 400 kilométer folyamatos futást jelentett, ami egészen más terhelést jelent, mint a hagyományos tókerülő verseny. A jubileumhoz jótékonysági kezdeményezés is társult. A Biotech USA az esemény 10. évfordulójára 18 millió forinttal egészítette ki a helyszíni, közösségi adománygyűjtést. A szervezők közlése szerint a korábbi években már 100 ezer jótékony futó kapcsolódott ehhez az akcióhoz. Az NN Ultra Balaton így 2026-ban egyszerre lett sportesemény, közösségi találkozó és jótékonysági program. A több mint 35 ezer nevező azt mutatta, hogy a tó körüli futás évről évre egyre több embert képes megszólítani. A 20. alkalom pedig különösen erős jubileumnak bizonyult. Új részvételi rekord, egyéni pályacsúcs és több ezer közös teljesítmény kapcsolódott hozzá. A rendezvény társadalmi hatása is figyelemre méltó. Az útvonal mentén fekvő településeken a futók, kísérők és szurkolók sokasága jelent meg, miközben a helyi szolgáltatók is bekapcsolódtak a hétvége lebonyolításába. A verseny ezért nem csak a sportolóknak adott feladatot, hanem a Balaton térségének is megmutatta, hogy a tavaszi időszakban is van igény nagyszabású, több települést összekapcsoló programokra. A jubileumi Ultra Balaton ezzel újabb fontos állomás lett a tósport életében. A 20. évforduló ezt a közösségi jelleget különösen látványosan erősítette. A Balaton ezúttal nem csak turisztikai célpontként jelent meg, hanem egy több mint 200 kilométeres sportpályaként is. A tavaszi rendezvény jól mutatta, hogy a tó környéke a nyári szezonon kívül is képes nagyszabású eseményeket befogadni, amelyek egyszerre mozgatják meg a helyi településeket, a sportolókat és a szurkolókat.
1: Ha

0: erdőkezelési módszerekkel készülnek a szárazabb jövőre a Balaton felvidéken. Új szemléletű erdőkezelési módszerekkel próbálják ellenállóbbá tenni a Balaton felvidék erdeit a következő évtizedek egyre szélsőségesebb időjárási körülményeivel szemben. A Bakonyerdő ZRT Balatonfüred térségében mintegy 1500 hektáron olyan gazdálkodási módszerek alkalmazását tervezi, amelyek hosszú távon a folyamatos erdőborítás fenntartását és az erdők alkalmazkodó képességének növelését szolgálják. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy a Balatonfelvidék erdei eleve száraz, szélsőséges termőhelyi körülmények között élnek. Az elmúlt évek időjárása pedig további kihívásokat jelent a fáknak és az erdei ökoszisztémáknak. A hosszabb aszályos időszakok, a magas nyári hőmérsékletek és a kiszámíthatatlanabb csapadékeloszlás együttesen megnehezítik az erdők természetes megújulását. A szakemberek szerint ezért egyre fontosabbá válik, hogy az erdőket ne kizárólag a korábbi évtizedek tapasztalatai alapján kezeljék. Olyan megoldásokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a változó éghajlati körülményeket is. A folyamatos erdőborítás egyik lényeges előnye, hogy az erdőterület nem válik egyszerre nagy, összefüggő felületen nyírtá. A fák eltérő életkorú állományokat alkothatnak, és az erdő szerkezete fokozatosabban változik. Ez kedvezőbb mikroklímát teremthet, miközben a talaj is jobban védett maradhat a kiszáradással és az erózióval szemben. A Balaton felvidéken ennek különös jelentősége lehet. A térség erdei nem csak faanyagot biztosítanak, hanem fontos szerepet töltenek be a táj ökológiai rendszerében. Élőhelyet nyújtanak számos növény és állatfajnak, részt vesznek a széndioxid megkötésében, valamint a talaj és a vízháztartás szempontjából is jelentősek. Az erdők állapota a Balaton szempontjából sem közömbös. A tó vízgyűjtő területén található erdők hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapadék egy része fokozatosabban jusson a talajba, illetve a vízfolyásokba. Az egészséges erdők ezért közvetetten a környező területek vízháztartására is hatással lehetnek. A tervezett erdőkezelési módszerek egyik fontos eleme, hogy a szakemberek hosszabb távon gondolkodnak. Egy erdő állapotának megváltoztatása ugyanis nem néhány hónapos vagy néhány éves folyamat. A most meghozott döntések hatásai évtizedek múlva is érzékelhetők lehetnek. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a klímaváltozás miatt egyre nehezebb pontosan megjósolni, milyen körülmények között kell majd az erdőknek fejlődniük. A szakembereknek ezért olyan állományokat kell kialakítaniuk, amelyek nem egyetlen időjárási forgatókönyvre készülnek. A folyamatos erdőborítás fenntartása ebben jelenthet segítséget. A változatosabb korú és szerkezetű erdőállomány ugyanis nagyobb alkalmazkodó képességet biztosíthat, mint egy teljesen egységes, azonos korú faállomány. A Balaton felvidéken tervezett program így túlmutat az egyszerű erdőgazdálkodáson. A cél az, hogy a térség erdei a változó éghajlati körülmények között is működőképes, egészséges ökoszisztémák maradjanak. A szakemberek számára ugyanakkor az is fontos, hogy a beavatkozások során figyelembe vegyék az adott erdőrészlet sajátosságait. Nem minden terület reagál ugyanúgy a szárazságra, ezért a jövő erdőkezelése várhatóan egyre inkább helyi adottságokra épül majd. A Balaton felvidék erdeinek átalakítása tehát hosszú folyamat lesz, az elsődleges cél azonban már most egyértelmű. Olyan erdőket létrehozni és fenntartani, amelyek a jelenleginél jobban képesek alkalmazkodni a szárazabb, szélsőségesebb időjáráshoz. A most bejelentett, mintegy 1500 hektáros terület ezért egy nagyobb szemléletváltás része lehet. A Balaton felvidéken nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni, hanem olyan ellenálló erdei rendszereket kialakítani, amelyek a következő generációk számára is megőrizhetik a térség természetes értékeit.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának, a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6% pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslés nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Külcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
1: Időjárás.
2: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatóknak, és üdvözöljük a hallgatókat itt a Pszichoaktív műsorunkban. Velem szemben Erdős Robi kollégám ül. Szia Robi!
1: Szia Feri! Köszöntök én is mindenkit!
0: Első témánk az lesz, hogy mi lehet az előnye annak, hogyha változatos munkahelyi csapatban dolgozunk különféle kvalitású emberekkel. Hogy gondolkodsz erről így első körben?
1: Izgalmas, tehát az igazából ez mindig egy kihívás, egy igazi kihívás több különböző emberrel, különböző személyiséggel együtt dolgozni. Úgyhogy ez ad némi kis stresszfaktort, és ad némi adrenalint a munkavégzéshez.
0: A HVG Extra Pszichológia magazin szerint érdemes a tapasztaltak és a fiatalok kombinációját megtalálni. Egy fiatal vezetőnek jó, hogyha vannak tapasztalt helyettesei, és fordítva is. Fiatalok, idősebbek, férfiak, nők vegyesen, ez sokat adhat hozzá egy ütőképes csapathoz. A változatosságot fokozza, ha megjelenik az eltérő kulturális háttérben, értékrendben is, természetesen csak akkor, ha a csapat képes tolerálni a kisebbségi eltérő véleményeket, értékrendet is. Nyugaton igen, Magyarországon ugyanakkor még kevésbé jellemző, hogy a szervezeten belüli színesség kiterjedne a sokféle etnikai hátterű kollégákra, különféle vallási meggyőződésekre, változatos szexuális orientációkra. Az amerikai, angol, német vagy francia cégekhez képest inkább homogénnek tekinthető a magyarországi szervezetek munkavállalói bázisa. Így nálunk kevéssé jellemző, hogy szükség volna diversity menedzserre, aki nem csak a diszkrimináció ellen küzdene, hanem a sokszínűségben rejlő erő kiaknázása is a feladat körébe tartozna. Mindezt persze a minél nagyobb sikerekért. A valóság sok pszichológiai stábja rendkívül rutinosan képes támogatni a szereplői castingot, hogy végül az adássorozatban színes, heterogén társaság kerüljön a nézők szeme elé. Céljuk ugyanis, hogy utóbbiak jól szórakozzanak, szavazzanak és értékeljenek, beszélgessenek az adásokról, nem pedig az, hogy a szereplők jól érezzék magukat az összezártság heteiben, hónapjaiban. A konfliktusok kódolva vannak az egymással össze nem illő, eltérő attitűdű és értékrendű szereplők közt. Ez adja a műsor dinamikáját, miközben egy cégnél ellenjavalt a mindennapi műsor. A sokszínűség ugyanakkor jó, csak nem automatikusan működik jól. A sokszínű csapat összeállításában élen jár a sportpszichológia, és általában a versenysport is. A szakvezetők mindenkinél pontosabban tudják, hogy egy heterogén, sokféle képességeket felsorakoztató keretből milyen ütőképes csapatot tudnak pályára küldeni, ráadásul a mindenkori ellenfél játékstílusát és stratégiáját is figyelembe véve. Az üzleti működésben is számos előnyt tulajdonítanak a sokszínű csapatnak. Nyilván pozitív szerepe van az előbb említett tárgyalási delegáció kiválasztásában játszott nagyobb mozgástérnek, ez azonban szinte marginális jelentőségű ahhoz képest, hogy egy heterogén csapatban biztosan vannak mindig olyanok, akik érzékenyebben képesek rezonálni az ügyfelek speciális igényeire, akár kevéssé artikulált reményeire, így a sokszínű szervezet képes az egyes fogyasztói csoportok jobb megértésére és kiszolgálására. Egy Forbes felmérés szerint a legnagyobb vállalatok 85%-ánál úgy gondolják, hogy a sokszínűség kedvez az innovációnak, a heterogén csoport több kreatív energiát képes felszínre hozni, működtetni. A McKinsey üzleti tanácsadó cég felméréséből pedig az is kiderült, hogy a sokszínűség a pénzügyi produktivitásban is visszaköszön. Azoknál a cégeknél, ahol egyenlő volt a nemek aránya, 15%-kal nagyobb eredményességet találtak. Ahol pedig az etnikai diverzitás is számottevő volt, már 35%-kal jobb mutatókról tudtak beszámolni. Egy egyetemi kutatás szerint nincs közvetlen összefüggés egy csoport kollektív intelligenciája és az egyes tagok egyéni IQ-ja között, de érdekes módon minél nagyobb a nők aránya a csoportban, az eredmények javulni kezdenek. Kutatók arra következtettek, hogy a kollektív intelligencia emelkedése nem azzal függ össze, hogy nők is vannak a véletlenszerűen összeállított csapatokban, hanem elsősorban azzal, hogy az ilyen csapatokban nagyobb volt az odafigyelés, egymás meghallgatása, kevésbé tört utat magának az autoriter hajlam. Valószínűleg ebben az elfogadásban és odafordulásban rejlik a sokszínűség igazi ereje. De hogy látod, Robi, mi lehet az oka annak, hogy a különböző összetételű munkavállalókból álló csapatok úgy tűnik kutatások alapján, hogy pénzügyileg is több eredményt érnek el, illetve sikeresebbek?
1: Talán azért, mert hogy nagyobb a kihívás, és sokkal több energia és munka kell ahhoz, hogy sikereket érjen el egy csapat úgy, hogyha különbözőek a csapat tagjai, a csapat összetétele teljesen más attitűdökkel van felvértezve, és ott azért érdekes módon sokkal jobban ki is egészíthetik egymást, mert hogy van, aki ebben jó, van, aki abban jó, és ugye pont ez a jó az egészben, hogy ugye nagyon sok minden kell a sikerhez, és azt, hogy ahhoz, hogy el tudj érni egy eredményt, és ahhoz viszont, ha most mindenki csak egy dologban lenne jó, és ugyanabban a dologban, akkor küszködne a csapat, mert hogy olyan nehézségekkel állna szemben, hogy bizonyos dolgokat nem fog tudni megoldani, és azzal nem éri el az elvárt eredményt. Tehát mindenképp jó, hogyha egy csapat egy összetétele, az különböző személyiségű, különböző típusú emberekből van összerakva, pontosan azért, mert vannak inkább adminisztratív jellegű munkákat tudja ellátni, ő alá dolgozik, vagy mellé dolgozik a többieknek, van, aki inkább a tárgyalás készségében erősebb, és sokkal meggyőzőbb, és sokkal hatékonyabb így az ügylet, vagy a siker elérése. Tehát mindenki másban jó, és ez egy csapaton belül nagyon jó tud lenni. Lehet, hogy lesznek nézeteltérések, tehát nagyobb a konfliktus létrejöttének az esélye, viszont nagyon jó, hogy nem hátráltatják egymást, mert kiegészítő tevékenységgel még hamarabb, és akkor itt van a másik, az időigényesség, sokkal kevesebb idő alatt fogják tudni elérni azt a munkát, mint mondjuk egy olyan csapat, aki csak egy dologban jó. Mert ők szembenéznek nehézségekkel, hogy akkor hogyan oldjuk meg a másik oldalát. Nálunk itt senki nem jó adminisztrációban, de azért az kell, hogy le tudjuk adminisztrálni a dolgokat. Vagy itt senki nem meggyőző képességű, mindenki inkább azt az oldalát tudja hasznosítani, amivel egy ilyen akár back office szinten, akár egy ilyen háttér területi szinten prímán és tökéletesen össze tudja rakni a dolgokat, de ha nincs, aki előre tolja az egészet, akkor az időigényesebb és hosszadalmasabb folyamat lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy kell ez. Persze van itt is egy szint, amikor már látjuk, hogy nem egyezik a sok különbözőség miatt nem egyezik a csapat, és nem tudnak dőlőre jutni. Ez egy másik halmazon kívülálló eset, de ez pedig igazából fel fog tűnni a csapattagjainak már egy bizonyos időszak után, és akkor viszont érdemes lépni, akkor érdemes változtatni egyrészt az összetételem, másrészt pedig leülni, és akkor összerakni újból azokat a dolgokat, amik kellenek ahhoz, hogy a sikert elérjük.
0: A következőekben már egy másik témát fogunk majd hozni itt a Pszichoaktívban, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.

Ilyen nap a legjobbak, itt a Balaton Rádióban, és a következőekben az életciklusokról fogunk majd beszélni. A személyiségünk fejlődése az egy élethosszig tartó folyamat, amelyet 8 szakaszra bonthatunk, Erik H. Erikson fejlődéspszichológus szerint. Ezek a szakaszok hierarchikus elrendezésűek és egymásra épülnek. Az átmenet pedig kríziseken keresztül történik. A krízis ebben az esetben olyan válsághelyzetet jelent, amely veszélyt hordoz magában, de egyben lehetőséget is a változásra, magasabb szinten működésre, amely elvezet az én integritásához, azaz ahhoz az állapothoz, amikor teljesnek, értékesnek érezzük önmagunkat. Életünk első fejlődési szakasza a csecsemőkor, a bizalom-bizalmatlanság kríziseivel. Ennek kimenetele elsősorban az elsődleges gondozótól függ. Ha rá tud hangolódni a csecsemő igényeire, megfelelően kielégítve azokat, reményt ad neki, ami elvezet az ősbizalom kialakulásához. Az elég jó szülői gondoskodás hiánya viszont az egész életre kiható bizalmatlanságot okozhat. A második szakasz a kisgyermekkor, az akaraterő kialakulásának ideje, akkor tanulja meg a gyermek a jó és a rossz, az igen és a nem jelentését, a testhatárait, valamint az önkontrollt, a testi funkcióinak és viselkedésének az irányítását. Ezt követi a játékkora, ez az óvodás évekre tehető. A gyermek kezdeményezővé válik, mind tevékenységeiben, mind kapcsolataiban. Mivel ebben az időszakban alakul ki a lelkiismeret, a túlzott tiltások hatására a bűntudat lehet úrrá rajta. Fontos a keretek, szabályok kijelölése, de csak egészséges mértékben. Majd viszonylag nyugodtabb életszakasz következik az iskoláskor. A teljesítmény mellett fontossá válnak a kortárs közösségek. Veszélyt rejt, ha a gyermek értékét csupán a teljesítményében mérjük. Ez esetben csökkent értékűség érzése alakulhat ki, ami a későbbi életében is meghatározó lehet. Kamaszkorban aztán a hatalmas testi, lelki, idegrendszeri változásokon megy keresztül a fiatal. A serdülő feladata az előző évek fejlődési szakaszaira építkezve megtalálni a saját identitását. A krízis sikeres megoldását követően a fiatal felnőtt korba lépve viszonylag nyugodtabb periódus következik, hiszen az identitás megszilárdulása lehetővé teszi azt a fajta önfeladást, amelyet egy bensőséges párkapcsolat megkíván. Az érett felnőttkor feladata a generativitás, amely azoknak a társadalmi, kulturális, művészeti értékeknek a megalkotását jelenti, amelyet a következő nemzedékre hagyhatunk. Életünk utolsó ciklusának, az időskornak a célja az integritás, amikor hűek maradhatunk a múlthoz, őrizhetjük a hagyományainkat, miközben nyitottan fogadjuk a halál közelettét. A különböző ciklusok különböző életfeladatokat állítanak elénk.

0: Némelyik időszak kicsit nyugodtabb, míg máskor az életszakasz természetes normatív krízise mellett új válsághelyzetek alakulhatnak ki. Többek között a párkapcsolat megszakadása, a munkahely elvesztése, vagy éppen egy szerettünk halála. Mindemellett meg kell küzdenünk a négy nagy egzisztenciális szorongással, melyek éppen ezekben a pszichés problémák felbukkanására alkalmasabb, sérülékenyebb szakaszokban jelentkeznek. Irvin D. Yalom-nak az egzisztenciális pszichoterápia megteremtőjének az elmélete alapján a lét négy alapvető adottsága a magány, az élet értelme, a szabadság és a halál. Érdemes a Yalomi négyest összevetni az életszakaszokkal és megnézni, hogyan is manifesztálódnak az egzisztenciális szorongások a három legsérülékenyebb életszakaszban, a serdülőkorban, az életközépben és az időskorban. A serdülőkorban előtérbe kerülnek a lét nagy kérdései, ám a serdülőnek nincsenek még meg a megfelelő eszközei érzelmei kordában tartására. Vágyik a szabadságra, a leválásra, a szülőkről, miközben érzi, hogy szüksége van rájuk. Ezért is lázad az egyik pillanatban, és szeret gyermekien a másikban. Félelmét a magánytól a kortárs kapcsolataiban, a szerelemben oldja. Extrém esetben egy szakítás akár öngyilkossági gondolatokat, kísérletet is hozhat magával. Az emberi halandóság megrémíti, emiatt túlzottan is féltheti a szeretteit, vagy pont ellenkezőképpen reagál, szinte kihívja maga ellen a halált. Az életközép létkérdéseinél jó esetben elértük a pályánk csúcsát, többé-kevésbé felneveltük a gyermekeinket, akár elégedettek is lehetünk. Mégis sok nehézséget rejt ez a korszak. Állnak-e még új izgalmas kihívások előttünk a szakmánkban, vagy más területeken? Mit kezdünk a kirepülő gyermekeink után maradt üres fészekben a társunkkal, vagy egyedül? Ilyenkor idősödnek a szüleink, számolnunk kell a betegségükkel, a halálukkal, mert saját halandóságunkkal is szembesít. A válások száma is ebben az életszakaszban a legmagasabb. A korszak újfajta szabadságot hoz, de vajon képesek vagyunk-e ezt a szabadságot élvezni? Az egzisztenciális szorongások felerősödése számtalan tünetben megnyilvánulhat. Mindannyian ismerünk olyan középkorú férfiakat, akik ismétlődően új szexuális kalandokba keverednek, de sok hasonló korú nőt is láthatunk tinédzsereknek való öltözékben. Felbomlanak családok, ahol a férj vagy a feleség új kapcsolatba menekül, új gyermeket vállal, de az sem konstruktív megoldás, ha valaki a magánytól tartva benne marad egy rossz, akár bántalmazó kapcsolatban. Az időskor szakaszában természetes módon is felerősödik a halál szorongásunk, illetve az, hogy egyedül halunk meg. Az egyik legfontosabbat, mint megoldásként a tovagyűrűzésnek nevezik, a gyermekeink, a következő generáció és mindaz, amit életünk során megalkottunk, tovább él majd a halálunk után is. Átadhatjuk megszerzett tudásunkat, tapasztalatainkat, bölcsességünket. Hétköznapi példa az idős emberek történetmesélése, amivel az emlékeiket kívánják továbbadni a fiatalabb generációknak. Összességében elmondhatjuk, hogy az egzisztenciális szorongások hullámzó intenzitással kísérnek életutunkon. Kérdés, miképpen tudunk ezekkel megbirkózni, hogy ne hatalmasodjanak el rajtunk, és ne jelentkezzenek patológiás tünetekben. A létkérdések tudatosítása a kulcs, hiszen amivel képesek vagyunk szembenézni, azzal könnyebb megküzdeni is. Ebben segíthet az önreflexió, a meditáció, a mozgás, a flow élmények átélése, valamint az emberi kapcsolataink. Persze elakadhatunk kétségbe esetten hajtva a szorongás mókuskerekét saját ketrecünkben, ekkor nyújthat támogatást az egzisztenciális pszichoterápia. Egy terapeuta ugyanis segíthet rendet teremteni, hogy elnyerjük a kontroll megnyugtató érzését, és a miért élek kérdés mellett a hogyan élek dilemmájára is választ találhatunk, írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, három kort akarok én itt csak kiemelni, az egyszerűség véget, a serdülőkort, az életközepet és az időskort. Szerintednek melyiknek mi a kihívása ezek alapján, amiről beszéltünk, illetve hát hogyan lehet azon túljutni sikeresen ezen a krízisen?
1: Igazából ez három különböző olyan korszak, ami ami végigkíséri az életünket, és azért nagyon fontos azt megemlíteni, hogy az idős korban ott az már nem csak egy alap dolog, hogy hanem, vagy az idős kor az nem csak egy alap dolog, hanem az abban már egy kicsit bele kell gondolni, hogy szerencse is, és örülni kell neki, hogy valaki megélheti az idős kort, mert nagyon sok olyan dolog van, olyan negatív és veszély leselkedik ránk, ami miatt nem feltétlenül mondhatjuk ezt, hogy ez mindenki megéri. Serdülő korban ugye számtalan olyan dolog van, ami foglalkoztat minket, az életet próbáljuk meg egy kicsit felfedezni, annak különböző pontjait, önmagunkat próbáljuk felfedezni, hogy milyen célt, mit is érünk az életünkben, mi nekünk a célunk, mit szeretnénk elérni, milyen vágyaink vannak, megismerem-e önmagamat, vagy nem. Tehát a serdülőkor az egy érdekes korszak, mert az mindennek a kezdete, úgymond, kicsit túl a gyermekvilágom, aki lépve abból a játékos, keszekuszának nem mondanám, de abból a játékos, igazi gyerekként élő világból, korszakból, amikor egy kicsit komolyabban kezdünk el gondolkodni, és belelépünk 14-15 évesen az első párkapcsolatunkba akár, kezdődnek azok az összetűzések a barátainkkal, hogy most ő nem a barátom, ő már a barátom, de miért néztél úgy rám, és miért nem úgy néztél rám? Nem mondtál el valamit, akkor már kiestél a baráti körből. Tehát elkezdődnek azok a dolgok, amivel itt találkozunk legelőször, és ezt kezelni kell. Tehát a keszekuszaságból mindig be kell nyúlni egy kéznek ebbe a serdülő kori csoportba, körbe, aki segít nekik, és ezek a felnőttek. Tehát a legjobb család szerintem, aki nem csak szülő-gyerek kapcsolat, hanem szülőbarát, szülő kötője barát, vagy zárójelben barát, és gyerek zárójelben barát kapcsolat. Tehát, hogy kicsit vissza süllyed a szülő, a serdülő, a gyerek szintjére, mégpedig azért, ja, és nem az ő szintjére teljesen, mert visszasüllyed az ő szintjére, de sokkal tapasztaltabban, mint a serdülő. És ezzel fog tudni neki segíteni azokban a kérdésekben, amit igenis meg kell válaszolni. Mert ilyenkor találkozik először az elvesztés sem, mint jelenséggel, hogyan dolgozom fel azt, hogyha elveszítek valamit, valakit, mi lesz velem, ha egyszer én már nem leszek, vagy mikor nem leszek már. És akkor ezekkel a kérdésekkel foglalkozik mindenki egyébként. Tehát ez egy olyan általános dolog, amivel mind a három korszakban élő ember foglalkozik, de igen, a serdülő most akkor találkozik legelőször vele. Középkorosztály, ők már ugye tapasztaltak, és sok mindent tapasztaltak, viszont annyira gyorsan fejlődik a technológia, és annyira gyors a fejlődés, hogy nekik viszont alkalmazkodniuk kell az előző korszakhoz, a serdülőkhöz. Tehát amikor olyan nyelvhasználatot mondanak a serdülők, hogy már azt hinné a középkorosztály, hogy hát ezek már nem is magyarul beszélnek, tehát az a slang, azok a szavak, és ők se értik fordítva a középkorosztálynak a szavait, ami esetleg akkor volt nagy divat, amikor még 20-30 évvel ezelőtt jártunk. Tehát összességében jön az időskor, vagy ezt követően jön az időskor, ami viszont egy lecsendesült, egy letisztult állapot. Ott megint az látjuk, hogy az alkalmazkodás. Tehát ott már két generációra visszamenőlegesen kell tudni alkalmazkodni, és az időskort bármennyire is nehéz elfogadni, ott jönnek elő azok a dolgok, amikor már fizikálisan nem úgy bírunk. Nem bírjuk megtenni azt, de nem tudjuk elfogadni, hogy nem bírunk. És az időskorra én azt tudnám mondani, hogy örüljünk mindig annak, ami van, örüljünk a jelennek, és próbáljuk próbáljunk meg, nehéz, tudom, hogy nehéz ezt így elmondani, meg könnyű, de talán sikerül.
0: A különböző életszakaszokról, azoknak a kihívásairól, illetve hát az esetleges krízisek következtében fellépő nehézségeken túlmutató megoldási javaslatokról is beszéltünk. Zenével folytatjuk a Pszichoaktívot a következőekben.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV-nai.hu.
2: Reklám.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak itt a Pszichoaktívban, és párkapcsolati témával megyünk tovább. Sebezhetőségről fogunk beszélni, illetve arról, hogy hogyan mondhatjuk el az esetleges titkainkat a partnerünknek, valamint hogy mi az, amit esetleg érdemes lehet megtartani. A HBG Extra Pszichológia magazin szerint a pártalálás életünk egyik legfontosabb programja. Az egész sorsunkat meghatározza, hogy felnőttként megnyitjuk-e a szívünket valakinek, vagy a biztonságos magányt választjuk. A keresés időszakában mindannyiunkban sok kérdés, bizonytalanság és félelem merül fel önmagunkat illetően. Ez a folyamat kiváló lehetőség viszont az önismeretünk elmélyítésére, hisz kívülről és belülről is folyamatos megmérettetésnek vagyunk kitéve. Számba vehetjük, hát kik is vagyunk mi valójában, mit szeretnénk, kivel akarunk kapcsolódni. Mindannyian igyekszünk a jó tulajdonságainkat kikerekíteni, a gyengeségeinket, a hibáinkat háttérbe szorítani. Természetes, hogy a potenciális párunknak a legjobb arcunkat mutatjuk, hiszen el akarjuk adni magunkat, meg akarjuk hódítani a másikat. Vigyázni kell azonban, hogy ne essünk túlzásokba, mert a megcsinált imázs a vesztünket is okozhatja. A sikeres emberek szótárában a maximalizmus az egyik kulcs szó. Kétségkívül jó dolog, ha a lehető legtöbbet igyekszünk kihozni magunkból, de vajon elérhető-e a tökéletesség? Természetesen a válasz nem, és nem is lenne jó. Ezt a valóban sikeresek pontosan tudják. Ahogy azt is, hogy a hibáinkból, rossznak mondott tulajdonságainkból lehet a legtöbbet profitálni, mégpedig úgy, hogy szembenézünk velük és meghaladjuk azokat. Nem tetszeleghetünk sokáig a félisten szerepében, társunknak ismernie kell a hibáinkat is. Egymás elfogadása ugyanis a jó kapcsolat előfeltétele. De mi a helyzet magunkkal? Ugye a jó tulajdonságaink elfogadása nem nehéz, de mindenkinek van megdolgozatlan, nehezebb, sötét oldala, amit csak úgy tud tolerálni a másik, ha őszintén megmutatjuk neki. Amikor egy kapcsolat bimbózik, eljön az ideje, hogy megmutassuk az esendőségünket. Furcsa módon ez nem kiábrándítja a másikat, éppen ellenkezőleg. Az apróbb, nagyobb lelki sebek, bizonytalanságok feltárásával tovább mélyül a két ember kapcsolata, és erősödik a bizalom. Amikor megismerjük a másik valódi emberi oldalát, a szerelem új dimenziói nyílnak meg. Már nem a csillogó felszínt látjuk, hanem a valódival kapcsolódunk. Ettől kezdve szorosabb a kötődés, mert már vigyáznunk kell egymásra. Csak az az ember képes az elfogadásra, aki önmagát is el tudja fogadni, de ennek a feltétele az őszinteség önmagunkkal és a másikkal. A titkok fájnak, feszítenek és belülről métejeznek, a sokáig hordozott szégyen alássa az egész személyiséget. A traumák maradványai depresszióhoz vagy függőségekhez vezethetnek. Ha viszont kibeszélhetjük ezeket a társunkkal, feszítenek erejükből. A mesékben és mitoszokban találkozunk azzal a dinamikával, amikor egy démon nevét kimondjuk, az elveszíti a hatalmát felettünk. Így működik ez a belső ellenségeinkkel is. Ha a párunk, aki szeret és elfogad minket, ebben mellénk áll, akkor megduplázott erővel tudunk szembeszállni a legfélelmetesebb dolgokkal is. Nem érdemes minden kósza sötét gondolatot azonnal a párunkra haigálni, azzal a szándékkal, hogy levegye rólunk a terheket. Vannak dolgok, amiket magunknak kell rendbe tennünk. Ezekben az esetekben jól jön egy kívülálló szakember segítsége, akivel elvégezhetjük a belső rendrakást. Kapcsolatokat három tényező mentén határozhatjuk meg, az intimitással, az elköteleződéssel és a szenvedéllyel. A lelki intimitás a bizalomból fakadó megnyílás egymás felé, a sebezhetőség vállalása és a másik sebezhetőségének megóvása. A testi érintések, az összebújás, a szavak nélküli közeledések mindezt erősítik. Lehetnek azonban olyan belső vívódásaink, amelyekről nem tudunk beszélni. Ennek nagy energiája van, és intim kapcsolatban a társunk megérzi, hogy baj van. Ha nem tudja, hogy mi a baj, akkor általában sokkal rosszabbra gondol, mint ami a valóság. Jobban járunk, ha megbeszéljük. Akkor is, ha biztosan tudjuk, hogy ez nézeteltéréseket fog szülni. Amikor a konfliktusok elkerülése véget, a problémáinkat magunkban tartjuk, nem merjük belevinni a párkapcsolat közös terébe, akkor az intimitás sérül és távolodni kezdünk egymástól. A jó kommunikáció nem a vita hiányát jelenti, hanem azt, hogy őszintén beszélünk egymásról, és arra törekszünk, hogy a másik értse jól a mondandónkat. Vannak a párunkkal közös ügyeink, és vannak egyéni ügyek is, mindenkinek lehetne titkai. Ha például egy barátunk ránk bíz egy titkot, nem adjuk ki a párunknak sem. Ha életünk minden mozzanatáról beszámolunk egymásnak, az nem őszinteség, hanem a személyiség feladása. Nem birtokolhatjuk a másikat, ami azt is jelenti, hogy tiszteljük egymás határait. Párkapcsolaton belül is meg kell őriznünk önmagunkat, mert az összegabajodott lelkek nem tudnak egészségesen és szabadon fejlődni. Korábbi kapcsolatainkat soha ne teregessük ki a párunk előtt, inkább arra koncentráljunk, amit a hibáinkból tanultunk. Aminek nincs építő célja, azt nem érdemes elmondani. Felmerül a kérdés, hogyha kitárolkozunk, vajon érdekesek maradunk egymás számára. Ezen kár aggódni, nem a titkolózás teszi érdekesebbé az embert, sokkal inkább a személyiségében rejlő lehetőségek, az alkotás készsége, a kreatív energiák. A szenvedély a kapcsolat elején még erős lánggal ég, idővel viszont szükségszerűen alábbhagy, és ez így van rendjén, máskülönben hamar kiégnénk. A régóta tartó kapcsolatok tüze a kályha melegéhez hasonló. Ha jól tápláljuk ezt a tüzet, akár örökké melegedhetünk mellette. Robi, te hogy látod ezt? Ugye itt arról beszéltünk, hogy az, hogy az esetleges démonainkat kifeszéljük a párunkkal, az erősítheti a kapcsolatunkat is, nekünk is megkönnyebbülést jelenthet, és jobbá teheti a kapcsolatot, viszont azért vannak bizonyos dolgok, amiket érdemes megtartanunk magunknak. Tehát ha például egy barátunk elmondja egy titkát nekünk, azt nem kell bevinnünk, vagy nem szabadna elvileg bevinnünk a párkapcsolatba, mert az ami titkunk. Te mit gondolsz erről, vagy mi, hogy látod ezt?
1: Attól függ, mennyire érett a párkapcsolatunk. Tehát azért itt is érdemes megkülönböztetni egy bizonyos érettségi fokot, vagy érettségi szintet. Tehát, hogyha már azért évek óta együtt vagyunk, és jóformán nincsenek titkaink egymás előtt, mert egymás mozdulatait tudod, és tudod, hogy a másik az adott mozdulatból éppen most mit akar mondani, vagy tudod azt, hogy miért nem szólal meg, vagy mire gondol, akkor úgy gondolom, hogy nem feltétlenül kell visszatartanunk ezt a részét, hogy akár egy barát titkát megosszuk vele, mert hát, hogy ha a barát, tehát a bizonyos barát úgyis tudja a mi kapcsolati szintünket. És ha elmond valamit, akkor tudja azt is, hogy igen, valószínű, ők ezt meg fogják beszélni otthon. És azzal, annak tudatában fogja elmondani magát a titkot. De ha mondjuk egy fél éve vagyunk együtt a párkapcsolatban, és úgy mondja meg a barát, hogy hát figyelj, ez meg ez a titkom, de légy szíves, nem mondd már tovább, vagy nem mondd már el, akkor igen, nem érzem még azt az érettségi szintjét az én kapcsolatomnak, hogy én akkor itt bármit megosszak a másik féllel. És gondolok itt nagyon sok mindenre, tehát egy párkapcsolatban előjöhetnek olyan dolgok, hogy egy frissen megismerkedett pár, akik igazából nem ismerik teljes mértékben magukat, és tudják azt, hogy ki mivel foglalkozik. Tudják azt, hogy nem tudom, az egyik egy magasabb beosztásban dolgozik, a másik fél pedig olyan szinten nem dolgozik. Nem akarják megosztani egymással az anyagi helyzetüket. Miért nem? Két ok. Az egyik az, hogy tart attól az egyik fél, hogy azzal megalázza a másik felet, hogyha elmondja, hogy mennyivel többet keres például. Tehát itt a párkapcsolatban nem mindent kell megbeszélni azonnal, mert hogy ugye vannak hátulütői, mennyire vagy őszinte a másik féllel. Elmondod-e azonnal neki, hogy mennyit keresel, és hol dolgozol, és hogy az adott lakás, ahol laksz, ahová már feljártatok, vagy egy összejártatok párszor, az bérlemény, vagy saját lakás. Mert két hátulütője lehet. Az egyik az, hogy megijed és azt mondja, hogy új, én albérletben lakom, tehát kvázi én már alacsonyabb rendű vagyok, mint te, és éppen ezért kialakulhat egy ilyen fura állapot a kapcsolatban. Vagy a másik az, hogy ha idővel később mondja el, akkor joggal mondhatja a másik, hogy te titkolóztál előlem, vagy hazudtál, mert azt mondtad, hogy bérlemény, holott a saját lakásod. És akkor utána magyarázhatja az egyik fél a másiknak, hogy De én nem, én csak a te érdekedben, mert nem akartalak megbántani. És ez idővel úgy is kialakul. Tehát van, amikor egyébként nem kell ebből ilyen nagy dolgot csinálni, de az, hogy mondjuk a fizetést megtudni, vagy ha kapsz egy jutalmat, akkor valóban a párod-e az, akivel ezt megosztod legelőször, vagy neki éppen azt nem mondod el, mert még nincs meg a bizalom. Tehát itt már ez megint egy ilyen bizalmi kérdés, én úgy gondolom. És egy párkapcsolatban ez nagyon-nagyon fontos.
0: A következőekben pedig zene következik, hiszen ezzel lezárjuk a párkapcsolati témánkat, amelyben arról beszéltünk, hogy mit érdemes elmondani, illetve mikor érdemes elmondani, illetve vannak bizonyos dolgok, amiket jó megosztani a partnerünkkel.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátorai Újhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke ájog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
1: Időjárás.
2: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a déli es, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

0: Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatóknak itt a Pszichoaktívban. Adásunkat most ezennel hivatalosan is megkezdjük. Erdős Robi kollégám velem szemben.
1: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
0: És figyelemről fogunk beszélni, Robi, babáknak mennyire fontos az, hogy figyeljenek rájuk? Mit gondolsz, ez egy kicsit speciális téma?
1: Hát fontos egyébként, mert befolyásolja, hogy meghatározza utána a gyerekkort szerintem. A legjobb rögzítők egyébként a babák még akkor abban a korban, úgyhogy szerintem érdemes. Ha emlékezni, nem is emlékeznek rá, de valahol tudat alatt biztos, hogy megmarad a gondoskodás és az odafigyelés.
0: Nézzük a részleteket. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint az elmúlt évtizedben sokszorosára nőtt a csecsemőkor jelentősége a kutatók számára. Döbbenten ismerik fel orvosi, pszichológiai laboratóriumokban, neurobiológiai kutatóintézetekben, hogy a család hatása a fogantatástól kezdve erőteljesen befolyásolja a gyermek sorsát. Mennyire tud majd szabadon élni, vagy szorongó lesz, traumák súlyos terhét hordozza-e, vagy bizalommal tekint a világra. Ennek közös nevezőjét az alábbi jelekben látják, például idegesen, haraggal, félelemmel vagy békésen reagál az őt érő ingerekre. A biológia nyelvén szólva, túl magas vagy reális lesz-e a stressz reakciója? A baba a valódi szükséglete a bizalom kialakulása családja iránt. Ehhez azonban arra van szüksége, hogy felismerjék testi és lelki állapotát, és annak megfelelően reagáljanak rá. Nagyon sok újszülött sír túl sokat, és úgy tűnik nem értik a szülők az üzenetet. Nem kezdenek el gondolkodni, nem figyelik meg pontosan, mire van igénye. A baba meséli saját nyelvén, mi a baja, de ezt nehezen érti az, aki nem tudja elképzelni, hogy a kisfia vagy a kislánya önálló érzelmi életet él. Hogy érzelmi igényei vannak, ha megijedt, megnyugtassa meg valaki, ha dühös, hallgassák meg miért. A panaszát meg kellene érteni, elfogadni, hogy ez neki most fáj, vagy nehéz, és orvosolni, ha lehet. A babáknál fontos, hogy akkora teret lásson csak be, amennyi nem kelt benne szorongást, és fokozatosan szoktassuk a növekvő térhez. Emellett legyen minél kiszámíthatóbb a felnőttek viselkedése, a napirend kövesse lazán a baba szokásait, de tanulható legyen. A napirendhez alkalmazkodás biztonságossá teszi az életét. Az okos korlátozás nyugodtabb és így biztonságosabb helyzetet teremt a kicsik számára. Ez később is így lesz, amíg ki nem alakul ezen a területen is az önszabályozás. Okosan korlátozni a mozgásukban, a viselkedésükben a kicsiket azért jó, mert a választás izgatottá teszi őket, és ez könnyen átcsap túlerős izgalomba, amelyben már nem tudja magát megnyugtatni. Nem alakult még ki az a készsége, hogy önállóan döntsön ilyen fontos ügyben. Lényeges mozzanat ebben az is, hogy a szülő kapcsolódik-e hozzá, fontos-e neki, mi történik a babával. Ha a kapcsolatuk felszínes, személytelen, esetleg felelőtlen is, a felnőtt akkor lehet, hogy a kicsi már sok kedvezőtlen tapasztalatot szerzett arról, hogy elvárások, sőt büntetés vár rá, ha más szeretne, mint amit a felnőtt akar tőle. A választást, az önálló viselkedést ebben az esetben nehéz a babának elsajátítania. A család meleg légköre ad biztonságot kicsiknek, nagyoknak, hogy bizalomteli légkörben próbálgassa, tévesztésekkel, kudarcokkal is tarkítva az önállóságot. Ilyen kapcsolatban a sikeres és a helytelen döntések egyaránt a megfelelő visszajelzést kaphatják. 1-2 éves korig a kicsik választás elé állítása nem szerencsés. Hatékonyabban képes tanulni utánzással, együttes élménnyel olyan cselekvéssort, amelyre szüksége lesz. Például összepakolni az esti játék után. Ha egy témában valóban más szeretne, akkor is állítsunk valamit. Például mondhatjuk azt, hogy most megyünk fürdeni. Ha tiltakozik az elindulás ellen, mert például nem fektette le a babáját, ilyenkor engedhetünk neki, ha ezt megfelelő választásnak látjuk, ami kiinduló pontja lehet már későbbi jó választásoknak. Ebben két fontos mozzanat hat, egyrészt tanulja a barátságos és értelmes együttműködést, belesimulni a közösségbe, elfogadni a hasznos korlátokat, másrészt megtanulja, hogy együttműködve ki lehet bontakoztatni a saját elképzelését. Van egy nagyon fontos kísérlet ezzel kapcsolatban, ami magyarra fapofa kifejezéssel hordítunk. Anya és gyermeke együtt a kísérlet résztvevője megkérik az anyát, hogy a szemben ülő 8-10 hónapos kisbabájával beszélgessen szabadon, fejezze ki szeretetét, figyeljen rá. A gyerek nyugodtan ül, felélénkül, követi az anya mozgását, arcát a figyelmével. A kapcsolatuk eleven hatnak egymásra. Ezután megkérik az anyát, hogy csak nézzen, de ne vegyen fel szemkontaktust, ne mosolyogjon rá. Baba először csodálkozik, és próbálja az anyját bevonni a kapcsolatba, mosolyog rá, a kezével erősen gesztikulál, és ha erre sem reagál az anya, akkor megijed, feszíti magát, végül sírni kezd, egyre kétségbe esett ebben. Mint aki elvesztette az anyját. Ezután az anyuka megnyugtatja a gyereket, aki még gyanakszik egy darabig, vajon tényleg visszakapta az anyját. Azoknak a gyerekeknek egy része, akik a születés után órákra, napokra el voltak választva az anyjuktól, később erőteljes figyelmet alakít ki magának, mintha azt mondaná, nekem kell magamra vigyáznom, ezután erősen figyelni fogok. Náluk, mintha túl korán indulna el a kontroll, hiszen még a felnőtteknek kellene rájuk vigyázni, de ebben csalódtak és maguk alakítanak ki éles figyelmet. Nehéz helyzet az is, amikor a frusztráció és a kényelem között nincs egyensúly, sokszor a játékos kihívás izgalmas kaland a fekvő babának, és igyekszik megszerezni a piros kockát, ami éppen hogy, de végül is elérhető. Azt látja, ami előtte van, azzal játszik aktív. Ha túl korán lesz ebből frusztráció, akkor nem lesz kedve már nyújtózni, hogy elérje azt a piros kockát, nincs türelme, nem tud kivárni, nincs kedve próbálkozni. A szülő felelőssége a megfelelő döntések meghozatala, amihez a gyerek viszonyul, alkalmazkodik, kommunikál és ebben a kapcsolatban tud fejlődni. Kér, amire egyértelműen lehet válaszolni, ahol meg lehet érteni a választ. A kapcsolat maga az a tér, amelyben mindez történik, ezért a felnőtt figyelme, kiegyensúlyozottsága, érzelmi befogadó kapacitása alakítja biztonságossá a kicsik fejlődését. Hogy látod, Robi, miért annyira fontos szerinted, vagyis hát egyáltalán fontos-e az, hogy figyeljünk ezek után a gyerekekre, a kisbabákra, illetve hogyan tudjuk-e őket, hát, hogy némi szabadságot is adjunk azért nekik. Nem sokat, de némit, amit igényelnek.
1: Mindenképpen fontos figyelni rájuk, mert már onnan kezdve, hogy elkezdenek gügyögni és mászkálni és felfedezni a nagyvilágot. Azzal ők rögzítik az eseményeket, amik körülöttük vannak, és nagyon fontos, hogy mit rögzítenek, mi maradt meg bennük. Hagyjuk egy kicsit szabadon, tehát őket olyan szinten tájékozódni, hogy ha például elkezdenek már így hason kúszni, akkor nem kell körbekeríteni a babát, és akkor nem tudom, hogy ne menjen be a sarokba, ne menjen, ne nézze meg azt a labdát, ami ott van. Legyünk elővigyázatosak, tehát ne hagyjunk ott olyan apró tárgyakat, apró dolgot, ami számára még veszélyes és gondot okozhat, mert ugye a figyelmünk az nem tud 100%-osan ott lenni, és semmiből nem tart az, hogy egy apró kis gombot például, ami a ruhánkról leesett, azt éppen ne vegye a szájába, és esetleg gond legyen belőle. Tehát mindenképpen hagyjuk egy kicsit felfedezni, mert az kell, sőt, segítsünk egy picit neki mi is, hogy megismerje a környezetét. Mert azáltal, hogy megismerje a környezetét, megismer arcokat, hát rengeteget számít az, hogyha mondjuk sok emberrel találkozik a baba kiskorában, mert egy idő után az lesz, hogy vagy közösségbe jár. Mert egy idő után, amikor már 4-5 éves lesz és találkozik idegenekkel, akkor nem az lesz, hogy problémát fog okozni az, hogy ezt az embert én még nem láttam, és akkor rögtön sírás lesz a vége. Tehát, hogy szépen tudjuk nevelni, és azt gondolnánk, hogy hát még babaként nem nevelünk, meg nem is nevelhetünk, de inkább csak segítünk. Tehát ez egy segítőkészség abban, hogy elindítjuk őt az élet nagy útjára, azzal, hogy, hogy segítünk neki egy kicsit felfedezni a világot, partnerek vagyunk ebben, hogy neki minél jobb legyen, és minél könnyebben tudjon alkalmazkodni.
0: Arról beszéltünk az elmúlt percekben, hogy miért fontos és jó figyelni a kisbabák igényeire. Itt illetve 2 éves korban. A következőekben viszont zene következik itt a Pszichoaktívban.

Kedves rádiózást kívánunk itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában. A következő témánk az egészséges ételekről, étkezésről fog szólni. A magyar lakosság étrendje a modern társadalmakra jellemző problémákat mutatja néhány jellegzetes magyar vonással. A kutatások alapján az átlagos étrend a szükségesnél több energiát, azaz kalóriát tartalmaz. Zsírból a szükségesnél többet fogyasztunk, szénhidrátból kevesebbet, de ezen belül az összetétel sem megfelelő. Az ajánlottnál magasabb a cukrok aránya. A javasoltnál jóval több koleszterint viszünk be a szervezetünkbe, az élelmi rost pedig alatta marad a megfelelőnek. A sóbevitelünk akár a 2-3-szorosa is a szükségesnek, az európai régióban ebben is vezető helyen állunk. A cukor, különösen a hozzáadott cukor fogyasztása a trend szerint tovább emelkedik, különösen a fiatalabb korosztályok érintettek, akik kedvelik a cukrozott energiaitalokat, édességeket, üdítőket, ami hosszú távon komoly negatív egészségügyi következményeket vetít előre. Kenyérféléből átlagosan 100 g-nyi mennyiséget eszünk naponta, bár a teljes kiölésű termékek ma már széles körben elérhetők. A fehér pékárukat ennek ellenére nem sikerült kiszorítani az étrendből. Pék süteményekből körülbelül 45 g a napi adag, ami azt jelenti, hogy csaknem napi rendszerességgel szerepelnek az étrendünkben. Ezek jelentős mennyiségű hozzáadott zsírt és cukrot tartalmazhatnak. Ugye ilyenkor a kakaós csigáról és a túros batyúról van szó. Húsfélékből évente csaknem 62 kg-ot eszünk, ez olyan napi 170 g-nak felel meg. Ennek egyharmada baromfi hús, valamivel kevesebb a sertéshús, a fennmaradó rész különböző feldolgozott húsárukból, sonkákból, kolbászból, szalámikból és konzervekből áll, és egy kevés belsőségből. Tojásból éves szinten 150 darabot eszünk meg. A hazai halfogyasztás rendkívül alacsony, szinte csak ünnepi menük.

0: ben fordul elő, a lakosság töredékének étrendjében szerepel rendszeresen a hal. Az ajánlatnál kevesebb tejet és tejterméket veszünk magunkhoz, és egészségügyi szempontból probléma, hogy előtérbe kerültek az ízesített, hozzáadott cukrot tartalmazó tejkészítmények, tejdesszertek. Különösen a gyerekek körében. A jó hír viszont, hogy az ételkészítéshez egykor használt állati zsírt szinte teljesen felváltották a növényi olajok. Átlagosan 17 kg-nyi zsírt és olajat használunk el évente. Ez nem mondható kevésnek. A fiatalabb korosztályban mérhetően csökken a zsírbevitel, az idősebbek a hagyományos ételkészítési technikák miatt csaknem másfélszer több zsírt használnak. Az ő körükben az állati eredetű zsíradékok aránya is magasabb. Ezzel szemben a magyar lakosság által igazoltan is egészségesnek vélt zöldség és gyümölcs fogyasztásunk nem éri el az ajánlások szerinti mértéket. Gyümölcsből, beleértve a gyümölcs készítményeket, például a befőtteket, alig napi 130 g-ot, zöldségből nem számítva a burgonyát, 140 g-ot eszünk naponta. Mindkét csoportban kimutatható, hogy a 25 év alattiak két és félszer kevesebb zöldséget és fele annyi gyümölcsöt esznek, mint a 65 évesnél idősebbek. Az élelmiszerfogyasztást több minden is meghatározza. A rosszabb társadalmi helyzet, az alacsonyabb jövedelmi és iskolázottsági mutatók egyértelműen összefüggnek az egészségtelenebb táplálkozással. A jobb anyagi helyzetű társadalmi rétegek táplálkozása közelebb áll az ajánlásokhoz, bár ebben a körben népszerűbbek a különböző alternatív étrendek, amelyeket sokszor teljesen indokolatlanul alkalmaznak. Magyarország a paradox helyzetek országa, annak ellenére, hogy a legtöbb egészségügyi mutató tekintetében a fejlett országok legrosszabb helyeit foglaljuk el. A lakosság önértékelése ezt egyáltalán nem tükrözi. A 15 évesnél idősebbek körében 10-ből 6-an jónak, 3-an kielégítőnek tartják egészségi állapotukat. Csak a lakosság tizede gondolja rossznak. 10-ből csaknem 6 felnőtt úgy ítéli meg, hogy nem kell figyelnie arra, mit ehet vagy ihat. A lakosság 71%-a, tehát a többsége a táplálkozással kapcsolatos kérdésekben tájékozottnak gondolja magát, de ez a tájékozottság sokszor felszínes ismereteket, sztereotíp gondolatokat, több esetben egyértelmű tévhiteket is tartalmaz. Az önmagukat tájékozottnak vallók osztják leginkább a tévhiteket, az ő véleményformáló hatásuk is jelentős. Egyre nő azok száma, akik valamilyen okokból speciális diétákba kezdenek. Ma ebben széles a kínálat, és egyre bővül a kapcsolódó termékek szolgáltatások köre is. Ha a magyar fogyasztóknak az élelmiszereket az egészségességük alapján kell rangsorolniuk, akkor a zöldség és gyümölcsféléket teszik az első helyre. Ezt követi a hal, a baromfi hús és a teljes kiölésű lisztből készült termékek. A lista végén pedig a chips és az egyéb rákcsálnivalók a fehér lisztből készült és félkész, illetve kész ételek állnak. Tehát helytálló és helyes rangsort tudnak felépíteni a magyarok. Ennek ellenére a fogyasztási szokások azt mutatják, hogy ezek a gyakorlatban nem érvényesülnek. Ugye az egészségesség alatt azt is ért a lakosság, hogy legyen mentes mesterséges összetevőktől, legyen friss, könnyen emészhető és magas tápanyag tartalmú. És a mesterséges összetevők között említik az ízesítő anyagokat, a színezékeket és a tartósítószereket, illetve a hagyományos kistermelői élelmiszereket a vásárlók egészségesebbnek gondolják, mint a modern eljárással készült élelmiszeripar által gyártott termékeket. Írja a HVG Extra Pszichológia magazin. Robi, te hogy látod, szerinted mi kellene ahhoz, hogy a magyar lakosság minél tájékozottabb legyen az egészséges táplálkozás tekintetében?
1: Igazából nyitottság, elsősorban arra, hogy változtassunk az étrendünkön, másrészt pedig egy kicsit élhetőbb jövedelem szint, mert úgy a nagy átlag ilyen zöldség-gyümölcs árak mellett nem fog tudni egészségesen étkezni. Nézzük csak meg, hogy addig, amíg ott az északi országokban ugye a halfogyasztás, hiába mondják ugye, hogy azért ott a tenger, meg ott ez az adottság, de hogy a halfogyasztás milyen nagy mértékű, és hogy mennyire egészséges egyébként a hal. mert hogy valóban fehérje, és tele van olyan mindenféle olyan zsírsavakkal és olyan összetevőkkel, ami igenis azért segít egészséges táplálkozást biztosítani az emberek számára. De addig itt nálunk, és nem mondhatjuk azt, hogy a húsok, a húsfélék azok annyira olcsóbbak lennének, mint mondjuk, nem tudom, ott Finnországban vagy Svédországban megvennénk a halat. Egyszerűen arról van szó, hogy nálunk ez egy hagyomány terjedt el, hogy húst hússal. Zöldségek, ugye nagyon sokan a zöldségekkel is úgy vannak, hogy nem tudják megvenni azt folyamatosan, rendszeresen azokat a fajta zöldségeket, amikből ők ételt tudnak készíteni. Szóval összességében egyrészt kell egy nyitottság arra, hogy váltsunk, másrészt kellene egy magasabb jövedelemszint és magasabb jövedelmek, illetve hát, hogy nem is az, hogy magasabb jövedelmek, mert hiába emelik a béreket, hogyha másfélszer annyival emelik mondjuk az élelmiszerárakat, akkor nem fog önmagában a béremelés segítséget nyújtani, hanem inkább azt mondom, hogy az árérték arány, illetve a reál jövedelem az legyen megfelelő mértékű növekedés, vagy az mutasson megfelelő mértékű növekedést, vagy növekedést, mert a vásárló értéke a pénznek nagyon fontos, hogy az ne csökkenjen. Én azt gondolom, hogy és a leginkább a megfelelő jövedelemszinthez viszonyított vásárak és a vásárlóérték a pénznek, a jövedelmemnek. Tehát itt igazából ez, ami fontos.
0: És mennyire látod még az alternatív diétáknak a jelenlétét, mint rizikófaktor?
1: A rizikófaktornak nem mondanám, igazából vannak, és ebből is van, aki ezt elhivatottságból űzi. Vannak, akik bizonyos egészségügyi okok miatt kényszerülnek ezekre a diétákra, és a kettőt azért érdemes úgy megkülönböztetni. Az az érdekesség az egésznek, hogy a kettő között úgymond nincsen árbeli különbség, bár ugye van támogatottság a laktózérzékeny termékekre vonatkozóan adókedvezmény, viszont semmi másra nincs. És az az adókedvezmény összege, amit egy hónapban le lehet mondjuk írni, az nem feltétlenül fedez egy havi élelmiszer, tehát bizonyos laktózmentes élelmiszer termékek árát. Tehát azért, igen.
0: És akkor még nem beszéltünk olyan gluténmentes élelmiszereknél, ahol még nagyobb lehet a különbség ugye
1: így
0: az
1: van,
0: árban.
1: Így van. Így van, tehát azért lényegében én úgy gondolom, hogy mindenki próbál a legegészségesekben étkezni, de addig, amíg egy rosskenyér, egy fél kiló, vagy egy 30 dekás rosskenyér, sima kenyér, tehát nem gluténmentes, 5-600 forintba kerül, addig azért biztos, hogy a inkább megveszik az 4-500 forintos, 1 kilós fehér kenyeret a vevők, mert egyszerűen nem tudják megtenni azt, hogy a drágábbikat vegyék meg. Holott azért a rozs, meg az egyéb összetevőkben biztos, hogy van különbség.
0: Az egészséges táplálkozásról, étkezésről, illetve az ez irányú magyarországi kutatásokról osztottunk meg veletek információt itt a Pszichoaktívban.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. KKV-naih.hu. Reklám.

0: Éjjel nappal a legjobbakkal itt a Pszichoaktívban, a Balaton Rádió pszichológiai tematikus magazin műsorában munkahelyi pszichológiai témánkkal fogunk foglalkozni a következőekben, tehát azon belül is az elbocsátásról fogunk szót ejteni, és arról, hogy milyen lélektani hatása lehet, valamint hogyan tudunk ezen a folyamaton keresztül menni, a lehető leghatékonyabban, hogy új munkahelyet találjunk. A HVG Extra Pszichológia magazin szerint legyen szó párkapcsolatról vagy munkahelyről, ha szakítanak velünk, ha kirúgnak, az meglepően hasonló a gyászhoz. Legalább olyan nagy hangsúlyt kap a jogi tudnivalók ismertetése mellett az, hogy az elbocsátott munkavállaló felfogja, feldolgozza a történteket, és egészséges szemlélettel tudjon túllépni rajtuk. Szinte mindenkit megvisel, ha egyik nap gyanútlanul belép a főnök irodájába, ahol a felmondást vagy a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodást nyomnak az orra alá. Természetesen nem mindegy, hogy ezennek az üzenetnek a közlése milyen körülmények között történik, ugyanis, hogyha hónapok óta halljuk a folyosói pletykákat, hogy elküldések várhatóak, és csak időkérdése, mikor kezdődik meg a csoportos létszámleépítés, akkor sokkal jobban fel tudunk készülni lélekben, mint hogyha ez teljesen váratlanul történik. A korrekt módon közölt felmondás, a megfelelően elmagyarázott és leírt valós okszerű magyarázat megadja az érzést, hogy megfelelően bántak velünk, tisztelettel, empátiával, jogszerűen. Ehhez képest sokkal nehezebb feldolgozni azt a helyzetet, amikor tisztában vagyunk azzal, hogy a megnevezett indok nem valós, és esetleg diszkrimináció van a háttérben. Vagy csak azért kell távoznunk, mert az új osztályvezető nem kedvel minket, vagy hozni akarja a saját emberét. A legelső folyamat a gyász folyamatban a tiltakozás stádiuma. Nem is igaz, ami le van írva, nem is úgy történt, nem is volt az a hiba olyan jelentős, ami miatt most megpróbálnak felmondani nekünk. Néhányan odáig is elmennek, hogy feltételezik, valami félreértés történhetett, biztosan nem nekik akartak felmondani, csak a HRS összekeverte a neveket. A tiltakozás hárítás után általában a keserűség, a düh, a megsebzettség érzése következik. Ezek különösen akkor uralkodnak el hosszan és mélyen az emberen, ha a munkáltató nem volt korrekt. Néhányan ezért bosszúból konkrét károkozásra is vetemednek. Legyen az a munkáltató egyik gépe, berendezése, vagy éppen az aktuális ügyféllista, és a szerződéses állomány, amit a kirúgott kolléga véletlenül elfelejt visszaadni. Diszkrimináció, zaklatás vagy embertelen bánásmód esetén megfigyelhető az is, hogy a dolgozó olyan hosszan cipeli magával a keserű érzéseket, hogy hiába talál új állást, mégsem tudja letenni a terhet. A következő munkahelyén is vagdalkozik régi sérelmeit, meg nem vívott harcait átviszi az új helyre is, és ezzel a viselkedéssel sajnos friss munkahelyi kapcsolatait mérgezi meg. Nagyon fontos, hogy ebben a kritikus szakaszban kérjünk és kapjunk segítséget akár rokonoktól, kollégáktól, akár szakembertől, mert a negatív tünetek eluralkodása hosszabb távon az önbecsülés megkérdőjelezéséhez, szorongáshoz vagy akár fizikai tünetekhez is vezethet. Ha még az elválás szakaszában vagyunk, ne féljük jogi segítséget kérni sem, hiszen ha biztosak vagyunk abban, hogy jogszerűen járt el a cég, könnyebb elfogadni a döntést. Ráadásul, ha esetleg van olyan rész, amin még módosíthatunk, akár több felmondási időre is szert tehetünk, vagy több jövedelemre. Szóval azzal a jó leső érzéssel távozhatunk, hogy nem hagytuk magunkat csak úgy elnyomni, legalább megkaptuk, ami járt nekünk. Sajnos a hazai munkáltatók hozzá vannak szokva, hogy a dolgozók elfogadják, amit állítanak, és nemhogy nem kérnek segítséget, de sokszor az alapvető jogaikkal sincsenek tisztában. Szóval a düh és a keserűség szakaszát az apátia követi, ilyenkor már nem érdekel minket, mi lesz, nem törjük magunkat, hogy például beérjünk a munkakezdésre. Éppen ezért sok vállalat azonnal mentesíti őket, a dolgozót a munkavégzés alól. Ha az elbocsátott munkavállaló nem fél végigmenni a gyász folyamatán, ha megmeri élni a fájdalom és csalódottság érzéseit, eljuthat az utolsó szakaszig, amely a történések elfogadását jelenti. Az elfogadás lehetővé teszi, hogy új megoldásokat kutasson fel. Ekkor képes a dolgozó az álláskeresés feladataira koncentrálni, interjúkra járni és új terveket szövögetni. Kifejezetten ajánlani lehet a dolgozóknak, hogy az érzelmek lecsendesedése után készítsenek listát arról, hogy mi volt jó a korábbi munkahelyen, milyen feladatokat, tényezőket, körülményeket szerettek. És akár egy másik listán pedig azt felsorolni, hogy mi az, ami nem kedvelt az adott dolgozó a munkahelyén. És ezt belátva, beismerve talán egy könnyebben fog találni megfelelő pozíciót is, illetve a feldolgozásban is segíthet. Robi, te hogy látod, szerinted mi az, amit tehetünk akkor, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülünk, hogy egy munkahelyen elbúcsúznak tőlünk?
1: Nem mindegy egyébként az a része, hogy számítunk-e rá, vagy sem? Tehát, hogyha számítunk rá, akkor talán egy picit könnyebben érint minket a dolog, az esemény, de ha nem számítunk rá, akkor igen, az egy fájdalmas dolog tud lenni, és fájdalmasként fogjuk fel. Ha semmi előjele nincs, akkor meg mindenképpen. Amennyiben, abban az esetben, hogyha már mi készülünk rá egyébként, csak nem merünk meglépni, na ez az egyetlen olyan opció, amikor igenis örülünk neki, hogy meglépte a társaság ezt a lépést, és végre akkor nem nekem kellett kimondani. Ilyen is van, tehát ilyen lehetőség az egészben. De összességében, hogyha azt nézzük, hogy nem számítunk rá, vagy előjele sincs, vagy kicsi előjele van, de nem számítunk rá, akkor az tényleg fájdalmasként tud érinteni minket. És abban az esetben, hát mindenképpen meg kell próbálni nem magunk alá, magunkba zuhanni, és el kell gondolkodni, hogy oké, de akkor hogyan tovább. A hogyan továbbon én azt mondanám, hogy azért bármennyire is, nem tudom, hogy anyagi helyzettől függ, tehát hogy kinek mennyire akad tartaléka, de hát ugye ott van egy abban az esetben, hogyha a munkáltató mond fel, akkor nagyon sokat számít az, hogy mennyi ideje vagyunk az adott munkahelyen, jár-e végkielégítés, jár-e a felmondási idő után járó bizonyos összeg. Tehát itt nagyon sok olyan dolog van, olyan összetevő, hogyha mondjuk egy hosszabb idő után mondanak fel nekünk, itt a munkatörvénykönyve szerinti bizonyos napok számítanak, meg az összefüggő munkaviszony, hogy igen, ott észnél kell lenni, hogy éppen mit írunk alá a munkaszerződésben, hogy milyen összeget kapunk végkielégítésnek, vagy ugye elszámolják a fennmaradó szabadságokat. És ez azért fontos, mert ahhoz, hogy én ezt fel tudjam dolgozni, nem azonnal másnap már regisztrálni kell és felmenni az álláskereső honlapra, hanem egyszerűen egy picit várni kell, hogy ez leülepedjen. Ez a fajta veszteség, ez a fajta negatívum, ez a fajta hozzáállás, mert hogy ha ez rendeződik magunkban, utána sokkal könnyebben tiszta fejjel el tudunk menni egy új munkahelyre, és sokkal könnyebben tudjuk venni az új akadályokat, amik ugye az új ismeretek elsajátításával fognak járni. Tehát azért elsősorban legyünk figyelemmel, hogy megkapjuk azt a fajta jövedelmet, az a fajta bérrendezés megtörténjen, ami majd azt az időszakot fogja tudni számunkra biztosítani, amit mi ezzel a negatív eseménnyel fogunk gyógyulgatni, és emiatt már nem fájjon a fejünk. Szóval igen, és ezt másképp nem lehet, csak azt az egy-két, esetleg egy-két hetet, vagy egy hónapot kicsit magunkkal foglalkozni, és azzal foglalkozni, hogy most akkor egy kicsit vissza kell rázódni a nyugalomba, és akkor csak tiszta fejjel szabad új munkahelyet keresni. El lehet menni kirándulni, el lehet menni túrázgatni, lehet csinálni olyan dolgokat, amit eddig a munka miatt esetleg nem fért bele, vagy egyszerűen csak az, hogy 2-3 napot, ha már csak itthon van az ember, akkor az már jót tesz, és már segít abban, hogy, hogy kikapcsolódj, nézzél egy sorozatot, tehát tényleg csinálj olyat, amit a munka miatt esetleg nem tudta. És akkor ami után megtörténik ez a kikapcsolódás, és sikerül tiszta fejjel lezárni, megtörténik a zárás időpontja, akkor abban a pillanatban el lehet kezdeni keresni az újat. Addig nem érdemes, mert keszekusza lesz, és akkor egy mókuskerék lesz az egész, hogy, hogy bele fogsz fordulni, és nem tudsz úgy teljesíteni az új munkahelyen.
0: Arról beszéltünk, hogy milyen hozzáállás, viszonyulás segíthet akkor, hogyha a munkahelyen úgy döntenek, hogy nem tartanak a továbbiakban igényt a munkánkra. Most viszont zenével folytatjuk a Pszichoaktívot.

0: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járó beteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő beteg ellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgázvásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
2: Időjárás.
3: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most
2: indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Balatoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Szerény személyem Szabó Ferenc fog az elkövetkező 5 órában a maratoni balatoni zenefolyam keretében benneteket tájékoztatni. A legfrissebb zenei hírekről, érdekességekről és természetesen helyi információk is lesznek. Persze a legnagyobb aktuális slágerek sem fognak hiányozni. Töltöm is be nektek jelenkorunk egyik legnagyobb slágerét.

Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénz készlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát, vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező KIVA szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu. Mi pedig most ismételten zenébe megyünk tovább, itt a Balaton Rádióban.

Kellemes szép napot kívánok itt a Balaton Rádióban. Mindannyian sikeresek és boldogok szeretnénk lenni. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a siker hozza el a boldogságot, ám a pozitív pszichológia területén végzett kutatások kimutatták, hogy valójában maga a munkahelyi boldogság vezet sikerességhez. Több kutató is hangsúlyozza, hogy az az elképzelés, miszerint előbb sikeresnek kell lennünk ahhoz, hogy boldogok lehessünk, téves. Valójában a boldogság és az optimizmus biztosítja a hajtóerőt a sikerhez, így a boldogság a siker előtt jár. Minden alkalommal, amikor elérünk egy célt, a célszalag hátrébb kerül, hiszen az ember újabb és újabb célokat tűz ki maga elé. Nem attól vagyunk boldogok, hogy elérjük a célt, hanem maga az út tesz minket boldoggá. Agyunk pozitív állapotban teljesít a legjobban, tehát a siker kering a boldogság körül, és nem fordítva. A kutatások megerősítették, hogy az a munkavállaló, aki jókedvű és elégedett, több sikert él meg. Kevesebbet megy betegszabadságra és többet keres. Így egyértelmű, hogy a cégeknek érdemes költeni a munkavállalók jóllétére. Most nézzük meg, hogy milyen gyakorlatokkal tehetjük elérhetővé a boldogságszint emelkedését. Egyrészt teremtsünk olyan környezetet, melyben minél gyakrabban lehetőségünk nyílik pozitív érzelmek megélésére. Lehet ez egy csocsóasztal, közös programok szervezése, vagy akár az iroda személyesebb ététele. A másik ilyen lehetőség, hogy jelöljünk ki a héten egy napot, amikor 3 pozitív cselekedetet hajtunk végre. Hiszen az altruista, jóindulatú cselekedetek munkatársaink irányába csökkentik a stressz szintet és elégedettebbé tesznek minket. Gyakoroljuk az erősségeinket, a másik lehetséges megoldás. Nagyszerű gyakorlat lehet, ha erősségeinket minden nap egy kicsit másképp kezdjük el használni. Például megszólítunk hétfőn egy olyan munkatársat, akivel még nem beszélgettünk a cégen belül, és megkérdezzük, hogy mivel foglalkozik pontosan. Kedden meg esetleg után olvasunk egy olyan érdekes jelenségnek, amelyről az odáig nem tudtunk sokat. És így tovább. Egy lehetséges boldogságszint növelő módszer a meditálás. Napi 5 perc meditáció több óra alvással is felérhet. Emellett nyugalommal, elégedettséggel, empátiával és megnövekedett tudatossággal lát el minket. Egy nagyon érdekes pont a következő, hogy találjunk valamit, amit nagyon várunk. Egy tevékenység legörömtelibb része mindig a várakozás. Maga a vágyakozás ugyanolyan érzést kelt az agyunkban, mint a jutalom elérése. Így mindig tartsunk szem előtt egy-egy olyan jövőbeli eseményt, amely izgatottsággal tölt el minket, ha rágondolunk. A sportolás is lehetséges tényező lehet abban, hogy a boldogságunk növekedjen. A testmozgás endorfint, boldogsághormont szabadít fel testünkben. A sport által motiváltabbak, elégedettebbek és energikusabbak leszünk. Emellett fokozza a munkateljesítményt, valamint csökkenti a stresszt és a szorongást. Utolsó elmondható boldogságnövelő pontként azt mondhatnám, hogy az anyagi javak által nyert boldogság tünékeny, míg az élmények személyiségünk részévé válnak és formálják identitásunkat. Így hát inkább költsünk élményekre. És ha az élményeinket másokkal közösen éljük meg, akkor azok még maradandóbbak lesznek. Az alábbi anyaghoz a forrást a Mindset Pszichológia weboldalán keresztül találtam. Ezekkel a pontokkal könnyebben növelhetjük saját és akár társaink boldogság szintjét. Én pedig azt gondolom, hogy még lehet egy módszer, ez pedig a zene, a zenék hallgatása. Mindenképpen nyugtató, relaxáló, meg egyébként néha felpörgető hatású. Na ebbe fogunk most egy picit beletekinteni.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100% zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járó beteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
1: Időjárás.
2: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
0: Balaton Rádió, éjjel-nappal,

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Együttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a maratoni balatoni zenefolyamban, benne pedig érdekes információt szeretnék megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu oldalon találtam egy tanulmányi eredményeket vizsgáló tudományos kutatást, ahol azt nézték meg, hogy a sport milyen hatással van a gyermekeknek a tanulmányai eredményeire. Több tanulmány is vizsgálja a sport tanulásra gyakorolt sokrétű hatását. Összetettsége miatt nehéz kérdés ennek egyértelmű és gyors megállapítása. Ha jobban megnézzük ezt a kérdést, akkor inkább arról beszélhetünk, hogy a rendszeres sportolás hatása leginkább a személyiség pozitív változásaiban fedezhető fel. A sportolás azáltal fejleszti a személyiséget, hogy megtanít tisztelni a kemény munkát, olvashatjuk a fejlődési modell elméletében. Kitartásra nevel, számos képességet fejleszt, például megtanít a siker kezelésére, az öröm megélésére és a veszteség elfogadására. Növeli az önbizalmat, fejleszti a szociális kompetenciákat, megfelelő értékeket, normákat közvetít, segíti a tanulók jobb teljesítményét az élet más területén is. Ezek összessége járul hozzá a sportoló gyerek tanulmányi eredményességéhez. Általános iskolás korban sok gyerek keresi, mit szeretne sportolni, hol és milyen mozgásformában érzi jól magát. Néhányan megtalálják már fiatalon a hozzájuk legjobban passzoló mozgásformát, de sokaknak ez a keresés egy egész életen át zajlik. A tanulmányok nem térnek ki a sport eredményességére, de feltételként állítják, hogy a gyerek rendszeresen járjon edzésre és ott önmagához képest jól teljesítsen. Ezek alapján a nagyobb fizikai aktivitás hatására az általános iskolások magasabb pontszámot értek el az általános standardizált teszteken, matematikai és olvasási feladatokban. Fiatalkorban a mozgás, a sport az agy fejlődését is elősegíti, amely által jobbak lehetnek a kognitív funkciók is. Azonban a sportolók valószínűleg tanulási szinten nem használják ki eléggé a kapacitásukat, ezért nem olyan nagy mértékű a kutatási eredményekben a tanulmányi eredményeik növekedése. Középiskolás korú sportoló lányok körében a sportolás összefüggést mutatott ki a káros viselkedések visszaszorulásában. Könnyebben tudtak beszélni jövőbeni terveikről, céljaikról, ami valljuk be a mai világ intenzív információ áradatában nagyon fontos. Ezen túlmenően hozzájárult a szociális kötelékek megerősödéséhez, a tanulók, a szülők és az iskola között, ami szintén pozitívan hat a tanulók eredményességére. Mind az általános, mind a középiskolában elfogadott, hogy a gyermek sportolása az egyik legfontosabb iskolán kívüli tevékeny, ami szintén pozitívan hat a tanulók eredményességére. Mind az általános, mind a középiskolában elfogadott, hogy a gyermek sportolása az egyik legfontosabb iskolán kívüli tevékenység. Míg a sportolók

már más közösségektől, ezáltal csökkentve társadalmi tőkéjüket, ami átvitt értelemben negatívan befolyásolja a tanulmányi eredményességüket. Ha a mérleg két oldalát nézzük meg, akkor egyrészt a sport hozzájárul a fiatalok társadalomba való beilleszkedéséhez, a szerepeik, illetve tekintélyük megerősítéséhez társaik körében. Ezáltal növekszik az úgynevezett társadalmi tőkéjük, és ez pozitívan hat-hat tanulmányi eredményükre is. Ha a másik oldalt nézzük, akkor a sportolás energiát vesz el a tanulástól, de mivel az iskolák, a család, az osztálytársak és széles körben akár a társadalom is fontos szerepet tulajdonítanak a sportban elért teljesítménynek, ezért a sportolás a sporteredmények hangsúlyozásával hozzájárul a tanulmányi eredmények romlásához. Így a társadalmi presztízs, megbecsültség és tőke által szerzett haszon elvész, így akár negatív irányba is elmozdulhat a mérleg, és a sportolók rosszabbul teljesíthetnek az iskolában. Ezt több kutatás is bizonyítja, ugyanis a sportolók középiskolások bár jobb tanulmányi eredményeket értek el a középiskolai pályafutás végén, de kisebb mértékű volt a fejlődésük pontszámokban mérve a nem sportoló társaiknál, így teljesítményük idővel relatíve csökkent. Mint láthatjuk, számos területen hatása van a sportnak és a társadalmi háttérnek. Ezek közül van, amire nincs hatásunk, hiszen nem tehetünk arról, hogy hová születünk, de a sport fiatalkortól való előtérbe helyezése szinte csak pozitívan befolyásolhatja életünket. Azonban, ha nem volt lehetőségünk fiatalon elkezdeni sportolni, ne feledjük, soha nem késő, és a személyiségünk sport általi fejlődése kihatással lesz a mindennapjainkra, életvitelünkre, karrierünkre, ezáltal társadalmi helyzetünkre, ami által szebb és jobb jövőt biztosíthatunk a következő nemzedéknek.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

ez a maratoni balatoni zenefolyam. Kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak. Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek. Derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 millió forintos négyzetméter árral. Ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral. Palóznak és Alsóőrs a negyedik és ötödik a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 ezer, illetve 255 ezer forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőkben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom, nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A trauma nem maga az esemény, hanem a hatására benned zajló folyamat. Mondja dr. Máté Gábor a trauma bölcsességéről. A mindsetpszichológia.hu szerint a trauma egy láthatatlan erő, amely formálja az életünket, átalakítja az életmódunkat, azt, ahogyan szeretünk, és még azt is befolyásolja, ahogyan a világot látjuk és értelmezzük. Ez legmélyebb sebeinknek a gyökere. De dr. Máté Gábor egy új jövőképet kínál, a trauma-informált társadalmat, amelyben a szülők, tanárok, orvosok, politikai döntéshozók és jogi személyek nem a viselkedésmódok megjavításával, diagnózisok felállításával, tünetek gyógyszeres elnyomásával és ítélkezéssel fordulnak az emberek felé. Helyette arra törekednek, hogy megértsék az aggodalmat keltő magatartások és betegségek forráspontját a sérült emberi lélekben. Ami már egyszer megtörtént, azt nem lehet semmissé tenni. Egy traumatikus jellegű fizikai bántalmazást, nemi erőszakot, molesztálást, háborús élményt, vagy bármilyen más borzalmas eseményt nem lehet csak egyszerűen kikezelni. Azonban lehet a trauma pszichoneuroimmunológiai, azaz viselkedési, agyi és immunrendszeri hatásaival foglalkozni. Ezek például a mellkasi szorítás, amelyet szorongásként azonosíthatunk, a kontrollvesztéstől való félelem, az állandó éberség a veszélyre, vagy akár az elutasításra, az önutálat, az emlékbetörések és rémálmok, vagy a másokkal szembeni teljes érzelmi megnyilásra való képtelenség. A trauma azonban nem csak egy nagy volumenű esemény hatására alakulhat ki, mint egy fizikai vagy lelki bántalmazás. Az is traumatikus lehet, ha a gyerekként kielégítetlen marad a szeretet és az elfogadás utáni természetes szükségletünk. Az igazság az, hogy traumatikus esemény mindenkivel történhet individuálisan és kollektív módon is. Mindannyian magunkkal hordozzuk még felmenőink fájdalmát is, ugyanis a trauma multigenerációs is lehet. Ezekről keveset hallunk, beszélünk, mert társadalmainkban ez tabu, és nincs meg az a narratíva, ami által erről nyíltan beszélhetnénk. Azonban nem lehetséges meggyógyítani úgy a társadalmakat, hogy előtte teljes mértékben el ne ismernénk a velük történteket és azok hosszú távú hatásait. Nyitnunk kell tehát, és el kell mesélnünk történeteinket. Ha egyénileg megértjük traumánk természetét, nem fogjuk továbbadni önkéntelenül idegrendszerről idegrendszerre gyermekeinknek. Most nézzük meg, hogy milyen olyan lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy elinduljunk egy ilyen trauma-informált társadalom felépítéséhez vezető úton. Egyrészt meg kell tanulnunk szabályozni az idegrendszerünket. Agyunk frontális lebbenyében van a képzelet, kreativitás, remény helye. Ezt a részt meg kell tanulnunk szabályozni meditációval, mindfulness-szel, ritmusos gyakorlatokkal, mint a tánc, az ének, a zene, vagy akár festés segítségével. A művészetek által vissza tudunk kapcsolódni az érzelmeinkhez, melyektől oly sokszor eltávolodunk traumáink miatt. Egy másik jó megoldás a közösség ereje, az egyik legszámottevőbb lehet. Szükségünk van egy megtartó közegre, hiszen jó, ha tudunk kötődni, jó, ha látjuk, mások is átélték ugyanazt a szenvedést. A kötődés a függőségek ellentéte is lehet. Aztán, ha már jó tanácsok, akkor mindenképp érdemes lenne terápiába járni. Válasszuk a számunkra a legmegfelelőbb pszichológust, szakpszichológust vagy terapeutát. Kezdjük el a belső munkát. Általa hazatalálunk önmagunkba. Egy másik módszer lehet a keretezés. Itt a mélyebb megértésről van szó. Ismerjük és értsük meg nemzetünk traumáit, a történelmi eseményeket, melyek hatással voltak felmenőinkre. Ezek mellett figyeljünk családunk traumáira is, a hordozott és átörökített sérült működési módjainkra. Próbáljuk meg észrevenni a családunkban húzódó, rejtett mintázatokat. Mindemellett erősítsük a földhöz, a nagy egészhez tartozás érzését, aminek mi is részei vagyunk. Szervezzünk minél több természetközeli programot stresszcsökkentő hatása miatt. És utolsóként említve, de nem utolsóként értve, javítsuk fizikai egészségünket, melynek lehet része az, hogy csökkentsük a kortizol szintünket, növeljük az immunfunkcióinkat, javítjuk a kardiovaszkuláris funkcióinkat, és csökkentjük a szervezetünkben fellépő gyulladásokat. Bízva abban, hogy sok hallgató számára segítséget nyújthatnak ezek a jó kis tanácsok, most pedig tovább megyünk, ismételten olyan zenei előadók következnek itt a Balaton Rádióban, amelyek méltán hozzájárulnak ahhoz, hogy színes és minőségi legyen a zenei szolgáltatás nálunk.

0: Balatonrádió.
1: Hani nerede senin aşkım?

0: Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
1: Időjárás.
2: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a déli, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.

0: csoda? Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

Ez a Balaton Rádió az FM 88,7-es MHz-es frekvencián. Érzelmeink folyamatosan jeleznek számunkra a belső és külső történésekről, segítenek viselkedésünk koordinálásában, a saját és mások viselkedésének értelmezésében. Az alapérzelmek közé tartozó undorválasz igen tiszta reakció, azonban sokkal többre képes, mint csupán testünk megóvására, írja a mindsetpszichológia.hu. Izárd és Ekman bizonyította, hogy az öröm, düh, bánat, undor, félelem és meglepődés érzéseit kultúrától függetlenül felismerik az emberek. Ezeket tehát egyetemes alapérzelmeknek tekinthetjük. Az alapérzelmek rendszere az alapízekhez hasonlóan működik, tehát a különböző alapérzelmek kombinációjából keletkeznek az egyre összetettebb érzelmek. Például az undor és a düh alkothatja a megvetést, az undor és az öröm a morbiditást. Az érzelmek összetevője nem csupán maga az élmény, hanem a testi reakció, az arckifejezés, az automatikusan felbukkanó gondolatok, a cselekvésre sarkallás is. Az alapérzelmek kifejezése öröklött mintázatú, tehát a világ két áttellenes oldalán is felismerik az undorhoz kapcsolódó mimikát és testérzetet. Eredetileg túlélési értéke volt, ugyanis az evolúciós pszichológia szerint nem csak a testi jellemzők szelektálódnak a fejlődésünk során, hanem a viselkedésünk is. Azok a viselkedések maradnak fenn, amelyek, ha mai világunkban nem is, valamikor hasznosak voltak ősünk számára. Az undorválasz előnye evolúciós szempontból elvitathatatlan. Szubhumán szinten az állatvilágban a mérgező anyagok ételek kiszűrésének érdekében kapcsolódik be. Amennyiben egy állat egy új étel megkóstolása után rosszul lesz, azt soha többet nem fogja megkóstolni. Ahhoz undorválasz kötődik a továbbiakban, vagyis egy sajátos arcmimika, hányinger érzete, mely tulajdonképpen a szájban lévő ételtől való leggyorsabb megszabadulást segíti. Az, hogy mit tekintünk undorítónak, kulturálisan erősen befolyásolt. Míg hazánkban a többség vélhetően undorodna egy kutya megevésétől, létezik olyan része a világnak, ahol ez nem ennyire egyértelmű. Tehát, bár az érzelmek kifejezése egyetemes, a szituáció függőség kulturálisan befolyásolt. Az undort kiváltó ingerek fertőznek is. Az alapvetően ízletes ételt, ha undorító dolog éri, beszennyeződik. Rosin erre azt a példát hozza, hogyha egy tál krumplipüré mondjuk egy gilisztával érintkezik, a krumpli véglegesen és visszavonhatatlanul begilisztázódik. Egy amerikai kutatás azt találta, hogy mindössze az említett tételek negyede étel, amelyet az emberek felsorolás szinten a legundorítóbbnak találnak. Undorítónak említették a vizsgálatban megkérdezettek az alacsony higiéniát, az erőszakot, a halált is. Ugyanilyen undorító a nem kívánatos személyekkel való bármilyen érintkezés. A testi kontaktuson túl például egy súlyos büntettet elkövető személy ruhájának hordása is akár. Láthatjuk tehát, hogy az eredetileg a test megóvására született zsigeri válasz a lélek megóvására is áthelyeződött. Az embert valamilyen minőségében fenyegető ingerekre, mint a halandóságra emlékeztető jelenségek esetében, de szociális és morális kérdésekben is megjelenik undorválasz. Így óvjuk meg lelkünket a sérüléstől, a számunkra megemészthetetlen ingerektől. A köpködés például annak a szimbolikája, ahogyan megpróbáljuk eltávolítani magunktól az undort keltő helyzetet. Érdemes azon elgondolkodni, hogy saját életünkben azok az ételek, helyzetek, melyek undort váltanak ki, valójában mit üzennek nekünk. Lehetséges, hogy az önmagában ártalmatlan étel olyan szituációhoz kötődött, melyben fokozottan kellett ügyelnünk énünk védelmére? Mindenképpen rendhagyó önismereti lehetőség rejlik ezeknek a helyzeteknek az elemzésében. Most viszont feloldódunk a legnagyobb balatoni slágerek között.

Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti. A völgy pedig mindössze negyedórás buszozással elérhető, legkönnyebben a Zánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csordogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a bora is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyestű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy Balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halomhegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakony alján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybélés, Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu. Most pedig ismét zene következik itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A nyaralás szerepét fogjuk megvizsgálni, arról, hogy milyen hatással van ez az életünkre, illetve az emberi kapcsolatainkra. Több kutatás is vizsgálta már, hogyan hat az utazás kapcsolatainkra. Az eredmények átfogó tanulmányozását követően azt találták, hogy a nyaralás általában pozitív hatást gyakorol a felnőttekre, a gyermekekre, a párokra és a családokra egyaránt. A vizsgálatban úgy találták, a családon belül közösen együtt töltött idő erősíti a családi kapcsolatokat, fokozza a szülő és a gyermek közötti kohéziót, megteremti az összekapcsolódás lehetőségét. Ezen felül az utazás fenntarthatja, vagy akár javíthatja a kapcsolatok minőségét, megerősíti a házasságot és csökkenti a válás valószínűségét. Azok az erőforrások ugyanis, amik a kapcsolatokat pozitívan támogatják, hozzájárulhatnak az élettel való elégedettség növeléséhez. Az utazást már a több kutatás is olyan tényezőként azonosította, ami hozzájárulhat a munkahelyi és az otthoni stressz csökkenéséhez, valamint a családi elégedettség és az egészség növekedéséhez. Nézzünk pár pozitív hatást, ami az utazás párkapcsolatokra gyakorolt tényezőit jelenti. Egyrészt újszerű és izgalmas tevékenységek azok fokozhatják a másik iránt érzett szenvedélyt, mert közelebb érezhetjük magunkat hozzá, mélyebb intimitást élhetünk meg. A másik, hogy az utazás számos új, közös emléket teremt, és amennyiben ezek pozitív élményként maradnak meg, jól össze tudják kovácsolni a kapcsolatot. A harmadrészt pedig valami újat tudhatunk meg a partnerünkről. Egy kapcsolat elején minden információ új a másikról, de ez az együtt töltött évek alatt megkophat. Egy új élmény, egy új környezet lehetőséget adhat arra, hogy újra valami olyan dolgot tudhassunk meg társunkról, amit eddig még nem tapasztaltunk meg. Viszont vannak az utazásnak párkapcsolatra gyakorolt negatív hatásai is. Ilyen például az, amikor az utazás még tovább növelheti az egymástól való függés érzését, ami a pár tagjai között további konfliktusok kialakulásához vezethet. A párok élete mélyen összefonódik, függnek egymástól, amit az egyik fél csinál, az nagy hatással van a másik életére is. Másrészt az együtt töltött idő nyilvánvalóbbá teheti a pár között már meglévő problémákat, feszültségeket. A közös nyaralás valószínűleg több együtt töltött időt jelent és kevesebb különválást. Ezáltal több lehetőséget tartogat a konfliktusok megjelenésére. Harmadrészt az utazás is előidézhet nehézségeket azzal, hogyha túlságosan kimerítő és stresszes, ami további feszültséget generálhat a felek között. Most nézzünk meg pár olyan szempontot, aminek a figyelembevételével előnyt tudunk kovácsolni az utazásainkból. Egyrészt használhatjuk a nyaralást lehetőségként, kipróbálhatunk valami újat, izgalmasat. A kutatások azt mutatják, hogy a párkapcsolatok javulnak az újszerű és izgalmas tevékenységek után. Másrészt, ha már ellentétek vannak a párkapcsolatban, egy pihentető nyaralás kevesebb konfliktus forrást jelenthet. Szempont az is, hogy ha mindkét fél vágyai megjelenjenek az utazás során, akkor fontos, hogy ezt már a tervezés során átbeszéljék a felek, hogy ki milyen utazásra vágyik, ki mit szeretne csinálni és ezt szem előtt tartani, hogy a mindenki számára megfelelő kompromisszumok létrejöhessenek. Ugye ide tartozik az is, hogy a közös tervezés a közös várakozást eredményezhet, a közös élmény pedig közös emlékeket hozhat létre. A nyaralás pontjainak átbeszélése adhatja az első kapcsolódást, amikor egy közös egyeztetés révén körvonalazódik a várt utazás. A nyaraláson való tudatos jelenlét elősegítheti az élmények minél teljesebb megélését. Írja a mindsetpszichológia.hu. Ezekkel az apró tippekkel, trükkökkel azt gondolom, hogy mindenki könnyedén tud élni, illetve a saját életében akár megvalósítani. Most pedig irány, menjünk tovább a zenék birodalmába itt a Balaton Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is, Torontóban. Orbán Anita a Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszáns országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
1: Időjárás.
2: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
0: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 percen keresztül.
3: Reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Az olyan témák, mint a politika, oktatás, rasszizmus, abortusz vagy vallás nem feltétlenül központi kérdései a mindennapi életünknek, mégis ha előkerülnek, komoly ellentéteket szíthatnak családtagok, barátok és munkatársak között. Az ünnepek alkalmával, amikor igyekszünk minél többet szeretteink körében lenni, nagy eséllyel kell szembenéznünk azzal, hogy bizony ezeket a kényes témákat valahogy kezelnünk kell. Annak érdekében, hogy ez minél zökkenőmentesebb legyen, az Amerikai Pszichológiai Társaság összeállított 8 jó tanácsot. Találd meg azokat a pontokat, amelyekben egyetértetek. Lehet, hogy valakivel nem értesz egyet egy bizonyos témában, de ahelyett, hogy durván reagálnál, próbálj meg aktívan figyelni és megérteni a másik álláspontját. A közös álláspont megtalálása csökkenti a stresszt és enyhíti a nézeteltérések okozta intenzitást. A második ilyen jó tanács, hogy legyél nyitott és kedves. A beszélgetések közben próbáld meg kerülni az éles hangvételt és a személyeskedést. Emlékeztesd magad arra, hogy mennyire áll közel hozzád az, akivel beszélsz. Egy másik ilyen jó tanács, hogy próbálj nyugodt maradni, amikor fokozódik a feszültség. Emlékeztesd magad arra, hogy mennyire áll közel hozzád az, akivel beszélsz. Egy másik ilyen jó tanács, hogy próbálj nyugodt maradni, amikor fokozódik a feszültség.

A negyedik ilyen jó tanács, legyenek céljai a beszélgetésnek. Megkönnyíti a kommunikációt az is, ha megtalálod azt a célt, amit szeretnél elérni általa. Legyen szó akár szenzitív témáról, például az egészségügyről, fontos tudni azt, hogy mit vársz a beszélgetéstől. Az a célod, hogy megváltoztasd a másik véleményét, vagy csak kíváncsi vagy az övére. Állíts fel magadnak elérhető célokat, ami segít elkerülni a feszült hangnem kialakulását. Egy másik fontos jó tanács, hogy fogadd el, hogy nem biztos, hogy meg tudod változtatni a másik álláspontját. Az érzékeny témák esetén a kommunikáció egyébként sem könnyű, ezért fontos felismerni azokat a szituációkat, amikor nem tudsz hatással lenni a másik véleményére. Ilyenkor ne arra törekedj, hogy meggyőzd a beszélgető partnert arról, hogy a te álláspontra a legjobb, inkább adj esélyt annak, hogy megismerjétek egymás nézeteit. Egy másik fontos jó tanács, teljesen rendben van az, ha nem értesz egyet egy számodra fontos személlyel. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen a személyes véleményed, látásmódod az, ami egyedivé tesz. Lehet, hogy nehéz elfogadni azt, hogy egy hozzád közel álló személlyel nem egyezik az álláspontotok, főleg az érzékenyebb témák kapcsán, de az csak erősíti a kapcsolatotokat, ha minél jobban megismeritek egymás álláspontját. A hetedik jó tanács, hogy ismerd fel, hogy mikor kell lezárni egy beszélgetést. Ha azt látod, hogy a diskurzusnak nem lesz eredménye, akkor próbáld megtalálni a megfelelő pillanatot arra, hogy lezárd azt. Válts témát, vagy javasolj egy olyan tevékenységet, amelyben mindketten jól érzitek magatokat. Az utolsó jó tanács, legyél proaktív. A helyet, hogy már jó előre azon aggódsz, hogy a családi összejöveteleken melyik kényes téma fog újból előkerülni, gondolj arra, hogy ezek az események azért vannak, hogy összehozzák a családot, nem azért, hogy széthúzzák. Tervez olyan közös tevékenységeket, amik elősegítik a jó hangulat megteremtését, például közös társasjátékot vagy régi fotóalbumok nézegetését. Írja a mindsetpszichologia.hu. Most újra teret adunk a jó zenéknek itt a Balaton Rádió világában, aztán pedig természetesen újból jövünk majd érdekes hírekkel, információkkal itt az éterben.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekesmadár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények, így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik. Most pedig ismételten Balatoni sláger következik itt a Balaton Rádióban.

0: Egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Slágerek. Csak neked.

ez a maratoni balatoni zenefolyam, és természetesen a zenék között hasznos információkkal is jövök. Ismerősi körünket áttekintve könnyen eszünkbe juthat olyan férfi, aki küszködik életével, nem találja a fonalat a párkapcsolataiban, a munkájával nem jut dűlőre, esetleg szexuálisan sikertelen. Rengeteg pszichológiai elmélet és kutatás hangsúlyozza az anyai nevelés óriási szerepét, de mi a helyzet az apákkal? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, például egy költözés miatt, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatnák őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudunk elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Ha apának sem ment, én hogy lehetnék ügyesebb? Hogy tudnám jobban csinálni? Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részesévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Csak remélni tudjuk, hogy minél több családban lehetővé válik az apák minél nagyobb szintű bevonása. Természetesen, ha már apákról volt szó, akkor azért a szórakozás, a felhőtlen lazulás is ide kell, hogy tartozzon, és ezt itt most az éterben, a Balaton Rádióban én fogom nektek szolgáltatni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben.
1: Időjárás.
2: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a éles, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A

0: Már vissza is jöttem ezután a kellemes zene után, és folytatom a maratoni balatoni zenefolyamot egy kis tudománnyal. Erik Berne, a transzakcionalizis atya fogalmazta meg annó még régebben a sorskönyv elméletét. Mindannyian rendelkezünk egy félig meddig tudattalan élettervel, amely arra szolgál, hogy hosszabb időszakokat, vagy akár az egész életünket strukturálhassuk, tartalommal tölthessük fel. Sorskönyvünk pedig egy meghatározott cél felé halad. Berne szerint a sorskönyvek alapvetően nyertes és vesztes típusba különíthetőek el. Az önsorsrontás a vesztes sorskönyvekhez kötődik. Szüleink már születésünktől programozzák utunkat az általuk átadott értékekkel, parancsokkal, tiltásokkal. Jellemzően 6 éves korunkig feltesszük magunknak a kérdést: mi történik olyas valakivel, mint én? A szülői hagyaték segítségével konstruálunk erre választ, ami majd a sorskönyvünk lesz. Berne egyik klinikai esetében az édesanyja azt mondta, hogy mindegyik gyermeke az elmegyógyintézetben fogja végezni. Egyébként igaza lett, mert a lányai páciensként, a fiai pedig pszichiáterként kerültek oda. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, elhanyagolhatatlan szempont, hogy mi hogyan reagálunk. Elfogadjuk-e a szüleink által felkínált magyarázatokat, utakat, vagy esetleg éppen az ellenkezőjével azonosulunk. Sorsunkat az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejünkben, amikor külső eseményekkel találkozunk. A sorskönyvek tehát gyermekkori illúziókon alapulnak, melyek akár egész életünk során végigkísérhetnek minket, ugyanakkor sokan képesek vagyunk arra is, hogy ezeket elhagyjuk. Élettervünk lehet, hogy a legkevésbé sem lesz jó vagy boldog, mégis mi magunk akarjuk, hogy ez így történjen. Mi lehet az oka annak, hogy néhányunk szenvedést ír elő saját magának? A sorskönyvünk meghatározhatja, hogyan élünk és hogyan érünk életünk végére. Ugyanakkor élettervünket úgy rakjuk össze, hogy az végül valamiféle nyerességgel járjon a számunkra. A nyereség nem feltétlenül egy pozitív dolog. A klinikai gyakorlatban megjelenő nyereség lehet például elmagányosodni, nyomorultul élni, megbolondulni vagy meghalni. De miért tekinthetjük ezt mégis nyereségnek? Nyomorultul élve megbűnhődhetünk egy régi hibáért. Halálunkkal feloldozást nyerhetünk a terhek alól, megbolondulásunkkal megszabadulhatunk a felelősségtől. A drogfüggőség, az alkoholizmus jellemzően a legkényelmesebb mód bármelyik nyeresség elérésére. A sorskönyvi nyereség is jellemzően egy szülőktől érkező konstrukció, ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy a nagyszülő kontrollálja akár közvetlenül, akár a szülőn keresztül. Megmenthet bennünket az apai halálos ítélettől, ugyanakkor tudattalanul bátoríthatja is őt, hogy hajszoljon bele bennünket valamilyen negatív végkifejletbe. Noha a végkifejletet szüleink plántálják belénk, ha nem fogadnánk el, hatástalan lenne. És mi maguk vagyunk azok, akik a drámai végkifejlet helyett választhatjuk a boldog befejezést. Ez azonban gyakran nagyon nehéz lehet, hiszen olyan régen rögzült, jól bejáratott illúziókat kell levetkőznünk, melyek legtöbbször egyáltalán nem is, vagy csak félig meddig tudatosak. Ezért sokszor érdemes lehet szakember segítségét kérni, hogy minél mélyebben feltárhassuk és átláthassuk, mi tart minket a negatív ciklusban, és kidolgozzuk, hogyan hagyhatjuk el azt. Az életciklusaink váltásakor jelentkező krízisek, válságok jó alkalmat kínálhatnak arra, hogy új utakat találjunk az életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem is sok esetben promótálhatja az új életfilozófia kialakítását. Erre szeretnélek benneteket ösztönözni én is, nyilván egy picit most rádiós módon, hiszen jön hozzá erősítő zene.
1: Buongiorno.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövénykertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balaton felvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szerint lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzettel állító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ideérkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balaton felvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartja és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malomtónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Ezek voltak a javasolt és esetleg nem annyira ismert kiránduló helyek, amiket ajánlunk nektek a Balatonnál. Most viszont zenével folytatjuk adásunkat.

mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

somolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül vagy Carpe Diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységekhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból vesz el. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

0: a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül. Balaton Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Reklámot hallottál!
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hannendre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának, a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslés nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
3: Időjárás.
4: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Disco X on

0: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Olyan embereket, akiket nem ismersz, mennyire engedsz közel magadhoz, fizikailag is és lelkileg is?
2: Én tartózkodó vagyok alapvetően, kicsit bizalmatlan is vagyok alapvetően, ebből következően nem nagyon engedem közel magamhoz az olyan embert, akit nem ismerek.
3: Fenyő Miklós.
2: Viszont ennek van egy, hanem most, hogy ez erény vagy hátrány, azt nem tudom, szerintem inkább hátrány, viszont a még nagyobb hátrány, abban a pillanatban, amikor elfog engem valamiféle szimpátia érzés az illetővel kapcsolatban, akkor én akkor adom azonnal a bizalmat, mégpedig mások szerint
1: túlságosan
2: nagy bizalmat, és ebben sokszor csalódtam már.
4: Rám egy csomószor szokták mondani, hogy én nagyon közvetlen vagyok, és egyébként tényleg meg eléggé barátkozós is.
3: Galambos Dorina, énekes, dalszerző, szövegíró.
4: Meg mondjuk, hogyha tényleg teljesen ismeretlenek, mondjuk jönnek koncert után, én nagyon szívesen beszélgetek.
1: Fizikailag például közel kerülnek hozzád, zavar, nem zavar, 1 méter, 2 méter, 3 méter, hogy vagy ezzel?
4: Ezt nagyon jó, hogy megkérdezed, mert az tényleg néha szokott zavarni, amikor így bejönnek kéretlenül az aurámba.
1: Közel, igen.
4: Igen, meg ezen gondolkoztam, hogy tulajdonképpen én egyáltalán nem vagyok extrovertált, hanem nagyon-nagyon sokszor introvertált vagyok.
5: Környezetem elmondása alapján egy zárkózottabb, nehezen megnyíló és nehezebben közelítő ember vagyok.
3: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
1: És akiket ismersz velük?
5: Hát, velük is.
1: Velük is egy kicsit távolságtartó? Vagy?
5: Hát igen, azt mondják. Uh-huh. Én nem így érzem.
2: Kezdetben én távolságtartó vagyok, akár a szó fizikai értelmében is.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Star Portré most folytatódik.
1: Kezdetben én távolságtartó vagyok. Akár a szó fizikai értelmében is.
2: Fenyő Miklós.
3: Fizikailag mi az, ami kényelmes neked?
1: Az aurámban ne jöjjenek be.
3: Na de az hány méter?
1: Hát az egy két méter.
3: Kettő
1: másfél
3: méter?
1: Két méter. Másfél két méter.
4: Fizikailag nem nagyon engedek közel magamhoz.
3: Hány
4: sok
3: méter?
4: Embert, tehát, hát ezt még sose számoltam meg.
3: Egy körülbelül.
4: Hát készfogás.
2: Kecskés Tibor kefír, énekes dalszerző.
3: Olyan közel is mehet nyugodtan?
4: Persze,
3: tehát
4: persze.
3: Egészen készfogásnyi közel lép, és ott is maradhat.
4: Persze,
3: is,
4: de mondjuk... idegen embereket nem szeretek megpuszilni.
3: De hát. Nem megpuszilni, de mondjuk ilyen közel állhat a másik ember, most így mutatom.
4: Persze, nyugodtan.
3: Nyugodtan, akár ilyen közel is?
4: Bármilyen.
3: Tényleg?
4: Ilyen közel, ilyen közel is állhat. Sőt, állnak is sajnos.
3: Igen, és így nyugodtan. És így mondja, tehát ilyen közel, igen, így mondja.
4: Hogyha részeg, akkor így eltolom.
3: A vállánál fogva egy picit, de akkor is csak egy méterre tolod, mondjuk, és onnan mondta.
4: Nem tudod tovább sajnos, mondja még onnan is.
3: Érdekes. De akkor megtűröd, hogy ilyen közelről is így nyugodtan így mondja.
4: Persze, de megtűröd. Hát amíg türelmem van. Amikor ugye lejössz a színpadra, és azonnal így zsuh. Rád a tömeg, mindenki itt, fél méteren belül, és mondják általában azt, hogy fotót lehet-e, meg nem tudom, és akkor rendszerint azt csinálom, hogy gyerekek, állj, egy picit engedjetek, most jöttem le a színpadról, ott voltam 45 percet, vagy egy órát, hagyj üljek le 10 percre, rendbe hozom magam, tisztálkodom, megtörölközök, átveszek egy pólót, és itt találkozunk 10 perc múlva. És akkor ez általában szokott működni, utána már nem ilyen hevesek.
3: Aha, de még olyankor is azért megvan, hogy ilyen közelről mondják.
4: Általában az ittas emberek azok.
3: Sőt, lehet, hogy akkor tényleg ilyen felépés helyzetben még közelebb is jönnek, sőt, puszikat adnak. Hadd adjunk egy puszit, és közben lefotózunk.
4: Azt nem, azt már nem hagyom.
3: Nem szeret, de akkor egy puszit adhatok? Kérdezi mondjuk a kedves, és akkor...
4: Akkor nem.
3: Nem.
4: Ne haragudj.
3: Jó, ne haragudj, mondja ő, de azért ide tehetem, ide jöhetek jó köze, és oda teszi a, így egész közel, lehet oda bújni például hozzá?
4: Nem.
5: Ebben is most megint, nem tudom, az Instagramot kell hoznom példának, hogy ugye ott is az a furcsa benyomásunk van, hogy ugye szinte ilyen barátsági viszonyban vagyunk vadidegen emberekkel.
2: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
5: Na ez például nekem furcsa, meg én nem is nagyon tudom és szeretem csinálni ezt, hogy a közvetlenség látszatát keltem én ennél régi módibb, vagy tradicionálisabb vagyok. Pont a fordítva kéne működnie ugye az ennek az egésznek, hogy minél több időt eltöltesz valakinek a társaságában, amnál közelebb engeded, ahogy a kis herceg megszelidíti az ő kis rókáját.
0: Star Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Starportré most folytatódik.
1: Én azonnal kitárom a lelkem, tehát hogyha én leülök valakivel beszélgetni, ott nincs határ.
2: Kecskés Tibor kefír, énekes dalszerző.
1: Ha megkérdezik, hogy vagyok, és nem vagyok jól, mert veszekedtünk a párommal, akkor megmondom, hogy figyelj, nincs túl jó napom.
3: Egyébként ez is tulajdonképpen egy jó nagy szintű őszinteség, mert magamba, ha belegondolok, hogy én például nem szívesen mondok rosszat ki, mert valahogy az van bennem, hogyha kimondom, hogy ez és ez a rosszaság van most éppen, akkor az, mintha még egy pecsétet is nyomnék rá, hogy igen, ez rossz, és tényleg van.
1: Az a baj, hogy az emberek belegondolják, hogyha nem mondod el, hogy mi van,
3: akkor kitalálják maguktól, hogy akkor, biztos valami baj.
1: Igen, biztos velem van baja, vagy nézd meg, milyen nagy képű. Szóba se áll velünk. Eszébe nem jut, hogy meghalt a kutyám, vagy érted?
3: Van olyan ember, akinek megengedett, hogy nagyon erős hatással legyen rád? Akár tartósan is?
1: Akinek adok a véleményére, akivel mindent megbeszélek?
3: Hát, akár így is.
1: Az lehet. Édesanyám egy ilyen ember. Meg a szüleim, a édesapám is ilyen. De édesanyámból többet lelkizek, apámmal nem lehet annyit. Anyám szinte, nem szinte, anyám mindenemről tud. És most már a feleségem is. Tehát nagyjából egy lapon említhető anyámmal.
3: Hát ők ketten.
1: Tehát velük mindig mindent megbeszélek. A testvéreimmel is ugyanígy ilyen viszonyban vagyok, annyi, hogy a testvéreimmel kicsit kevesebbet tudok beszélni.
3: De amikor tudtok, akkor tényleg bármit?
1: Tényleg bármit, akármit. Olyan dolgokat, amit esetleg ők mással meg se beszélnek.
3: Meg te is.
1: Igen.
0: Starportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárás a szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hannendre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának, a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Külcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
5: Időjárás.
6: Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a déli es, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Van olyan ember, akinek engeded, hogy nagyon erős hatással legyen rád?
2: Volt. Lehet, hogy van is.
3: Fenyő Miklós.
2: Lehet, hogy van is. Meg miközben észre sem veszem. Tehát hát, itt azért megint disztingválnunk kell, mert az én életem párja, társam például nyilvánvalóan nagyon erős hatással van rám, miközben egyáltalán nem forszírozza ezt, hogyha már ennyit a magánéletről is lehet mondani. És azért nagyon sok esetben kaptam magam azon, hogy egy másik személy gondolatai olyan érdekesek voltak számomra, hogy egyre többet kívántam belőlük hallani, értelmezni, megérteni, esetleg átvenni.
1: Hogy szinte beszippantott a személy és az ő egész lénye, és egyébként van akár még most is olyan személy, akit most ilyen értelemben fogyasztasz rendszeresen?
2: Van, de nem mondhatnám, hogy olyan nagyon sok.
4: Egyszer feloszlott a zenekar.
3: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
4: Legalábbis majdnem, amikor megismerkedtem, nem tudom, tizenakárhány évesen, 11-12 évesen a tankcsapdával. És éjjel-nappal azt kellett játszanunk. Ez egy ilyen példa, egy ilyen nagyon nagy hatással volt rám, és egy nagyon intenzív dolog volt. És azóta is voltak ilyen periódusok, amikor ilyen monomániás lesz az ember, és csak arra a dologra.
1: Jó példa is. Ahogy mondod, hogy majdnem feloszlott a zenekar, mert majdnem azt mondták a többiek, hogy akkor most már adjál minket békén. Elegünk van ebből így.
4: Kiszállt a Dávid, a basszusgitáros. Úgyhogy igen.
1: És aztán észhez tértél, hogy akkor lehet, hogy az ő kiszállása, vagy utána egy kicsit végig gondoltad, hogy tényleg már elment a maradék józan eszem, és mi csinálok én?
4: Hát igen, akkor erről beszéltünk utána, meg hát azért valamelyest kopott a varázs.
1: A szerint nézel egy emberre, ahogyan az a másik ember rád néz?
2: Nem lehet kijelenteni, hogy igen, persze nyilván van olyan is, mert vannak nagyon sokan, akik rám úgy néznek, ahogy, mint hogyha olyan nagy jelentőségű lennék, és még az is elképzelhető, hogy bizonyos emberek számára az vagyok, de ugyanazok az emberek számomra nem feltétlen olyan nagyon fontosak és csodálandóak.
1: De milyen jó példa egyébként tényleg, hogyha valaki csodálva néz rád, vagy hogyha valaki természetesen néz rád. Ha valaki természetesen néz rád, akkor valószínűleg természetesen nézel rá vissza, nem? Ha valaki kedvesen néz rád.
2: Ez valószínűleg, ugye ez benne volt a kérdésben.
1: Igen.
2: Igen, valószínűleg igen.
1: Igen, igen, de egyébként kikerülhető, tehát tudsz semlegesen nézni.
2: Sokszor tudok szemtelenül és érdektelenül, vagy nem tudom milyen kifejezést használtál.
1: Póker arccal.
2: Nézni, amiből nem igen lehet kiolvasni semmit, de azt én akkor azért csinálom, mert így akarom az illető tudtára adni azt,
1: hogy semleges.
2: Nagyon nem érdekel.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: A szerint nézel egy emberre, ahogyan ő rád néz? És akkor én most valahogy rád
2: nézem. Hát biztos, hogy befolyásol, persze.
3: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
4: Úgy nézek szerintem, ahogy érzem magam, és amennyire kíváncsi vagyok meg.
1: És tudsz úgy nézni, függetleníteni magad a másiktól? Tehát ha mondjuk én belőle valami sugárzik, akkor...
4: Hát nem lehet függetleníteni, ha itt vicceskedsz, és akkor persze, hogy röhögni fogok.
3: Galambos Dorina, énekes, dalszerző, szövegíró.
4: Szóval, ja, nem lehet függetleníteni.
5: Vannak szituációk, amikor olyan az adjisten, mint a fogadjisten, ugye?
1: Hát és mik ezek a szituációk, a nem szeretem?
5: Hát nem, hát ha valaki rám mosolyog, akkor nyilván visszamosolyogok.
3: Kecskés Tibor, Kefir, énekes, dalszerző.
5: De van egy csomó olyan szituáció, amikor valaki tényleg belém akar kötni, és nagyon, tehát láthatóan belém akar kötni. Én akkor is mosolyogok, de legbelül nem. Hát akkor van egy ilyen kapcsoló, és azt mondom, hogy na figyelj már. Annak nincs eredménye, hogyha én most visszatámadok, hanem megpróbálom kedvesen. Egyik barátom tanította ezt, sokáig nem így működtem. Ő mondta azt, hogy mindent gondolj végig. Ha tudsz mindenre, aludj egyet. De ha nincs idő aludni rá, akkor szálljál rá egy percet, vagy legalább egy fél percet, hogy hát a gondold végig. És általában ennek a végiggondolásnak ez a vége. Hogy nem szeretek már, de az lehet, hogy a korral is jár. Nem szeretek már egy hirtelen felindulásból bármit csinálni. Uh-huh. Mert akkor abból nagyon rossz dolgok sülnek ki.
1: És olyat mondjuk megteszel néha, hogy direkt megpróbálsz valami szépet, valami pozitív dolgot belelátni valakibe? Akár csak játékból is, mondjuk ezt lehet akár színpadul is csinálni, hogy ott van mondjuk egy komor tekintetű ember, és igazán tiszta szívvel megpróbálsz mondjuk valami szépet belelátni, és figyeled, hogy vajon ki tud-e jönni
2: bele. Ez még nem jutott az eszembe, de köszönöm szépen. Ez egy jó trükk lehet akkor.
1: Hát egyrészt lehet jó trükk, de másrészt lehet, hogy lefagyasztja a te mosolyodat egy időt, hanem hogyha ő annyira kitartóan nézi azt a komorságot, mert ő azért ment el, hogy a ma estédet tönkre tegye, és akkor ki az erősebb tulajdonképpen. De lehetne ezzel játszani, nem? Hogy megpróbálsz belelátni valami szépet. El tudod képzelni, hogy megjelenik? Pusztán attól, mert belelátod, belenézed, bele szeretnéd.
2: Beleszugerálom?
1: Igen.
2: Igen, szerintem működik. Tulajdonképpen mi azért vagyunk, nem? Hogy az emberek oda jönnek valamilyen állapotban,
1: igen.
2: És azt szeretnék, hogy valamit varázsoljunk, igen. Ott a színpadon, hogy valami egészen más állapotban kerüljenek haza.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton Rádió.

0: Well, who's next?
1: A sztárportré most folytatódik.
2: Olyat szoktál csinálni néha, hogy megpróbálsz valakibe direkt belelátni valamilyen szép, pozitív dolgot. Hogy mindenki más mondjuk azt mondja arról az ember, hogy hát ő vele nem érdemes foglalkozni, de te érzed.
3: Annál inkább kíváncsi vagyok rá egyébként.
2: És direkt belelátod azt a gyönyörűséget.
3: De ezt én nem érzem át. Tehát ez megítélheti egy kívülálló, de én nem tudom megítélni ezt.
4: Fenyő Miklós.
2: Akkor direkt nem csinálsz ilyet, vagy nem?
3: Direkt nem. Direkt nem.
2: Mert tulajdonképpen ez akár egy színpadi helyzetben is megtörténhet, hogy valakiről te azt mondod, hogy te képes vagy ezt megcsinálni, és az a valaki neked elhiszi, és emiatt ő benne megjelenik egy olyan tulajdonság, hogy ő tényleg képes rá, mert Miklós azt mondta.
3: Igen, ez lehetséges egyébként. És előfordult nem egyszer az életemben, hogy beleláttam valamit egy olyan önbizalom hiányos emberbe, akinek, de ha már beleláttam, akkor ahhoz megint csak az feltételez egy valamelyes személyes kapcsolatot, és akkor én ennek utána mentem. Magyarul megpróbáltam tényleg önbizalmat adni neki azáltal, amit én beleláttam. Uh-huh. És akkor ott rávilágítottam valamilyen olyan tulajdonságra, vagy képességre, ami én úgy látom, hogy neked ez menne nagyon. Tehát, és akkor lehet az illető csodálkozva, micsoda.
2: Hát amiről ő nem is tudott konkrétan.
3: Vagy nem akart tudni.
2: Volt már olyan tapasztalatod, hogy valaki beléd látott valamit, és annyira látta benned azt a valamit, amit te egyébként el se tudtál képzelni, akár egy tulajdonságot is, hogy de Bence, te ezt meg tudod csinálni, és akkor elkezdted érezni, hogy és végül tényleg meg tudtad csinálni.
5: Igen, tulajdonképpen az elérés is valami ilyesmi.
4: Varga Bence, énekes, gitáros, dalszerző.
5: Az egyik barátságból jött, vagy az egyik barátom bizalmából voltam helyen kitartom. Ő azt mondta, hogy nagyon jó vagyok benne, és hogy én nem feltétlenül gondoltam, meg most se gondolom olyan kiválónak magam. De pont ez a bizalom, meg nyilván megint csak akkor sok minden rímel, amiről beszéltünk eddig, hogy akkor próbálsz megfelelni annak a bizalomnak, amit igen, beléd vetnek.
2: Életre kell. Uh-huh.
5: Amiről beszélünk, az a bizalom, az nem csak szavakban, hanem tettekben, vagy attitűdben, meg mindenben.
2: Érzésben.
5: Olyan dolog, mint ugye, ahogy az apuka. Ha valaki bízik a fiában, akkor, vagy hogy nem tudom, te apuka vagy, érted, hogy talán, hogy mit mondok, hogy ezt hiába mondd, meg hiába dorgálod, tudni fog, ha tényleg komolyan gondolsz valamit, akkor azt érezni fogja az egész lényeden, kisugárzásodon, cselekedeteiden, mindenen. És ha van benne bizodalmad, akkor szerintem egy gyerek is nem próbálja utolérni ezeket az elvárásokat.
3: Én úgy látom, hogy neked ez menne nagyon. Én úgy látom, hogy neked ez menne nagyon.
5: Próbálsz megfelelni annak a bizalomnak, amit beléd vennek.
2: Életre kell. Uh-huh.
1: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
6: Köszönjük a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
1: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
0: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
1: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Reklámot hallottál!
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbeteg ellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
2: Időjárás.
3: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.

0: szórakozást! Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Napelemes dobozokkal állíthatjuk elő házunk energiaszükségletét. Darásként zümmög a denevér, ha vészhelyzetben érzi magát. Egy magyar fejlesztésnek köszönhetően megbízhatóbbá válhatnak a kvantum számítógépek. Hulladék alapanyagokból állítják elő a biocementet. Integrált érzékeléssel és reflexekkel is rendelkeznek a mesterséges izmok. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Elsőként napelemes dobozokat mutatunk be, melyek segítségével állíthatjuk elő házunk energiaszükségletét. Tiszta energiát előállító napelemes dobozokat fejlesztettek ki mérnökök. A technológia azért egyedülálló, mert egyszerűen működtethető, de nagy energiát biztosít a napelemes rendszer. Az új napelemes dobozok játszva termelhetnek tiszta energiát a világ legszegényebb régióiban is. Egy svájci cég fejlesztette ki a napelemes energiakockákat, amikkel egy kisebb energiahálózatot hozhatunk létre a házunkban. A villamosmérnökök által megalkotott eszköz távolról úgy néz ki, mint egy hűtődoboz, akkumulátorral rendelkezik, amit hordozható napelemek táplálnak. A dobozok kibővíthetők, a blokkokban lévő akkumulátorok egyesíthetők és könnyen csatlakoztathatók egy másik dobozhoz. A rendszer egy harrajhoz hasonlóan működik, az energiaszükségletnek megfelelően növekedhet, szétválhat és újra csoportosulhat, az akkumulátorok pedig hálózaton kívüli energiarajt alkotnak, korlátlan alkalmazási lehetőségekkel. Napelemről vagy bármilyen más külső forrásról, például szélről, hidrotermikus energiaforrásról, biomasszáról vagy generátorról táplálhatók, hogy kielégítsék a háztartás villamos energia szükségletét. A napelemes doboz nem igényel konfigurációt, speciális ismereteket vagy karbantartást. Amikor érzékeli, hogy megnő az áramszükséglet, a tápellátás megszakítása nélkül csatlakoztatja az alközpontokat. 2018 óta a cég több mint 2000 tápegységet szállított körülbelül 20 országba, humanitárius szervezetekkel együttműködve több tucat közösség számára biztosít energiatárolási megoldást. A legnagyobb akadálynak egyelőre a finanszírozás hiánya tűnik. A fejlesztések most a fenntarthatóságra fókuszálnak, mivel a jelenlegi lítium-vas-foszfát modellek még nem a legjobb megoldást kínálják. Első hírünkben napelemes dobozokat mutattunk be, melyek jelentős mennyiségű energiát biztosítanak és bármilyen külső forrásról is táplálhatók. Fotoszintézist kiváltó holdporral állítanának elő oxigént és üzemanyagot kínai kutatók, ezzel folytatjuk műsorunkat. A hold felszíne két dologban bővelkedik, talajban és napfényben. Kínai kutatók olyan rendszert találtak ki, amely ezt a két fő elemet használja oxigén és üzemanyag előállításához. Egy kínai holdszonda által visszahozott minták vizsgálata kimutatta, hogy a holdi talaj vasat és titán tartalmazó vegyületekben gazdag, így katalizátorként használható. A csapat e felfedezés alapján dolgozta ki a földön kívüli fotoszintézis eljárást, amelynek lényege, hogy felbontják a vizet és az ember által kilélegzett széndioxidot is. Az elektrolízis során keletkező hidrogént, a széndioxid bontásából keletkező szénhez adva szénhidrogént, például metánt állítanak elő, amely üzemanyagként hasznosítható. A folyamatból emellett oxigén származik, ami ugyancsak kapóra jön a holdon tartózkodó űrhajósok életben maradásához. A stratégia rendkívüli előnye, hogy csak napelemekre van szükség a működtetéséhez, külön erőforrás nélkül folyamatosan működhet. A holdi talajban található katalizátorok hatásfoka nem túl magas, ezért a tudósok olyan módszereket kutatnak, amellyel például olvasztással és nanostruktúrákkal javítható az eredményesség. Ha sikerül, a kutatók a közeljövőben az emberes kínai holdmisszión is kipróbálnák a rendszert. Oxigént és üzemanyagot állítanának elő holdporral, amely a fotoszintézist váltaná ki, erről szólt az előbbi kutatás. A folytatásban az állatvilág kerül előtérbe, maradjanak velünk!
0: Tudomány! Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása. A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbak.

0: mai állása.
1: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
2: Darásként zümmög a denevér, ha veszélyben érzi magát, ezzel folytatjuk műsorunkat. Meglepő trükkhöz folyamodik a közönséges denevér, ha veszélyben érzi magát, zümmögni kezd. Terepmunka közben figyelt fel arra egy biológus-etológus, hogy a hálóba került denevérek különös hangot adnak ki, amikor megfogja őket. A zaj zümmögésre emlékeztette a kutatókat, de nem tudták, hogy mire szolgál, azt feltételezték, hogy az állatok így figyelmeztetik a társaikat a veszélyre. Évekkel később visszatértek a zümmögő denevérek problémájához, és alaposabban is megvizsgálták, hogy miért adhatják ki ezeket a hangokat. Biológusok felvették a zümmögést és összevetették más állatok zümmögésével. Azt feltételezték, hogy ha a denevér denevérhez egyáltalán nem illő módon zümmög, bizonyára valami célja van vele, a hang ráadásul a lódarás vagy a méh hangjára hasonlított. A méh, darázs és denevér zümmögést ezután baglyokon tesztelték. A kísérletben 8 gyöngybagoly és 8 macskabagoly vett részt. Az állatok a hétköznapi denevér hang hatására közelebb mozdultak a hang forrásához, a darázs zümmögés és az azt utánzó denevér hang hatására viszont távolodtak tőle. Miután a kutatók kiszűrték azokat a hangokat, amelyeket a baglyok nem hallanak, a denevér zümmögése még inkább hasonlított a darázséra. Az is jó kérdés, hogy a baglyok miért kerülik a darazsakat. A kutató szerint valószínűleg előfordul, hogy megcsípik őket, erről azonban nem áll rendelkezésre adat. Az viszont megfigyelhető, hogy a madarak általában nem kedvelik a méh vagy darázsfészkek közelségét, így lehet, hogy emiatt kerülik a zümmögő denevéreket is. Az állatkutató szerint a zümmögés ráadásul nem csak a biológusokat, hanem a ragadozókat is meglepheti, ez pedig éppen elég lehet arra, hogy az elfogott, de még élő denevér bőregérutat nyerhessen. Elképzelhető, hogy a közönséges denevéreken kívül más fajok is alkalmazzák ezt a túlélési stratégiát, legalábbis erre utal, hogy számos más denevérfaj tagjai is hasonló hangot adnak ki, ha megriadnak. Ezt és a körülöttük élő ragadozók viselkedését azonban eddig még nem vizsgálták. Az imént darásként zümmögő denevérekről számoltunk be, melyek biológusok szerint veszélyhelyzetben adnak ki zúgó hangot. Következő hírünkből kiderül, mire szolgál a rovarok számára a színjátszó külső. Az állatok színeinek törzsfejlődése szempontjából közismert két fő stratégia. Az egyik a terep színébe simuló rejtőszín, a másik az erős mérgű állatokra jellemző rikító figyelmeztető szín, mint a darazsak sárga-fekete mintája. Létezik egy harmadik típus, a leglátványosabb irizáló metálfény, ami bogarak páncélján, gyíkokon vagy tollakon figyelhető meg. A rovaroknál feltételezhető volt, hogy a túlélésben játszanak szerepet a kápráztató színek, csak kérdéses volt, hogy miként. Az egyik kihívás az volt, hogy az erősen tükröző strukturális szín funkcióját úgy vizsgálják, hogy elkülönítsék a simán színes külsőtől és külön vizsgálhassák a felület csillogását a színváltó tulajdonságtól. A kutatók fiatal csirkékkel kísérleteztek, amelyeknek különböző színű szárnyfedők alá rejtettek ízletes kukacokat. A szárnyfedők között volt egyszerű színátmenetes, csillogó egyszerű színátmenetes, színváltó színű szárnyfedők. Fedők alá rejtettek ízletes kukacokat. A szárnyfedők között volt egyszerű színátmenetes, csillogó egyszerű színátmenetes, színváltós és csillogós színváltós.

0: ez bizonyítja, hogy a színváltós ragyogás evolúciós alkalmazkodás eredménye. A friss tanulmányból kiderült, hogy a színes varázslat megzavarhatja, de akár kifejezetten el is riaszthatja a támadót. A színpompás metálszín egyszerre szolgálja a rejtőzést és elrettentést a rovarok számára, tudtuk meg az előző kutatásból. Soron következő hírünkben magyar kutatók által kifejlesztett algoritmusról lesz szó, mellyel megbízhatóbbá válhatnak a kvantum számítógépek.
1: A tudomány mai állása.
2: Hamarosan folytatjuk.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2: Megbízhatóbbá tehetők a kvantum számítógépek magyar kutatóknak köszönhetően, erről hallhatnak következő beszámolónkban. Magyar fizikusok saját fejlesztésű algoritmus és a hozzá kapcsolódó fordító szoftver segítségével rekordalacsony számú kvantum logikai művelettel képesek futtatni kvantum programokat, így jelentősen csökkenthető a számítások során keletkezett zajszint. Eredményeik hozzájárulnak a kvantumprocesszorok erőforrásainak hatékonyabb kihasználásához és a kvantumos algoritmusok további fejlesztéséhez. Az ipar és a tudomány egyre több alkalommal találta magát szemben olyan magas komplexitású feladatokkal, melyek megoldásában a klasszikus informatika erőforrásai már nem bizonyulnak elegendően hatékonynak. A kvantum számítógépek megjelenésével új perspektívában

0: kerültek ezek a matematikai problémák, melyek megoldására a kutatók kvantumos elemekre épülő algoritmusokat dolgoztak ki. A kvantummechanikai erőforrásokat hasznosító technológiák számos ipari területen válhatnak alkalmazhatóvá, beleértve a gyógyszergyártást, anyagtervezést, folyamatoptimalizálást, kriptográfiát és portfólióoptimalizálást. Ugyanakkor napjaink kvantumszámítógépei még nem érték el fejlettségük azon fokát, hogy betöltsék szerepüket a kitűzött matematikai problémák megoldásában. Mivel a kvantumos tulajdonságok, mint például a szuperpozíció vagy az összefonódás nagyon sérülékenyek és fenntartásuk komoly kísérleti kihívásokba ütközik, a kvantumszámítógépek működését napjainkban még jelentős zajszint jellemzi. Jelenleg aktívan kutatott terület többek között a kvantumprocesszorok erőforrásainak minél hatékonyabb kihasználása is, melyen a közelmúltban magyar fizikusok értek el kiemelkedő eredményeket. A magyar kutatók egy saját fejlesztésű algoritmus és fordító szoftver segítségével minden korábban publikált módszernél kevesebb kvantumológiai művelettel képesek futtatni a kvantumprogramokat. A logikai kapuk számának csökkentésével jelentős mértékben tudnak javítani a kvantumprocesszorokból kinyert eredmények zajszintjén. A magyar szakemberek zajcsökkentő módszere jelentős szerepet tölthet be a kvantumos algoritmusok fejlesztésén dolgozó kutatók munkájában. Egy magyar fejlesztésnek köszönhetően megbízhatóbbá válhatnak a kvantum számítógépek, erről adtunk hírt az előzőekben. Ígéretes jövő elé tekinthet a részben lenből készült gyaloghíd, amit Hollandiában tesztelnek, ezzel folytatódik műsorunk. A beton gyártásának hatalmas karbonlábnyomát szem előtt tartva a lenben rejlő építészeti lehetőségeket vizsgálják szakemberek. Kísérletezgetéseiknek célja, hogy az előbbi, leginkább környezetszennyezően előállítható építőanyag helyett egy sokkal zöldebb alternatívát találjanak. Legújabb projektjük keretében a mérnökök egy szenzorokkal megpakolt gyaloghídon tanulmányozzák a len adottságait. A híd pályáját alapvetően strapabíró lenvászonba göngyölt purhab tömbök alkotják. Miután a mérnökök az építőkockákból a fedélzet végső struktúráját kirakták, az egész panelt egyben ismét egy vastag lenlepelbe burkolták. Ezt követően már csak egy speciális biogyantával át kellett itatni a borítást, amely megszáradva egy nap alatt megszilárdította az elemet. A híd korlátját robotok szőtték szintén lenrostokból, és a szerkezete azért tekervényes, hogy a lenben lappangó esztétikai és technológiai potenciált szemléltetni lehessen vele. Becslések szerint egyszerre akár 275 embert is elbír a szerkezet. Az átjárót a helyi lakosság már birtokba is vette, és a szakemberek a csaknem 100 integrált szenzoron keresztül immár fáradhatatlanul figyelik, hogy a konstrukció milyen kitartóan képes szembeszegülni a mindennapok megpróbáltatásainak. Az építészetben is széles körben használatos ipari növényből készült 15 méter hosszú, speciális összetételű építményt a hollandiai járókelők és a biciklisták egy ideje már igénybe is vehetik. Előbbi hírünkben egy részben lenből készült hídról esett szó, ami tesztelés alatt áll Hollandiában. Hamarosan megtudhatjuk, hogyan készül a biobeton. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.

0: fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megújuló forrásokból készülő biocementről számolunk be a következőkben. Hulladék alapanyagokból, ipari karbidisztabból és emlősök vizeletéből készítették el szingapúri kutatók azt a biocementet, amelyben a kötéseket baktériumok tevékenysége biztosítja. A karbidiszap, ami az acetilén gyártáskor keletkező hulladék, melléktermék, a cementhez szükséges kalcium forrásként szolgál, a vizelet a belőle kivont karbamidot biztosítja. A keverékkel, ha egyszerre szolgáló baktériumokat is adnak hozzá, egy homok felületet befröcskölve elindulnak azok a reakciók, amelyeknek a homok szemcsék közt kialakuló kötés köszönhető. A folyamat során kalciumkarbonát keletkezik, vagyis mész, amely kitölti a szemcsék közti hézagokat, ezzel a réteg vízállóságát igen nagy mértékben növeli. Az így kezelt talajfelület nagyobb nyomást képes kiállni, mint a hagyományos cementtel készített változat. A kutatók szerint az így készülő biobetonnal megakadályozható a talajerózió, víztározókat lehet vele készíteni partokon vagy sivatagokban. A keverék színtelen, így bármilyen külső anyaghoz adják hozzá, annak a színét fogja mutatni, vagyis nem válik tájidegenné az így kezelt, javított felület. Különösen alkalmassá teszi ez a tulajdonsága arra, hogy kőfaragványokat, műalkotásokat restauráljanak a segítségével. A fejlesztésében készült anyagot már a gyakorlatban is használják. Hulladék alapanyagokból előállított biocementet mutattunk be előző hírünkben. Egy éven át működött az algahajtású számítógép, erről adunk tájékoztatást a továbbiakban. Hétköznapi Alga biztosította az áramforrását annak a kisméretű számítógépnek, melyet kutatók építettek. A kis eszköz a fotoszintézis útján termelt magának energiát, hogy egy mikrocsipet működtessen. Az eszköz közel egy éven át működött, kisebb megszakításokat leszámítva gyakorlatilag hibátlanul. A kutatócsoport egy kisebb, nagyjából ceruza elemhez hasonló energiaforrást épített. A telep egy mikrocsippet működtetett. A kérdéses csipet napjainkban számtalan kisebb okos eszközben alkalmazzák. A rendszer egyszerű matematikai műveleteket végzett 45 perces menetekben. Az első pár hétben szünet nélkül dolgozott, ám kis idő múlva minden 45. perc után negyedórányi pihenőt iktatott be és készenléti módba kapcsolt. A rendszer aktív állapotában 0,3 mikrovattot fogyasztott, míg passzív üzemben 0,24-et. A teljes rendszert az egyik kutató otthonában rendezték be, majd kitették az ablakpárkányra. Erre a fotoszintetizáció miatt volt szükség. A megépített algahajtású számítógép így egy éven keresztül képes volt működni. Alga biztosította az áramforrását egy kisméretű számítógépnek, erről hallhattak az imént. A tudomány mai állása szerint az eddigi legerősebb mágnest alkották meg tudósok, erről számolunk be következő hírünkben. Megalkották az eddigi legerősebb mágnest, mely akár a működő fúziós generátorok létrejöttéhez is hozzájárulhat a megfigyeltek alapján. Az 1000 Tesla feletti új lehetőségek az elektronok mozgásának a megfigyelésére vonatkoznak az anyagi környezeten kívül. Így aztán teljesen újfajta megfigyeléseket lehet végezni, amelyek újfajta elektronikai eszközökben tetőznek. A rekord eléréséhez a csapat egy ismert technikát alkalmazott, a kiserősségű 3,2 teszlás mágneses teret generáló műszert egy sor kondenzátorhoz erősítették. Ez utóbbiak 3,2 megazsult generáltak, ami hatalmas energiamennyiség. Ennek köszönhetően a mágneses tér rendkívül kicsi területen nyomódik össze rendkívül gyorsan, ami sajnos nem egy tartós állapot, és idővel a lökés hullám magát az eszközt is szétvetette. Erre a kutatók már 700 Tesla környékén számítottak, de végül ennek majdnem a dupláját, 1200 Teslát sikerült mérni. Az eddigi legerősebb mágnest alkották meg tudósok, erről adtunk hírt az imént. A folytatásban innovatív tudományos fejlesztésekről adunk tájékoztatást, maradjanak velünk.
0: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.

0: hírek a tudomány világából.
1: A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következőkben kutatók által fejlesztett mesterséges izmokról lesz szó, melyek integrált érzékeléssel és reflexzel is rendelkeznek. Mesterséges izmokból készítenek szakemberek rehabilitációt segítő kesztyűt, interaktív robotot, illetve még pneumatikus négylábút is. Bár a robotokról a legtöbb laikusnak sok esetben fémszagú és masszív felépítésű eszközök jutnak eszébe, ahogy halad az idő, egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy számtalan helyzetben sokkal inkább rugalmasságra, formálhatóságra lenne szükség, így nem csoda, ha az utóbbi időben az úgynevezett puha robotok és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztések is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A puha robotika kutatási ágához csatlakoztak azok a szakemberek is, akik különleges puha szövetanyagból és gumicsövekből készült mesterséges izmokat fejlesztettek. A pneumatikus izmok hálós szövetébe elektromosságot vezető szálak lettek integrálva, melyek segítségével a mesterséges izmok érzékelik is, amit megérintenek, de igény esetén nyilván összehúzódással reagálhatnak is ezen ingerekre. Ezen felül az ilyen elektromos indító szerkezetre szerelt kesztyűk vagy robotkarok érzékelhetik a fogás szorosságát is, vagyis azt, hogy sikerült-e megfogni a tárgyat. A kutatók most egy új eszköz segítségével bármilyen tetszőleges paraméterekkel rendelkező, egyedi formájú mesterséges izmot felvázolhatnak. A program megtervezi hozzá a szövethálót és a mozgását is leszimulálja, a külön erre a célra tervezett szövőgép pedig legyártja az alkatrészt. Ezt követően a kutatóknak kézzel kell összerakniuk a mesterséges izmokat, melyekhez egyszerű háztartási boltokban is kapható gumicsövet is felhasználnak. Jelenleg a szakemberek által tervezett összes mesterséges izom henger alakú, és ez a tervezett eszközökön is tetten érhető. Ennek az oka egyébként inkább gyakorlati, mint tudományos. A kutatók törekedtek rá, hogy olcsó, bárhonnan beszerezhető alkatrészekkel oldjanak meg mindent, amit csak lehet, és a hengeres formájú izmok számára pedig tökéletes és megfizethető megoldásnak bizonyultak kereskedelmi forgalomban is kapható, teljesen átlagos gumicső. Mesterséges izmokat mutattunk be az imént, melyek reflexzel és érzékeléssel működnek. A továbbiakban fogtisztító nanorobotokról lesz szó, melyek forradalmasíthatják a fogászatban használatos gyulladást csökkentő eljárásokat. A fogászat hatékony eszközei lehetnek azok a robotok, melyek a fogászati kezelések során nyújthatnak majd segítséget. Világszerte gyökérkezelések millióit végzik rutinszerűen azért, hogy a fogak szuvasodása során kialakult fertőzéseit, gyulladásait gyógyítsák, s ezzel meg tudják menteni az adott fogat. E gyulladásokat antibiotikummal, gyulladáscsökkentőkkel szokás kezelni, azonban nem ritka, hogy a baktériumok nem tűnnek el maradéktalanul. Különösen nehéz például az antibiotikum rezisztenseket eltávolítani, melyek a fogbél kis csatornácskáiban megbújva további gyulladást okozhatnak. Indiai kutatók olyan spirál alakú nanorobotokat készítettek, amelyeket kis intenzitású mágneses tér segítségével lehetett irányítani. A nanorobotokat a fogba fecskendezve, azokat a megfelelő helyre lehet küldeni, és ezt a kutatók a mágneses tér váltakozásával oldották meg, illetve a kezelést követően ki is tudják hívni a robotokat a fog belsejéből. A mágnesség segítségével a nanorobotok felmelegedtek, s ez a hő felszámolta a baktériumokat, ráadásul e módszer sokkal kíméletesebb az antibiotikumoknál, és hatékonyabb az előzőleg használt ultrahangos kezelésnél, mivel sokkal mélyebbre képes a fog belsejébe bejutni. E nanorobotokkal már számos más biológiai feladatot is elvégeztek, vérben vagy élő sejtben is biztonságosan működtethetők. A fogászati alkalmazást tesztelve arra jutottak, hogy biztonságos és hatékony a módszer. Most olyan berendezés készítésén dolgoznak, amely befér a szájba, és a segítségével könnyen irányítani lehet majd éles körülmények közt, gyökérkezelés közben is a nanorobotokat. Fogászati célra kifejlesztett nanorobotokat ismertettünk előző hírünkben. A folytatásban az orvostudomány világába kalauzoljuk el hallgatóinkat. Tartsanak velünk!
1: A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk!

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Következő hírünkben egy áramos sapka kerül bemutatásra, mely javítja az agyi aktivitást. Az apró elektródákkal ellátott sisakot 10-20 percig kell a fejre tenni, hogy javítsa a koncentrációt, a memóriát és számos egyéb kognitív képességet. A kutatók által kifejlesztett áramos sapka enyhe elektromos stimulációja fokozhatja a kognitív képességeket. Az előzetes feltételezések szerint az eljárás a komoly összpontosítást igénylő szakmák űzőinek is segíthet a fókuszálásban és a demenciában, afáziában, valamint sztrókban szenvedőknek is javíthat az állapotán. A stimulációs eljárás elve nem új, már 1986 óta kísérleteznek az agykéreg külső elektromos ingerlésével, stroke, Parkinson-kór vagy gerincvelő sérülések utáni állapotoknál. A fekete szövetbukós isakra emlékeztető fejfedőből drótok vezetnek ki, ezek 1-2 milliamper közötti alacsony áramot juttatnak a koponya külső felületéhez. A mélyagyi stimuláció érdekében korábbi eljárások során beültetést alkalmaztak, elektródákat ültettek az agyba, amik a mellkasban lévő pacemaker-szerű eszközhöz kapcsolódtak elsősorban a Parkinson-kór tüneteinek enyhítésére. Ez azonban komoly kockázatokkal is járó fizikai beavatkozás. Az agyi stimuláció a neuronokat pörgeti fel és fokozza a véráramlást, ez pedig a kognitív képességek javulásához vezet. A kezelés egészséges felnőtteknél biztonságosan alkalmazható teljesítménynövelés céljából is a kutatók szerint az olimpikonok nagy hasznát vehetik. Egy új tanulmány szerint 18 és 36 év közötti egészséges fiatal felnőttek már egyszeri elektromos agyi stimuláció után is jelentős javulást értek el a kognitív képességek terén, és a vér-oxigén ellátása is javult az agy bizonyos régióiban. Agyi aktivitást serkentő áramos sapkáról esett szó az imént. Utolsó hírünkben a daganatos betegek gyógyítására szolgáló új eljárásról számolunk be. Új eljárással gyógyítják a neuroendokrin daganatos betegeket. Az első izotópos infúziós kezelést Magyarországon végezték el. A neuroendokrin tumorok a daganatos betegségek mintegy 5%-át teszik ki, évente 40-60 új esetet diagnosztizálnak, vagyis Magyarországon több száz embert érinthet ez a betegség, amelynek felismerésekor a páciensek fele már előre haladott stádiumban van. A műtéttel nem gyógyítható betegek kezelésére napjainkban Magyarországon csak nem mindegyik világszerte elfogadott gyógyszeres kezelési mód elérhető. A gyógyszeres terápiák lassítják ugyan a daganatos betegség előrehaladását, ám egy ponton túl a hatásukat vesztik, ilyenkor az előrehaladott, már szóródó daganat esetén az izotóp kezelési módszerek nyújthatnak segítséget. A klinika egyetemi tanára szerint a teljes gyógyulás a tumor korai felfedezésekor várható, amikor a daganat sebészileg még jól eltávolítható. Az Európai Gyógyszerhatóság 2017-ben fogadta el ennek az alkalmazását felnőttek neuroendokrin tumorainak kezelésére. Ezzel egy időben kezdték meg a magyarországi bevezetés feltételeinek megteremtését másik három orvosképző egyetemmel közösen. A kezelés itthoni megteremtése mindenképpen mérföldkőnek számít a hazai endokrin-onkológia történetében. Egy újfajta eljárásról adtunk hírt előzőleg, mely a daganatos betegek gyógyítására szolgál. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy napelemes dobozokkal állíthatjuk elő házunk energia szükségletét, darásként zümmögő denevérről is hírt adtunk, de kvantum számítógépekről is esett szó, melyek egy magyar fejlesztésnek köszönhetően megbízhatóbbá válhatnak. Hallhattak a hulladék alapanyagokból előállított biocementről, valamint mesterséges izmokról, melyek integrált érzékeléssel és reflexzel is rendelkeznek. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Találkozzunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra!
0: Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket! Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járó beteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
1: Időjárás.
2: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A Balaton jövőjéről tanácskoztak Tihanyban. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak Tihanyban. A HUNREN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet őszintén a Balatonról című rendezvényén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. A szakmai nap központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A résztvevők szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a Balatonban. A tó jövőjét a klímaváltozás, a csapadék, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása és a tó környezetének használata egyaránt befolyásolja. A tihanyi rendezvényen különböző partkialakítási megoldásokat is megvizsgáltak. Szó esett természetes partszakaszokról, kövezett partokról, homokos strandokról, zöld partokról, kikötőkről és más rekreációs területekről. A központi kérdés az volt, hogyan lehet úgy használni a Balaton partját, hogy az hosszú távon is működőképes és fenntartható maradjon. A vízszint alakulását több tudományterület oldaláról vizsgálták. A Közép-Dunántúli vízügyi igazgatóság képviselője a vízállásról, a vízmérlegről és a partvédelem lehetőségeiről beszélt. A Hungaromet szakértője a légköri folyamatok és a Balaton kapcsolatát mutatta be. A BME és a HunRen vízgazdálkodási kutatócsoportja pedig a jövő vízszintjeivel és az alkalmazkodással foglalkozott. A Balaton vízháztartását hosszabb távon a csapadék, a párolgás, a befolyóvizek és a vízhasználat együtt alakítja. A szakemberek szerint ezért nem egyetlen, minden helyzetben alkalmazható megoldást kell keresni. Más szempontokat igényel egy természetes nádas védelme, mint egy turisztikailag intenzíven használt strand vagy kikötő. Külön figyelmet kapott a biológiai sokféleség is. A nádasok, a sekélyparti vizek és a természetes partszakaszok számos élőlénynek biztosítanak élőhelyet. Ha ezek jelentősen megváltoznak, annak ökológiai következményei lehetnek. A cél ezért az, hogy a fejlesztések mellett a tó élővilága is megfelelő védelmet kapjon. A fórumon jogi és társadalmi szempontok is megjelentek. Külön előadás foglalkozott az alapvető jogokkal és a jövő nemzedékek érdekeivel a Balaton partján. A mostani döntések ugyanis évtizedekre meghatározhatják, milyen állapotban lesz a tó és a partvidéke. Gyenes Diás a saját alkalmazkodási tapasztalatait mutatta be, Balaton rendes tervezett csónak kikötőjének kérdése pedig szintén szerepelt a programban. A civil szervezetek a természetvédelmi és társadalmi szempontok fontosságát hangsúlyozták. A Tihanyi Fórum nem egyetlen beruházásról vagy konkrét döntésről szólt. Inkább arról, hogy milyen Balatont szeretnénk a jövőben. A résztvevők szerint a természet értékeinek megőrzését össze kell hangolni a turizmussal és a helyi közösségek érdekeivel, miközben fel kell készülni a változó környezeti feltételekre. A szakemberek szerint ehhez folyamatos párbeszédre és együttműködésre van szükség. A kutatók, a vízügyi szakemberek, a települések, a turisztikai szereplők és a civil közösségek között. A legfontosabb kérdés így továbbra is nyitott. Milyen legyen a Balaton partja néhány évtized múlva? Mennyire maradjon természetes, és hol lehet helye a turisztikai fejlesztéseknek? Hogyan védhetők meg a nádasok és az élővilág úgy, hogy közben a strandok és kikötők is működjenek? A tihanyi tanácskozás nem adott választ minden kérdésre, de lehetőséget teremtett arra, hogy tudományos, társadalmi és helyi tapasztalatok kerüljenek egy asztalra. A Balaton jövője ugyanis nem csak a vízszintről szól, hanem arról is, hogyan bánunk a tóval és a partjával. A cél, hogy a Balaton élhető térség, turisztikai célpont és hosszú távon is megőrzött természeti örökség maradjon.

balatoni város fogott össze a régió turizmusának fejlesztéséért. Új önkormányzati szövetség alakult a Balaton térségének turizmusáért. A B4-ek szövetségét Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros hozta létre. Az öt város vezetői Siófokon állapodtak meg az együttműködésről. A kezdeményezés fontos célja, hogy a Balaton egységesebben jelenjen meg a nemzetközi turisztikai piacon. A szervezet neve, a B4-ek, egyben az egyik legfontosabb elképzelésre is utal. A kezdeményezők négy turisztikai alrégióban gondolkodnak, amelyek adottságokra és élményekre építenének. Az első térség Keszthelytől Badacsonyig húzódna, és elsősorban a festetics örökségre, valamint a nyugati Balaton kulturális és turisztikai értékeire építene. A második alrégió Badacsonytól a Balaton keleti partjáig terjedne. Központi szereplője Balatonfüred lenne. A harmadik térség Siófokot és a déli partot foglalná magában, a negyedik pedig a Zalai termálvölgy lenne Hévízzel és Zalakarossal. A B4-ek elképzelése szerint a négy alrégiónak saját, jól felismerhető turisztikai kínálatot kellene kialakítania, amelyeket később egyetlen nagyobb balatoni márkává kapcsolnának össze. A cél tehát nem az, hogy a térségek egymással versenyezzenek, hanem hogy együtt erősítsék a Balaton egészének turisztikai vonzerejét. A szövetség azt szeretné, hogy a Balaton hangsúlyosabban jelenjen meg a nemzetközi piacon. Naszádos Péter, Hévíz polgármestere, a szövetség első elnöke szerint az alrégiók turisztikai termékeit később egyetlen, erős Balaton márkává lehetne összefogni. A vezetői szerep a tervek szerint évente váltakozik majd a tagvárosok között. A B4-ek azonban nem csak turisztikai marketinggel foglalkoznának. Az alapítók egyik célkitűzése, hogy a Balaton térsége jogi értelemben is önálló régióvá váljon. Elképzelésük szerint ez megkönnyíthetné a térség fejlesztési forrásokhoz jutását. A szövetség fontosnak tart olyan beruházásokat is, amelyek hatással vannak a turizmusra. Ide sorolják például a balatoni iszapkotrást, a hévízi tófürdő fejlesztését és a balatoni strandok korszerűsítését. A kezdeményezők szerint ugyanakkor nem elegendő csupán a vendégek számának növelése. A településeknek megfelelő pénzügyi háttérre is szükségük van a turizmushoz kapcsolódó feladatok ellátásához. Ezért azt javasolják, hogy a 30 ezer lakosnál kisebb településeken vezessék vissza az idegenforgalmi adó után járó 1 forintos állami kiegészítő támogatást. Szerintük ez a bevétel a balatoni települések fejlesztéseit is segíthetné. Az öt város eltérő turisztikai karakterrel rendelkezik. Siófok a nyári programokról, Balatonfüred a kultúráról és borászatról, Keszthely a festetics örökségről, Hévíz és Zalakaros pedig a termálturizmusról ismert. A B4-ek éppen ezt a sokféleséget próbálnak közös erővé alakítani. A cél, hogy a Balatonra érkező vendégek ne csupán egyetlen települést ismerjenek meg, hanem egy összetett régiót, ahol vízpart, borvidékek, termálfürdők, kulturális látnivalók, kerékpáros útvonalak és gasztronómiai élmények egyaránt elérhetők. Fontos, hogy a B4-ek javaslatai egyelőre célkitűzések és kezdeményezések, nem pedig már elfogadott kormányzati döntések. Az önálló Balaton régióhoz és a támogatási rendszer módosításához további egyeztetésekre lesz szükség. A következő hónapokban az lesz a kérdés, milyen támogatást kapnak az elképzelések. Egy biztos, új fejezet kezdődött a balatoni önkormányzati együttműködésben. Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros közös szervezetben próbálja összehangolni a turizmus fejlesztését és erősebben képviselni a Balaton érdekeit Magyarországon és külföldön. A B4-ek most a négy alrégióra épülő turisztikai rendszer, az önálló Balaton régió és a települések pénzügyi megerősítésének lehetőségét szeretnék továbbvinni. A kezdeményezés hosszabb távon összehangoltat fejlesztéseket és erősebb közös érdekérvényesítést tehet lehetővé a balatoni települések számára a következő években.

módszerekkel állítják helyre a Balatonfelvidék tölgyeseit. A Balatonfelvidék erdeiben nem egyszerűen fákat szeretnének nevelni a szakemberek, hanem természetesebb, változatosabb erdőket alakítanak ki. A Pécsei medencében zajló természetvédelmi program célja, hogy a korábbi, iparszerű erdőgazdálkodás nyomait fokozatosan eltüntessék, és olyan élőhelyeket hozzanak létre, amelyek ellenállóbbak lehetnek a változó éghajlati körülmények között. A munkát a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a WWF Magyarország és a Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei mutatták be. A pécsei mintaterületen 2018 óta természetvédelmi célú beavatkozásokat végeznek. A terület mintegy 15 hektáros, és jól példázza a Balatonfelvidék jellegzetes tölgyeseit. Az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, míg az elmúlt évszázad intenzív erdőgazdálkodása sok helyen leegyszerűsítette az erdők szerkezetét. Nagy, egykorú állományok alakultak ki, miközben egyes őshonos erdőket

0: Utóbbi esetben a kiválasztott fák fokozatosan 2-4 év alatt száradnak ki. Így állóholdfa jön létre, amely számos rovar, madár, denevér és gombafaj számára biztosíthat élőhelyet. A kidőlt és kiszáradt fákat nem szállítják el az erdőből. Az ott maradó faanyag ugyanis fontos része a természetes erdei folyamatoknak. A magas tuskók, a korhadó törzsek és az állóholdfák mind olyan mikroélőhelyeket teremtenek, amelyekből egy hagyományosan kezelt erdőben kevés lehet. Különleges szerepet kapnak a szajkók is. A kutatók molyhos tölgymakkokat helyeztek ki számukra speciális tálcákra. A madarak ezeket rövid idő alatt széthordták és elraktározták az erdő különböző pontjain. Ezzel tulajdonképpen természetes erdőtelepítőként működnek, és segítik az őshonos tölgyek megújulását. A programban ritka őshonos elegyfajokat is támogatnak. Ilyen például a házi berkenye, amely Magyarország egyik legritkább vadgyümölcse. Emellett olyan kezeléseket is alkalmaznak, amelyek mérséklik a csertőgy túlzott dominanciáját, és több lehetőséget teremtenek más őshonos fajok számára. A természetes megújulás egyik legnagyobb akadálya a magas nagyvad létszám. A szarvasok és a vaddisznók a fiatal fákat károsíthatják, ezért egyes részeken ideiglenes kerítéseket alkalmaznak. A vadkamerás megfigyelések szerint ezek a területek hatékonyan segítik a fiatal erdő fejlődését. A szakemberek tapasztalata szerint a beavatkozások hatására a korábban homogén erdőállományok szerkezete már változatosabbá vált. Több természetes mikroélőhely alakult ki, és az erdő egyre több olyan folyamatot képes önállóan fenntartani, amely korábban emberi segítséget igényelt. A pécsei terület ezért nem csak természetvédelmi helyszín, hanem bemutató terület is. A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy kisléptékű, célzott beavatkozásokkal is felgyorsítható az erdők természetes helyreállása. A módszerek különösen fontosak lehetnek olyan száraz, meleg élőhelyeken, ahol az erdőknek egyszerre kell alkalmazkodniuk a klímaváltozáshoz és a korábbi gazdálkodás örökségéhez. A LIFE 4 Oak Forest program célja a Natura 2000 tölgyerdők biológiai sokféleségének növelése, az őshonos fafajok támogatása, a mikroélőhelyek helyreállítása és a természetes regeneráció elősegítése. A Balatonfelvidéki tapasztalatok így más erdőterületek természetvédelmi kezelésében is hasznosíthatók lehetnek. A kezdeményezés jelentősége azért is nagy, mert az erdők nem csupán faállományok. Összetett ökológiai rendszerek, amelyek vizet tartanak vissza, árnyékot adnak, szenet kötnek meg, és élőhelyet biztosítanak számtalan fajnak. A természetesebb szerkezet ezért a táj alkalmazkodó képességét is erősítheti a következő évtizedekben, egyre szélsőségesebb időjárás mellett.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

két nagy színpaddal újult meg a Strandfesztivál Zamárdiban. Új fejezet kezdődött 2026-ban a Zamárdi Strandfesztivál történetében. Augusztus 19-e és 22-e között rendezték meg a négy napos Balatoni Könnyű Zenei Fesztivált, amely idén először két, egymással egyenrangú nagy színpaddal várta a közönséget. A cél az volt, hogy több előadó és többféle zenei irányzat kapjon helyet, miközben a rendezvény megőrizze balatoni hangulatát. A fesztivált ezúttal is a Zamárdi Szabadstrand területén tartották. A programban számos koncert, kulturális, sport és közösségi esemény szerepelt, így a strand nem csupán a zenéről szólt. A hazai könnyű zene több generációja képviseltette magát. Fellépett többek között Azaria, a Halott Pénz, Betonhofi, Jude Law és a Valmár, miközben a szervezők a korábbi évtizedek népszerű előadóira is gondoltak. A retro programban olyan nevek szerepeltek, mint a Mr. President, a 4F Club, az Animal Cannibals, a Groove House, a Cosmics, az FLM és a VTech. Így a fiatalok fesztiválozók mellett azok is találhattak kedvenceket, akik a 90-es és 2000-es évek zenéjén nőttek fel. A szervezők hangsúlyozták, hogy a strand ne egyszerűen egy balatoni helyszínen megrendezett fesztivál legyen. A hivatalos kommunikáció szerint fontos cél volt, hogy a rendezvény szorosabban kapcsolódjon a térség turizmusához és helyi szereplőihez. Egy többnapos fesztivál ugyanis nem csak a koncertekről szól. A vendégek szállást foglalnak, éttermeket látogatnak, strandolnak, kirándulnak és más balatoni programokat is felkeresnek. A rendezvény ezért a helyi vállalkozások és turisztikai szolgáltatók számára is jelentős forgalmat hozhat. A strand mellett a kemping is fontos szerepet kapott. A szervezők arra törekedtek, hogy a fesztiválozók a rendezvény közelében is találjanak szállás lehetőséget, és így több napot tölthessenek Zamárdiban. A fesztivál programjában a sport és a közösségi élmények is megjelentek. Vakfoci, parahoki és közös futás is szerepelt a kínálatban. A szervezők ezzel is azt szerették volna elérni, hogy a rendezvény minél több ember számára hozzáférhető és élvezhető legyen. A Balaton közelsége továbbra is a strand egyik legnagyobb különlegessége. Napközben a látogatók a tóparton pihenhettek, este pedig koncerteken vehettek részt. Ez a kombináció sajátos hangulatot ad a Zamárdi Fesztiválnak. A 2026-os két nagy színpados rendszer a rendezvény fejlődésének látványos állomása lett. A nagyobb koncertkínálat lehetőséget adott arra, hogy egyszerre több zenei stílus jelenjen meg, miközben a programban a jelenlegi sztárok és a korábbi korszakok ismert előadói is egymás mellett szerepeltek. A strand jövője szempontjából fontos, hogy Zamárdi önkormányzata korábban úgy döntött, a fesztivál a következő években is a településen maradhat. Ez a déli part turizmusa számára is kiszámíthatóbbá teheti a rendezvény helyét és szerepét. A 2026-os fesztivál augusztus 19-én kezdődött és augusztus 22-én ért véget. Az idei strand így egyszerre szólt a jelenről és a múltról. A legújabb magyar slágerek mellett a korábbi évtizedek kedvencei is visszatértek a Balaton partjára. A két nagy színpad pedig új lehetőséget teremtett a programok bővítésére. A Zamárdi Fesztivál ezzel ismét megmutatta, hogy a Balaton nem csak strandolásra alkalmas, hanem a zenei és kulturális rendezvények számára is különleges helyszín. A Strand 2026 legfontosabb újdonsága tehát a két egyenrangú nagy színpad lett, a fesztivál pedig továbbra is arra épít, ami igazán egyedivé teszi. A könnyű zene, a nyár és a Balaton közös élményére.

0: kockázatra figyelmeztetnek a Balatonnál az alacsony vízszint miatt. 2026-ban 6 ember vesztette életét a Balatonban, miközben a vízimentők 137 alkalommal összesen 227 embert mentettek ki a tóból. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-an fulladtak a Balatonba, közülük 5-en a nyári időszakban. A számok ugyanakkor hosszabb távon javuló tendenciát mutatnak. A 90-es évek elején még évente csaknem 50 halálesetet regisztráltak a tónál. A 2000-es évek végére ez az érték 20 körülire csökkent, majd a 2020-as évek elején 10 körüli éves esetszám alakult ki. A kedvező statisztikákban fontos szerepet játszottak a vízbiztonsági intézkedések, a viharjelzés fejlesztése és a mentési rendszer működése. A rendőrség szerint azonban a Balaton változó körülményei új veszélyforrást is jelenthetnek. Ha a tó vízszintje a következő években is hasonlóan alacsony marad, a sekélyebb víz miatt egyes helyeken a fürdőzők könnyebben túlbecsülhetik a biztonságos távolságot, illetve váratlanul mélyebb mederrészekhez érhetnek. Az alacsony vízállás ezért nem jelenti automatikusan azt, hogy kisebb a kockázat. A Balaton különösen nagy terhelést kap a nyári időszakban. Egy forró júliusi napon akár 300 000-350 000 ember is fürdőzhet a tónál. Ez azt jelenti, hogy a vízben tartózkodók száma egyetlen napon egy nagyobb vidéki város lakosságát is meghaladhatja. Ilyen tömeg mellett már viszonylag kevés veszélyes helyzetből is gyorsan, komoly mentési feladat alakulhat ki. A vízirendészet adatai szerint a 137 vízimentés során összesen 227 embert kellett kimenteni. Ez azt mutatja, hogy a halálos esetek száma önmagában nem írja le a vízbiztonsági helyzet teljes képét. Sok olyan esemény történik, amely időben végrehajtott mentéssel végződik, és amelynél a gyors segítség akadályozza meg a tragédiát. A mentések mögött sokféle helyzet állhat. Előfordulhat, hogy valaki elfárad úszás közben, elsodródik a parttól, rosszul lesz, vagy egyszerűen nem méri fel megfelelően saját képességeit. A vízben egy kisebb probléma is gyorsan súlyossá válhat, ezért a segítségkérésnél nem érdemes kivárni. A vízimentők munkája mellett a megelőzés is döntő jelentőségű. A biztonságos fürdőzéshez hozzátartozik a környezet folyamatos figyelése és a veszélyes helyzetek elkerülése. A szakemberek ezért továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a Balatonban csak megfelelő körültekintéssel érdemes fürdeni. Különösen fontos az időjárás, a szél és a viharjelzés figyelése, valamint az egyéni fizikai állapot reális felmérése. Aki elfárad, lehűl, rosszul lesz, vagy pánikba esik, könnyen olyan helyzetbe kerülhet, amelyben már nem tud biztonságosan a partra úszni. A szakemberek szerint ez különösen fontos a nagy melegben, amikor a strandok zsúfoltak és forgalmasak. A statisztikák javulása fontos eredmény, de a szakemberek szerint nem jelentheti azt, hogy a tó veszélytelen. A Balaton nyílt víz, amelynek körülményei rövid idő alatt is megváltozhatnak. A következő években pedig az alacsonyabb vízszint miatt új helyzetekhez kell alkalmazkodniuk a fürdőzőknek és a vízbiztonságért felelős szervezeteknek egyaránt. Az adatok így egyszerre mutatják a vízbiztonsági rendszer fejlődését és azt, hogy továbbra is szükség van óvatosságra. A 6 haláleset és a több mint 200 sikeres mentés egyaránt arra figyelmeztet, a Balaton élményt ad, de a nyílt víz szabályait akkor is komolyan kell venni, amikor a tó nyugodtnak és sekélynek látszik.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Természetvédelmi újrakezdést sürgettek a Szentgyörgy-hegyen. Új gondolkodást és új együttműködéseket sürgettek a természetvédelemben a Balaton felvidéken. Kisapátiban rendezték meg a Restart a természetvédelemben című háromnapos találkozót. A Szentgyörgy-hegy lábánál tartott eseményen természetvédők, kutatók, civil szervezetek, művészek és közösségszervezők keresték a választ arra, hogyan lehetne új alapokra helyezni a természet és az ember kapcsolatát. A szervező a 10 millió fa közössége volt. A program nem hagyományos konferenciaként működött. Szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések mellett koncertek, filmvetítések, kiállítások és közösségi programok is várták a résztvevőket. A szervezők szerint a természetvédelem előtt álló kihívások egyre összetettebbek. Az ökológiai válság, a klímaváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése olyan problémák, amelyekre nem lehet kizárólag egyetlen szakterület eszközeivel válaszolni. A természetvédelem nem pusztán arról szól, hogy egy-egy erdőt, rétet vagy vízparti területet megóvunk. Arról is szól, hogyan élünk együtt a természettel. Hogyan használjuk a rendelkezésünkre álló területeket, és milyen környezetet hagyunk a következő generációknak. A Restart találkozó egyik alapgondolata az volt, hogy a környezetvédelemnek társadalmi üggyé kell válnia. Ehhez nem elegendőek a szakmai szabályok és a jogszabályok. Szükség van olyan közösségekre is, amelyek saját környezetükben képesek változásokat elindítani. A háromnapos eseményen a természetvédelem társadalmi szerepéről is szó esett. A kutatói megközelítés mellett megjelent a civil közösségek tapasztalata, a kulturális élet nézőpontja és a helyi kezdeményezések gyakorlati tudása. A Balatonfelvidék ebből a szempontból különösen érzékeny térség. Egyszerre jelent természeti és kulturális értéket, miközben fontos turisztikai célpont is. A térség népszerűsége lehetőségeket teremt, ugyanakkor növeli a természeti területekre nehezedő nyomást. A Balaton vízpartján ezért különösen fontos a természetes partszakaszok megőrzése. A Restart eseményen azt is vizsgálták, hogyan lehet egyensúlyt kialakítani a természetvédelme és az emberi használat között. A szervezők szerint a természetvédelem nem kizárólag tudományos kérdés. A kultúra, a közösségi élet és az oktatás ugyanúgy hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberek másképp gondolkodjanak a természeti környezetükről. A Restart rendezvény a 10 millió fa közösségének munkájához is kapcsolódott. A szervezet közlése szerint 7 év alatt több mint 700 ezer fát ültettek el. A mozgalom célja nem csak a faültetés, hanem a környezeti gondolkodás formálása és a közösségek megerősítése is. A természetvédelmi találkozó tehát egyszerre volt szakmai fórum, közösségi esemény és kulturális program. A Szentgyörgy-hegy és a Tapolcai medence olyan térség, ahol a természeti, mezőgazdasági és turisztikai szempontok egymás mellett vannak jelen. A szakmai és civil szereplők szerint fontos, hogy a természetvédelmi gondolkodás ne különálló területként jelenjen meg. Szempontnak kell lennie a településfejlesztésben, a gazdaságban, az oktatásban, a turizmusban és a mindennapi életben is. A Restart üzenete röviden úgy foglalható össze, nem elég megvédeni azt, ami még megmaradt. Meg kell változtatni azt is, ahogyan a természeti környezetünkhöz viszonyulunk. A kisapáti találkozó nem adott minden kérdésre végleges választ, viszont lehetőséget teremtett arra, hogy különböző területekről érkező emberek egy helyen beszéljenek ugyanarról a problémáról. A természetvédelem jövője ezért nem csak a természetvédők ügye. A tó, az erdők, a mezők, a hegyoldalak és a települések környezete mindannyiunk közös öröksége. A Szentgyörgy-hegy lábánál így olyan párbeszédnek adtak teret, amelynek középpontjában az állt, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet a természetvédelemnek a mindennapi életben is erősebb szerepe.

0: tanítják.
1: Újra látogatható a Hegyestű, különleges földtörténeti érték várja. A Balaton felvidéken. Újra látogathatóvá vált a Balaton felvidék egyik különleges természeti látványossága, a Monoszló közelében található Hegyestű geológiai bemutatóhely. A Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság tájékoztatása szerint a bemutatóhely megnyitotta kapuit. A Hegyestű nem egyszerűen kirándulóhely. A bazalt vulkán egykori működésének látványos nyomait őrzi, miközben a magasból különleges panoráma nyílik a Káli-medencére és a Balaton felvidékre. A Hegyestű a térség egyik legismertebb geológiai képződménye. A hegy oldalában feltárt egykori bazaltbánya falán jól megfigyelhetők a jellegzetes, függőleges bazaltoszlopok, amelyek a Balaton felvidék vulkáni múltjáról tanúskodnak. A látvány azért különleges, mert a mai békés táj alatt egy sokkal mozgalmasabb földtörténeti korszak emlékei húzódnak. A Hegyestű bazaltja egykori vulkáni működés során alakult ki. A megszilárduló láva jellegzetes oszlopos szerkezetet vet fel, amelyet az egykori bányászat feltárt és jól láthatóvá tett. A bemutatóhely egyik fontos célja, hogy ezt a földtörténeti örökséget ne csak szakemberek, hanem kirándulók, családok és diákok is megismerhessék. A területen kiállítás várja a látogatókat, a tanösvény pedig közelebbről is bemutatja a környék földtani és természeti értékeit. A Hegyestű különlegessége azonban nem csak a bazaltfal. A hegy tetejéről messzire ellátni a Balaton felvidék tájaira. Jó időben a Káli-medence, a Balaton, a környező tanúhegyek és a Tihanyi-félsziget irányába is különleges kilátás nyílik. A helyszín ezért egyszerre földtani bemutatóhely, természetjáró célpont és panorámás kirándulóhely. A Hegyestű, a Balaton felvidéki Nemzeti Park és a Bakony-Balaton Geopark területén található. Ez azt jelenti, hogy nem csak turisztikai látványosság, hanem a térség kiemelt természeti és földtani örökségének része is. A geopark szemlélete éppen arra irányítja rá a figyelmet, hogy egy táj történetét a sziklák, a felszínformák és az élővilág együtt mesélik el. A Nemzeti Park arra kéri a kirándulókat, hogy tartsák be a terület szabályait. A kijelölt útvonalakról nem szabad letérni, a sziklákra mászni tilos, a drón használatot pedig mellőzni kell. Kutyával csak pórázon lehet belépni, hogy a látogatás a természetvédelmi szempontokkal is összeegyeztethető maradjon. A látogatóhely a Zánka és Monoszló közötti útról közelíthető meg autóval és kerékpárral. Gyalogosan Monoszló felől nagyjából 20 perc alatt érhető el, míg a Káli-medence települései felől hosszabb túrákra is lehetőség nyílik. A Hegyestű azok számára is érdekes lehet, akik nem kizárólag a klasszikus balatoni programokat keresik. Jó példája annak, hogy a térség nem csak vízpartból és strandokból áll, hanem számos olyan természeti értéket kínál, amely egész évben felfedezhető. A bemutatóhely különösen látványosan kapcsolja össze a természetjárást és a földtörténetet. Miközben a látogató felkapaszkodik a hegy tetejére, egyszerre láthatja a több millió éves földtani múlt nyomait és a mai Balaton felvidék táját. A Hegyestű emellett oktatási szempontból is fontos helyszín lehet. A geológiai képződmények közvetlenül természetes környezetükben szemlélhetők, így a látogatók könnyebben megérthetik, hogyan alakult ki a táj, milyen szerepet játszott benne a vulkáni működés és miként formálódott később a környezet. Az újranyitás ezért nem egy új turisztikai látványosság megszületését jelenti, hanem egy már ismert és jelentős természeti bemutatóhely újabb látogatási szezonjának kezdetét. A Hegyestű idén is várja azokat, akik szeretnék közelebbről megismerni a Balaton felvidék vulkanikus múltját, vagy különleges kilátást keresnek a tó környékén. A tanösvény, a kiállítás és a panoráma együtt olyan programot kínál, amely egyszerre lehet ismeretterjesztő, természetközeli és kikapcsolódást nyújtó élmény. A Balaton felvidék egyik jellegzetes vulkáni tanúhegye így idén is lehetőséget ad arra, hogy egy kirándulás során ne csak a tájat lássuk, hanem annak több millió éves történetébe is betekintsünk.
2: Élni tudni kell!
3: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
2: Balaton Rádió.
3: Élj a mának!

0: Megújult a Balaton utca Balatonfüreden. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden. Az Arácsi városrész egyik meghatározó útja több mint 590 millió forintos beruházás keretében újult meg, így a munkálatok után korszerűbb, biztonságosabb és rendezettebb útszakaszt vehetnek használatba a helyiek. A beruházás teljes költsége mintegy 590 millió forint volt. Ebből 486,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás, további 103,6 millió forint pedig Balatonfüred önkormányzatának saját forrása volt. A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz program keretében Európai Uniós támogatással és magyar állami társfinanszírozással valósult meg. A felújítás az utca körülbelül 1 kilométeres szakaszát érintette. Ez a rész a Lóci utcát és a 71-es főútat köti össze, ezért a Balaton utca nem csak az Arácsi városrész helyi közlekedésében fontos, hanem a környék megközelíthetősége szempontjából is. A munkálatok egyik legfontosabb eleme az út teljes újjáépítése volt. A korábbi útpályát elbontották, majd új burkolatot építettek ki. Az út kétsávos kialakítást kapott, így biztosított a kétirányú közlekedés. A beruházás során az utca környezetét is rendezték. Új zöldsávokat alakítottak ki, fákat ültettek, és parkolóhelyek is készültek. A gyalogos közlekedés feltételei javultak, térköves járda épült az útszakasz mellett. A csapadék vízelvezetését szintén korszerűsítették. Ez azért fontos, mert a nagyobb esőzések során összegyűlő víz hosszabb távon károsíthatja az útburkolatot és az út szerkezetét. A rekonstrukció ezért jóval több volt egyszerű aszfaltozásnál. A munkálatok a közműveket is érintették. Az egyik jelentős fejlesztés az előregedett vízigerinc vezeték cseréje volt, amelyet a DRV ZRT saját forrásból valósított meg. Így a megújult úttest alatt korszerű vízi közműrendszer működik. Ez azért is előnyös, mert egy teljes útfejlesztés után különösen kedvezőtlen lenne néhány évvel később újra felbontani az útburkolatot egy meghibásodott vagy előregedett vezeték miatt. A beruházás részeként a korábban légvezetékeken futó vezetékeket is a föld alá helyezték. Ez nem csak műszaki szempontból jelent változást, hanem az utcaképet is rendezettebbé teszi. A projektzárón Bóka István, Balatonfüred polgármestere kiemelte, hogy az útszélesítés miatt számos egyeztetésre volt szükség az érintettelek tulajdonosokkal. A városvezetés szerint a fejlesztés egy további közlekedési beruházással lenne teljes. A 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakításával. A felújított út mellett új zöld felületek is létrejöttek. A fiatalfák gondozása külön figyelmet igényel, ezért a polgármester a környék lakóit is arra kérte, hogy lehetőség szerint segítsenek az újonnan telepített növények locsolásában. A beruházás eredménye az Arácsi városrész mindennapjaiban is érzékelhető lehet. Az új útpálya, a járda és a parkolók javítják a közlekedés feltételeit, a rendezett zöld felületek pedig kellemesebb környezetet teremtenek. Összességében csaknem 600 millió forintos, összetett városfejlesztési beruházás zárult le Balatonfüreden. Megújult 1 kilométernyi útszakasz, korszerűsítették a csapadékvízelvezetést, kicserélték az előregedett vízvezetéket, a légvezetékeket pedig föld alá helyezték. A fejlesztés nem csak a közlekedést könnyítheti meg, hanem hosszabb távon rendezettebb és biztonságosabb környezetet teremthet az Arácsi városrészben. A következő fontos feladat a 71-es főút és a Germering utca csomópontjának kialakítása lehet. Addig is a megújult Balaton utca már a helyiek rendelkezésére áll, és egy korszerűbb közlekedési útvonalat kínál Balatonfüred egyik fontos városrészében.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának, a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Külcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszaéleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
1: Időjárás.
2: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: 216 millió forintból újul meg a Balaton fűzfői csillagvizsgáló. Jelentős fejlesztés indul a Balaton egyik különleges tudományos és turisztikai helyszínén. Több mint 216 millió forintos beruházás keretében megújul a Balatonfűzfői Balaton csillagvizsgáló. A cél, hogy az intézmény ne csak hagyományos bemutatóhelyként működjön, hanem egész évben látogatható, élményközpontú turisztikai attrakcióvá váljon. A beruházásról Balatonfűzfő önkormányzata adott tájékoztatást. A projekt teljes összege 216 millió 670 ezer forint, és a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg. A fejlesztés nem egyszerű épületfelújítás. A csillagvizsgáló épületét korszerűsítik, és a jelenlegi kupolát is lecserélik. A megújuló épület alapterülete több mint 155 négyzetméter lesz. A legérdekesebb változást azonban az új, interaktív élmények jelentik. Az előadóteremben egy 16 férőhelyes VR élménymozit alakítanak ki. A látogatók vezeték nélküli virtuális valóságsisakokat kapnak, a hidraulikusan mozgó székek pedig egy csillagászati témájú, körülbelül 15 perces programot tesznek életszerűbbé. A vizuális élményt mozgás, szél és hangefektek egészítik ki. A fejlesztés másik különleges eleme egy csökkentett gravitációs szimulátor, vagyis holdjáró lesz. Ennek segítségével a látogatók kipróbálhatják, milyen lehet a hold felszínén sétálni. Két további szimulációs egységet is telepítenek, amelyek egy képzeletbeli űrséta élményét kínálják a naprendszerben. A cél az, hogy a csillagászatot ne csak előadásokon vagy távcsöves megfigyeléseken keresztül lehessen megismerni. A tudományos ismeretterjesztést élményszerűbbé tennék, és olyan látogatókat is megszólítanának, akik interaktív programot keresnek. A fejlesztés turisztikai szempontból is fontos. A VR rendszerek és szimulátorok nappal, illetve borult időben is használhatók, ezért a csillagvizsgáló nem csak éjszakai, tiszta időben kínálhat programot. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a Balaton térsége a nyári strandoláson kívül más időszakokban is vonzóbb legyen. Balatonfűzfőn már most is működik a csillagvizsgáló, és rendszeresen szerveznek csillagászati programokat. Augusztusban több alkalommal tartottak távcsöves égbolt megfigyelést és előadásokat, ahol többek között a Trifit-köd, a Laguna-köd és az Omega-köd is megfigyelhető volt. A beruházás tehát egy működő intézmény szolgáltatásait bővíti. A hagyományos távcsöves csillagászat megmarad, miközben modern, digitális technológiák jelennek meg mellette. Így ugyanazon a helyen találkozhat a klasszikus megfigyelés és a virtuális űrutazás. A belső terek is megújulnak. Új világítást, látványelemeket, dekorációt, bútorokat és kamerás megfigyelőrendszert is kialakítanak. A projekt jól illeszkedik a Balaton 4 évszakos turizmusának erősítéséhez. A tó környékén egyre fontosabbak azok a tudományos, kulturális és természetközeli programok, amelyek nem kizárólag a nyári időjárástól függenek. A teljesen megújult élményközpontra azonban még várni kell. Ha elkészül, a látogatók a valós égbolt megfigyelése mellett virtuálisan a Holdra, vagy akár a naprendszer távolabbi vidékeire is eljuthatnak. A Balatonfűzfői beruházás így egyszerre szolgálhatja a tudományos ismeretterjesztést, az élmény alapú oktatást és a térség turisztikai kínálatának bővítését. Az új élményelemek különösen a fiatalabb korosztály számára tehetik vonzóbbá a helyszínt. Az iskolai csoportok számára a programok egyszerre adhatnak szórakozást és tanulási lehetőséget, miközben közelebb hozhatják a csillagászat világát azokhoz is, akik eddig kevésbé érdeklődtek a természettudományok iránt. Ez hosszabb távon a tudományos érdeklődés erősítését is segítheti. A fejlesztés ugyanakkor a helyi közösség számára is új lehetőségeket teremthet. A korszerűbb intézmény többféle rendezvénynek, előadásnak és ismeretterjesztő programnak adhat helyet, így nem csak a turisták, hanem a környék lakói számára is rendszeres találkozási pont lehet. A beruházás végső soron azt a célt szolgálja, hogy a csillagászat könnyebben befogadható, látványos és személyes élménnyé váljon. A látogató nem csak információt kap az univerzumról, hanem a korszerű szimulációknak köszönhetően egy rövid időre részese is lehet annak. Balatonfűzfőn így néhány év múlva egy olyan megújult csillagvizsgáló fogadhatja az érdeklődőket, ahol a hagyományos távcsöves megfigyelés, a virtuális valóság és az élmény alapú oktatás egyetlen helyen kapcsolódhat össze.

Alacsony balatoni vízállás ellenére növekedtek fonyót strandbevételei a nyári szezonban. A Hír Balaton beszámolója szerint a település két fontos fürdőhelyén is több pénz folyt be, mint az előző évben, miközben a belépőjegyek ára nem változott. A kutyás fürdetőhely valamivel több mint 46 millió forintos bevételt ért el, a panoráma strand pedig szintén körülbelül 46 millió forintot hozott. A kutyás fürdetőhely eredménye különösen figyelemre méltó. A bevétel mintegy 5 millió forinttal haladta meg az előző évit, változatlan jegyárak mellett. Ez arra utal, hogy a kutyával érkező vendégek számára továbbra is vonzó célpont a fonyódi partszakasz. A polgármester szerint a kutyás fürdetőhely önálló turisztikai vonzerővé vált. Fonyód az egyik olyan balatoni település, ahol a kutyával érkező vendégek számára külön vízparti terület áll rendelkezésre, ezért sokan kifejezetten ezt a szolgáltatást keresik. A siker azért is érdekes, mert nyáron a rendkívül alacsony vízállás a fürdőzési lehetőségeket több helyen megnehezítette. A sekélyebb részeken a vendégeknek akár több száz métert is gyalogolniuk kellett a vízben ahhoz, hogy mélyebb szakaszt érjenek el. A problémát a fonyódi strandolók is megtapasztalhatták. Aki nem szeretett volna hosszú utat megtenni a sekély vízben, az inkább egy mélyebb vízű, ingyenesen használható partszakaszt választhatott. Ennek ellenére a panoráma strand bevétele is növekedett. A város adatai szerint a panoráma strand előző évben még 40 millió forint alatti bevételt termelt, most azonban megközelítette a 46 millió forintot. Ez különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a helyi magánszálláshelyek visszajelzései szerint a vendégek száma összességében csökkent az előző évhez képest. A kedvezőbb strandbevétel egyik magyarázata az időjárás lehetett, mert hosszabb időszakokon keresztül tartott a meleg, több alkalommal kifejezetten nagy hőség alakult ki. A jobb strandidő így sokakat arra ösztönözhetett, hogy mégis vízparti programot válasszanak. Fonyód számára azonban nem csak a strandok számítanak fontos turisztikai vonzerőnek. Erdei Barnabás polgármester három kiemelt helyi értéket emelt ki: a piacot, a kutyás fürdetőhelyet és a szaploncai sétányt. A piac tavaly 94 millió forintos bevételt hozott a településnek, vagyis a strandokon kívüli turisztikai szolgáltatások is jelentős gazdasági szerepet töltenek be. A kutyás fürdetőhely magas látogatottsága ugyanakkor fejlesztési igényeket is felvetett. A vendégek részéről többször felmerült az öltöző hiánya, az árnyékos területek kis száma, valamint az illemhelyek problémája. A városvezetés szerint civil összefogással 80 fát ültettek el a területen. A növények azonban még fiatalok, ezért néhány évre szükség lehet ahhoz, hogy megfelelő árnyékot biztosítsanak a fürdetőhely látogatóinak. Az öltöző kialakításának lehetőségét a város a jövőben megvizsgálná. Az illemhelyek esetében szintén terveznek változtatást, mert a meglévő rendszer gyakran eldugult. A polgármester szerint a partszakasz szennyvízelvezetését vastagabb csőrendszerre cserélhetik, ennek előzetes költsége 5 és 8 millió forint között lehet. A fejlesztésekre azért is szükség lehet, mert a kutyás fürdetőhely iránti érdeklődés nem csökkent. A városvezetés szerint a terület még nagyobb kapacitással is megtelhetne, annyira népszerű a kutyával nyaralók körében. Fonyód strandjai a szezonon kívül ingyenesen látogathatók, vagyis a nyári főszezon lezárása után is használható marad a partszakasz. Ez azoknak is lehetőséget ad, akik a nyárvégi vagy kora őszi időszakban szeretnének még balatoni környezetben kikapcsolódni. A fonyódi eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy a turisztikai teljesítményt nem lehet kizárólag a vendégszámmal mérni. Előfordulhat, hogy kevesebb látogató érkezik egy térségbe, mégis nő egyes szolgáltatások bevétele. Ebben szerepet játszhat az időjárás, a helyi kínálat, az árak változatlansága és az egyes különleges szolgáltatások iránti kereslet. A kutyás fürdetőhely sikere egy szélesebb turisztikai változásra is rámutathat. Egyre több család számára fontos, hogy házi kedvencükkel együtt tölthesse a nyaralást. Az állatbarát szolgáltatások ezért önálló vendégkört is képesek megszólítani. A következő időszak egyik fontos feladata az lehet, hogy a növekvő érdeklődést megfelelő infrastruktúrával kövessék. Az öltözők, az illemhelyek, az árnyékos területek és a közművek fejlesztése egyaránt hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutyás fürdetőhely hosszú távon is népszerű maradjon.

Szántód és Balatonboglár is a legjobbak között végzett a településindexben. Két dél-balatoni település is kiemelkedő eredményt ért el az Egyensúly Intézet településindexében. A felmérés azt vizsgálta, a magyarországi települések 2014 óta milyen fejlődésen mentek keresztül. A rangsorban Szántód és Balatonboglár is a saját település kategóriájának élmezőnyében végzett, ami arra utal, hogy a Balaton déli térségében több olyan folyamat indult el, amely hosszabb távon is javíthatja a települések helyzetét. A településindex nem kizárólag egyetlen szempont alapján rangsorolja a városokat és községeket. Az Egyensúlyi Intézet 53 mutatót vizsgál, amelyek között gazdasági, társadalmi, oktatási, egészségügyi, infrastruktúrális és demográfiai szempontok is szerepelnek. A cél annak bemutatása, hogy az egyes települések mennyire képesek fejlődni, és milyen körülményeket tudnak biztosítani az ott élők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére ők számára. Szántód eredménye azért különösen figyelemre méltó, mert a település nem tartozik a Balaton legnagyobb városai közé. Ennek ellenére a fejlődést mérő mutatók alapján

0: szolgáltatások, a közösségi terek és az infrastruktúra fejlődése is fontos szerepet játszik. A településindex eredménye alapján ezeknek a területeknek az együttes teljesítménye is hozzájárulhatott a kedvező helyezéshez. A felmérés egyik fontos tanulsága, hogy egy település fejlettségét nem lehet kizárólag a turizmus alapján megítélni. Egy balatoni város esetében ugyan fontos, hogy hány látogatót tud fogadni, de legalább ilyen lényeges a helyben élők életminősége, az oktatás, az egészségügyi ellátás, a munkalehetőségek, a közszolgáltatások és a helyi közösségek működése. Ez a szempont a Balaton térségében különösen érdekes. A nyári hónapokban a tó környékének települései jelentősen több embert szolgálnak ki, mint amennyien állandó lakosként ott élnek. Emiatt az infrastruktúrának és a szolgáltatásoknak időszakosan jóval nagyobb terhelést kell elviselniük. Egy település hosszú távú fejlődéséhez ezért nem elegendő kizárólag új turisztikai beruházásokat létrehozni. Fontos az is, hogy a helyiek számára egész évben megfelelő környezetet biztosítsanak. Ebbe beletartozhatnak a közterületek, az utak, az oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások, a kulturális lehetőségek és a közösségi programok. A településindex arra is rámutat, hogy a fejlesztés több év alatt válik igazán láthatóvá. Az elért eredmények ugyanis 2014-ig visszatekintve vizsgálják a változásokat. Ez azt jelenti, hogy nem egyetlen beruházás vagy egyetlen sikeres év alapján állt össze a rangsor, hanem hosszabb időszak tendenciáit vették figyelembe. Szántód és Balatonboglár jó szereplése ezért nem csak pillanatnyi eredményként értelmezhető. A két település esetében olyan folyamatok rajzolódhatnak ki, amelyek a helyi gazdaság, a szolgáltatások és az életminőség több területét is érintik. A Balaton térségében ennek külön jelentősége van, mert a turizmus fejlődése könnyen együtt járhat növekvő terheléssel is. Több vendég, nagyobb forgalmat, nagyobb víz- és energiaigényt, több hulladékot és nagyobb infrastruktúra terhelést jelenthet. A sikeres településfejlesztés ezért nem csak a növekedésről szól, hanem arról is, hogy a település mennyire képes kezelni annak következményeit. A dél-balatoni eredmények azt sugallják, hogy a kisebb települések előtt is vannak fejlődési lehetőségek. Ehhez azonban hosszú távú tervezésre, helyi együttműködésre és megfelelően megválasztott beruházásokra van szükség. A rangsor egyúttal azt is megmutatja, hogy a Balaton térségében nem csak a legismertebb turisztikai központok fejlődése érdemel figyelmet. A kisebb települések eredményei legalább ennyire fontosak, hiszen ezek adják a régió mindennapi életének jelentős részét. A következő években az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ezt a fejlődést sikerül-e fenntartani úgy, hogy közben a települések élhetőek maradjanak a helyiek számára, és a turizmus növekvő igényeit is megfelelően kezelni tudják.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.

0: kiben bízok, mert a világ hideg.
1: Új természetterápiás tanösvény nyílt Nyimben. Új, különleges kirándulóhely várja a természetjárókat Somogyban, a Balaton déli térségének közelében. Megnyílt a Nyimi Nyugi természetterápiás és tájművészeti tanösvény Nyimben. Siófoktól mintegy 15 kilométerre. A kezdeményezés a hagyományos túrázást természetterápiás gyakorlatokkal és természetes anyagokból készült művészeti alkotásokkal kapcsolja össze. A tanösvény körülbelül 5 kilométeres útvonalon vezeti végig a kirándulókat Somogy dombjai között. A teljes séta a megállókkal és a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal nagyjából 3 órát vesz igénybe. A Nyimi Nyugi azonban nem egyszerű túraútvonal. A hét állomás arra ösztönzi a látogatókat, hogy lassítsanak, figyeljenek a környezetükre, és tudatosabban kapcsolódjanak a természethez. A résztvevők olyan egyszerű feladatokat végezhetnek, amelyek segítik a figyelem összpontosítását, a kikapcsolódást és a nyugodtabb tempót. Ezért itt nem az a legfontosabb, milyen gyorsan teljesítjük az útvonalat. Érdemes megállni, figyelni a tájat, hallgatni a környezet hangjait, és észrevenni a fényeket, növényeket, apró részleteket. A helyszín másik különlegessége a tájművészet, vagyis a landart. Az útvonalon természetes anyagokból, például fából és ágakból készült alkotások találhatók. Ezek egy része közösségi munkával született. A cél az volt, hogy a művészet ne különüljön el a természettől, hanem szervesen kapcsolódjon hozzá. A fejlesztés mögött jelentős közösségi összefogás áll. A tanösmény létrehozásában helyi civil szervezetek, a település lakói, önkéntesek és szakemberek is részt vettek. A megvalósítás a Healing Nature and Mind Through Land Art elnevezésű Erasmus Plus projekt keretében zajlott. A projekt célja nem egyszerűen egy turisztikai látványosság létrehozása volt. Olyan helyet szerettek volna kialakítani, amelyet a helyi közösség is magáénak érez, miközben a környékre érkező kirándulók számára új élményt kínál. A Nyimi Nyugi ezért egyszerre természetjáró útvonal, közösségi projekt és szabadtéri élményhely. A tanösvény családok számára is használható, és a hivatalos tájékoztatás szerint kisgyermekes családoknak és idősebb látogatóknak egyaránt ajánlott. A túrához érdemes vizet és megfelelő napvédelmet is vinni, különösen erős napsütésben. A természetjárás alapvető szabályai itt is érvényesek. A látogatóktól azt kérik, hogy ne hagyjanak hulladékot, óvják a környezetet, és figyeljenek a területen érvényes jelzésekre. A Nyimi Nyugi azért is érdekes a Balaton térségében, mert megmutatja, hogy a tó közvetlen partján kívül is vannak olyan célpontok, amelyek a természet közeli kikapcsolódásra építenek. Siófoktól rövid autóútra már teljesen más környezet fogadja a látogatót. Erdős, dombos táj, csend és lassabb tempó. A tanösvény azoknak is jó választás lehet, akik egy balatoni nyaralás vagy hétvégi kirándulás során szeretnének eltávolodni a frekventáltabb helyszínektől. A megnyitó a Nyimi falunap része volt, ahol ünnepélyesen átadták a fejlesztést, majd közös túrát szerveztek. A program így nem csak új kirándulóhelyet, hanem közösségi élményt is teremtett. A Nyimi Nyugi üzenete egyszerű. Nem mindig gyorsabban kell haladni, hanem néha éppen lassítani. Félretenni a telefont, elcsendesedni, és figyelni arra, ami körülvesz bennünket. A természetben töltött idő, a közös alkotás és a tudatos figyelem együtt olyan élményt adhat, amely túlmutat egy hagyományos kiránduláson. A Nyimi Nyugi ezzel új szint hoz a Balaton környékének kiránduló helyei közé. 5 kilométeres útvonal, 7 állomás, természetes anyagokból készült alkotások és olyan feladatok várják a látogatókat, amelyek nem a teljesítményről, hanem a természethez való kapcsolódásról szólnak. A tanösvény Nyimben, Siófok közelében várja a kirándulókat, egész évben természetközeli kikapcsolódási lehetőséget kínálva a családoknak és túrázóknak is, akik csendesebb programot keresnek.

0: Bistreng konzervben lett. A Balaton legjobb strandétele, különleges balatoni fogás nyerte el az év strandétele címet. A balatoni körversenyének fődíját a Fonyódligeti Local at the Lake friss Bistreng konzervje kapta. Az étel balatoni pisztrángból és több helyi alapanyagból készül, majd füsttel illatosított konzervdobozban tálalják. A versenyt 12. alkalommal rendezte meg a balatoni kör. Célja, hogy olyan strandételeket mutasson be, amelyek illenek a balatoni nyár hangulatához, minőségi alapanyagokból készülnek és túlmutatnak a hagyományos büfé kínálaton. Az idei versenyre rekordszámú nevezés érkezett. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel indult. Az előzsűrizés után 10 hely jutott a döntőbe, ahol szakemberek és gasztróújságírók kóstolták végig a fogásokat. A fődíjas étel különlegessége már a tálalásban is megmutatkozik. A Local at the Lake Keszthely mellől származó pisztrángot használ. A halat megsütik, filézik, majd fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizliecettel egészítik ki. Ezután frissen konzervdobozba kerül, amelyhez tálalás előtt füstöt is zárnak. A füst nem csak ízesítő, hanem látványelem is. A vendég előtt felnyitott dobozból felszabaduló füst különleges élményt ad, így maga a tálalás is az étkezés részévé válik. Az ötletet egy lisszaboni étteremben látott, konzervdobozban kínált tengeri étel ihlette. Ezt az elképzelést alakították át balatoni alapanyagokra. A versenyben több kategóriában is hirdettek győztest. A legjobb büfé étel díját a Siófok szabadi fürdői Julcsi Kalácsoda tepertős-kürtős mártogatósa kapta. A sós, sajtos tésztába tepertő kerül, a kürtős pedig fokhagymás petrezselymes tejfölmártogatóssal kínálják. A palacsinták között a tihanyi Milla Gastro és Bistro Milla csintája bizonyult a legjobbnak. Az év felfedezettje díjat szintén ez a hely kapta, a stranddesszertek között pedig a Gyenesdiási Guba csinta nyert. A zsűri a tó körül személyesen járta végig a döntős helyeket, és a helyszínen kóstolta meg az ételeket. A testületben többek között Wolf András és Sipos Norbert séf is részt vett. Az eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandgasztronómia sokat változott. A klasszikus lángos és hamburger mellett egyre több olyan fogás jelenik meg, amely helyi alapanyagokra épít, korszerű technológiát használ és önálló gasztronómiai élményt kínál. A Fonyódligeti győztes egyszerre balatoni és nemzetközi ihletésű. A helyi pisztrángot egy külföldi étteremben látott tálalási ötlet alakította különleges strandétellé. A konzervdoboz itt nem a tartósítás szolgálja. A hal frissen kerül bele, a doboz pedig a tálalás látványos része. Az étel elvihető, piknik csomagként is kínálható, így jól illeszkedik a balatoni nyárhoz. A balatoni kör szerint az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a tó gasztronómiai kínálata változatosabb és kreatívabb legyen. A verseny egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a balatoni strandételek között egyre több minőségi, helyi alapanyagokra épülő fogás jelenik meg. A győztes története jól mutatja, hogyan találkozhat a helyi alapanyag és a modern gasztronómiai szemlélet. Egy balatoni pisztráng, egy konzervdoboz, egy kis füst és sok kreativitás kellett ahhoz, hogy megszülessen az év strandétele. A Fonyódligeti Local at the Lake fogása így nem csak egy különleges nyári étel lett, hanem a balatoni strandgasztronómia egyik idei jelképe is. A díj a helyi vendéglátás kreativitását és a balatoni alapanyagok erejét mutatja.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

gyógyszerható anyagokat is kiszűr a Kis-Balaton. A Balaton vízminőségének védelmében eddig ismert szerepe mellett egy újabb, kevésbé látványos feladatot is ellát a Kis-Balaton. Magyar kutatók 2026-ban közzétett vizsgálata szerint a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer a vízben megjelenő gyógyszerható anyagok jelentős részét is képes visszatartani, így hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb mikroszennyező jusson el a Balatonba. A kutatásban a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Pannon Egyetem Sós Ernő Kutatófejlesztő Központja, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakemberei vettek részt. A kutatók egy teljes éven keresztül vizsgálták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszer területét, valamint a be- és kifolyó vizeket. A minták elemzése során összesen 41 különböző gyógyszerható anyagot azonosítottak, amelyeket 10 hatóanyag csoportba soroltak. A kimutatott vegyületek között szív- és érrendszeri betegségek kezelésére használt készítmények, hormonok és szorongásoldók hatóanyagai is szerepeltek. Gyakoriak voltak továbbá az opioidok, a helyi érzéstelenítők és egyes antidepresszánsok. A gyógyszerható anyagok a vízgyűjtőről, elsősorban a folyóvizekkel, kerülhetnek a Kis-Balaton rendszerébe. A kutatók azt vizsgálták, mi történik ezekkel az anyagokkal, miközben a víz áthalad a vizes élőhelyen. Az eredmények alapján az eredetileg a rendszerbe bekerülő gyógyszerható anyagok több mint fele a kifolyó, vagyis a Balaton felé tartó vízben már nem volt kimutatható. Ez azért jelentős eredmény, mert a gyógyszermaradványok úgynevezett mikroszennyezőként akkor is jelen lehetnek a vizekben, amikor koncentrációjuk nagyon alacsony. Hosszabb távú jelenlétük azonban hatással lehet a vízi élővilágra, ezért a kutatók szerint fontos megismerni, hogyan viselkednek ezek a vegyületek a természetes és természetközeli vízrendszerekben. A Kis-Balaton működése azonban nem minden hatóanyag esetében egyforma. A vizsgálat során azt is megfigyelték, hogy bizonyos hormonok, epilepszia elleni gyógyszerek és nem szteroid gyulladás csökkentők időszakosan nagyobb koncentrációban jelentek meg a kifolyó vízben. Ennek egyik lehetséges oka, hogy az üledékben korábban megkötött vegyületek bizonyos körülmények között újra felszabadulhatnak. A kutatás ezért arra is rámutat, hogy a Kis-Balaton nem egyszerűen egy hatalmas természetes szűrő, amely minden szennyező anyagot egyformán eltávolít. A hatékonyság évszakonként és az egyes vegyületek tulajdonságai szerint is változhat. A rendszer ugyanakkor az év jelentős részében számottevően csökkenti a Balaton felé tovább jutó gyógyszerható anyagok mennyiségét. A kutatók szerint mindez azért is érdekes, mert a gyógyszerható anyagok útja a környezetben rendkívül összetett. Egyes vegyületek gyorsan lebomlanak, mások viszont hosszabb ideig megmaradhatnak a vízben vagy az üledékben. A víz hőmérséklete, a növényzet állapota, a mikrobiológiai folyamatok és a víz tartózkodási ideje egyaránt befolyásolhatja, hogy egy adott anyagból mennyi jut tovább. A mostani eredmények ezért nem csak a Balaton szempontjából fontosak, hanem más, hasonló természetes vagy mesterséges vizes élőhelyek működésének megértéséhez is hasznos adatokat adhatnak a jövőben. A szakemberek eredményei azt mutatják, hogy a Kis-Balaton vízvédelmi szerepe jóval összetettebb annál, mint amit a tápanyagok visszatartásáról korábban tudtunk. A terület természetes folyamatai olyan mikroszennyezők eltávolításában is segíthetnek, amelyek jelenlétét szabad szemmel egyáltalán nem lehet érzékelni. A kutatás eredményeit a Journal of Water Process Engineering című nemzetközi tudományos folyóirat közölte. A vizsgálat így újabb bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a Kis-Balaton nem csak különleges vizes élőhely, hanem a Balaton vízminőségének egyik fontos, természetes védővonala is.

0: Svédasztalos rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. Új rendszerben működik a Balatonboglári Városi Konyha. A diákok ezentúl svédasztalos, vagyis szabadszedéses formában választhatják ki és adagolhatják maguknak az ebédet. A kezdeményezés célja nem csak az, hogy a gyerekek önállóbban dönthessenek arról, mit és mennyit esznek, hanem az ételpazarlás csökkentése is. A Balatonboglári intézmény ezzel egy országos mintakonyhai program része lett. Az új étkezőben többféle főétel, köret és saláta közül választhatnak a tanulók. A rendszer lényege, hogy nincs előre meghatározott kötelező adag. Mindenki abból és annyit vehet, amennyit valóban meg szeretne enni. Aki még éhes, később akár repetázhat is. Ez egyszerű változtatásnak tűnik, de a közétkeztetésben jelentős különbséget jelenthet. A hagyományos rendszerben ugyanis előfordulhat, hogy a gyerekek olyan ételt is megkapnak, amelyből csak keveset fogyasztanak el, vagy amely egyáltalán nem ízlik nekik. A szabadszedéses rendszer ezzel szemben nagyobb választási lehetőséget ad. A Balatonboglári program egyik legfontosabb célja éppen az élelmiszer hulladék visszaszorítása. Ha a diákok maguk határozhatják meg az adagjukat, kisebb eséllyel marad nagy mennyiségű étel érintetlenül a tányérokon. A kezdeményezés így egyszerre lehet gazdasági és környezetvédelmi szempontból előnyös. A rendszernek pedagógiai szerepe is lehet. A gyerekeknek saját döntést kell hozniuk arról, miből mennyit szednek. Ez segítheti az önállóságukat, miközben megtanulhatják azt is, hogy érdemes először kisebb adagot választani, majd szükség esetén még venni. Az egészséges táplálkozás szempontja szintén megjelenik. A többféle köret, főétel és saláta közötti választás lehetősége arra ösztönözheti a tanulókat, hogy fokozatosan új ízeket is kipróbáljanak. Így a menza nem pusztán az ebéd elfogyasztásának helye, hanem a tudatos étkezés tanulásának egyik szintere is lehet. A Balatonboglári Városi Konyha az új rendszerre országos mintaprojekté is vált. Az új étkező kialakítása is része volt a változásnak. A korszerűbb környezet jobban illeszkedik a szabadszedéses rendszerhez, hiszen a tanulók közvetlenül elérhetik a különböző ételeket, majd maguk állíthatják össze az ebédjüket. A változás Balatonboglár számára azért is érdekes, mert a közétkeztetés minden tanévben visszatérő kérdés. Az iskolai étkezésnél egyszerre kell figyelembe venni a gyerekek ízlését, az egészséges táplálkozást, az adagok megfelelő mennyiségét és a költséghatékonyságot. A svédasztalos rendszer ezekre a szempontokra egyszerre próbál választ adni. A kezdeményezés mögött a fenntarthatóság gondolata is meghúzódik. Kevesebb el nem fogyasztott étel, kevesebb hulladékot jelenthet, miközben a konyha erőforrásait is hatékonyabban lehet felhasználni. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor az élelmiszerpazarlás csökkentése egyre több intézmény számára jelent feladatot. A szabadszedéses megoldás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a gyerekek teljesen magukra maradnak. Az étkezés továbbra is felügyelik, és a tanulók segítséget kaphatnak az adagolásban, különösen a kisebbek. A cél inkább az, hogy fokozatosan megtanulják saját szükségleteikhez igazítani az étkezésüket. Balatonbogláron tehát új korszak kezdődött az iskolai étkeztetésben. A diákok már nem egyszerűen megkapják az előre kimért ebédet, hanem aktívan részt vesznek annak összeállításában. Egy azonban már most látszik. Balatonbogláron a menza nem csak étkezési szolgáltatásként változott meg. Az új rendszer egyszerre szól az önállóságról, a tudatos fogyasztásról, az egészségesebb választásról és a fenntarthatóságról. A Balatonboglári példa ezért más települések számára is érdekes lehet. Ha a szabadszedéses rendszer valóban kevesebb pazarlással és elégedettebb diákokkal jár, akkor hosszabb távon más iskolai konyhák is átvehetik ezt a modellt. Így egy helyi változtatásból akár országosan is hasznosítható tapasztalat születhet.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Érezd a hullámokat!
1: Balaton Rádió.

0: 10.000-en úszták át a Balatont a 44. Balaton átúszáson. Több mint 11.000 nevezővel rendezték meg augusztus 1-én a 44. Lidl Balaton átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres klasszikus távnál lett, féltávon és szappal is teljesíthették a kihívást. Az eseményt két alkalommal kellett elhalasztani, végül augusztus 1-én kedvezőbb körülmények között rajtolhattak el a sportolók. A Balaton átúszás évről évre a magyar nyár egyik legnagyobb szabadidős sportrendezvénye. Az idei eseményre 60 országból érkeztek résztvevők, a legidősebb induló pedig 90 éves volt. A nevezők 57%-a férfi, 43%-a nő volt. A féltávon és a szappos mezőnyben ugyanakkor már a nők voltak többségben. A klasszikus táv rajtja Révfülöpön, a cél Balatonbogláron volt. A kijelölt úszófolyosót több száz hajó, vízimentők, rendőrségi motorosok és kórházhajók biztosították. A hivatalos tájékoztatás szerint több mint 1000 szervező dolgozott a rendezvény biztonságos lebonyolításán. Az idei eseményhez azonban hosszabb út vezetett. A július 25-e és 26-a hétvégére tervezett úszást az időjárási előrejelzések miatt nem rendezték meg. A szervezők a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzését és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság véleményét is figyelembe vették, majd augusztus 1-jét jelölték ki új időpontként. A halasztás után kedvezőbb körülmények fogadták az indulókat. A vízhőmérséklete reggel 1 méteres mélységben körülbelül 25 Celsius fok volt. A levegő délután a déli parton akár 36 fokig is melegedhetett. A mérsékelt szél és a fokozatosan csökkenő hullámzás megfelelő feltételeket teremtett az úszáshoz. A nagy meleg ellenére több mint 10.000 résztvevő vállalta a kihívást. Ez is jelzi, hogy a Balaton átúszás nem kizárólag a versenyszerűen úszók eseménye. A rendezvény amatőr és hobbi úszók számára is nyitott, így mindenki saját célokat tűzhet ki maga elé. A teljes táv mellett elérhető volt a kettővessző, 6 kilométeres féltáv is. Ez Balatonbogláról indulva teljesíthették azok, akik még nem vállalták az egész tó átúszást. A szapposok Révfülöpről indulva külön kijelölt útvonalon neveztek Balatonboglárig. A sportteljesítmények között is születtek figyelemre méltó eredmények. A férfiaknál Nagy Nándor bizonyult a leggyorsabbnak, az ötvessző 2 kilométert 59 perc 20 másodperc alatt teljesítette. A második, Hegedűs Marcell lett, 1 óra 7 perc 52 másodperccel. A harmadik, Torma Benyámin, 1 óra 14 perc 10 másodperces idővel végzett. A nőknél Békési Eszter ért elsőként célba, 1 óra 15 perc 59 másodperces eredménnyel. A második, Horváth Eszter lett, 1 óra 19 perc 44 másodperccel, a harmadik, Ashley Mendrick, 1 óra 24 perc 10 másodperces idővel. A jubileumi eseményen különleges mérföldkőre is sor került. A verseny történetének 250.000. teljes távot teljesítő úszója is célba ért. Ez jól mutatja, hogy a Balaton átúszás több mint 4 évtized alatt jelentős közösségi sporteseményé vált. A legtöbb résztvevő számára azonban nem a versenyidő volt a legfontosabb. Az 5,2 kilométer nyílt vízen komoly fizikai és mentális kihívás, a szél, a hullámzás és a nagy meleg pedig egyaránt próbára teheti az úszókat. Éppen ezért a rendezvény egyszerre jelent sportteljesítményt és közösségi élményt. A 44. Lidl Balaton átúszás két halasztás után sikeresen lezajlott. Több mint 11.000 nevező érkezett 60 országból, és mindenki ugyanazért a célért szállt vízbe. Hogy saját tempójában teljesítse a Balaton egyik legismertebb sportkihívását. A rendezvény ezzel ismét bizonyította, hogy a Balaton nem csak pihenésre és strandolásra alkalmas, hanem Magyarország egyik fontos, közösségi sporthelyszíne is.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának, a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslés nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Külcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a Tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre. Az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszaéleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz.
1: Időjárás.
2: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobbakkal.
3: A balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést júliusban Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség idei kék hullámzászló díjkiosztóján. A megmérettetésen összesen 42 balatoni strand vett részt, amelyeket több szakmai szempont alapján értékeltek. A kék hullámzászló minősítést immár 23. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. A rendszer célja, hogy ne csupán a strandok szépségét, hanem a szolgáltatás színvonalát és a fürdőzők számára biztosított körülményeket is vizsgálja. A zsűri helyszíni bejárások során ellenőrizte többek között a parkolási lehetőségeket, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, valamint az akadálymentesítést. Számított a zöld felületek állapota, a gyep minősége, a part és a meder rendezettsége, továbbá a játszóterek és a sportolási lehetőségek színvonala. Fontos szempont volt a családbarát környezet is. A szakemberek figyelembe vették a gyermekek számára biztosított szolgáltatásokat, a játszóterek állapotát és a családok kényelmét szolgáló megoldásokat. A vendéglátás szintén része volt az értékelésnek. A zsűri a kínálatot, a helyi termékek jelenlétét és a gasztronómiai szolgáltatások minőségét is vizsgálta. A 42 nevező strand közül 25 kapott 5 csillagos kék hullámzászlót, 13 strand 4 csillagos, 3 pedig 3 csillagos minősítést szerzett. Ez azt mutatja, hogy a résztvevő fürdőhelyek jelentős része magas színvonalú szolgáltatásokat kínál. A legmagasabb elismerést idén a balatonfüredi Kisfaludi strand kapta. A cím rangot és visszajelzést is jelent arról, hogy az üzemeltetők milyen színvonalon tartják fenn és fejlesztik a fürdőhelyet. A Kisfaludi strand környezetvédelmi szempontból is kiemelkedett. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatósága zöld fészek díjjal ismerte el az élőhelyvédelmi szempontok figyelembevételét. Emellett zöld levéldíjat is kapott a zöld felületek, a biológiai sokféleség megőrzése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás terén végzett munkáért. Más balatoni strandok is külön elismerést kaptak. A Balaton Családbarát strandja 2026 külön díjat a Gyenesdiási Diási Játékstrand kapta. A Balaton Gasztró strandja 2026 címet az Alsóörsi községi strand nyerte el, míg a Balaton Innovatív strandja külön díjat a Balatonfűzfői Föveny strand kapta. Az Okos strand díjat a Csopaki strand érdemelte ki. Az idei eredmények azt mutatják, hogy a balatoni strandok fejlesztésében egyre fontosabbak a környezetbarát, családbarát, gasztronómiai és digitális megoldások. A strandok sikere ma már nem csak a víz vagy a part minőségén múlik, hanem a tisztaságon, a szolgáltatások színvonalán, a környezetvédelmén és a látogatók kényelmén is. A kék hullámzászló minősítés hátterében széles szakmai együttműködés áll. A Balatoni Szövetség mellett a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park és a Visit Hungary is részt vett a munkában. A szervezők szerint az 5 csillagos minősítések magas száma azt jelzi, hogy az üzemeltetők folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaikat, és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a fenntarthatóságra, a vendégek kényelmére és az akadálymentes, korszerű strandkörnyezet kialakítására. Így a minősítés a turisták számára is hasznos támpontot adhat a választáshoz a nyári szezonban, különösen a családok és gyermekek számára. Az idei győztes, a Balatonfüredi Kisfaludi strand, így egy teljes éven keresztül viselheti a Balaton legjobb strandja 2026 címet.
4: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél, mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: csak egy kaland voltam.
1: Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gomba világát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gomba közösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gomba közösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gomba közösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

Szakemberek szerint változtatni kell a Balaton használatán. A Balaton jövőjéről, a változó vízszintről és a tópart állapotáról tanácskoztak szakemberek Tihanyban. A HUNRAN, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, őszintén a Balatonról című tudományos előadóülésén kutatók, vízügyi szakemberek, meteorológusok, önkormányzati vezetők és civil szervezetek képviselői keresték a választ arra, hogyan lehet alkalmazkodni a Balaton változó környezeti feltételeihez. A rendezvény központi témája a vízszint, a partvonal és az alkalmazkodás volt. A szakemberek szerint a kérdés összetettebb annál, mint hogy mennyi víz legyen a tóban. A Balaton jövőjét egyszerre befolyásolja a klímaváltozás, a csapadék mennyisége, a párolgás, a vízszint ingadozása, a partok kialakítása, valamint az is, hogyan használják az emberek a tó környezetét. Honti Márk hidrológus, a BME és a HUNRAN kutatója arról beszélt, hogy a Balaton jelenlegi menedzsmentje és használata hosszú távon nem fenntartható. Véleménye szerint több ágazat összehangolt együttműködésére és a megszokott tóhasználati módok megváltoztatására van szükség. A fórum egyik fontos megállapítása szerint a Balaton nem statikus tó. A vízszint természetes módon is változik, a klímaváltozás miatt azonban ezek a változások a jövőben szélsőségesebbé válhatnak. Egyre fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartozna fontosabb kérdés, hogy a partmenti települések és a turizmus miként tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Külön figyelmet kapott a parti zóna állapota. Ide tartoznak a természetes partszakat.

búvó és ivadéknevelő területet. A természetes partszakaszok átalakítása ezért nem csak tájképi kérdés, hanem az egész balatoni ökoszisztéma működésére is hatással lehet. A kutatók szerint a természetes partok és nádasok megőrzése az egyik legfontosabb feladat. Ezek hozzájárulnak a biológiai sokféleség fenntartásához, és ahhoz is, hogy a tó ökológiai rendszere ellenállóbb legyen a környezeti változásokkal szemben. A fórumon az is elhangzott, hogy nem feltétlenül az a legfontosabb kérdés, miként lehet a Balatont folyamatosan a jelenlegi emberi igényekhez igazítani. Inkább azt kell megvizsgálni, hogyan tudnak a települések, a turizmus és a tóhasználói alkalmazkodni a Balaton természetes működéséhez. Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere szerint a cél egy hosszú távon élhetőbb, kisebb környezeti terhelésű Balaton régió kialakítása. Ennek része lehet a nádasok megőrzése, a vízminőség védelme, a tápanyagterhelés csökkentése és az idegenhonos fajok visszaszorítása. A találkozón önkormányzati vezetők, vízügyi és szabályozási szakértők, valamint civil szervezetek megosztották tapasztalataikat. A Balaton jövőjét érintő döntések egyszerre érintik a természetvédelmet, a gazdaságot és a turizmust. A kutatók szerint nem csak az alacsonyabb vízállások jelenthetnek kihívást, hanem a szélsőséges vízjárás, a melegebb időszakok és a tó élővilágának változásai is. A szakemberek szerint a jelenlegi gyakorlat változatlan folytatása komoly kockázatokat jelenthet. A klímaváltozás hatásait helyben nem lehet teljesen megszüntetni, de a tó használatán és kezelésén több ponton is lehet változtatni. Nem az a kérdés, hogy meg tudjuk-e változtatni a Balatont, hanem az, hogy képesek vagyunk-e mi alkalmazkodni a változó Balatonhoz. Ehhez hosszú távú gondolkodásra, tudományos eredményekre és együttműködésre van szükség. Jövője ezért a tóparti települések, a gazdaság, a természetvédelem és a következő generációk szempontjából fontos. Balaton Rádió.

Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanat felvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű táv megfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

0: 5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a tájváltozását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és miért lehet szükség bizonyos beavatkozásokra. A balatonfüredi példa ezért nem csak egy helyi ügy története. Azt is megmutatja, hogyan lehet egy természetvédelmi szempontból érzékeny kérdésben csökkenteni a bizalmatlanságot. Ehhez egyik oldalról nyitottság, a másikról kíváncsiság és a tények megismerésének szándéka szükséges. A Bakonyerdő szerint a cél nem az, hogy mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.
1: Ez az FM 88.7
2: Balaton Rádió.

Új balatoni hálózat alakult a 4 évszakos turizmusért. Új szakmai együttműködés jött létre a Balaton térségében. Keszthelyen hivatalosan megalakult a Balatoni Agroturisztikai Együttműködési Hálózat. A kezdeményezésben 15 balatoni települési önkormányzat és 6 meghatározó szakmai szervezet vesz részt. A szakmai koordinációt pedig a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, vagyis a MATE vállalja. A cél, hogy a térség turizmusát ne csak a nyári hónapokra építsék, hanem egész évben kínáljanak programokat és élményeket. Az együttműködés egyik fontos eleme az agrárium és a turizmus összekapcsolása. A hálózatban résztvevő szereplők azt szeretnék, hogy a helyben előállított termékek, a gazdaságok, a borászatok, a gasztronómiai értékek és a mezőgazdasági hagyományok nagyobb szerepet kapjanak a balatoni turisztikai kínálatban. A kezdeményezés mögött az a felismerés áll, hogy a Balaton turisztikai vonzereje jóval többet jelent a fürdésnél. A tó környékén olyan helyi értékek találhatók, amelyek tavasszal, ősszel vagy akár télen is érdekesek lehetnek a látogatók számára. Egy gazdaság meglátogatása, egy helyi termékeket bemutató program, egy borászati élmény vagy egy gasztronómiai rendezvény mind hozzájárulhat ahhoz, hogy a vendégek hosszabb ideig maradjanak a térségben. A MATE szerint az agroturizmus olyan terület, ahol a mezőgazdaság találkozik az élmény és szolgáltatás alapú turizmussal. Az egyetem 2024 őszén önálló agroturizmus tanszéket is létrehozott a Georgikon kampuszon. A mostani hálózat ennek a szakmai tudásnak a gyakorlati hasznosítását is szolgálhatja. Az együttműködésnek oktatási célja is van. A MATE azt szeretné, hogy a hallgatók ne csupán elméletben tanuljanak a turizmusról és az agráriumról, hanem valós térségi projektekben részt vehessenek. Ez segítheti a gyakorlatorientált felsőoktatást és a jövő szakembereinek képzését. A hálózat emellett kutatási és innovációs feladatokat is felvállal. A résztvevők szerint a térség fejlődéséhez szükség van olyan kutatásokra, amelyek feltárják a helyi adottságokat, a vendégek igényeit és a fenntartható turizmus lehetőségeit. Az így megszerzett tudás később konkrét fejlesztésekben is hasznosulhat. Egy közös hálózatban viszont összehangolhatóak lehetnek a programok, a marketing, a szakmai képzések és a helyi termékek bemutatására szolgáló kezdeményezések, és a térség egészére is kiterjedhetnek. A kezdeményezés a balatoni szezonalitás problémájára is választ keres. A nyári hónapokban a tó térsége megtelik vendégekkel, az év többi részében azonban jóval kisebb a turisztikai forgalom. Ha több őszi, téli és tavaszi élmény jelenik meg a kínálatban, az segítheti a szolgáltatókat abban, hogy hosszabb időszakban működjenek, és a helyi munkahelyek is stabilabbá váljanak. A helyi termékek előtérbe helyezése a gazdálkodók számára is új lehetőséget jelenthet. A látogatók közvetlenül is megismerhetik, hogyan készül egy adott élelmiszer, milyen hagyományok kapcsolódnak hozzá, és milyen tájhoz kötődik. Ez nem csak turisztikai élményt adhat, hanem növelheti a helyben előállított termékek értékét és ismertségét. A hálózat most még az együttműködés kezdetén jár. A keretmegállapodás azonban megteremtette azt a közös szakmai alapot, amelyre a következő időszak fejlesztései épülhetnek. A résztvevők célja, hogy a Balaton ne csupán nyári úti célként jelenjen meg, hanem egész évben vonzó, helyi értékekre építő térségként. A keszthelyi alakulás így nem egy új fesztivál vagy egyszeri rendezvény bejelentése volt, hanem egy hosszabb távú együttműködés kezdete. A kezdeményezés sikere azon múlik majd, hogy az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, az egyetem és a helyi vállalkozások mennyire tudják közösen megvalósítani az elképzeléseket.

0: Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Yacht Club versenyzője, Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajó osztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajó osztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a 8. helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Yacht Club számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Yacht Clubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: Ez a te stílusod.
2: Balaton Rádió.

0: Balaton lett Európa egyik legjobb családbarát úti célja. Jó hírt kapott a Balaton. A balatoni régió nyerte el az International Travel Awards Best Family Destination in Europe, vagyis Európa legjobb családbarát úti célja díját. Az elismerés a Balaton turisztikai kínálatának nemzetközi visszaigazolása, és jelzi, hogy a térség egész évben kínál családoknak programokat. A díj különlegessége, hogy a Balatont nem egyszerűen nyári fürdőhelyként értékelték, hanem a régió teljes turisztikai kínálata számított. A Balatonról sokaknak még mindig a nyári vakáció, a strandolás és a napsütés jut eszébe. Az elmúlt években azonban egyre erősebb a törekvés, hogy a tó környéke egész évben vonzó legyen. A családok számára ma már számos lehetőség áll rendelkezésre. Nyáron a strandolás mellett a kiépített fürdőhelyek és a családbarát szolgáltatások teszik könnyebbé a pihenést, de a régió ennél jóval többet kínál. A Balaton környékén számos kirándulóhely, kerékpáros útvonal, állatpark, kalandpark, múzeum és látogatóközpont található. Sok olyan program is elérhető, amely rosszabb időben is megfelelő kikapcsolódást jelenthet. Tavasszal és ősszel a családi kirándulások is vonzóak lehetnek. Ilyenkor nincs akkora hőség, miközben a Balaton felvidék természete teljesen más arcát mutatja. A gyerekek számára a tanösvények és erdei útvonalak is érdekesek lehetnek. A kulturális kínálat szintén fontos része a családbarát turizmusnak. A történelmi települések, kastélyok, múzeumok és kiállítóhelyek esős időben is alternatívát kínálnak. A Visit Balaton 365 szerint ez a sokféleség a térség egyik legfontosabb erőssége. A cél, hogy a Balaton 4 évszakos családi élménytér legyen, ahol a természet, a kultúra, az aktív kikapcsolódás és a turisztikai szolgáltatások egész évben elérhetők. A nemzetközi díj mögött nem egyetlen strand vagy település sikere áll. A Balaton több településből és szolgáltatóból álló régió, ahol a szálláshelyek, éttermek, strandok, múzeumok és programgazdák együtt alakítják a családbarát kínálatot. Egy család ugyanis nem feltétlenül csak strandolni érkezik. A szülők pihenni, a gyerekek élményeket keresnek, miközben együtt kirándulhatnak. Ha mindezt egyetlen térségen belül megkapják, nagyobb eséllyel maradnak hosszabb ideig, és más évszakban is visszatérhetnek. A 4 évszakos turizmus csökkentheti a nyári szezon dominanciáját. Ha tavasszal, ősszel és télen is érkeznek vendégek, az a helyi szolgáltatók számára kiszámíthatóbb működést jelenthet, és több vállalkozás egész éves nyitvatartását is segítheti. A Visit Balaton 365 több mint 3000 szolgáltató együttműködését fogja össze. A díj nem jelenti azt, hogy a Balaton turisztikai kínálata minden szempontból tökéletes. Inkább fontos visszajelzés arról, hogy a térség jó irányba halad, és nemzetközi szinten is versenyképes lehet a családokért folyó turisztikai versenyben. A következő években fontos lehet a természetbarát programok, a kerékpározás és a kulturális fejlesztések támogatása. A Balaton így nem csak strand és nyári vakáció lehet, hanem kirándulóhely, kulturális tér, sportolási lehetőség, gasztronómiai úti cél és családi élmények sokaságának helyszíne. A 2026-os International Travel Awards elismerése ezt a sokszínűséget ismeri el. A díj üzenete egyszerű. A Balaton akkor is várja a családokat, amikor nincs kánikula, és érdemes útnak indulni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Új korszak. Új név. Új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades.

0: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu. Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járó beteg szakellátásban 2 hónap, a fekvő betegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
1: Időjárás.
2: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Facsi Pesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a Facsi Pesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Mostanában egyre kevesebb levelet kapunk, viszont aki kap, az nagyon legyen résen, ugyanis ismét virágkorát élik az úgynevezett DM levelek, vagyis a direct marketing. És hogyha belegabajodunk, hát nagyon nehéz lesz ebből kiszállni. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Kidfluencerek, hogy nem tudják, mit jelent ez a szó, megértem, mert én sem tudtam egészen máig. elárulom sajnos a gyerekinfluencereket. Sokan el sem akarják hinni, hogy ez már egy nagyon-nagyon virágzó üzlet, pedig sajnos de, így van. Arról nem is beszélve, hogy rengeteg kérdés felvetődik ennek kapcsán ma, mi ezt ígérem, végig fogjuk beszélni. Aztán, mi van akkor, ha csak a végrehajtáskor szembesülünk azzal, hogy van ellenem egy parkolási büntetés? A kérdés persze az ma a fő kérdés, hogy van-e kijárat ebből a rókafogta csukából? Egyáltalán hogyan juthat el idáig egy pár ezres büntetési ügy? Megbeszéljük ezt ma is, mint hogy azt is, hogy már alig van olyan parkolóautomata a fővárosban, de hírek szerint még a meglévőket is meg fogják szüntetni, pedig már tényleg nagyon kevés van. Megtehetik-e ezt, hisz nem köteles senki okostelefonnal járni? Mi lesz velük, mi lesz azokkal, akik nem tudnak majd hogy fizetni, hiába szeretnének? Nagyjából ezekre a témákra számíthatnak a mai műsorban, már is belekezdünk. Ahogy a műsor elején ígértem, mert ugye már korábban is megígértem, hogy erről szó lesz, de hát miután a reneszánszát éli ez a jelenség, ezért soha nem késő a DM levelekről, és ez nem a drogéria márt, hanem a direkt mail levelekről, ezekről a marketing formákról beszélgetni. Beszélgető társaim pedig Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő, és direkt azt kértem, hogy mind a ketten legyetek itt, és szóljatok bele. Örülök, hogy itt vagytok. Sziasztok!
5: Sziasztok!
6: Üdvözlünk a hallgatókat is!
4: Olvastam egy statisztikát, ami szerint az XY és a Z generáció, bármi meglepő is, ugye, mert itt az influencerekről is beszélgettünk, mit tudom, egy hónappal ezelőtt, és azt gondolnánk, hogy arra kattannak, lehet, hogy megcsömörlöttek, de egy komoly Európai Uniós felmérés szerint ők már attól boldogak, ha levelet kapnak. Na, ezt meghallották az illetékesek, vagy éppen az illetéktelenek, és ezért mondtam, hogy reneszánszát éli ez a fajta marketing fogás. Miről is van szó? Kapunk egy nagy alakú borítékot. A borítékban van egy csomó színes prospektus, és mondjuk egy gyógyhatású, mondjuk egy vitamin. Nagyon megörülünk, ki nem szeret ingyen kapni valamit ajándékba, és eszetlenül, amit kérnek, hogy töltsük ki, kitöltjük és visszaküldjük. Na, innen kezdődnek a bajok, de erről beszéljetek ti.
6: Alapvetően én azért meglepődtem, én már nem Z-generációs vagyok, de hát meglepődtem azon, hogy ilyen még van, mert ugye azért a mi időnkben, hogy mondjam, mi fiatalkorunkban ez a tömegnyi termék jött, és meg is volt már kb. A tudásod arról, hogy ez és ez a feladó, akkor kuka egyből.
4: Adakta
6: és
4: a akkor kukába, igen.
6: Így van, és mit csinálj vele? De szerintem teljesen életszerű, hogy azok, akik meg nem nagyon kaptak levelet életükben, mert hogy kiment a divatból, azokat nyilván a nagy marketing zaj mellett, ami online éri őket, egy természet kézzel fogható fizikai csomag az.
4: Illetve azt
6: érinti.
4: Gondolom, hogy a postaládában leginkább számlák szoktak jönni, meg felszólítások, és ezért is örülnek neki, hogyha egyszer kapnak valamit, ami nem felszólítás, nem fizetési kötelezettség, hanem valami ajándék, de ez kamu, ezt ugye tudjuk.
6: De azért ezt viszonylag rövidre lehet zárni, aztán még az esetekről nagyon sokat beszélgethetünk, de ugye van
4: fogunk
6: itt egy
4: is.
6: Álomszép kormányrendelet, ami uniós alapokon nyugszik, és lényegében azért tizen pár éve érvényes, hatályos és működőképes, ami az egyik legelső szakaszai között mondja ki, hogy a nem kért értékesítés esetén a fogyasztónak nincsen felelőssége. Vagyis, hogyha megkap egy borítékot, átvesz benne bármilyen terméket, jó hiszeműen, mert hogy úgy gondolja, hogy hát nyilván levelezik vele valaki, aztán rájön, hogy nem kell neki kidobja a kukába, majd valaki később azt véli, hogy hát ezzel tulajdonképpen ő jóvá hagyta azt a szerzőt, hogy innentől fogva küldözgessenek neki felszólító leveleket, meg fizetésről szóló csekkeket.
4: Innentől kezdve küldözgetnek neki minden hónapban abból a termékből, amit már pénzért küldözgetnek.
6: Újabb csomagot. Szóval azt mondjuk ki, hogy erre a nem kért értékesítésre a vállalkozás nem alapozhat követelést, tehát amennyiben a fogyasztó megfelelően érvel azzal, hogy ő, köszöni szépen, nem kérte ezt a szerződést, ő nem hagyta jóvá, nem írta alá, nem rendelte meg a terméket, abban az esetben a vállalkozás nem követelheti ezt az összeget rajta.
4: Igen, én ezt értem, de azzal, hogy visszaküldi nekik a válaszborítékot, én most megnéztem egy ilyet, mert pont egy ismerősömhöz érkezett, és még mielőtt elragadtatta volna magát, kitéptem a kezéből a borítékot, és nagyon részletesen elolvastam, és ha ő azt visszaküldi, ott olyan pici betűkkel, hogy az én ötös szemüvegemmel nem láttam semmit, csak bolhákat, az van odaérve, hogy ezzel elfogadja a feltételeket, és ezzel megrendeli a továbbiakat. De hát én azt gondolom, hogy itt vannak a bajok, hogy nem is tudjuk, hogy és ez egy ócska trükk.
6: Miért küldi vissza?
4: Mert ezt kérik, hogy akkor ingyenes, ha visszaküldöd a válaszborítékot.
6: Ja, hát ez azt gondolom, hogy FTTV, de ezt majd a Norbi.
5: Hát igen, csak megtévesztő, Máté is mondta, a kormányrendet az elég egyértelműen fogalmaz, ráadásul mi tényleg nem rendeltünk termékeket, és azért amellett, hogy jogilag itt beszélünk a dolgokról, azt sem felejtjük el, amit a felvezetőben mondtál, hogy valamilyen gyógyítású szereket, pirulákat, étrendkiegészítőket, akármit küldenek, hogy abban mi van, azt mi soha nem fogjuk megtudni átlag fogyasztóként. Tehát azt lehetőleg, és ezt tényleg nagyon kérem a hallgatókat, ha már kimondották esetleg ezt a csomagot, és találtak benne valami, nehogy beszedjék, bekenjék, magukra tegyék, stb. Stb. Mert annak komoly, nem csak jogi, hanem egészségi következmény is lehet.
4: Én utána néztem ennek a nem mondom ki rüsse, hogy minek, ennek a gyógyhatású készítménynek a neten, persze rögtön, és ez létezik, ez egy cseh cég gyártja, egyébként Csehországból jönnek ezek a perfekt magyarul megírt cuccok, tehát létezik, tudok ilyet vásárolni, és ezzel is azt a látszatot keltik bennem, hogy minden rendben van. De ami a legnagyobb probléma, azt gondolom ezzel, hogyha már egyszer aláírtuk, ugye a jogszabály egyértelműen fogalmaz, ezt mondtátok is, de már egyszer aláírtuk és nem fizetünk, akkor nem hagynak minket békén. Egy 10-15 évvel ezelőtti sztorira emlékszem konkrétan, mikor valaki majdnem megfulladt az alsónadrágokba, mert egyszer jött neki, és gondolta, jó lesz a fiának, és attól kezdve állandóan kapta, és már több 100 000 forintot követeltek tőle, nem tudott belőle kimászni.
6: Alapvetően azért a fogyasztónak is nyilván szüksége van minimális jogi tudásra, és megint azt mondom, hogy valaki egy ilyenbe belekeveredik, akkor ez egy békéltető testületi eljárást mindenképpen indítson el. Miért? Azért, mert, vagy először talán egy tanácsadást lehet. Vegyen részt, ugye van minden békéltető testületnél, egyébként a hatóságnál és számos civil szervezetnél is lehetséges, ugye a fogyasztóvédelem szót beírjuk, fognak segíteni. Lehetőség arra, hogy elmondják, hogy minden szerződésből ki kell tudni lépni, nincs lifelong szerződés, tehát hogyha én nekem elég ezekből a pirulákból, az alsógatyákból, a matricákból, a nem tudom mikből, akkor nekem fel kell tudnom mondani ezt a szerződést. Ha nem felmondható a szerződés, az tisztességtelen. Ha erről kiemelten nem tájékoztattak, hiszen azért egy elég rendkívüli szerződés valljuk be, ami élethosszig tart, és nem lehet tőle megszabadulni. Nem azt mondom, hogy ez kizárt, de akkor a jogszabályok alapján erről kiemelten külön el kell fogadtatni a fogyasztóval, kiemelten kell róla tájékoztatni, tehát ez, ha megvan, akkor úgy azt mondom, oké, de kizárt, hogy ez ezekben az esetekben meglegyen. Vagyis ezeket a szerződéseket, ha máshol nem békéltető testület előtt, föl lehet mondatni. Ha ennek ellenére, hogy van egy békéltető testületi döntésem, nem hagyják abba a zaklatást, akkor pedig hatósági eljárást indítanék a magam részéről.
4: Egy kormányhivatalhoz fordul.
6: Agresszív kereskedelmi gyakorlatról beszélünk, tehát a felszólításom ellenére nem hagyja abba a zaklatásomat.
4: Volt ilyen a praxisotokban?
5: Az utóbbi időben nem.
4: Ahogy majd már... lesz.
5: Én gyanítom egyébként, hogy lesz. Tehát, hogyha ez egyre gyakoribb, akkor valószínű. Egyébként, és ugye említetted, hogy cseh cégről van szó, tehát még olyan szempontból is tudunk segíteni, az Európai Fogyasztói Központ, mint határon átnyúló jogvita tekintetében tud ő segítséget nyújtani, és én pont úgy tudom, hogy például a cseh Európai Fogyasztói Központ is nagyon erős, legalább olyan erős, mint a magyar egyébként. De ettől függetlenül a fogyasztóvédelem, a hatóság is tud eljárást indítani, akkor is, hogyha külföldi vállalkozásról van szó, hiszen Magyarországra értékesít, hirdet, forgalmaz, tehát joghatósága ilyen szempontból a hatáskörrel illetékessége ugyanúgy rendelkezik. Úgyhogy még nem nagyon volt ilyen ügy, de hogyha van ilyen, akkor tényleg éljenek bejelentéssel a fogyasztó.
4: Tehát, hogyha valaki ezt aláírta a jó hiszemen és elküldte, mert hogy az a trükk benne, hogy azt írja, hogy nagyon nagy nyereményed lehet, hogyha visszaküldöd a levelet. És ez megtévesztés, nem?
6: Alapvetően az agresszív kereskedelmi gyakorlatok és a megtévesztő gyakorlatok a jogszabály végén lévő fekete lista tele van ezekkel a gyakorlatokkal. Tehát a 90-es évek, 2000-es évek annyira gyakori kereskedelmi gyakorlatáról van szó, hogy az Európai Unióban megírt fekete lista, vagyis azok az esetek, amik mindenképpen megtévesztőek vagy agresszívek, még bizonyítani sem kell önmagában azt, hogy ezek azok-e. Azok között benne volt a nyereményként kapok, például ugye a nagy klasszikus volt egy autókulcsot, hogy az autóm már megvan, csak még ezt azt tenni kell érte. Ez is ott van a fekete listán, vagy az, amikor általánosságban azt mondja, hogy meg fogok nyerni, megnyerek valamit, anélkül, hogy bármit is tennem kéne érte, tehát bármit is, akár visszaküldeni a borítékot, akár fizetni valamit, vagy egyéb, megint csak ugye egy megtévesztő gyakorlat. Ugyanezek között voltak egyébként a gyerekekre ható, én szerintem így még a gyógyszerek és egyébek, mert ez a legkegyetlenebb, de a gyerekek gyűjtő szenvedélyére ható kiadványok, amik kis könyvekben matricák, dinoszaurusz csontvázak, egyebek jöttek, és azoknál is természetesen akkor volt meg a gyűjtemény, hogyha a 36 részes sorozat összes elemét mind külön-külön havonta kifizett és megvettük aranyáron. Tehát ezek, hogyha ez elkezdődik, visszatérhetnek, és vigyázni kell rá, hogy ne húzzuk bele magunkat.
5: Egyébként azt mondom mindig a fogyasztóknak, és a tudatosságról is beszélünk, hogyha mi akarunk valamit venni, vagy szolgáltatást igénybe venni, mert szükségünk van rá, vagy mert a gyerek adott esetben gyűjti azokat a kártyákat, előfordulhat nekem a nagyobb lányom foci őrült, és foci kártyákat gyűjtöget. Nem gond ez természetesen. De akkor mi menjünk elébe. Menjünk el a boltba, rendeljük meg, stb. Vannak ennek meg felületek. Csak azért ne vásároljunk, rendeljünk, vegyünk igénybe szolgáltatást, mert a postán érkezik, vagy akár e-mailben érkezik. És ugyanez igaz egyébként bármilyen vásárlásra. Most ha online feltűnik egy reklám, egy nagyon olcsó cipő, és mi akarunk egy olyan cipőt venni, akkor nem azért vegyük meg, mert mondjuk ott az megjelenik, mert az lehet, hogy csalás is lehet, hiszen rengeteg ilyet láttunk, és ugye a honlap blokkolás is most már elég aktív intézmény. Ha nekünk tényleg cipőre van szükségünk, vagy menjünk el a cipőboltba, vagy keressük meg az adott forgalmazó, az adott gyártmánynak az oldalát, a hivatalos oldalát.
4: Vagy pedig ennél a gyógyhatású vitaminnál megnéztem, lehet neten kapni, mondjuk magunk, hogy köszönjük szépen, ne levelezzünk vele a továbbiakba, kaptunk egy havi adagot, ezt menjünk el és vegyük meg, nem? Ez is megoldás. Pontosan.
6: Én a Norbi tudatossági reflexióira építenék még egy kicsit a továbbiakban is. Azt gondoljuk mindig végig, hogy mennyibe kerülhet kiküldeni ennyi borítékot. Nagyon-nagyon sok pénz.
4: Na ez ahhoz, soha nem jut eszembe.
6: Ahhoz, hogy ezt valaki kiküldje ezresével, tízezresével, ahhoz neki reménykednie kell abban, hogy valahonnan ő ezt a pénzt vissza fogja kapni, mert különben dobná ki a kukába. Ugyanez az ügynök, aki még a borítékoknál is drágább, tehát aki kijön a házamhoz, megkeres engem személyesen, az megint csak egy borzasztó nagy költség. Tehát számolnunk kell azzal, hogy aki ingyennek tűnő módon megkeres, aki ingyennek tűnő módon kiküld nekem egy küldeményt, az valahonnan ezt a pénzt vissza szeretnék kapni.
4: A másik kérdés számomra az merült, hogy honnan tudják a nevet és a címet. Mert az e-mail címeinket azt tudjuk, hogy lehalásszák. Ennek is utána jártam én egyébként, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok? Honnan szerzik meg a lakcímünket, emelet ajtó?
5: Kétféle mód van, én azt gondolom. Az egyik, amikor mi magunk hajtjuk a giotin alá a fejünket, mert megadjuk az adatainkat. Bármilyen annyi nyereményjáték jön tényleg az interneten, hogy nyerhetünk kétszemélyes wellness hétvégét, hogy nem tudom.
4: Szabályos egyébként, hogy ilyeneket küldözgetnek, ez nem tisztességtelen az e-mailek?
5: Az nem feltétlenül, hogy ők egy nyereményjátékot hirdetnek. Nyilván megfelelő adatkezelési szabályoknak, GDPR és egyébként meg kell felelni, erről tájékoztatni kell, de attól, hogy egy nyereményjátékot hirdet valaki legálisan, az még nem gond. De simán lehet, hogy akkor már az adataimmal rendelkezik. Igen. Az is lehet, hogy mi hozzájárultunk, hát most őszintén nem nagyon szoktuk elolvasni az ilyen kis csillagos adatkezelési útmutatókat, közben lehet, hogy én múltkor egyszer pont elolvastam a mi játéknál, és beleegyeztem volna, hogyha mind a 4 csillagot kitöltöm, hogy 4 különböző vállalkozásnak átadják az adataimat, mint adatkezelő. Tehát ez azért nem mindegy, és ha becsipogok, vagy beleikszelek, akkor valószínűleg mind a 4 megkeresett volna utána külön-külön különböző szolgáltatásokkal.
4: Lehet, hogy akkor te is kaptál volna egy ilyen DM levelet. Tehát adják, veszik ezeket a piacon?
6: Én azt hittem a Norbi, amikor azt mondja, hogy kétféle van, akkor azt mondja, hogy jogszerű és jogszerűtlen, mert egyébként tényleg. A jogszerűtlen adatkezeléseknek az aránya nagyon-nagyon magas a piacon, ezt lássuk be. Mind a mai napig lehet arról hallani, lehet tudni, hogy lehet adatbázisokat vásárolni pénzért, ami egész egyszerűen sehogy se fér bele a GDPR és a mai adatkezelési szabályrendszer csomagjába, tehát nem lehet úgy adatot gyűjteni itt most a jelenlévő társaságtól, hogy nem tudom elkérni úgy az e-mailt, hogy valakinek egyszer majd odaadom, ha fizet neki. Tehát ez nem lehetséges.
4: De egy mondjuk ez más, mint a lakcíme.
6: Így van, de minden adat előbb-utóbb fönn van valahol. Tehát hadd mondjak arra egy példát, én rendkívül óvatosnak érzem magam, de szerintem nem vagyok eléggé az, mondjuk a mobiltelefon alkalmazásainál. Ha megnézzük, megnézitek, majdnem mindegyik alkalmazásnál hozzáférést kér a telefon teljes adatbázisához. Ezt elemekre lebontva el szokta mondani, hogy a névjegytárhoz, nem tudom mi ez az e-mailekhez, onnan ma már az AI technológiával, sőt ma 3-4-5 éve is pillanatok alatt ki lehetett bányászni azokat a személyes adatokat, amik kellenek. Letölt az ember egy kellemesnek tűnő nyomkodós játékot, gyerekek, felnőttek egyaránt mennek a labirintusba, vezetik az autót, stb. Tök jónak tűnik, ingyenes, milyen jó, csak közben ez a játék hozzáfér az összes adatához, ami a telefonból.
4: Azt is nézi, hogy milyen irányító számon laksz. Tehát most kezd nekem is leesni, azért ez elég félelmetesnek tűnik.
5: Hát félelmetes, csak egy konkrét példa, kicsit így ez is az appok, meg a hely meghatározás megadása. Ugye Mátéval mind a ketten futunk, és van egy kedvenc applikációnk, a futósport applikáció, és most bukott le azt hiszem egy amerikai katona, aki az anyahajón sportolt, és ezért ezt kitette erre a nyilvános applikációra, és onnan tudták, hogy az amerikai anyahajó éppen az Indiai óceánon van, és ott valami történni fog a Közel-Keleten. Tehát azért ezek nem mindegy, tehát nem csak magunknak okozhatunk ezzel konkrét anyagi károkat, hanem egyéb problémák is felmerülhetnek.
6: Nagyon aranyos ez a futó applikáció egyébként, azon mindig
5: fog a Közel-Keleten. Tehát azért ezek nem mindegy, tehát nem csak magunknak okozhatunk ezzel konkrét anyagi károkat, hanem egyéb problémák is felmerülhetnek.
6: Nagyon aranyos ez a futó applikáció egyébként, azon mindig rögök, ezt nem tudom most visszafogni,

0: kiugorjunk vissza ezekhez a levelekhez. Én megpróbáltam ezt, és most itt csöpögtetem nektek végigvinni, és kerestem ezt, erre a cégre rákerestem, én végül is korrektül találtam egy telefonszámot, megküzdöttem 3 nap, 3 éjjel, mire fölvették a telefont, és mondtam, hogy legyenek szívesek segíteni, hogy hogy lehet lemondani ezt a terméket, de úgy, hogy ők nem tudták, hogy a barátnőm nem is küldte vissza nekik, csak elviekben, és nagyon szemtelenek voltak, és nagyon csúnyán elhajtottak a nem tudom meg hova, hogy ezt nem lehet lemondani, előbb kellett volna gondolkodni, szóval ilyen lebecsmérlő módon beszéltek velem, és akkor arra jutottam, hogy tulajdonképpen aki beleugrik, nem is tudja lemondani.
1: Hát itt visszautalnék az előbb mondatokra, ez egy tisztességtelen szerződési feltétel.
0: Van ezt jobb, ha rögzítjük ezt a telefonbeszélgetést, és ennek alapján megyünk mondjuk tovább a békéltetőz vagy a kormányablakhoz, hogy mit csináljunk?
1: Beszélgetés rögzítése nem annyira jogszerű, hogyha nem tájékoztattuk erről megfelelően a másik felet, ugyanúgy, ahogy ők is tájékoztatnak ugye minket, amikor felhívunk egy call centert. Ettől függetlenül önmagában a ténnyel, hogy nem tudom lemondani ezt a szerződést, írjunk akkor panaszt, és akkor arra írásbeli választ kapok, azt teljesen jogszerű átadni a békéltető testületnek, vagy keressük meg a szerződési feltételeket, mert ha ez így van, valahol előbb-utóbb el fogja küldeni az ASF-et, ami van, és abban benne lesz, hogy ezt nem lehet lemondani, vagy csak nagy nehézségek árán lehet lemondani, mert ez is számít, abban az esetben ez jogszerűtlen. Nem egy ilyen ügy volt az elmúlt időszakokban, a GVH összetetten vizsgálta a társkeresőket, online társkeresőket, ugyanez volt, labirintus, sosem jutsz ki belőle, nem tudod lemondani, botokkal van tele, sokkal többet kell fizetned, mint amit hirdetik.
0: Azok a botok, de mindegy, ilyen robotok. Esetben.
1: Tehát nem valós és potenciális ismeretségek, hanem ugye valótlanok vagy robotok. De a lényeg nem ez, hanem hogy nem jogszerű egy állandó, folyamatos, lemondhatatlan szerződésbe belehúzni valakit, ez a bíróságok ki tudják mondani ennek a tisztességtelenségét, igen, mondjuk még ez a tisztességtelenségét, és ezeket így ezen a rutin alapján a békéltető testületeknél is azért lehet kérvényezni.
0: Tehát akkor összefoglalom, a jó levelet kapni, én is szeretek levelet kapni, én is szeretek ingyen kapni ajándékot, nincs is semmi baj, bontsuk ki, köszönjük meg szépen a magunkba, hogy ezt megkaptuk, de semmit ne küldjünk vissza, ne írjuk alá, mert valószínű, hogy az, amiért aláíratnak velünk, hogy mekkora nyereményünk lesz, az körülbelül olyan messze áll a valóságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. Így nem érhet minket baj, mert ha belehúztak minket, hallhatták az elmúlt percekben szakértő vendégeimtől, hogy nagyon nehéz kimászni belőle, hogy nagyon hosszadalmas és bonyolult az, amíg megszabadulunk tőlük. Ugye így lehet összefoglalni gyakorlatilag. Köszönöm szépen!
2: Facsipesz.
0: És már is folytatjuk, mégpedig egy egészen más témával. Azt mondtam, hogy nem is gondolnának a szülők bele, én se gondoltam bele, mikor kicsi volt a gyerekem, és unos-untalan jártunk a játszótérre, hogy leszakadhat a hinta, hogy bármi baj történhet, de mikor a híradókban látok ilyen baleseteket, ilyen komolyabb baleseteket, akkor mindig azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy mi megúsztuk, és valahogy nem biztos, hogy én ma már kiverném vinni, de ami még durvább, hogy vannak olyan ilyen akvaközpontok tulajdonképpen, ahol azért megy az ember, hogy szórakozzon, hogy csúszdázzon, és hát ezt se tudjuk, hogy mennyire vagy biztonságosak, vagy éppen nem, de a hatóság az résen van, és azt hiszem, hogy nem véletlenül kezdtünk erről beszélgetni.
3: Ez így van, és egyébként nagyon-nagyon szigorú szabályok vannak Európa szerte, különböző szórakoztatási berendezésekre, ezeket így hívjuk átfogóan, létesítésére és üzemeltetésére. Ez ide minden beletartozik. A játszótér, a kalandpark, az akvapark, a vidámpark, a gyermektáborokban található eszközök, vagy akár a via ferráták is. Tehát nagyon-nagyon szigorú minősítési feltételek vannak, hogy egyáltalán ilyen eszközt üzembe lehessen helyezni, oda be lehessen tenni azzal az adott helyre, illetőleg meghatározott időnként azt felül is kell vizsgálni.
0: Elvileg, de mégis történnek balesetek.
3: Igen, és ezért van az, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan vizsgálódik, hogy ne lehessenek ilyen balesetek. Ugye ezek az előírások egyrészt említettem a telepítésre vonatkoznak, a folyamatos felülvizsgálatra, a tájékoztatási kötelezettségre, erről majd külön is beszéljünk, mert itt a fogyasztók és a szülők szempontjából is van egy ilyen felelősségi üzenet tulajdonképpen, illetőleg arra is, hogyha bármi javítás történik, azt is megfelelően dokumentálja az üzemeltető, aki egyébként

0: bárki lehet, tehát helyi önkormányzat, vállalkozás, nyilván bölcsöde, iskola, óvoda, de akkor a fenntartó, vagy az állam, vagy az önkormányzat, vagy az egyház, attól függ, hogy kiről van szó, de akár egy étterem is, vagy egy társasház is például.
1: Tudod, mint gondolkodtam, hogyha bemegyek egy játszótérre, ott nincs kérve, hogy a saját felelősségemre engedem a gyereket például a csúszdára, a hintára, a mászókára, hát ott egy csomó izgalmas dolog van, viszont van, mikor látom, hogy felnőttek is nagyon jó hintázgatnak, és én is belülnék a hintába néha, de nem merek, mert arra gondolok, hogy az én súlyom mondjuk egy nagyobb gyerek súlya.
0: Hát így van, és azért a józanésznek is van egy fontos szerepe. Egyrészt a tájékoztatás szempontjából, ha bevegyünk egy játszótérre, ott ki kell, vagy kellene írni azt, hogy ki az üzemeltető. Ez azért fontos, hoppá, mert ha mi magunk szülőként látunk valamit, de akár csak egy rozsdásodást, vagy kiáll valami szél a csúszdából vagy a hintából, tudjuk, hogy kinek kell szólni, akár telefonon, akár e-mailben. És mondom, ez egyaránt vonatkozik önkormányzat, vállalkozás, bárkire, aki ilyen játszótért, vagy egyéb eszközt üzemeltet. És nyilván azt nem fogják kírni mondjuk egy hintára, hogy ezt egy felnőtt ne vegye igénybe, de például a fordítottja már egy kalandparkban vagy egy akvaparkban fennáll, hogy mondjuk 140 centi alatti gyermek nem használhatja azt a csúszdát, mert veszélyes. Vagy mondjuk 14 éven aluli csak szülő felügyeletében használhat egy kalandparki eszköz. Vagy ami nagyon fontos, és ez konkrét gyakorlat és eset előfordult, és itt jön a szülői felelősség, mondjuk egy kalandparkban egy mászóhelyen, hogy egyszerre 10 gyerek lehet ott csak mondjuk. És ha mi ott látjuk, hogy 10 van, és mondjuk nem figyel az, aki kezeli ezt, akkor már ne küldjük fel a gyereket 11-nek, mert még jó lesz az, mert még biztos el fogja bírni, mert volt olyan eset, amikor nem bírta el, és tényleg leszakadt a kalamb, mert hál' Isten nem történt nagyobb tragédia.
1: Tehát ezeket folyamatosan ellenőrzi a hatóság, szigorúan ellenőrzik, mert most ugye mindjárt itt a nyár, hát sokkal többen mennek a játszóterekre, az akvaparkokba és mindenhova, minden más helyre, ahol veszélyes lehet.
0: Ezeket folyamatosan vizsgáljuk, nyilván szezontól is függően sokkal többet vizsgálódunk mondjuk tavasztól őszig, amíg tényleg használjuk a játszótereket, mert így visszagondolva emlékszem, hogy mi volt, hogy karácsonykor mentünk a gyerekekkel hóban, jégben hintázni, mert ugye az nyitva van.
1: Meg tehát azt szerették volna.
0: Meg nyilván élvezték. Igen, hogy lehetett a hóban focizni, meg kintázni, meg stb. Tehát ilyenek azért benne vannak, de egészében vizsgáljuk ezeket, így van.
1: Aha, tehát akkor várható, hogy idén is fokozott vizsgálat lesz az ezekkel kapcsolatban.
0: Abszolút.
1: És hol veszélyesebb a játszóterek, vagy az akvaparkok felszerelései, vagy nem lehet ezt itt kategorizálni?
0: Én szerintem kategorizálni nem lehet, így a kifogásolási arányokban is nagyjából azonosat látunk. Úgyhogy ez nagyon vegyes. Ugye azért szerintem Mátéval egy olyan korszakban nőttünk fel, amikor a játszóterekre nem vonatkoztak még ilyen szigorú szabályok, tehát emlékszünk az űrhajóra, amiben be lehetett mászni, meg fölmászni, és rozsdás volt, meg nem volt, igen, az a műanyag talapzat, amire ha most esik a gyerek, az akkor talán megóvja a nagyobb sérülést. Hál' Isten, most már vannak ilyen szabályok, de ezeket is be kell tartani, nem véletlenül.
1: Nekem a nagyapám csinált még hintát annak idején, én nem jártam játszótérre, és az is leszakadhatott volna, de az még mindig megvan, így ennyi év után azt úgy megcsinálta.
2: Az én nagyapám is nagyon szeretett játszótéri hintákat szerelni, kiment a francia kulcssal meg mindennel, és pótolta az anyákat, amik elvesztek, igen.
1: Na, ma már ilyet nem látsz, vagy elviszi a rendőrség, ma azt, hogy valami kárt okoz, hogy megváltozott a világ. Azért neked is van egy pár gyereked, neked mik a tapasztalataid, akvaparkok, meg a játszóterek?
2: Amikor a Norbi mondta, hogy más időben nőttünk föl, és leesnek a gyerekek, hát nem volt ugyan, nekem a félgömb volt a stresszes, tehát az, hogy belülről fölmászak arra a félgömbre, attól nagyon féltem. De az egyik gyerekem nem túlságosan félt egy ilyen játszótéri mászókától, körülbelül másfél éves volt, és mi meg nem túl jó szülőként, bár általában elég stresszesen éltük meg ezeket a pillanatokat, és ott ugráltunk körülöttük, hogy le ne essenek. Na, itt pont egy olyan 5 méterre ültünk mind a ketten, és beszélgettünk, le is esett, hanyatt esett, na abból kórház lett. Pedig volt ez a gyönyörű szép zuhanás védő puhább felület, aminek nagyon-nagyon örültünk, így csak egy agyrázkódás gyanú lett belőle. De egyébként rossz belegondolni abba, hogyha ez véletlenül egy betonozott alap, akkor ugyanúgy, hogy érkezik.
1: Ma már azért ugye vannak játszóházak, azok jó ki vannak bélelve mindenfélével, a Norbi nem mondja, hogy igen, csak úgy bólogat, hogy hát nagyjából, majd azért kíváncsiak, mit mondasz, a másik a kalandparkok. Én azokban látom a legnagyobb veszélyt, de lehet, hogy én pararozi vagyok, és nagyon félek az ilyenektől, de én nekem sok nagyon, nagyon gáz.
0: Hát meg ott még szigorúbbak a szabályok, nem meg van határozva olyan besorolási osztály alapján, hogy például van kezelőnek kell ott lennie folyamatosan, és folyamatosan kísérni mondjuk azt a szemét, aki felmehet rá. És itt megint csak visszautok arra, hogy azok a szabályok, hogy ki van írva, hogy 14 éven alul gyerek nem vett igénybe, meg hogy 140 centi alatti gyerek nem vett igénybe, és ugyanaz igaz az óriás csúszdáknál is, azok nem véletlenül vannak kitalálva. Én megértem, hogy nekünk is volt ezzel vitánk a gyerekekkel, nem engedtük föl őket, mert még hiányzott majdnem egy fej magasság ahhoz, hogy a kamikáze csúszdán lecsúsztanak, az nem véletlenül lett kitalálva.
1: Ausztriában egyébként nagyon szigorú, mi nagyon sokat jártunk arra, ugye mi a határnál éltünk, és ott valahogy jobb állapotban is vannak, én ezt kimondom, nekem ez a tapasztalatom, karban tartják őket, tehát nagyobb bizodalmam volt a csúszdákhoz is.
2: Én azt gondolom, hogy mind a két helyen, tehát mind akár ha külföldre megyünk, mind itthon, nagyon fontos az állag mellett, mert azt tök jó, hogy ellenőrzi a hatóság, azért nézzünk mi is rá, látszik, hogy valami elhanyagolt állapotú vagy nem. Ez csúszdára ugyanúgy igaz, medencére, ugyanúgy igaz.
1: De hogy beszéled le a gyereket, aki be van gőzölve már, és ott áll, és akkor szakad a könnye.
2: Szerintem nem kérdés. Én azt a történetet szeretném elmesélni, amikor mi azokat a figyelmeztető táblákat figyelmen kívül hagyva, amikről a Norbi az előbb beszélt, amikor ki volt írva, hogy az hány évesekre alkalmas, hallgatva a hely által biztosított vezetőre fölmentünk négy gyerekkel az egyik magyarországi Via Ferrata útra, kisgyerekkel. A pont az ott érkezett el, ahol úgy döntöttem, hogy nagy marha vagyok, és soha többet, mindig csak az írott, amikor egy ilyen nekem körülbelül láb- és kézmagasságban rendelkező két drótnál kellett átvinnem három darab gyereket, akik nem érték föl a felső drótot, tehát alapvetően leestek volna, hiába voltak biztosítva.
1: Tehát, hogy nem fölöslegesen vannak ezek a dolgok.
2: És vigyáznunk kell, akár kritikusan szemléljük a helyi személyzetnek, egyébként végig tudnak ők menni című szövegét is.
1: Jó, tehát akkor az megnyugtató mindenképpen összefoglalva, hogy folyamatosan ellenőrzi a hatóság ezeket a dolgokat, tehát a játszótereket, az akvaparkokat, kalandparkokat, stb. Tehát minden olyan, ami a bóvó szerintem nagyobb veszélyt rejt magába, főleg, hogyha elhanyagoltak, tehát mindenképpen ez egy biztonságot ad, a másik pedig az, hogy tartsuk be azokat az előírásokat, amik elvileg ki vannak írva, illetve ha valahol nincs kiírva, azonnal jelentsük be a kormányhivatalnál, ha jól értem, mert azt pótolni kell, ugyanis ez kötelessége azoknak, akik üzemeltetik ezeket. Eitmann Norbertnek, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökének és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek köszönöm szépen, hogy eljöttetek.
3: Facsipesz.
1: Úgy tűnik, minden érának megvannak a maguk gyerekeket használó divatjai. Néhány évtizede még a gyerek szépségversenyek dívtak nagyon, ahol a kisgyerekeket talpig sminkben pózoltatták, inkább azt mondom, hogy voltak kénytelen pózolni, nyilván nem a saját ötletükből, meglehetősen meghökkentő volt szerintem. De ma az influencer világban már mint komoly jelenségről beszélhetünk, sajnos a kidfluencerekről. A sokaknak visszataszító jelenségről a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megbízásából készült is egy kutatás. Erről fogunk beszélgetni a következő percekben szakértő vendégemmel, mégpedig dr. Németh Gáborral, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online platformok főosztályának jogi szakértőjével, aki, ha minden igaz, már itt is van a telefon túlsó végén. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Azt gondolom, nem véletlenül készítettek egy kutatást, tehát valami ezt megelőzte, ez a jelenség, ez önöknek is szemet szúrt. Jól érzem?
4: Jól érzi. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az minden esetben vizsgálja azt, hogy a médiatérben, ideértve a közösségi médiát is, milyen olyan trendek vannak, amiket figyelemmel kell követnie.
1: Én nem tudom, de én valahogy azt gondolom, hogy ez a kid influencerség, ez egy gyerekmunka, tehát gyerekeket dolgoztatnak, vagy félreértem?
4: Mindenképpen tekinthető gyerekmunkának. Itt egy picit a végére ugrottunk logikailag, de ez nem baj, mert valóban van egy olyan forgatókönyv a kidfluencerség esetén, tehát amikor gyermekek csinálnak mondjuk ki reklámot egyes termékeknek, igen, vagy márkának, bizonyos esetekben ez akár gyerekmunkának is minősülhet.
1: Mióta van ez a jelenség? Hogy tapasztalják? Mert ugye az influencerek is szinte berobbantak a köztudatba, és aztán először csak magukat mutogatták, aztán meg rendesen tartalmakat gyártanak, reklámoznak. Ezt már mindenki tudja, ezért szabályozzák is Magyarországon most már szerencsére, meg büntetik is őket, hogyha ezt rejtetten csinálják. Ez a gyerek, ez a kidfluencerség, ez mióta van itt?
4: Azzal kezdem, hogy a technikai fejlődés az influencerséget megkönnyítette. Annak idején a hagyományos média világában, mondjuk ez több évet vett igénybe, amíg valakiből influencer lett, és mondjuk egy saját márkát, brandet tudott építeni, ahogy az egyre könnyebben használható alkalmazások elterjedtek, így a felnőtteknek is könnyebbé vált influencernek lenni, tehát először ők éreztek rá ennek az ízére, igen, például, igen, hogy milyen az, hogy mondjuk 3 hónap alatt a semmiből mondjuk influencerek leszünk, és több százezer követőnk lesz, akár egy-két jól sikerült rövid videóval, és utána pedig erre a gyerekek is úgymond rákaptak, és itt bejön az a téma is, hogy nem csak maguktól, hanem akár a szülők anyagi érdekektől vezérelve ösztönözték is őket erre.
1: Nem tudom, hogy tudják-e, hogy kik a legfiatalabb gyerekinfluencerek, tehát, hogy szerintem megdöbbentő alacsony korba elkezdik már a szülők erre őket. Hát azt mondom, kényszeríteni.
4: Extrém példát mondok, ahol lényegében kényszerről szó sem lehet. A kutatás, amit Jármi Éva pszichológus és kutatótársai készítettek el, az említ egy olyan példát, hogy egy magzati kortól tulajdonképpen influencerségre neveltek, vagy hát használtak egy gyereket, tehát az ultrahangfelvételektől kezdve mutogatták az ő sorsát, életét, és aztán a felcseperedő éveit. Tehát ez egy nagyon extrém példa. Egyébként, ami átlagos, már ha ez átlagosnak nevezhető, az, hogy például mondjuk óvodáskorban kezdi el a gyerek akár magától, illetve ebben a korban, igen, ebben a korban inkább szülői segítséggel az influencerkedést. Tehát, hogy egészen korára tehető ez a korhatár.
1: Ez azért borzasztó szerintem is, de hát itt Magyarországon is tudunk olyan példát, olyan influencereket, akik tényleg már magzati kortól nyomatták a gyereküket végig. Ez törvényes egyébként? Hagyj kezdjem a végén. Tehát ilyet lehet csinálni? Az, hogy etikailag én azt gondolom, hogy hát némi kívánnivalót hagy maga után, de hogy azzal pénzt keresni, hogy a hasamban van egy gyerek, vagy megszületik, és hogy cseperedik, én nem tartom, szerintem ez nem túl törvénye.
4: Hát a jogi részéről annyit, hogy amíg egy gyermek nem lesz 18 éves, addig a jogait a szülője gyakorolja helyette.
1: Igen.
4: Tehát például, hogy mondjuk kikészíthet fényképet a gyerekéről, így természetesen így azt is, hogy mondjuk a szülő a saját gyermekéről videófelvételt, fényképfelvételt, hangfelvételt készíthet-e, és az meg egy másik kategória, és itt átevezünk az etika területére, hogy ezt a jelenséget úgy hívják, hogy sharenting. Ugye sokan azt is megkérdőjelezik, hogy mondjuk az etikus-e, hogy a közösségi médiában, teljesen függetlenül egyébként az influencer vagy kidfluencer kérdéstől, rengeteg képet posztolunk a saját gyermekeinkről.
1: Már aki?
4: Igen. Tehát teljességgel elképzelhető az, hogy amikor nagy lesz a gyerek, és ez sokszor megtörténik. Ugye régen egy fotóalbumot nem mutogattak aztán ország világnak.
1: Igen,
4: hanem az megvan a családi körön belül, de hát mondjuk így gyorsan eltelik mondjuk egy 12 éves éves gyereket fotóznak, hamar lesz 18 éves, és aztán ezt cikinek érzi.
1: Azzal kezdte, hogy 18 éves koráig a szülő felel érte. Én ezt azzal azért kiegészíteném, hogy a fogyatékos emberek esetében ez nem 18 év, hanem ez kitolódik egészen, mert hogy sajnos már igaz külföldön, de olyat is láttam, hogy influencert csináltak egy sérült emberből. Ilyennel még nem találkoztak Magyarországon?
4: Magyarországon ilyennel nem találkoztunk.
1: Jaj, de igen, nem van. Szeretnék ötleteket adni.
4: Nem, de nagyon jól mondja egyébként, mert ugye a cselekvőképességet adott esetben egy fogyatékos ember nem biztos, hogy megszerzi.
1: Ugorjunk egy kicsit. Én azt gondolom, hogy amikor még kisgyerekeket használnak föl, az is egy másik kategória, meg az, amikor már följebb cseperedtek a gyerekek, mondjuk ilyen kamaszkorúak, de még nem 18, vagy 14 és 18 között, és mindenki nyomja a telefonját, mindenki fönt van a világhálón, és ebbe a korosztályba azt gondolom, hogy véleményvezérekké válhatnak, befolyásolhatják a 14-18 év közötti kidfluencerek a többieket, hogy mit vásároljanak, hogy mit kenjenek magukra, stb. Én ebben nagyon nagy veszélyt látok.
4: A kutatás az három életkori kategóriát képzett a gyermekek esetében. Az egyik mondjuk az óvodáskorúak. Ők mondjuk azért kaphatóak erre a témára, tehát a kidfluencerkedésre, mert hogy ez cuki, meg aranyosak. A kisiskolás korban megjelenik az, hogy emiatt őket mondjuk akár csúfolhatják, tehát fel is nézhetnek rájuk, de csúfolhatják is őket, ami szintén nem jó, és itt be kell vonni azt, hogy azért ezt kevesen tudják, hogy egy ilyen videót elkészíteni, az nagyon spontánnak látszik, de hát rengeteg energiát bele kell tenni, mind a gyermek, mind a szülő oldaláról. Beállítás, posztolás, a jelenetnek az eljátszása, utána utómunka,
1: igen.
4: feltöltés, igen, tehát már bejön, hogy egyrészt a kortárs kapcsolatokat fellazíthatja, mert addig sem játszik, vagy mondjuk tanul a gyermek, és aztán kamaszkorban megjelenik szintén ez, hogy emiatt akár zaklathatják a gyereket, de fel is nézhetnek rá, és hát vannak olyan gyermekek, akik mondjuk 16 éves korukban, akik ilyen életkorban már átlátják, hogy hát ezzel a családnak az anyagi jólétéhez hozzá is tudnak járulni.
1: Vagyis álljunk meg egy pillanatra, az ezekből befolyó bevételt, azt a, miután ugye a szülőnek kell gondoskodni a gyerekéről, azt a szülő simán, tehát gyerekmunkát, mert szerintem gyerekmunka, tehát hogy én a gyerekemmel csinálok valamit, és akkor én megkapom a bevételt. Ez nem büntethető?
4: Nem büntethető. Hát a gyermekmunkának ugye megvannak a nagyon szigorú fogalmi keretei, de az biztos, hogy, és ezért is került nemzetközi szinten is az a jogalkotó figyelmébe, hogy lehet, hogy bevonják mondjuk az ilyen jellegű tevékenységet is, akár nevesítve a gyermekmunka fogalmába. Mert azért azt, tehát kijelenteni azt, hogy ez egyértelműen rossz a gyereknek vagy a szülőnek, azt csak esetről esetre lehet. Általában azt lehet mondani, hogy amíg ez építi a családi kapcsolatokat, és ez egy jó szórakozás, és ezzel tanulhat a gyerek mondjuk színészkedni, vagy megnézi, hogy...
1: Na jó, de nem kell kitenni a világhálóra, tehát ezt le lehet úgy is játszani, hogy elküldöm a rokonoknak. Nagyon szalad az időnk, ezért én most azt egy kicsit lépjünk tovább, és azt szeretném kérdezni, hogy nyilván nem véletlenül készítette az NNHH ezt a kutatást, gondolkodnak-e azon, hogy valamiféleképpen szabályozzák ezt a területet, vagy miért készítették?
4: Azért készítettük ezt a kutatást, mert azt is megnéztük ebben, hogy hogyan hat a befogadói oldalra, hogyha egy gyermeket lát influencer szerepben, és azt mutatta ki ez a kutatás, hogy sokkal inkább elhiszi, ha a gyermek reklámoz egy márkát, és igen, szabályozási javaslatokat lehet elolvasni a kutatás végén, illetve hát ez a kutatás szerepel az onlineplatformok.hu nevű oldalunkon, ahol egyébként mind gyermekeknek, mind szülőknek szóló kisokos is szerepel arról, hogy mik a gyermek, illetve szülő jogai és kötelezettségei ebben az esetben, de az egész biztos, hogy ez a kutatás is ahhoz segített hozzá, hogy egy megfelelő szabályozás születhessen ebben a témában.
1: Én a személyes véleményemet mondom, bár nem szoktam ebben a műsorban, én nagyon remélem, hogy minél előbb meg fog születni ez a szabályozás, és akkor mindenkinek javasolom, aki érintett, meg aki szülő, hogy olvassa el ezek szerint a teljes kutatási anyagot, megtalálják fönn az NMHH honlapján. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt az elmúlt percekben, tehát egy új jelenségről, a kidfluencerekről beszélgettünk, vagyis a gyerekinfluencerekről. Elég érdekes, illetve számomra inkább megdöbbentő, hogy ez is már egy iparágán nőtte ki magát. Aki pedig segített nekünk az eligazodásban, az dr. Németh Gábor, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság online platformok főosztályának jogi szakértője, akinek köszönöm szépen még egyszer, hogy beszélhettünk. Viszonthallásra.
4: Viszonthallásra. Köszönöm szépen.
3: Facsipesz.
1: Dr. Kecskés András ügyvéd, parkolási szakértő is már itt van a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
5: Én köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Bár téged soha nem kellemes témákra hívlak, hanem mindig kellemetlenebbekre. Szerintem van olyan ember, talán a hallgatóink közül is, aki akkor döbbent rá, hogy valami parkolási bírsága volt, amikor már egy végrehajtótól kapott egy végrehajtási eljárást, vagy nem tudom, hogy hívják ezt rendes néven. Hogyan fordulhat ez elő, hogy egy pár ezer forintos kis parkolási bírságból százezrekről beszélünk? Egyáltalán előfordulhat-e ilyen?
5: Sajnos erre több esetben van példa egyébként, nem csak parkolási bírság esetén, hanem bármely olyan eljárásnál, ahol követelést érvényesítenek valakivel szemben, hogy már a végrehajtási szakban szerez róla csak tudomást. A parkolási ügyekben azt fontos tudni, hogy alapesetben, ugye, ha végignézzük az esemény lefolyást, akkor a parkolási eseményt től kezdődően, ugye elsőként kell kapjak egy Mikulás csomagot a szélvédőre.
1: Amit elvihet a szél. Velem megtörtént, ugye, mert pár hónappal ezelőtt végig beszéltük, hogy én nálam nem volt semmi jelzés, és mégis úgy kellett fizetnem.
5: Abszolút előfordulhat, ezért van az, hogy ezt követő 60 napon belül köteles a parkolótársaság egy fizetési felszólítást küldeni a gépjármű tulajdonosa üzemben tartó részére. Ez egyébként nem ajánlott érti vevényes levél. Tehát itt igazából nekik a postára adást kell tudni igazolni, azt nem, hogy kézbesítésre került a részemre.
1: A nem ajánlott érti vevényes, az azt jelenti, hogy amikor kihozza a postás, azt alá kell írnom, a sima levél meg egyszer csak bedobásra kerül.
5: Így van, itt nekik ugye általában a postakönyvvel adják fel ezeket a tömeges küldeményeket, és ugye a postakönyvvel tudják ők igazolni, hogy a 60 napon belüli, ez ugye ez egy jogvesztő határidő, hogy ők 60 napon belül postára adták az üzemben tartó, illetőleg tulajdonos részére a felszólítást. Ezt követően ugye egy egyéves elévülési határidő vonatkozik a parkolási bírságokra. Igen, tehát egy éven belül kell az tényleges igényérvényesítést megkezdeni, ami ugye fizetési, közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás útján történik. Tehát a parkolási eseménytől számított egy éven belül kell a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet, befizetés, ugye benyújtani. Ezt az illetékes közjegyző megküldi postán a kötelezetnek, tehát az üzemben tartónak.
1: Ezt is simán küldik, vagy ezt érti vevénnyel?
5: Ezt ajánlott érti vevénnyel küldik.
1: És mivel nem veszem át?
5: Na hát ez itt fogunk eljutni oda, hogy a végrehajtási eljárásban szerzek tudomást. Hogyha én ezt nem veszem át, akkor ugye a második megkísérlést követő 5. napon az kézbesítettnek kell tekinteni.
1: Ez a jogszabály.
5: Ez a jogszabály, így van. Tehát attól az időponttól kezdve ketyeg az a 15 nap, ami nekem egy átvételt követően is áll rendelkezésemre, arra, hogy ellentmondással éljek a fizetési meghagyással szembe, azaz vitassam.
1: Vitas, igen.
5: Akár jogalapjában, akár összegszerűségében a parkolási büntetést. De hogyha én ugye ezt nem vettem át, akkor nyilván nem fogom vitatni. Utána, hogyha ez a 15 nap eredménytelenül eltelik, akkor jogerős lesz a fizetési meghagyás. Ennek ugyanaz a hatája tulajdonképpen, mint egy jogerős bíróság ítéletnek, azaz ergo végrehajtható.
1: És így kerül a végállomásra.
5: És ezt követően ugye benyújtják a végrehajtási kérelmet, azt a közjegyző szintén ugye továbbítja egy végrehajtónak, és a végrehajtó fog minket megkeresni. Na most, ahogy ezek a láncolatok így elhangzottak, nyilván mindegyiknek van egy eljárási költsége, illetőleg munkadíja is felmerül, meg és így történhet az, hogy hogy a adott pár ezer forintos parkolási büntetésből, amikor én megkapom a végrehajtótól az első végrehajtási felszólítást, nevezzük így, akkor már ugye egy 100 000 körüli összeggel találom magamat szemben.
1: Értem, megértettem, csak itt több kérdés is felmerül bennem. Például rossz címre küldik, vagy én közben elköltöztem. Nyilván a kettő nem annyira fontos, és azért tudom, mert velem ez pont nem régen történt meg, és szerencsére valaki szólt, hogy a forgalmiba cseréltessem ki a forgalmimat a lakcímváltozás miatt, akkor ezért fontos?
5: Igazság szerint állampolgárként annyi a kötelezettségünk, hogy a nyilvántartást vezető hatóságnál bejelentsük a lakcímváltozást. Tehát, hogyha nekem új lakcímkártyám van, akkor azzal én eleget tettem ennek a kötelezettségemnek.
1: Tehát
5: a forgalmit nem vagyok köteles kicserélni, most itt a nyilván a kézbesítés szabályai miatt mondom. Tehát abban az esetben, hogyha én azt a küldeményt önhibámon kívül, fogalmazzunk így, nem vettem át.
1: Például
5: elköltöztem, igazolható módon nekem már akkor egy új lakcímem volt, és ők a régire küldték. De akár lehetek baleset, bármi nem várt esetmény közben kórházban, és nem tudtam, tehát akadályoztatva voltam benne. Ebben az esetben ugye a tudomásszerzést követő 15 napon belül nekem van lehetőségem kézbesítési vélelem megdöntésé iránt eljárást indítani. Tehát kvázi az a kézbesítési vélelem, ugye, ami a második megkísérlés követő 5. napon beállt, én azt a vélelmet megdönthetem, mert azt mondtam, hogy önhibámon kívül, ez még nem ellentmondás, ugye, hogy azt mondom, hogy önhibámon kívül nem szereztem tudomást arról, hogy velem szemben...
1: Meg kell indokolnom, hogy miért.
5: Meg kell indokolni, tehát ha elköltöztem, akkor másolatba becsatolom a lakcímkártyámat, ez esetben nyilván el is fogják fogadni, és akkor visszakerül az eljárás abba a szakba, mintha én megkaptam volna a fizetési meghagyást. Az fontos, hogy a kézbesítési vélelem megdöntésével egyidejűleg az ellentmondás indokait is elő kell adni, hogyha ellentmondok, tehát hogyha én vitatom azt,
1: tehát
5: a követelést.
1: Igen, értem.
5: De akkor visszakerül az eljárás ebbe a szakba.
1: De nem a legelejére kerül, már akkor sem vissza.
5: Nem, akkor is a fizetési meghagyáshoz szabba kerül, tehát az már a 15 napon túl esedékes alapódi összeg lesz, illetőleg plusz rájönnek a fizetési meghagyásos eljárás költségei.
1: Tehát pár ezer forintból már akkor pár tízezerről beszélünk.
5: Pár tízezer, de még nem a 100 000-es nagyságrendhez kerülünk.
1: Tehát mindenképpen, hogyha jogos, akkor meg kell indokolnunk, és akkor visszakerül, de akkor nem kell nekünk kifizetni a végrehajtónak egy rupot se.
5: Nem, viszont abban az esetben, amiről a Felkonf szólt, ugye, hogyha végrehajtási eljárásban szerzett tudomást, az nyilván annak az eredménye, hogy a kézbesítés, tehát hogy maga a fizetési meghagyás kézbesítési vélelem alapján emelkedett jogerőre, tehát én azt nem vettem át. Na most itt megint annak van jelentősége, hogy önhibámon kívül, vagy önhibámból.
1: Igen.
5: Mert hogyha az nekem a jó lakcímemre ment, és én csak hanyag voltam, és nem vettem át, vagy esetleg átvettem, és mondjuk nem foglalkoztam vele.
1: Adagta tettem a kukába.
5: Így van, akkor ugye nyilván nem onnan is szerzek tudomást, de hogyha én azt nem vettem át, nem szereztem róla tudomást, de a jó lakcímemre ment, ebben az esetben a jogszabály még enged egy úgynevezett rendkívüli ellentmondásra lehetőséget az adósnak.
1: Le magyarra.
5: Tulajdonképpen ugyanazt az ellentmondást lehet benyújtani, mint egy fizetési meghagyással szemben, tehát vitatni a követelést. Most ugye az eljárás szempontjából nem is az indok a lényeg, tehát ez arra vonatkozik, hogyha én vitatni szeretném azt a követelést. Ha nem vitatom, akkor ugye nem is akarok semmit benyújtani, akkor nyilván kifizetem, mert jogos a büntetés. De hogyha én vitatni szeretném azt a követelést, akkor a végrehajtási eljárásban a tudomásszerzést követő 15 napon van arra, hogy rendkívüli ellentmondást előterjesszek. Ennek ugye feltétele az, hogy kézbesítési vélelem alapján emelkedjen jogerőre maga a fizetési meghagyás, tehát én arról nem tudtam igazolható módon. És ebben az esetben, hogyha én ezt megteszem, akkor visszakerül szintén az eljárás abba a szakba, mintha a fizetési meghagyással szemben ellentmondással értem volna, annyi különbséggel, hogy a rendkívüli ellentmondás benyújtásával egyidejűleg az addig felmerült végrehajtási költségek megfizetésére köteles vagyok. Tehát hiába önhibámon kívül nem szereztem róla tudomást, sajnos ezt a kötelezettséget a jogszabály az adósra telepíti, hogy az addig felmerült végrehajtási költségeket, ez is pár tízezer forintos tétel, de azt meg kell fizetnem, anélkül nem érvényes az én rendkívüli ellentmondásom.
1: Tehát, akkor én gyorsan összefoglalom a kedves hallgatóknak, mert lehet, hogy már sokan elvesztették a fonalat. Tehát, amikor eljutunk oda, hogy végrehajtás, és mi igazolni tudjuk, hogy a törvények szerint, amikor mondjuk egy új lakcímre költöztünk, annak rendje és módja szerint mi átjelentkeztünk, oda mondtuk régiesen, de ez szerintem így érthetőbb is, és a lakcím kártyánkon is jól látszik, akkor van keresnivalónk, és akkor visszakerül végül is a közjegyzői eljárásig, visszaugrik az egész ügy, ami azt jelenti, hogy a parkolási bírság plusz a közjegyzői eljárási díj, amilyen 5-10 ezer forint szokott lenni.
5: Végrehajtási eljárásban is, hogyha mondjuk ez az indok, hogy én elköltöztem, és a végrehajtó megtalál, mert általában ő megtalál, akkor nekem még van lehetőségem a rendkívüli ellentmondás helyett kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet előterjeszteni. Ez esetben ugye nem kell kifizessem a végrehajtási költségeket, mert teljesen önhibámon kívül vagyok. Ez ugye arra az esetre vonatkozik, hogyha jó lakcímemre ment, nem kerestével vissza, visszaérkezett, nem ventem át, ugye igen, kézbesítési vélelemmel jogerőre emelkedett, és én nem tudok kézbesítési vélelmet megdönteni, mert hát jó lakcímre ment, csak én nem vettem át, nem foglalkoztam de azért való... Ebben az esetben van kvázi még egy kimentési lehetőség a rendkívüli ellentmondásra, de ez már ugye az addig felmerült végrehajtási költségek megfizetését vonja.
1: De az a baj, hogy ha én tényleg rossz lakcímre küldték az elsőt a parkolási társaság, akkor engem miért büntetnek?
5: Ezért nem jár külön büntetés, tehát nem jár külön fizetek. Nem, ott akkor visszakerülök oda, hogyha a fizetési meghagyást kaptam volna meg a jó címemre. Ott nekem csak a parkolási bírságot, és illetőleg a fizetési meghagyással felmerült közjegyző költséget kell megfizetnem, de azt alapesetben is meg kéne fizetnem, hogyha jó címemre küldik. Mert ugye elméletileg én ezt megelőzően...
1: De ha én megkaptam volna a parkolási társaságtól a felszólítást, és kifizetem, akkor mégiscsak buktam.
5: Hát, hogyha az ugyanarra a lakcímre ment, akkor elméletileg ugye azt is meg kellett kapnom 60 napon belül, és ezt követő második felszólítást nevezzük úgy a fizetési meghagyás, ami szintén a jó címre megy, akkor azt is meg kellett, hogy kapjam.
1: Köszönöm szépen, és ezzel a mai műsor végére értünk. facipesz@gmail.com, ide várjuk továbbra is a kérdéseiket, illetve a megoldandó problémáikba szívesen segítünk. Bicó Tamással készítettük a mai műsort is, legyen szép napjuk, viszont hallásra. Törtei Takács Krisztát hallották.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
7: 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az elandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személy azonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tűzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgázvásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kinberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig.
3: Időjárás.
7: Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleti szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
1: Mi van akkor, ha az ATM egyszerűen megeszi a kártyánkat, vagy ha az automatába befizetett készpénzünk köddé válik, nem jelenik meg a számlánkon, vagy ha nem vonnak le annyit, amennyit valójában felvettünk, de folytathatnám még a különböző variációkat végtelenül. Ilyen helyzetekben le kell nyelni a békát, vagy tudunk valamit tenni? Mindjárt kiderítjük. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Ismét beindultak a fogyasztóvédők. Idén a hatóság a tavainál is több ellenőrzést tervez nyáron. Ott lesznek többek között a fesztiválokon és a nyaralóhelyeken is. De ne csak ők figyeljenek, nekünk sem árt résen lenni. Nem baj, ha mindenki tudja, hogy mire érdemes figyelni, ezért is beszélünk erről ma. Hitelfedezeti biztosítás. Ezt a szót nyilván mindenki ismeri, van, akinek a szőr feláll a hátán, ennek hallatán, de valójában mi ez, és mit kell tudni róla? Miért és milyen típusú ilyen biztosítást érdemes kötni, mert hogy ebből sem egy van természetesen, hogy még nehezebb legyen a dolgunk. És miért keményített be az ilyen biztosításokkal kapcsolatban a Magyar Nemzeti Bank? És persze nekünk fogyasztóknak ez mit jelent konkrétan? Sok a gagyi, a távol-keletről érkező, tetszetős, de valójában igazából semmire se jó, pedig ebben a divatozáson túl nagyon fontos védőeszköz. Igen, a napszemüvegről beszélek. Minden évben górcső alá veszik a szakemberek a kínálatot, és minden évben megállapítják, hogy nem csökken a rossz minőségűek száma. Számunkra, fogyasztóknak a kérdés persze az, hogy mi egyszerű vásárlók hogyan tudjuk kiszűrni ezeket. Mi az, amit fontos és kell néznünk? Aztán, akár egészségre is veszélyes szemfényvesztés, nem ritka sajnos, amikor a kereskedők vagy éppen a gyártók olyan állításokkal vesznek rá termékek megvásárlására embereket, amelyek finoman szólva sem fedik a valóságot. Miért? Hát persze azért, hogy minél többet eladjanak belőle. Nem véletlenül vizsgál most a GVH étrendkiegészítőket, forgalmazó és értékesítési cégeket. Mindjárt bele is megyünk a részletekbe. Üdülési jog. Van, aki egy két szó hallatán már hangos jajákolásba kezd. Szerintem nem véletlenül, ők már biztosan tudnak valamit, nagyon-nagyon tudnak. Leginkább azt, hogy jól belemásztak valamibe, amiből egyszerűen manapság nem vezet kiárat. Rengeteg a témánk, úgyhogy már is belekezdünk a műsorba. A stúdióban köszöntöm vendégeimet, Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét, és Ejtman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét, de később még fognak csatlakozni a műsorhoz más szakértők is, de ti itt vagytok, sziasztok!
9: Jó napot kívánunk, üdvözlők a hallgatókat!
0: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük azzal, amivel én is kezdtem a műsort, hogy mi van akkor, ha... Amikor az ATM megeszi a kártyánkat, amikor befizetünk pénzt, és nem annyi jelenik meg a számlánkon, és amikor szerintem a hallgatók is rengeteg olyan történetet tudnának elmesélni, amikor dürelmet kaptak, mert ez történt.
9: Az a probléma, ami együtt a jó hír is, hogy okos ATM-ekkel találkozunk most már, tehát nem...
1: Nem biztos olyan jó, hogy ilyen okosak.
9: Igen, erről van szó pontosan, tehát bonyolódik a szolgáltatás, és ennek köszönhetően több a hiba lehetőség is, de azt gondolom, hogy ezt nem egyedül, ha úgy mondjam, ennek a terheit nem egyedül az ügyfeleknek kellene én állni, hanem ügyfél tájékoztatásban, figyelmeztetésben bizony a pénzügyi szereplőknek is van dolga. Nem csak befizet, nem csak készpénzt tudunk fölvenni, hanem befizetni is tudunk, igen, egyenleget tudunk lekérdezni, PIN-kódot tudunk aktiválni, még ha befizetünk, adott esetben a saját bankunknál más ügyfélnek is ezt megtehetjük, tehát egy csomó mindent tudunk most már megtenni az ATM-mel.
1: Sőt, már van olyan ATM, ahova be se kell dugni a kártyámat, hanem ilyen chip leolvasó van, és szerintem ez is nagyon jó, de újabb problémákat vethet föl, és vet is föl.
9: Abszolút így van. Megszaporodtak olyan esetek, ahol az jelentett problémát, hogy amikor odaértünk az ATM-hez, még az előző ügyfél nem lépett ki, mert hogy van ilyen is
1: mert
9: már.
1: Mert aki chipkártyával lép be, annak ki is kell lépni, ugye? Tehát aki applikációt használ.
9: Igen, tehát hogy gyakorlatilag ez azt jelenti, ez a digitalizáció, az okosabbá vál ATM-ek, hogy nagyon sokszor egy mégse, vagy kilépés gombbal adott esetben ki is kell lépni, tehát hiába adtuk meg a PIN-kódot, hiába érintettük oda a kártyát, a történet végén ezt meg kell tenni. Ha valaki nagyon gyorsan elmegy, elképzelhető, és ezt nem teszi meg, akkor elképzelhető, hogy még aktív marad az ATM.
1: Vagyis a következő, aki fel akar venni pénzt, gondolom én, azt szépen az én zsebemből veszi el.
9: Pontosan erről van szó. Tehát ez azt jelenti, hogyha nem gondoskodunk arról, hogy lezárjuk a tranzakciót, akkor egy nagyon rövid időszakon belül, ez egy percen belül idő, odalép valaki más, az adott esetben gyanútlanul, vagy hát rossz esetben rossz hiszeműen gyakorlatilag a mi pénzünket tudja fölvenni, és így használni.
1: Vagyis vannak olyan ATM-ek, ahol már ki kell lépni, de vannak olyanok, ahol nem. Tehát, hogy ez is csak bonyolítja a dolgokat, mert ha minden egyforma lenne, akkor nyilván beépülne az agyunkba, hogy nyomjuk a kilépés gombot.
9: Igen, és ezzel kapcsolatban volt is jogvita a pénzügyi békéltető testületnél. Nem ezen a módon, tehát nem fizikai kártyával, nem bedugva azonosította magát az ügyfél, és ebből lett a bonyodalom. Az ügyfél pedig azt mondta, hogy de hogyha a fizikai kártyát a kihúzásra egy fény és hangjelzés figyelmeztet engem, és a kihúzásra lezárul a tranzakció,
1: akkor
9: itt miért nincs külön, és azt vitatta, hogy nem kapott semmilyen ráutaló jelzést, hogy be kellene fejezni a tranzakciót, ki kellene lépnie, és ezt eredményesen tudta a banknál érvényesíteni, hiszen valóban nem volt ilyen jelzés, ez egy nagyon fontos jelzés a bankoknak is, hogy ezt gyakorlatilag, még akkor is, hogyha ilyen Google Pay-jel, Apple Pay-jel végeztük a tranzakciót, ezt a kilépésre figyelmeztessen.
1: Aha, valami hangjelzés legyen, de ez ma vagy még fény. Nincs, úgyhogy innen mondjuk a hallgatóknak, hogy nagyon vigyázzanak, hogy milyen ATM-ből vesznek föl. Én nem véletlenül ilyen régiekből szeretek, úgy látszik, én már öreg vagyok, de menjünk tovább. Mi van, ha az ATM megeszi a kártyánkat, vagy egyszerűen levonja a pénzt, de nem adja ki, ilyen is lehet.
9: Vagy a kettő kombinálva.
1: Az a legszebb történet. Én azt néztem, mert mielőtt idejöttem, megálltam direkt egy ATM-nél, hogy van ott egy telefonszám, nem tudom mindegyiknél van-e, de én most láttam egyet, egy telefonszámot, amit föl kell hívnom, hogyha bajba kerülök. Ez hova kötődik be ez a telefonszám, és éjjel-nappal kötelezően reagálniuk kell, mert aztán bottal üthetem a nyomát a problémámnak, hogyha majd csak reggel lehet.
9: Igen, nagyon fontos, hogy ezt éjjel-nappal megtehetjük, és ez a kártya ATM-et üzemeltető banknak, vagy nem csak bankok üzemeltethetek, egyéb szolgáltatók is a telefonszáma. Ugye bonyolíthatja a dolgot, hogy lehet, hogy nem a saját bankom, ahonnan van a kártyám, hanem egy másik banknál próbálom meg, egy másik szolgáltatónál.
1: Annak is kötelező.
9: Tehát itt több szereplő van, és ráadásul van egy harmadik szereplő is, a kártyatársaság, tehát a Visa vagy a Mastercard. A legfontosabb tanács az, hogyha ilyen történt, nem adta ki a pénzt, elnyelte a kártyát, a kettő kombinációja, levonják esetleg az összeget, még hogy még turbozzuk. Ott kell maradnunk, ne hagyjuk el a helyszínt, a lehető, még akkor is, hogyha a sorbának mögöttünk, mondjuk azt, hogy bocsánat, egy pillanatot kérünk, itt több százezer forintról is lehet szó, és haladéktalanul jelezzük ezt a problémát. Sajnos bonyolíthatja a helyzetet, hogy nagyon sok minden lehet a kártyánkkal. Elképzelhető, hogy ez egy valamilyen ok miatt, amit nem is tudunk, letiltott, vagy érvénytelen kártya, vagy nagyon sokszor megpróbáltuk megadni a PIN kódot, azonban rosszul, és ezért vonja be, vagy valamilyen sérült kártya, és ezért vonja be a bank. Ugye van egy alapszabály, miszerint 15 napon belül választ kell adni a pénzforgalmi panaszunkra a hitelintézetünknek, azonban itt az a probléma, hogy több szereplő van, ahogy az előbb mondtuk, lehet, hogy a kártyaelfogadó bank egy másik bank, nem a saját bankunk, van a kártyatársaság is, tehát erre vonatkozóan azt kell, hogy mondjam, hogy nincs törvényi jogszabály, hogy ezt mennyi idő alatt kell kivizsgálni.
1: Lehet, hogy több hónap, a több lépcső van.
9: Bizony, ez jó pár hét is lehet. Tisztázni kell, hogy pontosan mi történt, adott esetben a mi hibánk, vagy valamelyik szereplő hibája. A jó hír az, hogyha a saját bankról van szó, és saját bankunk nyelte el, akkor ezt nagyon sokszor érvénytelenítés nélkül visszaadják. A rossz hír az, hogy elképzelhető, hogy ha kiderül, hogy esetleg itt valami a mi hibánkból történt, akkor ezt a kártyát érvénytelenítik, és új kártyát kell csinálnunk.
1: Több ezer forint,
9: igen. Tehát figyeljünk a lejáratokra, figyeljünk arra, hogy azért próbáljuk meg pontosan megadni a PIN kódot. Azért itt is van egy segítség, egy mencsvár, és ezt érdemes is megtenni, tehát családban, akihez közel állunk, legyen társkártya, ezt tudjuk használni, és attól még ugye, hogy a kártyánkat bevonták, azért természetesen a banki műveleteket, internetbankon, mobilbankon, utalásokat továbbra is tudjuk végezni, tehát ez kerülő megoldást jelenthet erre a rövid időszakra.
1: Van egy nem egészen ehhez, de mégis ehhez kapcsolódó kérdésem. Egyik ismerősöm úgy járt, hogy azt hitte, hogy elvesztette a táskáját, benne a bankkártyáját is, és nagyon gyorsan fölhívta a bankját, letiltatta a kártyát, miközben ő egy idős néni, és ő hosszasan elmagyarázta, hogy nem találja a táskát. Persze meg lehet, ezt csak úgy zárjában mondom, és a bank nem mondta azt neki, ott az ügyfélszolgáltató, nem tudom kicsoda, hogy lehet szüneteltetni is, ugye ennek van egy hivatalos neve, majd te elmondod.
9: Felfüggeszteni,
1: és ez bizonyos időre szól, Amazonnal letiltották, majd 5000 forintig kiállítottak neki, vagy nyomtattattak neki egy újabb kártyát. A kérdésem erre irányul, hogy van-e a Nemzeti Banknak arra ajánlása, hogy ilyen helyzetekben felvilágosítsák egy tized mondattal azt a szerencsétlen megrémült embert, aki amúgy is meg van rémülve, mert elvesztette a kártyáját, hogy van egy ilyen lehetőség is, és hogy ezt javasolja. Mert hogy én most valahogy nekem olyan rossz ájízem van, hogy most rámennek az 5000 forintokra a bankok.
9: Két megoldás is van a felfüggesztés, vagy bocsánat, a letiltás elkerülése. Az egyik a felfüggesztés, igen. A másik pedig, hogyha internetbankon, mobilbankon nullázzuk a kártyalimitet, meg a tranzakciós limitet, és a költési limitet is. Ezzel gyakorlatilag szintén kifogjuk a szelet a bűnözők vitorlájából, mert ők nem tudják a számlaadatainkat, tehát oda nem tudnak belépni ezt megváltoztatni. Általánosságban természetesen a Nemzeti Bank mindenkor azt mondja, és a felügyeleti szabályozásokban is ez jelenik meg, hogy a lehető legtöbb információt kell az ügyfélnek elmondani.
1: De ez ajánlás, ez nem egy kötelezés, ugye?
9: Azért fogyasztóvédelmi jogszabályok, pénzügyi fogyasztóvédelmi jogszabályok nyilván ezt előírják. Az ügyfélszolgálatos azt gondolom ebben a helyzetben a ügyfél legjobb érdekét vette figyelembe,
1: hát tehát ő
9: abból indult ki, hogy mindenképpen biztonságba helyezze a pénzét. Ezen lehet vitatkozni, vagy adott esetben lehet azt mondani, hogy lehetett volna más megoldás. Ezt a beszélgetés minden körülmények a tisztázása alapján annak ismertében lehet.
1: Én azért annyit elmondok, hogy én a nénit jól fölhergeltem, és most panasszal ért a banknál, vissza lehet hallgatni a telefonbeszélgetést, egy kumakuk nem hangzott arról el, hogy valójában van egy ilyen lehetőség is. Azt hiszem fél óra múlva megtartva, egy óra múlva, nem tudom, mindegy. Szóval, hogy teljesen jól lenne, hogyha azért a bankok erre nagyobb hangsúlyt fektetnének. Annak kapcsán jutott eszem, hogy a gazdasági versenyhivatal szóvivőjével volt egy beszélgetésünk gyógyszerekről, és ott ő említette egyszer, hogy például van olyan fájdalomcsillapító, ami mondok, ami több ezerbe kerül, és hogy a patikus nem mondja azt nekem, mikor én azt kérem, hogy adok ilyet, de azért csak, hogy tudja, ugyanilyen hatóanyaggal tized annyiért is van. Szóval, hogy most nem akarok itt messze menő következtetéseket levonni, csak hogy azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a tájékoztatás.
9: Így van. Azért ezt tegyük hozzá, hogy itt egy vészhelyzet van, ahol a másodpercek is számítanak.
1: Na de abban a vészhelyzetben egy másodperc alatt is fel lehet függeszteni, és ugyanannyi felfüggeszteni, mint letiltani.
9: Kétségtelenül így van. Mondjuk, ha már én a internetbankomon én emelem le a limiteket, vagy csökkentem a limiteket, ez egy pár perc.
1: De nem mindenkinek van internetbankja, tehát én azt gondolom, hogy ez a világ elmegy arra fele, hogy az idősebb korosztály az teljesen kitett lett.
9: Én azt gondolom, hogy azért, tehát még egyszer a beszélgetést kéne meghallgatni, meg megnézni.
1: Jó, okay.
9: És az is hozzátartozik a történethez, hogy ez a lehetőség viszonylag új megoldás, tehát nem minden banknál van lehetőség a felfüggesztésre.
1: Hoppá.
9: Ez csak a piaci szereplők egy része alkalmazza. És én azt mondom, hogy nosza, tegye meg minden hitelintézet, tehát a fogyasztók jobb kiszolgálása érdekében, nem csak ahogy mondtad a tájékoztatásnál, de a szolgáltatásban is legyenek ott például ezekre a vészhelyzetek, a megoldások.
1: Akkor ez egy új információ, én mondtam neki egyébként, és én azt hittem, hogy ma már minden banki szereplő, aki Magyarországon van, az annyit ad magára, hogy ad egy ilyen kiáratot. Tanulságos volt, és akkor most ugrunk is egy nagyon nagyot, mégpedig arról fogunk beszélgetni, hogy tavaly, ha jól olvastam, több mint 700 ellenőrzés volt, nyári ellenőrzés, Ejtman Norberthez fordulok, és hogy idén még több lesz, és a tavalyi tapasztalatok alapján én azt feltételezem, hogy kiokosodtatok annyira, hogy az irányok mik legyenek. Tehát változott-e, volt-e olyan, amiben nagyon sok problémát láttatok, és most arra jól rámentek, mert nekem, mint fogyasztónak az az érdeke, hogy ne csapjanak be.
0: Hát abszolút, és egyébként úgy is kerül mindig kialakításra az éves ellenőrzés és vizsgálati programunk fókusza, hogy milyen tapasztalatok voltak az előző évben vagy években. És az adott vizsgálaton belül is ugyanígy a célok és a kiemelt fókuszok is ezzel szerepelnek. Egyébként ez a 700, ez kifejezetten a kereskedelmi egységek fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzésére vonatkoztak, és több száz volt, ami kifejezetten élelmiszerbiztonsági, higiéniai ellenőrzés. Ez kicsit jogászkodás egyébként, hogy most mit néznek, de az a lényeg, hogy mindent nézünk. Tehát a fogyasztóvédelmi jogszabályokat, árfeltüntetés, akciós árak, készpénz és elektronikus fizetési lehetőség biztosítása, stb.
1: Hát például a fesztiválokon nincs is más.
0: Így van, de erről is a megfelelő tájékoztatási kötelezettségek, ott is az árfeltüntetést, a hiteles mérlegek alkalmazása, a jó számítás próbavásárlása, tehát ezeket is vizsgáljuk.
1: A fesztiválokról mi a konklúziótok?
0: Fesztiválokon viszonylag jók egyébként.
1: Igen?
0: A fogyasztóvédelmi szabályok betartásának gyakorlati tapasztalatai, tehát az árfeltüntetések rendben vannak, többnyire jól mérik az italokat, jól adnak vissza, ugye próbavásárlásokat is szoktunk végezni, tehát ezek rendben vannak. Amiben fesztiválokban problémák szokott lenni, az inkább az élelmiszerbiztonság és a higiénia.
1: Ajaj.
0: Tehát nyilván ott is lehet melegételt enni, hidegételt, stb., de nem mindig kezelik megfelelően ezeket az üzemeltetők. És a tavaly nyáron is több fesztiválon kellett bezárnunk vendéglátó egységet, mert mondjuk olyan higiéniai körülmények voltak, hogy a földön tárolták a húst csomagolás nélkül, adott esetben. Volt, ahol nem volt meleg víz, vagy például, ahol a vízet, mondjuk biztosították a meleg vizet, hideg vizet, a csatorna elvezetés, a szennyvíz elvezetés nem volt biztosított, és azért ez mind olyan szennyezettséget, szennyeződést okozhat, aminek már vannak következménye az egészségre nézve
1: is. Persze. Idén azért továbbra is vizsgáljátok a fesztiválokat, mert én mindig élek a gyanúval, hogyha már kimondja a sajtó, hogy valahol már nagyjából rend van, akkor aztán kezdődik megint minden előről.
0: Mindenképpen vizsgáljuk a fesztiválokat, de ugyanúgy a strandokat, a fagyizókat, tehát minden olyan területet, ami nagyon népszerűek.
1: Mi az irány most? Az irány más, mint a tavalyi?
0: Olyan szempontból nem más, hogy mindent vizsgálunk, mindenhol ott vagyunk. Olyan szempontból viszont más, hogy nagyon-nagyon fókuszáltan azokra az élelmiszerbiztonsági higiéniai szabályokra rámegyünk, amelyek tavaly nem voltak megfelelőek, és egyébként nagyon sok több száz kilogramm élelmiszert ki is kellett vonni a forgalomból, mert keresztszennyeződés veszélye fennállt, a nyomon követhetőség nem volt biztosított, nem tudta igazolni azt az üzemeltető, hogy ő honnan szerezte azt a húst, vagy akármilyen bármilyen terméket, zöldséget, gyümölcsöt, illetőleg a szolgáltatások nem kifejezetten a repoharak visszaváltási körülményeit is vizsgáljuk, például, hogy megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztót, hogy hogyan juthat vissza, hogyan kaphatja vissza azt az összeget, amit kifejezetten a repoharak visszaváltási körülményeit is vizsgáljuk, például, hogy megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztót, hogy hogyan juthat vissza, hogyan kaphatja vissza azt az összeget, amit kifejezetten csak a repohárért fizetett,

0: ezt visszaadni, és hogy milyen körülmények között.
1: Nekem ez újdonság volt, nálam is volt repoár, iszonyat sokat fizettünk érte a fiammal, és én nem tudtam, hogy ezt, mert nem világosítottak föl, és szerintem nem egyedül ilyen balek vagyok.
0: Így van, ez baj egyébként, és rendkívül népszerűek, nem csak sportrendezvényeken, nem csak fesztiválokon, bármilyen kulturális rendezvényen vagy kitelepülésen most már tömegével vannak. Ezek többnyire jól mutatnak, emléket adnak az adott rendezvényről, és sokan ezt megőrzik, de nyilván nem mindenki akarja, és ha nem kap mondjuk felvilágosítást arról, hogy ő visszaviheti a rendezvény végén, a nem tudom én hol, és kell hozzá kis papírka, akkor ez sokan rajtuk marad, és nem tudják megtenni.
1: Nem tudnak, kidobják a kukába sokan, hát kidobják a kukába. Több ellenőrzés lesz idén, mint tavaly volt?
0: Mindenképpen több.
1: Május 1-én elindult ez gyakorlatilag?
0: Így van, május 1-én elindult, tehát most már folyamatban vannak így május első hetében is az ellenőrzések, nyár végéig folyamatosak, de nem fognak megállni augusztus 30-án, tehát amíg mindenképpen jó idő van, és vannak fesztiválok, kitelepülések, rendezvények, addig ott leszünk. Nyilván egész évben vizsgáljuk a különböző fogyasztóvédelmi élelmiszerbiztonság szabályokat, de amit speciálisan a nyárra kapcsolatosak, az azért nyár végéig, őszereig folyamatosak.
1: Hát azt mondják, hogy idén még borzasztóbb, melegebb nyár lesz, mint tavaly, és ez azt gondolom, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból különösen nagy kockázat ilyen nagyon nagy nyári melegbe.
0: Hát abszolút, és ugye a hűtési lánc biztosítására is nagyon szigorú uniós és magyar jogszabályok vonatkoznak. Azt egyrészt meg kell tartani az üzemeltetőnek, az eladónak, másrészt igazolnia is kell, hogy ő azt megtartotta, úgyhogy ezeket is figyelik a kollégák.
1: Hát vissza fogunk rá térni, meg arra kérlek, hogyha úgyis remélem jössz rendszeresen, ha valami kirívó van, azt azért közthírre fogjuk tenni.
2: Facsipesz.
1: És már körünkben van Horváth Bálint, a GVH kommunikációs vezetője is befutott. Szia!
3: Jó reggelt, vagy jó napot kívánok, sziasztok, köszöntöm
1: mindegy,
3: a kedves hallgatókat.
1: Mondhatsz jó estét is, teljesen mindegy. Kaptunk egy sajtóközlemény, nagyon blikfangosan azt, úgy kezdődik, hogy zöldségeket beszélnek. Én azt mondtam, hogy úgy vezettem föl, hogy egészségünkre is veszélyes szemfényvesztés lehet. Miről van szó?
3: Igen, ugye nagyon gyakran találkozunk úgynevezett zöld állításokkal. A kereskedők azok előszeretettel hát használják a marketing tevékenységük során azt, hogy az általuk gyártott vagy forgalmazott termék, illetve a szolgáltatásuk az valamilyen módon fenntartható, környezetvédő.
1: Nekem mondjuk számít, én szívesen veszek ilyet, nem tudom, Norbi, te is?
0: Igen, főleg a nejem szokta ezek egyébként figyelni, mert és abszolút.
1: Abszolút, ez nekem egy hívószó, még Binder Istvánt is megkérdezzük.
4: Legjobb termelni, az a legzöldebb.
1: Hát az biztos, igen.
3: Igen, tehát mi is végeztünk felmérést, és azt láttuk, hogy egyrészt ugye a maguk a kereskedők, gyártók vagy szolgáltatók, azok előszeretettel használják ezeket az úgynevezett zöld üzeneteket, még pedig azért, mert hát a fogyasztók számára ez fontos, és a vásárlói döntésünket, itt a gyors reprezentatív közvéleménykutatásunkat végeztünk, és igen, valóban ez fontos a fogyasztók számára, amikor döntünk arról, hogy igen, egy szolgáltatás vagy terméket igénybe veszünk. Viszont hát itt belőtközünk egy problémába, hogy mennyire megalapozottak vagy valósak ezek az állítások, és a gazdasági versenyhivatal látókörébe gyakran kerülnek ilyen cégek, illetve ilyen kommunikációs kampányok, és bizony nagyon sok esetben azt látjuk, hogy ezek az állítások, ezek nem megalapozottak, és nincs mögöttük valós hát tudományos vizsgálat, vagy mondjuk olyan eljárási mód, ami biztosítja ezt a fajta fenntarthatóságot, vagy a környezet iránti tudatosságot.
1: Viszont drágában adják
3: és, hát igen, és ez megjelenik az árban, és ezt hívjuk úgynevezett greenwashingnak, ugye idegen szóval angol nyelven, vagy zöldremosásnak, vagy zöldrefestésnek szokták talán magyarul, amikor gyakorlatilag hát nem minden zöld, ami annak látszik, és bizony ezek a cégek, ezek úgy állítják be ezeket a termékeket, szolgáltatásokat, hogy ezek fenntarthatóak, és ezért a gazdasági versenyhivatal időről időre kiad útmutatókat, és most a fogyasztók figyelmet hívtuk fel arra egy útmutatóval, egy tájékoztatóval arra, hogy mire figyeljenek, amikor ilyen termékeket látnak.
1: Ez nagyon fontos.
3: Igen, tehát figyelni kell nyilván a szavakra, mindenképpen figyelni kell, hogy a túl általános egy megfogalmazás, akkor ott rögtön már gyanút kelthet bennünk, hogyha önmagában csak valami eko, mondjuk, ja, mondjuk azt mondják, hogy valami minden eko, akkor érdemes esetleg mélyrásni, hogy pontosan ez mi. Nagyon gyakran használnak a kereskedők, szolgáltatók különböző logókat, ugye ilyen piktogramokat, zöld levél, meg fa, meg különböző állatok, meg
1: zubogó. De van, ami mögött van.
3: Zubogó patak, parkok, stb. Hát mi megnéztük ebben a felmérésben a Magyarországon használt különböző jellő rendszereknek a megalapozottságát, és azt látjuk,

0: Tudjuk, hogy egy nagy, jó nagy zűrzavar van ezen a területen.
1: Igen.
0: Mert a kereskedők, szolgáltatók, azok nagyon sok ilyen piktogramot használnak, és a legtöbb mögött semmilyen tudományos módszertan nincs.
1: De én, mint egyszerű fogyasztó, meglátom, én elhiszem, hogy tudom kiszűrni, hogy az kamu. Minek kell még
0: hát lenni? Igen, ez nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen itt ugye nagyon látványos, vonzó, vizuális megjelenítéseket alkalmaznak ilyenkor a kereskedők, szolgáltatók. Ezért mi a GVH javasoltuk is, hogy egy egységes, államilag elfogadott, egységes módszertan alapozott jelölőrendszer kidolgozására mindenképpen szükség van, illetve szükség lehet pontosan a fogyasztók objektív tájékoztatása érdekében, mert valóban ezek a termékeken nagyon sok ilyen piktogram szerepel, pláne hogyha esetleg ezek a termékek sokszor importból származnak, külföldről érkeznek, külföldi multinacionális kereskedőknél vásárolhatjuk meg ezeket, azokon is látjuk, hogy nagyon gyakran szerepelnek különböző piktogram, miközben lehet, hogy ezek Magyarországon semmilyen módon nincsenek elfogadva, vagy egységesítve. Tehát ez zűrzavart okoz valóban. Tehát mindenképpen ezeket érdemes figyelembe venni, és az a fontos szerintem itt is, hogy ne érzelmi alapon döntsünk. Tehát amikor látjuk azt, hogy egy csomagoláson ilyen zubogó patakok vannak, meg fák vannak, meg egyebek, madarak vannak, akkor tudjuk azt, hogy alapvetően itt az érzelmeinkre próbálnak hatni. Ezáltal.
1: Olyannyira, hogy egy ronda csomagolást nem veszek meg, még akkor sem lehet, hogy abban sokkal jobb termék van, mint az, ami olyan, ami nekem tetszik. Tehát ennyire befolyásol.
0: Így van. Hát a csomagolás, ugye ez aztán amellett, hogy ennek a csomagolásnak aztán milyen környezeti terhelése van, meg mondjuk stb. Tehát ez érdemes így is ebből a szempontból végig gondolni, hogy érdemes megvenni olyan termékeket, amiben a csomagolás hát több, mint maga a termék gyakorlatilag. Főleg mondjuk elektronikai cikkeknél olyan gyakran van az, hogy az ember megvesz egy kis, nem tudom, pendrive-ot, vagy bármilyen kütyűt, és egy ilyen hatalmas nagy műanyag dobozban, igen, azon belül még lefóliázva, becsomagolva van. Tehát rengeteg szemét keletkezik gyakorlatilag ezután. Persze nyilván, aki tudatos, ezt megpróbálja szelektíven gyűjteni, de hát azért ez így is, ez a műanyag szemét terheli a környezetet utána.
1: Ugyanakkor van egy ellenvonal is, ami nekem nagyon tetszik. Van egy magyar, nem mondom meg ki, étrendkiegészítőt, vitaminokat gyártó zseniális lánc, és ők bejelentették, hogy innentől fogva papírba, tehát ilyen papírcsomagolásba kapod meg a kapszuláidat, hogy ne dobd el a korábbi műanyag dobozaidat, mert ők már nem hajlandók műanyag dobozba beletenni, papírba be van csomagolva, szépen lezárva, és azt öntögeti az ember. Tehát azért már van jó példa is.
0: Igen, valóban, hogyha egy vállalkozás ilyesmit alkalmaz, vagy így megváltoztatja mondjuk a kereskedelmi gyakorlatát, vagy ezt a gyártási folyamatait, a forgalmazási folyamatait, az valóban a környezet iránti felelősséget mutat. Tehát alapvetően az a fontos, hogy ez egy jó példa arra, hogy ne azt nézzük alapvetően, hogy mit mondanak a cégek, vagy mit üzennek a cégek a saját szolgáltatásukról, illetve termékükről, hanem valójában mit látunk és mit tapasztalatunk mi az adott terméknek a felhasználása során, vagy az adott szolgáltatás igénybevétele során.
1: Az se jelenthet számunkra támpontot, hogy mondjuk egy nagy multi drogéria lánc ráírja, tehát rá van nyomva, hogy ez vissza, újrahasznosított, hogy rá van írva, hogy ökobió, ha külföldről jön, azt akarom kinyögni, mert azt mondtad, hogy Magyarországon nagy a káosz, de ha mondjuk Németországból vagy Ausztriából érkezik, ott szigorúbbak az elvárások az én tudásom szerint. Ez nem ezt jelenti? Norbi is hozzá akar szólni, látom.
2: Annyira egészítem ki, hogy ugye itt az EU-s jogalkotási folyamatokban együtt dolgoztunk a GVH-val is, korábbi években is és most is. Az Európai Unióban pont ugyanakkor a káosz a tanúsítási rendszerekben, mint Magyarországon. Rengeteg ilyen logó van, tanúsítvány, stb. És éppen ezt próbálja szabályozni az Unió különböző jogalkotási aktusokon keresztül ez a zöldátás, meg az se véletlen, hogy a 2025-ös és a 2030-as fogyasztói stratégiában is kiemelt pont a zöldátállás.
1: Hogy legyen rend.
2: És amit még kiemelnék, hogy a GVH is és a fogyasztóvédelmi hatóság is kiemelten vizsgálja ezeket az állításokat, mint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok. Idén szeptembertől már a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló törvénybe külön 12 pont bekerül, ami kifejezetten ilyen zöld állításokkal kapcsolatosak. De eddig is eljárhattak a hatóságok, hogyha megtévesztő kereskedelmi gyakorlat volt, de most már konkrét pontra arra, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos tisztességtelen állítás ez felmerül. Tehát magyarul uniós szinten is ez egy nagyon fontos téma, magyar szinten is, és mindenhol próbálják megoldani.
1: Várjuk ezt a megoldást, nem holnap.
0: Igen, itt az a fontos, hogy a vállalkozások bármit állítanak a termékükről vagy a szolgáltatásukról, azt bizonyítaniuk kell tudniuk. Tehát mi, amikor vizsgálunk egy ilyen kampányt, akkor alapvetően a kollégáim azok azt kérdezik, hogy mire alapozzuk.
1: Másokat?
0: Sokat büntettünk, voltak ezzel kapcsolatban bírságaink is, tehát a versenytanács szabott ki bírságot. Most is vannak egyébként folyamatban ilyen ügyeink, amik ezt vizsgálják, úgyhogy folyamatosan vizsgáljuk ezeket. Nem csak ezeket egyébként, nem csak a zöld állításokat, hanem például az egészségre ható állítások, az egy hasonló csoportja ennek.
1: Arról is fogunk majd beszélni.
0: Hiszen az is gyakorlatilag kapcsolódik ehhez, amikor nem a környezeti fenntarthatóságra állítanak valamit, hanem az egészségre.
1: Hanem az egészségünkre. Minden István is hozzá akar szólni.
3: Vannak zöld pénzügyi termékek is. Ez azt jelenti,
1: ez soha nem jött volna össze az én kis agyamon.
3: Nagyon egyszerű, olyan befektetési alapok, vagy olyan befektetési életbiztosítások, amelyek definiálták, hogy csak is zöld tevékenységet, fenntartható tevékenységet folytató intézmények papírjaiba fektetnek. És ezeknek a listája, tehát a zöld pénzügyi termékeknek az elérhetősége a Magyar Nemzeti Bank honlapján egy zöld pénzügyi termékkeresőben elérhető. Már egy picit annyiban Magyarország viszonylag vezetésével, hiszen a Nemzeti Bank a pénzügyi téren a zöld gondolatban élen járó Európában.
1: Egyébként sok mindenben, szóval lehet színni a Nemzeti Bankot, de ez az azonnali átutalás is Magyarországon igen. Evidens.
3: Igen.
1: De külföldön annyira nem tipikus.
3: Igen, tehát hogy annyiban van azért segítség, hogy az Európai Uniónak van egy úgynevezett taxonómia rendelet, ez a hierarchia, ami megmutatja, hogy mi a tényleg a európai elvárások szerint is a zöld, sőt ezeknek már különböző árnyalatai is vannak, tehát sötét zöld, az azt mondja, hogy nem csak egyszerűen nem ilyen barna iparba, vagy nem fenntarthatatlan iparba fektetek, hanem kifejezetten...
1: Nem műanyagot gyártok, mondjuk.
3: Kifejezetten a hosszú távú fenntarthatóságot
1: az a sötét céget, zöld.
3: Az a sötét zöld. Ezeket is meg lehet találni, tehát hogyha ilyen pénzügyi terméket keresünk, és ez mondtad, ez fontos nagyon sokak számára, akkor nézzük meg igen. a pénzügyi termékbe is, hogy milyen befektetést veszünk, vagy adott esetben milyen bankhoz megyünk, aki adott esetben vállalja, hogy tőke kedvezményért, amit a Nemzeti Bank ad neki, ilyen zöld hiteleket uh-huh. kínál.
0: A GVL szempontjában nagyon gyakran van probléma az úgynevezett újrahasznosítással. Tehát cégek állítják azt, hogy az ő mondjuk csomagolásuk, vagy mondjuk a PET palackok esetében vannak folyamatban, és voltak is ilyen ügyeink is, amikor azt állítják a vállalkozások, hogy ez a PET palack az 100%-ban újrahasznosítható.
1: Nem.
0: Miközben nem, hát mert például a kupak nem újrahasznosítható, vagy a címke nem újrahasznosítható. Tehát el is járt a GVH is, szankcionált is ilyen ügyekben.
1: De ez nem szőrszálhatósogatás, hogy a papír.
0: Nem, mert amiről azt állítják, hogy 100%-ban újrahasznosított, akkor annak 100%-ban kell a teljes életciklus, vagy teljes gyártási folyamat tekintetében megfelelni ennek az állításnak. Ez pont olyan, mint amikor volt, mondjuk, nem tudom, állította valaki, hogy teljes kiörlésű lisztből készül egy péksütemény, miközben az csak 30-40%-ban tartalmazott teljes kiörlésű lisztet. Hát számunkra fogyasztóként, vásárlóként az állítást mi úgy értjük, aha. ahogy az le van írva, a 100% az pedig a magyar nyelv szabályai szerint az teljes.
1: Én egy buta ember vagyok, de én ha meglátok egy 100%-ot rá van írva, akkor én azt gondolom, hogy maga a palack az. Én nem gondolom, hogy a tetőnek is, meg a feliratnak is. Tehát én megeszem ezt.
0: Az hozzátartozik, ráadásul az utóbbi időben már ezt hozzá is kötik gyakorlatilag.
1: Ja, és nem győzzük letékedni.
0: Szinte nem is lehet elválasztani a kupakot a palacktól, vagy hát el lehet, de ugye...
1: De mert inni nem lehet egyébként ettől a micsodától, csak a letépkedett, tehát nem is értem ezt. Ez egy Európai Uniós.
0: Igen.
1: Szerintem eléggé vitatható döntés volt, hogy mi ennek a lényege.
0: Akik ezt a döntést hozták, biztos nem próbáltak.
1: Nem isznak palackból.
0: Ilyen palackból, az biztos.
1: Biztos kristálypohárból isznak, de ez már az én rossz indulatom.
4: Facsipesz.
1: Ettünk, ittunk, most meg akkor visszatérünk a puszta anyagiakra. Hitelfedezeti biztosításról fogunk beszélgetni. Minden Istvánt szólítom meg ez ügyben. Ugye azt mondtam, hogy rengeteg, többféle van, és igazából sokan azt se tudják, hogy mire jó ez.
3: Amikor arról beszélünk, hogy egy hitelnél milyen fedezetek vannak a bank számára és biztosítékként, akkor egy nagyon generálisként használjuk ezt a hitelfedezeti biztosítást.
1: Igen.
3: Pedig gyakorlatilag kétféle ilyen fedezet, ilyen biztosíték van a bank számára és a mi védelmünkre is egyébként. Az egyik a lakásbiztosítás, ami a lakást védi, tehát hogyha ott tűz történik, vagy valamilyen áradás, bármi, elemi kár, akkor a fedezet értékét kipótolja a biztosító, tehát az egyik a tárgyat, magát a fedezeti anyagi javakat védi, a hitelfedezeti életbiztosítás az meg a mi életünk, esetleg tartós megrokkanásunk, munkaképtelenségünk esetén ad egy fedezetet. Tehát az
1: arra,
3: az ember,
1: ki legyen fizetve, így van, akkor így is, van. Ha nincs jövedelme.
3: Ha valami legrosszabb történel velünk, vagy tartósan megrokkanunk, akkor a biztosító a bank számára a teljes hátralévő hiteltartozást megfizeti.
1: Akkor is a munkanélküli lesz valami?
3: Ha pedig munkanélküli leszünk, vagy elbocsátnak minket, akkor egy olyan 6-9 hónapig átvállalja az aktuális törlesztő részleteket. És innen kezdődik igazából a történet, amire a Nemzeti Banknak közbe kellett avatkoznia, és egy konzultatív együttműködés révén a bankokkal sikerült ezt a problémát megoldani, ugyanis egy kicsit itt is azt láttuk a piacon, hogy nagyon nagy arányban a díjakat, befizetéseket elvonják a fogyasztóktól, akár a 100 forintnyi díjnak 90 forintnyi része is az ügyfélszerzési költségekre, aha, profitra, működési költségekre ment el, és a legkisebb arányban ment el az ügyfelek kárainak a fedezésére. Ezeket a limiteket lejjebb vettük, 20 vagy még több százalékponttal is, attól függően, hogy milyen hitelhez kötődnek ezek a biztosítások, tehát személyi kölcsönhöz, ott is bizonyos mértéket meghatároztunk, a babaváronál jelzálogkitelnél pedig jóval kértük, hogy csökkentsék a költségeket. A másik probléma, hogy a hitelfedezeti életbiztosításoknál is azt láttuk, hogy azért a feltételek egy része nem biztos, hogy megfelelő. Nagyon sok kizárás van itt is a biztosítói kártérítésekből. Például azt mondja a biztosító, hogy nagyon kockázatos, veszélyes, extrém sportot művelt, azért lett beteg, vagy azért sérült meg, és nem fizetjük a munkanélküliségi biztosítását, pedig valójában vannak biztosítók, akik, hogyha egyedül elmegyek vitorlázni, azt is extrém sportként könyvelték be.
1: Ez a saját tapasztalatod, nem, mert én tudom, hogy
3: de mikor. Ez egy konkrét feltétel volt. Másrészt pedig van olyan biztosító, ugye nagyon sok, aki azt mondja, hogyha ismeretlen előzmény betegségünk volt, akkor nem fizetnek. Nemzeti Bank azt kezdeményezte, hogyha 2 év eltelt, tehát semmi probléma nem volt az ügyféllel, a biztosító beszedte a díjat, akkor még egy előzmény betegség esetén is legyen kedves a biztosító fizessen. A biztosítókkal, bankokkal ezeket végig tárgyaltuk, és egy nagyon jó egyesség született, tehát az új biztosításoknál ezeket a feltételeket már ez évtől. Az újaknál, a meglévő biztosításnál, igen, pedig a feltételek módosítását 27 január 1-től meg kell valósítani, még további elvárásaink, kéréseink is voltak, például, hogyha hitelt online ügyfélként meg tudom kötni, akkor a mellé levő biztosítást is köthessem meg. Tehát például ebbe is az ügyfelek számára egy könnyítés szerepel.
1: Mennyire vannak a bankok a biztosítók ajánlatéval összefonódva? Ez rossz, hogy összefonódva, mert ugye sokszor volt, hogy én bementem a bankomba, és konkrétan egy lakástakarékot promotáltak, tehát nem kellett hozzá 2 IQ, hogy tudjam, hogy ők össze vannak. Azért kérdezem, mert hogyha valaki ilyen biztosítást akar kötni, de lehet, hogy van jobb is a piacon, mint amit a bank rákényszerít, akkor mi van?
3: Igen, úgy összekapcsolódik a történet, hogy általában egy banknál, akik ügynökként járnak ilyenkor el, azt mondják, hogy ehhez a biztosítóhoz pár agyakot nagyon gyorsan meg lehet kötni. Azért alakított ki a Magyar Nemzeti Bank egy digitális felületet, hogy a biztosítók és a bankok az információikat át tudják adni egymásnak, mert megtörténhet az, hogy bizony nekem egy másik biztosítónál van biztosításom, én szeretném azt kérni, hogy ezt fogadja el.
1: Tehát ezt megtehetem.
3: Megtehetem. Tehát nincs ilyen kizárólagosság, az más kérdés, hogy automatizmusként ez úgy történik, hogy megkötöm annál a banknál, és a bank egyszerre a hitel összeggel, havi hitel összeggel együtt vonja le a biztosítás, hitelfedezeti életbiztosításnak is az összegét, ami jellemzően a piacon egyébként ma az adott törlesztő részletnek egy olyan 4-8%-a, cserébe viszont azért nagyon nagy könnyebbség lehetne a családnak, hogyha tényleg sor kerül rá, és fizetni kell egy nagyon nagy terhet.
1: Tehát akkor nem kötelező azt elfogadni, amit úgy megpróbálnak ránk oktrojálni, hanem van lehetőségünk arra, hogyha mi nekünk van egy másik biztosítónk, vagy tudjuk, hogy valamelyik milyen, mert a család már kipróbált, akkor mi mehetünk.
3: Én azt gondolom, hogy egyszerűbb ugyanazt a biztosítót választani, amit a bank ajánl, de ha látunk jobbat, adott esetben én azt is el tudom képzelni, hogy a biztosítótól indulok el, tehát ő, neki van egy nagyobb biztosítás, egy fedezete, és amellé választok hitelt.
1: Miért van ennyiféle? Ez annyira, bár mondtad, hogy nagy haszonnal kecsegtet, mármint azoknak, akik, tehát az ügynököknek, én kimondom, meg a biztosítónak, de miért van ennyiféle? Nem értem.
3: Ugye nagyon sokféle ajánlat van a piacon, és nagyon sok szereplő van, tehát itt azért van egy verseny, ha ezt a javunkra fordítjuk, és ebben a most látható a Nemzeti Bank a jogalkotó is segít, akkor azért szerintem meg tudjuk találni a számításunkat. A részletekre azért mindenképpen figyeljünk, például arra, hogy nem csak ennél a hitelfedezeti életbiztosításnál, de általában másoknál is vannak biztosítók, akik 65-70 évnél meghúzzák a határ, tehát azt mondják, hogy e fölött már nem, vagy csak nagyon szigorú újabb orvosi vizsgálattal, egészségügyi szűréssel vállalják ezeket a további fedezeteket. Ilyenkor megoldást jelenthet.
1: De
3: mondjuk
1: bankok se kötnek gyakorlatilag már nagyobb biztosításokat, tehát lakásbiztosítást.
3: Vagy hitel, ajánlatot, igen, nem adnak.
1: Igen, igen.
3: De meg tudjuk ezt úgy oldani, hogyha például a gyermekünket, egy fiatalabb családtagot bevonunk adóstársként, és ebben az esetben akkor adott esetben elképzelhető, hogy a biztosító is, meg a bank is adott esetben picit más feltételekkel, de azért vállalja ennek az ódiumát.
1: Vagy nem. Mindegy. Igen. Köszönöm szépen.
4: Facsipesz.
1: És befutott már szerencsére Zentai András, a hvg.hu főszerkesztője is. Köszönöm, hogy eljöttél. Érdekes témát fogunk feszegetni, sose gondolná szerintem senki, hogy az autós iskolák is nagyon fifikásak. Vagyis örülök, hogy itt ül Ejtman Norbert, mert szerintem érdemes lenne arra fele vizsgálódni kis motor jogosítvány ügyben. Igazából én tudom a történetet, Andi is elkezdett keresgélni, és megdöbbentő eredményre jutott. Szóval
5: köszöntöm a tisztelt hallgatókat, szervusz Kriszta, sziasztok! Igen, hát ugye sokféle kategória van Magyarországon, tehát először is tisztázok, hogy milyen kategóriáról beszélek én. Nemrégiben megjelent erről egy cikkem is. Tehát az a helyzet, hogy Magyarországon ugye akinek már van autóra jogosítványa, az bizonyos kismotort vezethet, más miatt pedig nem vezethet. Így van, tehát a klasszikus robogó kategóriát lehet vezetni. Én magam is ezt vezetem kb. 3 éve, és van jogosítványom B kategóriára, nem tudom, 25 éve. Viszont nagyon szeretnék egy kicsivel nagyobb robogót, ami ugye a 125 köbcentis kategória a következő. Aha. Erre viszont már ugye a B kategóriás jogosítvány nem érvényes.
1: Ezt se tudják sokan egyébként.
5: Azonban rengeteg olyan hír volt olvasható az utóbbi mondjuk egy évben, hogy készül az új Kressz. Sőt, már el is készült igazából, sőt, társadalmi vitára bocsájtották, sőt, már nagyon sok olyan nyilatkozat volt, hogy hamarosan hatályba lép, amiben volt egy olyan ígéret, hogy a B-kategóriás jogosítvánnyal vezethetők lesznek ezek a 125 köbcentig, és maximum azt hiszem 15 lóerőig.
1: Jó, de most mi a jel?
5: De most az a helyzet, hogy egyelőre nem vezethetők, azonban nagyon sokféle hát állítás olvasható az interneten, hogy hogy vezethetünk, mégis vannak-e kiskapuk. Én például egy olyanra futottam rá most, hogy az egyik motor forgalmazónak a weboldalán olvastam, hogy bizony egy 6 órás az Osztrák Autóklub által szervezett képzésen való részvétel után vezethetek 125 köbcentis robogót B-jogsival, vizsga nélkül.
1: Ez becsapás, nem?
5: Hát ez nem így van. Valószínűleg az történhetett ebben a helyzetben, hogy az adott motorforgalmazónak a nemzetközi honlapján ez meg volt jelenítve, és ezt egy az egybe átültették magyar nyelvre, holott ugye az az igazság, hogy ez valóban létezik ez a képzés, de úgynevezett nemzeti kategória ez Ausztriában. Mint ahogy nálunk is vannak nemzeti kategóriák, például a lovaskocsira, vagy a kerti traktorra, ne, ténylegesen, tehát a K kategóriás jogosítvány, az kerti traktorra van, és Magyarországon nemzeti kategória.
1: Akkor
5: lehet
1: én nem vezetettek, ugye?
5: Nem.
1: Csak B-s jogosítvány.
5: Attól függ, ugye van, amit vezethetsz B-jogsival, van, amit nem. De ha nincs B-jogsid, és kerti traktort akarsz vezetni, vagy lovaskocsit, akkor arra egy K-kategóriás jogosítványt kell szerezned. Azonban ez csak Magyarországon lesz érvényes, mert nemzeti kategóriának számít. Tehát ha én kimegyek Ausztriába, és ott elvégzem ezt a tanfolyamot, akkor vezethetem a robogót, de csak Ausztriában.
1: Na, és
5: tehát
1: akkor...
5: Magyarországon nem. Magyarországon az a helyzet, hogy el kell menni az autós iskolába, Kressz tanfolyamot kell elvégezni. Hiába van B-jogsim, egy speciális, aha, könnyített testnevelés, ugye, mert már van valamilyen jogsim, de akkor is le kell vizsgázni Kresszből. Tehát ezt is sok helyen azt írják, hogy nem kell vizsgálni, de le kell vizsgálni Kresszből.
1: Ez a lényeg, hogy ilyeneket érnek ki az autós iskolák, erre majd
5: térjünk. És annyira bonyodalmasan, meg hát keveredik ugye a marketinges szóhasználata a jogszabály szerinti szóhasználattal, többféleképpen hívják ezt a kategóriát, például B125-nek, vagy A1B-nek.
1: Jaj.
5: Ugye ez A1 kategória, aminek van egy könnyítése azok számára, akik B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkeznek. Tehát Kressz tanfolyam, Kressz vizsga, járműkezelési tanfolyam, forgalmi vezetés, és ebből is hatósági vizsga van. Tehát ezzel kapcsolatban is egy csomó olyan állítás van autós iskoláknak a marketing oldalaim, hogy nem kell vizsgázni. De vizsgázni minden esetben
1: de ez
5: kell.
1: De ez a fogyasztó félrevezetése, Norbi, nem?
2: Hát abszolút, ugye az autós iskolák is vállalkozások, és itt ez egy vállalkozási szolgáltatás nyújtása van, és azt hirdetik. Tehát, hogy az nem fel meg a valóságnak, megtéveszti a fogyasztókat, az abszolút tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül.
1: Aha, és akkor ilyenkor...
5: Néhány helyen még olyannal is találkoztam, most nagyon sok ilyet elolvastam, olyannal is találkoztam, hogy ahol azt állítják, hogy van vizsga, de csak az oktató ellenőrzi. De ugye ez nem lehet így.
1: Ez
5: nem
1: a fából vaskodik a című dolog.
5: Hatósági vizsga van, ami jellemzően ugye járműkövetéssel zajlik.
1: Ha persze tehát nem ülnek be mögé.
5: Elől megy az oktató egy motorral, mögötte mennek a jelöltek, nem is feltétlenül egy, hanem akár több, és a vizsga biztos az pedig jellemzően mögöttük egy autóban ül, aha, és akkor ilyen konvojszerűen mennek. Ez jellemzően így működik, hát picit fura is lehetne akár. Na de mindegy, én azt olvastam egyébként utolsó minisztériumi közlésként egy januári cikkben, hogy szeptembertől valószínűleg már lesz új Kressz, és abban valószínűleg benne lesz ez a könnyítés. Tehát aki most akar A1-B jogosítványt csinálni, annak azt javaslom, hogy néhány hónapot várjon. Bár hát most ugye új országgyűlés lesz, tehát elképzelhető, hogy tolódni fog ez a, nek az elfogadása, ezt még
1: az,
5: nem tudjuk.
1: Hogy jelenleg ez a helyzet, és az, hogy félrevezető megnyilvánulások, vagy nem is tudom, mik vannak az autós iskolák házatáján. És én már is Bálinthoz fordulok, a GVH oldaláról hogy néz ez ki?
0: Igen, én csak érdekességet jegyzem meg, hogy a GVH múltjában, praxisában volt egy autós iskola kartelügy, tehát az autós iskolák is volt, hogy karteleztek.
1: Vagyis ugyanolyan áron dolgoztak.
0: Ez egy több mint 10 éves ügy. Egyeztették az áraikat és a tanfolyamok díjait ezek az autós iskolák, és így felverték az árakat, magasabb árakat okozva a fogyasztóknak, és a GVH lefülelte ezt az autós iskola kartelügy. Tehát összesen több mint 20 millió forint bírságot is kiszabott egyébként.
1: De nem most, hanem jóval korábban.
0: Ez 2014-ben zárult, aha, ez az ügy, de hogy volt a GVH praxisában ilyen, tehát van, hogy az autós iskolák azok a versenyjogi szabályokat is megsértik, és
1: tehát,
0: ugye
1: hogy nem ismerik.
0: Figyelniük. Hát itt jól ismerték, mert itt bizonyítottuk, hogy egyeztettek egymással. Uh-huh. Tehát itt konkrét bizonyítékok voltak arra vonatkozóan, hogy ők egyeztették ezeket a tanfolyami díjakat, és így okoztak magasabb árakat a fogyasztóknak.
1: Ilyenkor egyébként hova érdemes bejelentést tenni, vagy most már a fókuszotokba került, tehát a gazdasági versenyhivatal, vagy a fogyasztóvédelmi hatóság az illetékes?
0: Hát nyilván, hogyha egy ilyen, akár egy kereskedelmi gyakorlat országos kiterjedtségű legalább 3 megyét érint, vagy mondjuk az online térben olyan nagy látogatottságú felületeken valósul meg, akkor ugye a gazdasági versenyhivatal illetékes, amennyiben nem, de ezt majd Norbi biztos elmondja, akkor a kormányhivatalok lehetnek, vagy van illetékesek ebben a helyi ügyekben. Amennyiben valakinek ilyen tiltott piacfelosztás vagy egyeztetésre vonatkozó gyanúja van, a GVH-nak van egy kartel chat alkalmazás, ez a honlapunkon elérhető, ahol lehet bejelentést tenni bármilyen ilyen tiltott együttműködéssel kapcsolatban, akár névtelenül is meg lehet ezt tenni, és a kollégáim minden ilyennek utána járnak és végére járnak.
2: Igen, egyébként a megtévesztés kapcsán pedig akár az NKFH-hoz, GVH-hoz, kormányhivatalhoz is bejelentésre lehet érni, aztán majd a hatóságok egymás között ledílelik egyébként, hogy most kinek van hatásköre és ki fog konkrétan eljárni, de a fogyasztók ilyenkor tényleg éljenek bejelentéssel nyugodtan.
1: András, hány Mennyire kiterjedt volt az, ahol te végignézted ezt, tehát csak azért, hogy végül is ki fog erre rá harapni.
5: Egyébként érdekes, amit az előbb hallottam, mert az egyik ilyen autós iskola, ahol teljesen megtévesztő információk voltak, pont egy győri.
1: De lehet, hogy ugyanazok, akiket...
5: Elképzelhetőnek tartom, most nem fogok itt neveket mondani, de elképzelhetőnek tartom. Hát a legnagyobb probléma ezzel az, hogy nagyon sokféle az információ.
1: Hát persze,
5: tehát, hogy ahány, ugye én azt gondolnám, hogy minden autós iskolának az oldalán gyakorlatilag ugyanannak kéne leírva lennie, de nem ugyanazok vannak leírva, hanem sok különféle információ.
1: Árba térhetnének csak
5: aminek egy része igaz, másik része félig igaz, a harmadik része pedig egyáltalán nem igaz. Tehát azt, hogy nem kell vizsgálni, ez abszolút nem igaz.
0: Gyakran alkalmaznak egyébként az autós iskolák az árakra vonatkozó állításokat, mondjuk piacelsőségi állításokat, hogy én vagyok a legolcsóbb, vagy az a legjobb ár, vagy a legalacsonyabb ár. Hát ha ez így van, és valóban ezt felmértés, hogy olyan piackutatás van a birtokában, ami bizonyítja azt, hogy az adott piacon biztos ő a legolcsóbb, de ha ez csak egy ilyen marketing szlogen szintjén alkalmazza, hogy ők a legjobb árat biztosítják, meg a legolcsóbb árat, hát azt tapasztaljuk, hogy általában ezek nem megalapozottak, ezek az állítások, ezek mindezett piacelsőségi állítások. Ez is tiltott, a GVH eljár ilyen ügyekben is, amikor a vállalkozások ezt
1: állítják. Sokszor olvassuk sok minden kapcsán, hogy ő a legolcsóbb, igen.
5: És ugye, ami még tök érdekesebben, hogy van, aki azt állítja, hogy 2 óra alatt meg lehet szerezni a jogosítványt. Mert a jogszabály nem határozza meg, mint ahogy például a B kategóriás jogosítvány tanfolyamánál, hogy hány órát kötelező vezet. Itt ilyen nincsen. Tehát elméletileg, hogyha én már úgy megyek oda, hogy tudok mindent, akkor akár 1 óra vezetés is elegendő lehet, de a gyakorlatban ezt nem kell elhinni szerintem. Tehát egy 6-8 órát az ember nyugodtan kalkuláljon, ameddig ezt meg tudja szerezni.
1: Hát ez nonsensnek tűnik nekem ez a 2 óra. Hát érdekes volt viszont itt, és most be kell fejeznünk a műsort.
5: Köszönjük szépen.
1: Én ígérgettem üdülési jogot, de a hallgatóknak már most mondom, hogy a jövő héten ezzel fogunk kezdeni, mert nagyon sokaknál kiveri a biztosítékot. Köszönöm szakértői vendégeimnek, hogy itt voltak, név szerint Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője, Ejtmar Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetője, mégpedig Horváth Bálint, és el ne felejtsem a hóvége.hu főszerkesztőjét, Zentai András, de hát ő az utolsó a névsorban, mert Z betűvel kezdődik, már mindenki mutogat, hogy el ne felejtsem, hogy ő is itt volt. A mai műsor ezzel véget ért, akinek van kérdése, panasza, az forduljon hozzánk, e-mailben teheti meg, facipes2025@gmail.com. Ide várjuk a megjegyzéseiket, panaszaikat is, egy kis türelmet szeretnék kérni, folyamatosan földolgozunk, lesz olyan műsor, ahol majdnem csak ezeket a kérdéseket fogják megválaszolni a szakértők, még pedig nem is soká. Most már tényleg vége van a műsornak, Bicó Tamás volt, akivel ezt elkészítettük. Nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, legyen további szép napjuk. Törtei Takács Krisztát hallották, viszlát!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
2: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1, a vonal túlsó felén pedig Gulyás Balázs újságíróval, a Gulyás Ágyú Média alapítójával beszélgetek. Szervusz Balázs!
3: Szia Dani, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Több aktualitása is van a mai beszélgetésünknek. Először is gratulálok a születésnaphoz, mert hogy egy évesek lettetek, ha jól tudom.
3: Hát a közeljövőben igen, tavaly március 15-én indult, úgyhogy hát mondjuk egy hónap múlva, vagy pár hét múlva.
2: Milyen volt az első év? Hogy értétek meg ezt az első évet?
3: Hát könnyűnek nem volt könnyű, viszont élményekkel, hogy úgy mondjam, teli volt. Tehát hoztunk azért jó pár erős anyagot, ugye talán a legnagyobb olvasottságot, meg nézettséget az az anyagunk hozta, amiben Orbán Viktor nyaralásáról számoltunk be videóval együtt. Aztán lelepleztük Trombitás Kristófot, ami ráadásul neked talán profilba is vág, mert hát ha nem is nevezhető újságírónak, de mégiscsak a médiában dolgozik, és itt próbál tevékenykedni. Ugye egy ilyen karlendítős fotót kaptunk egy olvasótól, amit közzétettünk. Rengeteg anyagunk volt a pápa látogatásról, ott idén is fönt voltam a Szent Atyának a repülőjén, erről akkor készítettünk is egy beszélgetést, és hát tulajdonképpen minden hétre jut egy-egy ilyen leleplezős anyagunk, meg hát próbálunk minél több videót gyártani. Ugye mi nem csak írásos anyagokat teszünk közzé, hanem talán egy picivel nagyobb arányban készítünk videókat, mint egy átlagos hírportál, meg hát ugye van egy podcastunk is, ami két hetente jelentkezik, úgyhogy igyekszünk több lábon állni.
2: Hogy találtak rátok, tehát hogyan értétek el ezt a közönséget egyébként, ami gondolom, hogy szépen fejlődik?
3: Hát alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan hivatkoztak ránk már a kezdetektől. Mi elsősorban olyan anyagokat hozunk, amiket máshol nem találhat meg az olvasó. Tehát azt, ha tart egy párt egy sajtótájékoztatót, és utána ráadásul még körbe is küldi annak a kivonatát a teljes magyar sajtónak, azt mi valószínűleg nem fogjuk lehozni, mert azt úgyis a nagyobb hírportálokon olvashatják el az olvasók. Mi olyan anyagokat hozunk, amik érdekesek annyira, hogy más hírportálok is aztán szemlézzék, és így egyre inkább ránk szoknak, hogy úgy mondjam, a olvasók meg a nézők. Úgyhogy inkább ilyen exkluzív anyagokat találhatnak meg nálunk az olvasók.
2: Mennyire függtök mondjuk a Facebooktól és a különböző social felületektől? Enélkül lehetett volna ekkor elérés?
3: Sajnos nem. Azt kell, hogy mondjam, bár mondhatnám, hogy persze. Sajnos a Facebook jelenleg is a legerősebb olyan, ahonnan jönnek az olvasóink. Ami furcsa nálunk, hogy a Reddit nagyon erős. Nem akarok tippeket adni a versenytársainknak, de nagyon sokan jönnek a Redditről, tehát ha arányaiban akarom mondani, akkor körülbelül a Facebook forgalmunknak a fele, tehát annak megfelelő mennyiségű olvasó jön a Redditről is, erről a, hát nem is új felületről, de Magyarországon kevéssé használt, vagy nem annyira közismert felületről.
2: Igen, körülbelül az elmúlt egy évben, mintha kezdene beindulni jobban a Reddit, mi is tapasztaljuk ezt egyébként. És akkor alapvetően a kommunikáció az arra épül, vagy az egésznek a marketingje, hogy olyan híreket, olyan tartalmakat hoztok, amiket mások nem írnak meg, és akkor így átveszik tőletek más lapok is. Hát a napokban is volt ilyen tartalmatok több is. Például egyrészt megint nem engedtek be benneteket a Kormányinfóra.
3: Hát bár ne kellene erről írnunk, és bár arról számolhatnánk be, hogy minden független sajtót, aki szeretne ott részt venni, beengedik, igen. De hát nyilván be fogunk számolni minden egyes esetben, amikor ott vagyunk. az elmúlt egy évben tulajdonképpen minden egyes kormányinfonra szabályszerűen regisztráltunk, tehát ráadásul határidőben, mert ugye van erre egy határidő is, soha nem kapunk visszajelzést, tehát még az sem, hogy nem fogunk beengedni, ne gyere oda, tehát még egy ilyen üzenet sem jön. Minden esetben oda megyünk, hóban, sárban, fagyban, a nyári 40 fokban is, és soha nem engednek be. Van, amikor tudunk kérdezni Gulyás Gergelytől, vagy Szentkirályi Alexandrától, van, amikor meg olyan gúnyos választ kapunk, mint az elmúlt héten.
2: Mármint, hogy az utcán tudtok ilyenkor kérdezni nyilván.
3: Igen, ugye, persze.
2: Futólag a két lépés között, vagy a két utcasarok között mondjuk.
3: Képzeld el, lemértem, hogy ugye két eset van, az egyik, hogy autóval jön a miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormány szóvivő, akkor ugye hát azt lemérte egyik kollégám, hogy 6 lépésnyi távolság van a miniszterelnöki kabinetiroda, ahol tartják a kormányinfót, meg a kocsi között rendszerint, tehát 6 lépésnyi ott a távolság. Ha a miniszterelnöki hivatalból sétál, illetve a miniszterelnökségről sétál át a Gulyás Gergely miniszter, akkor lemértük azt, és 45 másodpercnyi időnk van, ott egy kicsit kegyesebb a sors. 45 másodpercnyi időt kapunk akkor arra, hogy kérdezzünk, aztán vagy válaszolnak, vagy nem.
2: Milyen érzés az, amikor egyébként reggel elindulsz egy olyan eseményre, ahová tudod, hogy nem fogsz tudni bemenni, de mégis oda kell menned, vagy úgy döntesz, hogy oda mész?
3: Kicsit frusztráló, de inkább arra igyekszem ilyenkor gondolni, hogy az olvasóink elvárják, hogy ahogy ugye annak idején egy másik kontextusban Pokorni Zoltán mondta, hogy a jeges lehelletünket érezzék a tarkójukon a politikusok, szóval nekünk ez a feladatunk, hogy kérdéseket tegyünk föl, és eljussunk odáig, hogy egyáltalán megpróbáljunk kérdést föltenni. Úgyhogy én ezt nem mérlegelem azt, hogy most ez nekem kellemes, vagy sem. Nekem ez a hivatásom, és ennek megfelelően kell eljárnom szerintem. Remélem, hogy az olvasóink is így látják. Az a visszajelzés, hogy igen, hogy azt mondják, hogy csak azért is menjetek oda, és érezzék, hogy ti minden esetben ott vagytok.
2: Volt már olyan érzésed, hogy na, lehet, hogy ma be fogok jutni?
3: Nem. A operatőr kollégám, akivel szoktam menni az utóbbi időben, ő mondja, hogy hát most az, próbáljuk meg megkérdezni a biztonsági, persze mindig megkérdezzük a biztonsági őrt, de hogy ő most úgy érzi, hogy talán van rá esély, vagy hogy eljátsszák azt a trükköt, mert ugye az is lehet egy trükk, hogy mi írunk nekik határidőben, hogy regisztrálunk, és akkor ha nem mennénk oda, akkor mondhatnák azt, hogy hát regisztráltak, és mi beengedtük volna őket, de nincsenek itt. Szóval a kollégám, a operatőr kollégám szokta mondani, hogy hát most talán ma lesz a nap, amikor meggondolják magukat. Egyébként az okát se tudjuk, hogy miért nem. Na mindegy, ez csak zárója. De aztán már most a legutóbbi alkalommal már 15-20 méterről ingatta a fejét a biztonsági őr, hogy ezúttal sem, úgyhogy én nekem illúzióim különösebben nincsenek. Meg ugye az is egy érdekes kérdés, Dani, hogy amíg ott van mondjuk a Magyar Hang, ők is, nem tudom, szoktak próbálkozni, vagy legutóbb ott volt a Partizán is, tehát én nekem vajon van-e erkölcsi lehetőségem arra, hogyha mondjuk engem most a legutóbbi alkalommal beengedtek volna, hogy bemenjek egy olyan helyzetben, amikor vannak olyan munkatársaim a független sajtóból, akit meg nem. Én szerintem akkor járnék el helyesen egy ilyen helyzetben, még nem gondoltam végig, ezt most csak én adhok. Gondolom, hogyha azt mondanám, hogy abban az esetben megyek be, ha a Magyar Hangot is, meg a Partizánt is, meg mindenkit, aki szeretne kérdezni, az beengedik.
2: Ugyanakkor nyilván az is benne van, hogyha bemész, akkor felteheted azt a kérdést, hogy miért nincsenek bent a többiek.
3: Igen, tehát még az egy adekvát válasz lehet, hogy bemenni, és csak erről feltenni kérdést, meg megpróbálni kihúzni belőlük valamilyen reakciót, mert ugye eddig mindig először hivatkoztak arra, hogy nincs elég hely, aztán, hogy csak a komolyabb lapokat hívják meg, na most ott ül bent a Magyar Fórum, aminek nincs is gyakorlatilag olvasója, meg egy védjegybitorlás eredményeképpen nevezheti magát Magyar Fórumnak, a csurkaörökösök ugye ennek ellen tartanak, erről is egyébként közöltünk az elmúlt évben cikket. Szóval ez is kiesik, akkor mi marad azon kívül, hogy mi mondjuk egy inkább konzervatívabb szemléletből közelítjük meg a magyarországi történéseket, és ez nyilván fáj nekik, hogyha ők magukat konzervatívnak minősítik, és egy konzervatív lap pedig kormánykritikusan viszonyul hozzájuk. Gondolom, hogy ez, de ugye nincs magyarázat, tehát ez is csak egy tipp lehet, hogy ez lehet a legvalószínűbb magyarázat.
2: Ugye hát ez egy kormányzati sajtótájékoztató, tehát oda törvényileg lenne kötelességük biztosítani a bejutást.
3: Persze.
2: Nem próbálkoztatok azzal, hogy valamilyen jogi lépést tenni, hiszen például amikor Pécsen volt egy olyan ügy, hogy a pécsi önkormányzat akkori fideszes vezetése nem engedte be az egyik lapot, természetesen egy olyan lapot, ami neki nem szimpatikus lap volt, akkor ők az egyenlő bánásmód hatósághoz fordultak, és aztán ott elmarasztalták az önkormányzat és kötelezték őket arra, hogy engedjék be őket, hiszen egyébként ugye ilyenkor az egyenlő bánásmód elve sérül, meg hát nyilván sérül a verseny tisztasága
3: hát
2: is.
3: Hát meg a sajtószabadság is, nem?
2: És hát a sajtószabadsága is természetesen. Tehát, hogy bizonyos lapoknak van lehetősége, ők előnybe kerülnek, mert ők feltehetnek kérdéseket, és akkor van az, aki pedig nem juthat be.
3: Nézd, nem akarom ellőni a point, de gondolkozunk, és ez talán már most már több is, mint gondolkozás jogi megoldáson, mert ezt az állapotot ezt nem fogadhatjuk el. Tehát én azt az alapelvet próbálom követni ebben is, hogy én azt képzelem, persze tudom a valóságot, de én azt úgy próbálok viselkedni velük szemben, mintha jogállam lenne, és körbe kell járni minden jogi fórumot. Ennél most többet nem akarok elárulni, de amikor eljutunk oda, hogy ez meg is történik, akkor ígérem, hogy a Média Egyet is tájékoztatni fogjuk erről a lépésről.
2: Hány ilyen alkalom volt eddig, hogy nem jutottál be?
3: Ha jól számolom, akkor ez a 12. volt legutóbb.
2: És a Magyar Hang mindig hasonlóképpen jár,
3: hát,
2: amikor próbál?
3: Nem mindig tehát ők már egy kicsit fásultabbak talán, vagy nem is fásultság, ez csak talán jó, talán a valósággal való jobban történő megbékélés. Ők nincsenek mindig ott. Én viszont azt a stratégiát követem, hogy én minden esetben ott vagyok. Hogy nem mondhassák azt, tehát azt akarom elkerülni, hogy nem mondhassák azt, hogy hát beengedtük volna, de nem volt itt. Uh-huh. Úgyhogy én ezt a taktikát követem, ők meg talán egy kicsit már kevésbé idealisták, mint még én, vagy nem is tudom, hogy mi ez. Majd elgondolkozom rajta, hogy mi a legjobb szó erre.
2: És legutóbb valamiféle gúnyolódás is elhangzott Szent Király Alexandrától ott az utcán. Ez hogy történt?
3: Hát megérkeztek ezzel a kormányzati kisbusszal, és én csak annyit mondtam, hogy szeretnék egy kérdést föltenni, erre az volt a reakciója, hogy majd odabent, tehát hogy ő odabentre készül, és odabent fog válaszolni kérdésekre. És hát természetesen megemlítettem Szent Királyi Alexandrának, hogy mivel ő felelős a kormányinfók szervezésére, ezért talán tudja, hogy minket oda ő pontosan nem enged be. Aztán erre már ugye most ezúttal a 6 lépéses verzió volt, tehát autóval érkeztek. A 6 lépés az számomra a kapuig tart, úgyhogy már ezt az utóbbi mondatot is, hogy ugye engem oda nem engednek be, azt is már csak úgy utána tudtam kiabálni az épületbe.
2: Arra vonatkozóan próbáltál már föltenni kérdést ezen a kis rövid szakaszon, ahol meg tudod szólítani Gulyás Gergelyt vagy Szent Király Alexandrát, hogy egyáltalán milyenek a kitiltásnak az oka?
3: Próbáltam, de erre soha nem. Tehát, ha ilyen jellegű kérdést fölteszünk, erre soha nincs válasz. Tehát olyankor úgy csinálnak, mintha nem hallanák a kérdést. Uh-huh. Volt olyan eset, amikor ugyanez lejátszódott, hogy Gulyás Gergely, akkor Gulyás Gergely mondta azt, hogy a kormányinfón lehet kérdezni, mondtam, hogy de hát engem oda nem engednek be, mondta, hogy akkor kövessem a Facebookon keresztül a kormányinfót, mondtam, hogy úgy Facebookon keresztül lehet kérdezni, hogy a miniszter úr úgy tudja, hogy lehet, és erre az volt szintén egy ilyen gúnyos, cinikus válasz, hogy hát képesség kérdése, hogy ki az, aki Facebookon keresztül is tud tőlük kérdezni.
2: Aha. úgy látszik, akkor van valami rejtett megoldás, kérdezési lehetőség, hogy nyilván ez
3: biztos,
2: megint csak
3: a... Biztos, az én képességeimmel van gond, biztosan.
2: Uh-huh. Hát kíváncsi leszek, hogy jogilag ezt meg lehet-e valahogy csípni. Ennek az időzítéséről lehet valamit tudni, hogy körülbelül mikorra lehet számítani arra, hogy valami történik?
3: Hát ez rövidesen meg fog történni, de még nem akarom előrni a point, mert az időzítésben is úgymond lesz egy csavar, úgyhogy azt nem akarom még előrni, de ígérem, Dani, hogy neked fogok szólni először, hogyha ez megtörténik.
2: Várom, köszönöm. Ugorjunk Bicskére.
3: Ugorjunk.
2: Két oknál fogva is, egyrészt nyilván, mert hogy neked ez közeli helyszín, tehát egy testhez álló helyszín.
3: Hát másrészt én itt pedig, lakom, hát, igen. Most is ott innen jelentkezik.
2: Igen, hát másrészt pedig ott elég súlyos dolgok történtek, és az elmúlt hetek sajtóját igen jelentősen meghatározta az, ami ott történt. Beszéljünk egy kicsit arról az ügyről, hogy tehát ami ott történt, annak a sajtóbeli vonatkozása, hogy egyetlen az, hogy egy újságíró képes volt most megbuktatni két embert, sőt már aztán hármat tulajdonképpen.
3: Igen.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor van valamiféle következménye mégiscsak az újságírásnak?
3: Hát ennél szerintem egy lépéssel tovább kell mennünk. Szerintem annak van következménye, hogyha Orbán Viktor székere meg, de nem Orbán Viktorra nézve van következménye, hanem a alatta lévő beáldozható, akár magas rangú, lásd köztársasági elnök, lásd EP lista vezető, lásd egy püspök, tehát ilyen fideszes potentátokra veszélyes ez, mert hát azért lássuk be, egy miniszterelnöknek egy ilyen helyzetben nagyon is van felelőssége, ám nyilván ő érinthetetlen, éppen ezért kellett nagy hadvezéreket is, vagy tábornokokat is beáldoznia, hogy nehogy hozzájusson el, és a beáldozással próbálja csökkenteni azt a feszültséget, ami a társadalomban van, én így látom.
2: Ugye az ő neve több szálon is előkerül egyébként, mármint hogy a miniszterelnöké. Pont te bányáztad ki korábbi cikkekből, hogy ő támogatott, kampányolt még a 2000-es években, amellett Igen. az Egyesület mellett, amelyiknek tagja volt a pedofil, jól mondom?
3: Nem csak, hogy tagja volt, tehát itt már nem a K. Endréről beszélünk, hanem a V. Jánosról, aki az otthon igazgatója volt, és konkrétan a pedofil, tehát, mert ugye ezt csak azért mondom, mert a kormányzati médiában sokszor azt mondják, hogy hát szegény K. Endre az nem is volt pedofil. Minden esetre, most ezt a vitát nem akarom megnyitni, csak azt mondom, hogy most a V. Jánosról beszélünk, aki konkrétan megrontotta a gyerekeket. Ő nagyon beágyazott volt itt a helyi Fideszben, és 2002-ben úgy indult a Fidesz, meg egyáltalán ez a hozzá köthető világ, hogy egy egyesületet alapítottak, egy összefogás Bicskéért egyesületet, és ennek volt a lista vezetője, ez a bizonyos V. János, tehát az első számú bicskei embere, V. János volt, és mellette, illetve az egyesület mellett kampányolt 2002-ben Orbán Viktor. Egyébként ebben az ügyben lesz még szintén, most már tényleg ez a műsor olyan, mint egy ilyen titokcsere, vagy nem tudom, hogy szóval ebben is lesz egy cikkünk várhatóan a jövő héten, ami tovább görgeti ezt az ügyet, mert ebben ennél több van benne, de hát majd elolvassák azt is. Addig ajánlom az eddigi cikkünket. És 2006-ban ugyanez az egyesület egyébként már annyira Fidesz közeli volt, vagy annyira nem titkolták, hogy Fidesz közeli, hogy az MSZP-s polgármesterrel szemben induló fideszes jelöltet, Teszeli Zoltánt, aki most a választókerület fideszes országgyűlési képviselő, őt támogatták a polgármester választáson, akkor is ez a bizonyos V. János volt a listavezető 2006-ban, és aztán 2008-ban is ez az egyesület, mert akkor volt egy időközi választása az MSZP-s polgármester halála miatt, akkor is Teszeli Zoltánt támogatta ez az egyesület. Tehát ennyire sikerült felfejteni a Fidesz közeliségét ennek a bizonyos V. Jánosnak. Hát ezernyi közös fotója van fideszes politikusokkal, meg fideszes potentátokkal itt a környéken. Az egyiket ugye a Tompos Márton momentumos képviselő hozta nyilvánosságra a héten. Arról is írtunk, meg ott megszólaltattuk az Elsimon Lászlót is, aki szintén szerepelt a fotón. Úgyhogy igen, elég sokat publikáltunk a héten. Volt munka, nem panaszkodtunk.
2: Most tartunk egy icipici kis szünetet, és aztán folytatjuk rögtön Gulyás Balázzsal, a Gulyás Ágyú Média alapítójával. Maradjanak velünk, a szünet után is jövünk vissza tehát.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Folytatódik a Média 1, vendégem továbbra is Gulyás Balázs, Gulyás Ágyú Média alapítója, bicskei újságíró, ami ugye azért is érdekes, mert hogy Bicskén most felfordult a világfenekestül itt az elmúlt hetekben. Az ott történt súlyos bűncselekmény sorozat ügyében és a pedofil bűncselekményben bűnsegédként érintett K. Endrének nyújtott kegyelmi döntés kapcsán. Magáról a bűncselekményről, hogyha egy picit beszélgethetünk, Balázs, ez mennyi éven át tartott? Mit lehet tudni egyáltalán erről az ügyről? Hányszoros cselekményről van szó?
2: Hát ugye, ami miatt elítélték, az egy ilyen 11-12 éves szakasz volt, de éppen, és hogy most már tényleg ne csináljak egy ilyen titok showt ebből, úgyhogy most már muszáj lesz elárulnunk, hogy miben nyomozok. Éppen abban nyomozok, hogy tulajdonképpen már a 90-es évek elején is voltak, hát legalábbis egyelőre csak annyi jelenthető ki, hogy megkérdőjelezhető esetek vele és kiskorúakkal kapcsolatban. Úgyhogy éppen ez a fő nyomozási irány, amiben próbálunk előjutni. Hát azért ezek rettentő nehéz felfejteni egy 31 néhány éves történetet, de próbálkozunk. Ugye annyi előnyöm van, hogy itt lakom a településen, tehát tudom azért, hogy kihez érdemes nyúlni, vagy milyen forrást érdemes megkeresni. Úgyhogy igen, ez úgy tűnik, hogy ez egy több évtizedes ügy volt, és az a szörnyű, hogy rengetegen hallgattak. Tehát itt azért többen tudtak erről az ügyről. Ugye volt ráadásul a 2010-es évek elején, 11-ben már egy feljelentés ellene, ami aztán nem fordult át nyomozásba. Tehát ott sikerült elsikálni az ügyet. Ugyanolyan, tehát abban is volt már olyan sértett a 2010-es évek elején ügyben, aki aztán később a 2016-ban végül elindult nyomozásban is sértett volt. Tehát képzeld el, hogy egy gyerek, vagy egy nagyon fiatal felnőtt mit élhetett át abban a pár évben, amikor ő vette a fáradtságot, hogy kiáll, és egy ilyen nagyhatalmú emberrel szembe fordul, és akkor nem indul el egy nyomozás, és további 4-5-6 évet kell várni arra, hogy aztán egyébként amiatt elinduljon egy nyomozás, mert ugye az egyik áldozat az öngyilkos lett, annyira nem bírta tovább ezt a fajta nyomást, meg ezt a szihés terrort.

0: Tartok tőle, nyilván ez spekuláció, amit most mondok, de tartok tőle, hogyha nincs ebben egy fiatal embernek a halála, akkor lehet, hogy ezt az ügyet, a 16-os ügyet is sikerül elsikálni. Egészen megrendítő, tehát olyan súlyos dolgok vannak, és egyelőre, tehát hiába van az, én egyébként azt azért szeretném elmondani a munkatársaim, már mint a független sajtó maradékát értem most ez alatt, tehát a magyar független sajtó szerintem ebben a dologban rettentő jól teljesít, nagyon erős sztorik jönnek, nagyon részletesen belemegy a független sajtó ennek az ügynek a részleteibe, és szerintem tényleg büszkék lehetünk a hivatásunkra. Most szerénytelenség nélkül magunkat is belértem, mert mi is rengeteg dolgot előástunk, meg sok cikket publikáltunk, de akár a 444, a Telex, és tényleg a független sajtó minden ága boga, ami még megmaradt itt Magyarországon, jól teljesít, de azzal együtt az olvasóknak azért azt jelezném, hogy ennek még mindig csak a jéghegy csúcsát látjuk. Igaz, hogy a jéghegy csúcsa azt átforgatta a független sajtó nagyon részletesen és nagyon áthatóan, de még mindig csak kapirgáljuk a felületet, és még sokkal több réteg van ebben a történetben, mint ami eddig kiderült. És remélem, hogy továbbra is így fogunk tudni teljesíteni. Most a többes szám az ismét a teljes magyar független sajtót értem alatta, és tényleg minden ágabogát ennek föl tudjuk tárni.
1: Arról lehet-e tudni valamit, hogy egyébként amikor ezeket a cselekményeket elkövették, akkor ez sporttevékenységgel összefüggötte, vagy ettől független volt?
0: Én értem, hogy mire célzol, ugye talán azt a Telex írta, meg azt hiszem, hogy volt egy Niké sportegyesület, ahova az a K. Endre hordta a gyermekotthon gyerekeit, és az a Niké sportegyesület, ez a Orbán öccsének a vezetése alatt
1: működött. Orbán Győző, igen.
0: Igen. Tehát én azt...
1: Aki a Birkózó Szövetségnek egyébként alelnöke.
0: Én azt gondolom, hogy az abban annyi volt, amennyit tudunk róla jelenleg. Aztán lehet, hogy kiderül olyan, amin én is meglepődök. Itt elsősorban az otthonon belül történtek ezek a megrontások. Ez a V. János a személyes hatalmával, amit mi egyébként, akik, és nyugodtan lehet mondani azt, hogy a külső világban élünk, tehát nem az otthonon belül, nem is tudunk elképzelni, hogy egy ilyen elzárt gyerekotthonban, ez itt Bicskén egy ilyen nagy, hatalmas falal körülvett kastély egyébként, ahol a gyerekotthon működik, és tényleg úgy működik, mint egy állam az államban. Tehát nem nagyon van érintkezés a bicskeiek, vagy a város, és a városon belüli városban lakók között. Tényleg mint egy buborék, amiben most talán egy picit a sajtónak köszönhetően belelátunk, de nagyon elzárt terület. És most képzeld el, hogy egy ilyen elzárt részen van egy mindenható úr, ez a bizonyos V. János, aki ráadásul ugye ilyen mézes madzag és ostor technikával manipulálja a gyerekeket. Nincs hova fordulnod. Tehát ezek ugye nyilván legtöbb esetben árva gyerekek, vagy olyan gyerekek, akikről lemondtak a szüleik. Tehát nincs egy fogódzód az életben, és mondjuk 10 éves vagy még csak annyi sem. Tehát ja, és a V. János ráadásul bent lakott a kastélyban, tehát ő bent lakott a gyermekotthonban. Uh-huh. És amennyire én tudom, a megrontások azok az ő lakrészében történtek leggyakrabban. Úgyhogy egy ilyen világot kell elképzelni, és egy ilyen világban történtek meg ezek a dolgok, és ennyire, ami a legbosszantóbb, hát a bosszantó azt hiszem, hogy enyhe kifejezés erre. Szóval ami legjobban dühíti azt az embert, aki egy kicsit beleássa magát ebbe, hogy egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben lévő gyerekeket képes volt felhasználni a maga mocskos igényeinek a kielégítésére ez az ember, és ne felejtsük el K. Endrét, aki ugye a kegyelmet kapta, ez a K. Endre pedig ehhez segédkezett, hogy ezeket az ügyeket próbálják elfedni. És ugyanolyan manipulatív módszerekkel, mint ahogy a V. János próbálta ilyen dróton rángatni ezeket a gyerekeket. Tehát rájuk bízott embereket rontottak meg, vagy csaptak be, vagy manipuláltak ezek az emberek. Egészen megdöbbentő.
1: Két nagyon fontos kérdés adja magát. Az egyik, hogy mi lesz ezekkel, akiket így bántalmaztak, akiket molesztáltak, tehát most ők kapnak-e valamiféle segítséget, van-e valami erre, tudsz-e ilyesmiről ott helyben, beszélnek-e ilyenről. A másik pedig az, hogy mi lesz az otthonnal, tehát hogy egyébként ezek után tud-e tovább működni egy ilyen otthon?
0: Hát az utóbbit nem tudom, mert ahogy mondtam, nagyon nehéz ebbe a világba belátni, még bicskeiként is. Tehát én azt gondolom, hogy ez az állam feladata lenne, hogy átvilágítsa az összes ilyen, nem csak ezt, mert nyilván nem csak itt lehet probléma, hanem az országban másutt is. Tehát az egész ellátórendszert át kellene világítani, felülvizsgálni, megnézni azt, hogy mennyit költünk ezekre a gyerekekre, milyen körülmények között élnek, mert ezek a egyel mélyebb, még nem is a legmélyebb, de az egyel mélyebb rétegei ennek az egész ügynek. Az első kérdés pedig én úgy tudom, hogy a pénteki, tehát a civil tüntetés szervezői körül alakul egyfajta ilyen kerekasztal, akik próbálnak egyrészt egy anyagi alapot teremteni, ilyen apróságokban is, hogy mondjuk ezeknek az embereknek fogorvosi ellátást biztosítani, mert én úgy tudom, hogy azok közül, akik a 2016-os ügyben áldozatok voltak, közülük egy van, aki nem hajléktalan, az összes többi hajléktalanságban él, és elképesztő szociális, egészségügyi, pszichés, meg mindenféle más segítség nélkül, és elképesztő állapotban. Tehát van ez egyfajta kerekasztal, akik próbálnak anyagilag meg minden más módon segíteni nekik. Most ennek az ügynek a hatására én úgy tudom, és remélem, hogy nem kotyogok ki olyat, ami még nem nyilvános. Úgy tudom, hogy a 6. kerületben Soproni Tamás polgármester fog segíteni ilyen dolgokban is, hogy például fogorvosi ellátás biztosítása, pszichés, pszichológiai segítség biztosítása és mások. Illetve itt helyben én is próbálok szervezni, próbálunk egy jótékonysági rendezvényt összehozni, amin aztán az összegyűlt pénzt az áldozatoknak, illetve ezeknek a gyermek, hát nyilván attól is függ, hogy mennyi pénz jön össze, vagy az áldozatoknak, vagy általánossá, hogyha több pénz gyűlne össze, akkor általánosságban ezeknek a gyermekotthonoknak valamilyen módon eljuttatni és segíteni őket.
1: Meddig lesz börtönben V. János?
0: 1-2 éve van még, én úgy tudom, hogy már 2 esetben is benyújtott kedvezményre vonatkozó kérelmet, és mind a 2 esetben elutasították. Hát gondolom, vagy remélem, hogy most ebben a helyzetben nem fognak neki kedvezményt adni, és nem engedik ki a börtönből, és legalább azt a 8 évet, ami szerintem ezért a cselekményekért, hát én legalábbis nem tartom túl soknak, de lehet, hogy én vagyok a túl szigorú. Szóval, hogy legalább azt le fogja ülni. Én úgy tudom, hogy 1-2 éve még hátra van belőle, de hát ugye K. Endre, ő pedig kegyelemmel szabadult, és szabadon járkálhat az utcán.
1: És akár mehet valamilyen otthonba is dolgozni, tehát semmilyen korlátozás nincs, ugye?
0: Az alól is mentesített, lett volna korlátozás, de az ítélet szerint, de az alól is mentesítette a kegyelemben a Novák Katalin köztársasági elnök, tehát nyugodtan a foglalkozását űzhetné, ha valahova fölvennék, vagy ha szeretné űzni.
1: Uh-huh. Hát nem nagyon látom, hogy mi véri meg, vagy ki véri meg akkor azokat a fiatalokat, ahová esetleg fel akarnák venni. talán az segíthet, hogy a neve most már azért eléggé széles körben nyilvánossá vált, főleg úgy, hogy ő maga posztolt Facebookon úgy, hogy szerepelt benne a teljes neve is.
0: Igen.
1: Tehát ilyen szempontból talán ez jelenthet valamiféle védelmet, hogy a nevet az emberek talán megjegyzik. De hogy arról tudsz-e valamit, hogy egyáltalán ez a kegyelem, ez hogy jött, miért kapott ő kegyelmet, hogy került az egész ügy a köztársasági elnök Novák Katalin asztalára?
0: Hát most már elég sokat tudunk róla. Az egészen biztos, hogy Balogh Zoltán református püspök lobbizott ennek az érdekében, és az is biztos, hogy Novák Katalin úgy kapta az asztaláról, hogy Varga Judit ugye neki kötelessége továbbítani a kegyelmi kérvényt, de Varga Judit nem ajánlással, tehát nem azzal küldte tovább, hogy ő is ajánlaná ezt. Úgyhogy ezeket mind tudjuk. Amit nem tudunk, hogy még esetleg, vagy a nyilvánosság egyelőre nem tud, hogy még esetleg ki volt benne, milyen szempontok alapján döntött a köztársasági elnök, milyen informális ráhatás volt a köztársasági elnök döntésére, magyarán mondjuk például a kormány részéről, a kormány egyes tagjai részéről volt-e rajta nyomás, illetve azt sem tudjuk, hogy maga a köztársasági elnök milyen indokokkal döntött végül úgy, hogy egy ilyen súlyos bűncselekményben egy bűnsegédet el lehet engedni. Tehát ezekre szerintem egyébként, én nem is értem, már csak így kommunikációs szempontból sem, hogy nem hiányzik a válasz a mondjuk a Fidesz szavazóknak. Tehát nem, mert tudjuk, hogy a kormány elsősorban ő nekik zenél, és az ország maradék része az nem annyira fontos nekik, de legalább a Fidesz szavazók a kíváncsiságát nem kellene kielégíteni ezekben a kérdésekben? Vagy annyira szörnyű lenne a valóság, hogy azért nem kívánják ezt nyilvánosságra hozni? Ez egy érdekes kérdés, és ez a következő hetek újságírói feladata is lesz, ha már a kormány nem hajlandó rá válaszolni, hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk.
1: Mi van akkor, hogyha K. Endre olyat tudott, olyan embernek esetleg az érintettségét, amire hivatkozva jobbnak látták, hogy elengedik őt, tehát gyakorlatilag egy vádalkú-szerű helyzet alakulhatott ki?
0: Hát ugye ez nem vádalkú, mert a vádalkúnak
1: képletesen
0: vannak világos... Értettem, hogy képletesen, igen. Csak hogy a hallgatók kedvéért mondom, hogy ugye ez nem, jogi szempontból nem, ez nem egy vádalkú, hanem ez egy bűncselekmény, ha itt történt.
1: Egy politikai alkú, hogy mondjuk
0: pontosan.
1: Egy illetőről ne szivárogtasson ki bizonyos dolgokat.
0: Nézd, erről nem tudunk, tehát ez addig mi most itt ellamentálhatunk ezen, hogy vajon így volt-e. Amíg erről nem lesz mondjuk egy megfelelő információkkal megtámogatott újságcikk, addig ez egy fikció marad. Nyilván ez egy elég erős gondolat, aki végigpörgeti, vagy most végighallgatott minket, annak jogosan felmerülhet ez a gondolat, hiszen eddig nem kaptunk, tehát nincs magyarázat. Amikor nincs magyarázat, akkor az ilyen kérdések azok jogosan merülnek föl, akár egy újságíróban, akár csak egy újságolvasóban, mert logikus az, hogy K. Endrének valamilyen, tehát kellett lennie még egy olyan érvnek, vagy olyan erős motivációnak, ami miatt K. Endrét el kellett engedni. Egyébként, ha mondhatok egy személyes mondatot, nekem ebben a leggusztustalanabb az, hogy a pápára hivatkozva történt ez az egész kegyelemadás, ugyanúgy, ahogy egyébként a náci terroristák esetében, budaháziék esetében. Tehát milyen erkölcsű köztársasági elnök és milyen erkölcsű apparátus az, aki felhasználja a Szent Atya egyébként felemelő magyarországi látogatását arra, hogy ilyen embereket visszaengedjen a társadalomba. Na bocsánat, hogy ilyen személyes gondolatot is behozok.
1: Teljesen jogos kérdések, csak...
0: De ettől tényleg felfordul a gyomra az embernek.
1: Ez ügyben is adja magát a kérdés, hogy tehát a pápára való hivatkozás kapcsán, hogy próbáltál-e a te egyházi kapcsolataid révén érdeklődni arról, hogy mit szóltak ehhez az egyházban erre a hivatkozásra, hogy egy ilyen bűncselekmény elkövetőjét, bűnsegédjét engedik ki a pápa látogatásra tekintettel? Tehát mit mond erről? Hát nem azt mondom, hogy a pápa, de hogy a pápa környezetében, akik erre hivatottak, sajtós munkatárs mondjuk.
0: Én úgy értesültem a vatikáni forrásaimtól, hogy értesült erről az esetről is most a Szentatya, és hát ha vatikániul akarom megfogalmazni, akkor nem örült neki, vagy rossz hallását fejezte ki az ügy kapcsán. Nyilván ez azt jelenti lefordítva magyarra, hogy egészen megdöbbentek azon, hogy őt eszközül használta a köztársasági elnök egy ilyen ügyben.
1: Mi nem beszéltünk még arról, hogy itt cikkek tűnnek el, napok óta mindenféle tartalmakat törölnek le, ugye mi írtuk meg pont a Média Egyen azt, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak a honlapján volt egy 2016-os írás, ami arról szólt, hogy a bicskei gyermekotthon lakói rendszeresen birkóedzéseken vehettek részt. Ezt a cikket egyébként
0: olvastam.
1: Bánosi Eszter, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kommunikációs referense írta, és ebben előkerült V. János neve, aki a Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskola igazgatója, valamint előkerült a Niké Ese vezetősége is, és amikor mi kérdést küldtünk a miniszterelnök sajtófőnökének arról, hogy előfordulhat-e ennek az ügynek a különféle dokumentumai között ifjabb Orbán Győző neve, akkor rögtön azután tűnt el ez a cikk. Hogy lehet ez, szerinted ez csak egy véletlen, vagy mi lehet ennek?
0: Hát nyilván addig, amíg egyikünk sem volt ott a szobában, amikor megnyomták a delete gombot, addig csak valószínűsíthetjük, hogy erős összefüggés van, okozati összefüggés van a kettő között, de hát annyira buták, hát 2024-ben nem gondolnak arra, hogy egyrészt ebből botrány lesz, másrészt arra, hogy ami egyszer kikerült az internetre, az még ha nehezen is, vagy külső eszközök alkalmazásával, de visszafejthető, visszanyerhető. Tehát, és nagyobb kárt okoznak saját maguknak is kommunikációs szempontból, hogyha ha még egy ilyet is bevetnek, hogy törlik a szóval tényleg teljesen, hát nem tudom, sok jelző eszembe jutott, de azok nem biztos, hogy a műsorodban valók, Dani.
1: Ezek a csatos, hogy is mondjam,
0: mértéktartást,
1: igen. Talán annyit ehhez még tegyünk hozzá, hogy a belügyminisztériumtól és hát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól azt a választ kaptuk, hogy egy arculatfelújítás miatt törölték le ezt a cikket. Hát ezen tényleg már a fejemet fogtam, hogy pont akkor történik arculatváltás, és akkor törlik le a tartalmat, amikor elküldjük a kérdésünket a miniszterelnök sajtófőnökének, Havasi Bertalannak, illetve hogy miért kellett törölni egy arculatváltás miatt egy cikket, ez teljesen...
0: Mostantól én azt akkor javaslom a kormányzatnak, hogyha van olyan, aki hallgat tőlük minket, hogy az összes kormányzati számítógépen, ráadásul ez közbeszerzés szempontjából sem rossz, talán Mészáros Lőrinc csinálhatná, ragasszák már át a delete feliratot arculatváltásra, tehát azt a feliratot a számítógépek billentyűzetén, hogy töröl vagy delete, azt ragasszák át arra, hogy arculatváltás, és akkor mindenki jól jár, meg lehet magyarázni, hogy a törlés az nem törlés, az arculatváltás, és akkor Mészáros Lőrincnek is esetleg lehet egy újabb közbeszerzése.
1: És történtek a héten más tartalomtörlések is, például Orbán Viktor TikTokjáról eltűnt az Azaria videó, aztán volt egy másik, amikor is Magyar Péter, ugye a Varga Judit volt férjének a posztjával kapcsolatban az Index cikkéből tűnt el egy tartalom, ami őt idézte. Aztán volt még itt, hát Tóth Gabinak is volt a bejegyzés, amiből tűntek el tartalmak, és teljesen eltűnt a bejegyzés arról, hogy miért nem vesz részt ezen a pedofília elleni tömegdemonstráción, ami volt pénteken, és hát még itt volt még törlés. Igen, volt még törlés a Felcsúti Puskás Akadémia weblapján is.
0: Arra nem emlékszem, hogy ez nincs meg.
1: Igen, az még a sajtóban talán nem is került elő igazán, hogy ott is szerepelt K. Endre És volt egy fotó, ahonnan ő eltűnt. És abban a cikkben voltak még ugye más nevek is, például nem csak Károly, illetve ha jól emlékszem, igen, akkor egy államtitkár is ott szerepelt és hallgatta.
0: Igen, emlékszem most már, beszélni. Igen.
1: Na, az a fotó is eltűnt a Felcsúti Puskás Akadémia honlapjára. Aha. Úgy látszik, ott is valamiféle arculatváltásról lehet szó, de
0: ugye arra kellene figyelniük, hogy Sztálin csinálta ezt nagy üzemben, ezt a retusálást, hogy egyre több embert, aki kegyvesztett lett és kinyírták, azokat így le kellett retusálni a Sztálinnal közös fotókról. Csak arra kellene vigyázniuk, hogy a végén nehogy csak egyedül Orbán Viktor maradjon a fotón, és mindenki eltűnjön mellőle, mert azért az csak ciki lesz. Hát igen. Úgy látszik, hogy a retusálás az visszatér most így 2024-ben.
1: Nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben. Jó sok mindenről beszéltünk. Azt hiszem, még fogunk is hallani ezekről a témákról a következő hetekben, hónapokban még lesz miről.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen, Dani, hogy kíváncsi voltál, és a hallgatóknak is, hogy meghallgattál.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszahallgatható az adás a media1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is hallható az adásunk. Érdemes feliratkozni a hírlevelünkre, a media1.hu-n folyamatosan beszámolunk a különféle történésekről. Szalai Dániát hallották, egy hét múlva, tehát újra jövünk, viszont hallásra!
2: Nyilatkozat. Az átvett politikai jellegű műsorokban elhangzottakkal a rádió szerkesztősége nem minden esetben ért egyet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
5: 11 ezer év aszályainak nyomait találták meg a Balaton mélyén az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatói. Üledékvizsgálattal tárták fel, hogyan változott a Balaton és környezete az elmúlt 11.700 évben. A tó fenekéről kiemelt üledékmag egyfajta természetes klímaarchívumként őrzi a korábbi időszakok nyomait. A kutatás eredményeit 2026. augusztusában hozták nyilvánosságra, és különösen aktuálissá tette őket a Balaton idei rendkívül alacsony vízállása. A vizsgálat a Szemesi medencéből származó üledékre épült. A kutatók radiokarbonos kor meghatározással állapították meg az egyes rétegek korát, majd elemezték azok kémiai összetételét, ásványos szerkezetét, valamint különböző elemek és izotópok arányát. Ezekből következtetni lehetett a párolgás erősségére, a vízszint alakulására és a környezeti változásokra. Az eredmények alapján két jelentős, tartósan száraz időszakot azonosítottak. Az egyik körülbelül 8050 és 7350 évvel ezelőtt, a másik pedig 5450 és 4500 évvel ezelőtt zajlott. A kettő közül az első bizonyult a legszárazabbnak az elmúlt 11.000 évben. Ekkor a nyarak melegebbek lehettek, miközben kevesebb nedvesség érkezett a térségbe, és a tóvize fokozottan párolgott. A kutatók a környezet növényzetének változására is találtak bizonyítékokat. Az adatok arra utalnak, hogy a szárazabb korszakban a környéken elterjedhetett a szárazságtűrő sztyeppei növényzet. Az ősi vízszint pontos meghatározása nehéz, mert a Balatonmedre azóta jelentősen átalakult. A vizsgálatok alapján azonban a Szemesi medencében a vízmélység a száraz időszakokban körülbelül 2,5 és 3,5 méter között lehetett. Összehasonlításként 2017-ben ugyanazon a területen körülbelül 4,2 méteres vízmélységet becsültek. A kutatók szerint a tó ezekben az ősi korszakokban sem száradt ki teljesen. A kutatás a jelenlegi helyzet miatt is fontos. Az ELTE közlése szerint 2021 és 2026 áprilisa között a Balaton vízgyűjtőjén csaknem 500 mm halmozott csapadék hiány alakult ki. A 2025-2026-os téli feltöltődési időszakban pedig 26%-kal kevesebb csapadék hullott az átlagosnál. Július végére emiatt rendkívül alacsony szintet mértek. Július 31-én a Balaton átlagos vízállása 56 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a mai állapotot nem lehet egyszerűen összevetni a több ezer évvel ezelőtti helyzettel. Azóta megváltozott a tómedre, a vízgyűjtő terület és a vízgazdálkodás is más rendszer szerint működik. A múlt ismerete mégis segíthet megérteni, milyen szélsőséges vízállási és éghajlati helyzeteket képes a Balaton természetes körülmények között elviselni. A szakemberek szerint ez különösen értékes információ, mert a modern műszeres mérések csak viszonylag rövid időszakról adnak részletes képet. Az üledék ezzel szemben évezredeken át felhalmozódó nyomokat őriz, ezért segítségével hosszabb távú folyamatokat is vizsgálni lehet. A Balaton múltbeli állapotainak feltárása így kiegészíti a jelenlegi vízszintméréseket és a klímamodelleket, miközben árnyaltabb képet adhat arról, milyen változások várhatók a következő évtizedekben. A kutatásnak jövőbeli jelentősége is van. Regionális klímamodellek alapján a kedvezőtlenebb forgatókönyvek szerint 2050 után felgyorsulhat a vízszint csökkenése, és a század végére gyakoribbá válhatnak a rendkívül alacsony vízállások. Ez azonban nem pontos előrejelzés, hanem egy lehetséges jövőbeli forgatókönyv. A Balaton jövőjét a csapadék, a párolgás, a hőmérséklet és a vízgazdálkodás együttesen alakítja. Az ELTE, a Pannon Egyetem és a Húrán kutatóinak munkája ezért nem csupán történelmi érdekesség. Az üledékrétegek azt mutatják, hogy a Balaton több ezer éve folyamatosan változó rendszer, amely különböző éghajlati körülményekhez alkalmazkodott. A kutatók ezért a jövőben is folytatják a tó üledékeinek és vízháztartásának vizsgálatát. A kapott eredmények a természetvédelmi és vízgazdálkodási döntések megalapozásában is hasznosak lehetnek. A kutatás egyik legfontosabb üzenete, hogy a tó múltjának megismerése a jövő tervezésében is segítséget adhat. A mélyben megőrzött üledékrétegek olyan természetes archívumot alkotnak, amelyből a szakemberek következtethetnek a korábbi aszályokra, a vízszintváltozásokra és a környezet átalakulására. Így a Balaton feneke nem csak egy lezárt múltat őriz, hanem olyan információkat is, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy pontosabban készüljünk fel a tó jövőbeli változásaira.

Balaton olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart. Meglepő eredményre jutott egy 2026-ban készült turisztikai árösszehasonlító kutatás. A Balaton bizonyos szállodai kategóriákban és időszakokban jelentősen olcsóbb lehet, mint a horvát tengerpart népszerű üdülőhelyei. A Pandan Egyetem kutatása a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének megrendelésére készült. A szakemberek a szallasz.hu és a booking.com szállásajánlatait hasonlították össze három különböző időszakban. Az eredmények szerint a horvátországi tengerparti szállodák reggelis és félpanziós átlagárai minden vizsgált kategóriában magasabbak voltak a balatoni szállásokénál. A reggelit tartalmazó ajánlatoknál mintegy másfélszeres árkülönbséget mértek. Vagyis hasonló kategóriájú szállásért Horvátországban átlagosan akár 50%-kal is többet kellett fizetni. A négy csillagos félpanziós szállodáknál még nagyobb különbséget találtak. A horvát ajánlatok több mint 60%-kal kerültek többe a balatoniaknál. Az eredmények azért érdekesek, mert a Balatonról az elmúlt években gyakran alakult ki az a kép, hogy a magyar tenger már nem feltétlenül számít olcsó nyaralási lehetőségnek. A kutatás azonban árnyalja ezt a képet. Fontos ugyanakkor, hogy a szakemberek nem állítják, minden balatoni szállás minden esetben olcsóbb a horvátországiaknál. Az árakat jelentősen befolyásolja a település, a szálloda kategóriája, az időpont, az ellátás típusa és a foglalás ideje. A kutatás ugyanakkor nem azonosítja a két ország teljes turisztikai kínálatát, ezért az eredmények elsősorban a vizsgált szállodák és időpontok összevetésére vonatkoznak. A teljes nyaralási költség természetesen ettől még egyénenként eltérhet, az utazás hosszától és választott programoktól is. A kutatás arra világít rá, hogy megfelelő választással a Balaton árszempontjából is versenyképes lehet a horvát tengerparttal. Ez fontos üzenet a balatoni vállalkozásoknak, hiszen a térség nem csak a külföldi úti célokkal, hanem a tudatosabban tervező magyar családokkal is versenyez. A Balaton mellett szólhat a közelség is. Egy magyar család számára a tó elérése általában kevesebb időt és utazási költséget jelent, mint egy horvátországi nyaralás. Ráadásul a térség kínálata is sokszínű. Strandok, borászatok, éttermek, kerékpárutak, túraútvonalak és kulturális látnivalók várják a vendégeket. A kutatás szempontjából különösen fontos a szezonalitás kérdése. A négy évszakos turizmus célja, hogy a Balaton ne csak júliusban és augusztusban legyen népszerű. Az őszi, téli és tavaszi programok mellett ehhez versenyképes szállásárakra is szükség van. A felmérés alapján ezért érdemes alaposan összehasonlítani az ajánlatokat. Nem minden esetben a külföldi tengerpart bizonyul drágábbnak, és nem minden balatoni szállás kedvezőbb. A választásnál az ár mellett az utazási költséget, az ellátást és a szolgáltatások színvonalát is érdemes figyelembe venni. A Pannon Egyetem kutatásának egyik fontos tanulsága, hogy a Balaton bizonyos esetekben nem csak közelségével és ismert környezetével, hanem áraival is versenyképes alternatívát jelenthet a horvát tengerparttal szemben. A következő években az lesz a kérdés, hogy a balatoni szálláshelyek mennyire tudják megőrizni ezt az előnyt, miközben továbbjavítják szolgáltatásaik színvonalát. Egy biztos, nyaralás előtt érdemes több ajánlatot összevetni, mert a Balaton bizonyos kategóriákban kedvezőbb választás lehet, mint egy horvát tengerparti szálloda.

0: balatoni kedvencek kerültek a Best of Balaton 2026-os listájára. Újabb balatoni helyek, emberek, élmények és történetek kerültek be a Best of Balaton 2026-os ajánlásai közé. A válogatás újdonságait a Balaton ünnepe eseményen, a Strandfesztiválon mutatták be a közönségnek és a sajtónak. A Best of Balaton nem hagyományos rangsor. Személyes ajánlásokon keresztül mutatja meg, milyen sokféle élményt kínál a Balaton, különös figyelemmel a kisebb, kevésbé ismert helyekre és kezdeményezésekre. 2026-ban a korábbi nagykövetek mellett a Balaton kerekasztal tagjai, korábbi ajánlottak, vállalkozások és szervezetek képviselői, valamint a kurátorok is tehettek ajánlásokat. Az idei szakmai partner a Visit Balaton 365, amely a Balaton egész éves turisztikai vonzerejének erősítésén dolgozik. A friss listán több gasztronómiai hely is szerepel. Balatonfüreden bekerült az Arácsi Cukrászda és a Pazár Café Company, Siófokon pedig a Martin's Bread kézműves pékség és a Város víztornya. A borászatokat az Androzsics birtok és a Nivegy közösségi bormárka képviseli. Badacsony térségéből a Szent György hegy hajnalik program is bekerült. A válogatásban megtalálható a Balaton Lellei Mimi étterem, a Fonyódi MOU fagyi bár és speciality café, valamint a Zamárdi paprika csárda és tölgyfa étterem és pub is. Nem csak vendéglátóhelyek kaptak helyet a listán. Kulturális élményként szerepel József Attila Balatonszárszói utolsó sétája, valamint a Tihanyban, Veszprémben és Szigligeten található Kolotkó miniszobrok. Az aktív kikapcsolódást keresők számára a Kőröshegyi csertető, a négy évszak bringatúrák és a Balatonból busz lehet érdekes. Utóbbi különlegessége, hogy egy 1984-es DAV busszal maga az utazás is az élmény része. Az idei ajánlások egyik fontos üzenete, hogy a Balaton nem csak nyáron érdekes. A válogatásban őszi, téli és tavaszi élmények is szerepelnek, például a befagyott Balatonon való korcsolyázás. A gasztronómiai kezdeményezések, köztük a Balaton fagyia, az év strandétele és a Balaton sütie szintén azt mutatják, hogy a térség egész évben kínál különleges programokat. A Best of Balaton célja tehát nem egyszerűen a legnépszerűbb helyek felsorolása. Inkább személyes útmutató, amely arra ösztönöz, hogy a strandokon túl is fedezzük fel a tó környékének borászatait, éttermeit, kirándulóhelyeit, kulturális értékeit és különleges történeteit. A kezdeményezők szerint az ilyen ajánlások hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Balaton turisztikai kínálata kiegyensúlyozottabb legyen, és ne kizárólag a júliusi és augusztusi főszezonban vonzza a látogatókat. A cél, hogy a tó térsége egész évben élő, sokszínű úti célként jelenjen meg. A lista így egyszerre mutatja be a hagyományokat és az új balatoni kezdeményezéseket.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

0: Koncák és közterek.
1: Cseh szakemberekkel közösen védik a mocsári teknősöket a Kisbalatonnál. Nemzetközi együttműködés indult a mocsári teknősök megőrzésére a Balaton térségében. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be arról, hogy cseh szakemberek érkeztek a Kisbalaton és a Nagyberek területére. A Hlubokázó, a Safari Park Dvór Králové és a Herpeta nevű kétéltűek és hüllők védelmével foglalkozó szervezet munkatársai egy héten keresztül dolgoztak a térségben. A cél az volt, hogy egy tenyésztési program számára megfelelő számú mocsári teknőst fogjanak be. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Bár a Balaton környékén jelenleg még jelentős állományok élnek, a szakemberek szerint ez nem jelenti azt, hogy a faj helyzete hosszú távon biztosított lenne. Európa több országában ugyanis csökken a mocsári teknősök száma. A veszélyek között szerepelnek az inváziós teknős fajok, a közúti elütések, a tojásrakóhelyek megszűnése vagy átalakulása, valamint a fészkeket kifosztó ragadozók. A Balaton térsége miatt különösen fontos természetvédelmi terület. A Nemzeti Park közlése szerint a tó környékén található Magyarország egyik legnagyobb mocsári teknős állománya. Ezért a Kisbalatont és a Nagybereket választották ki a CSEP programban résztvevő állatok befogására. A kutatók a terepen dolgozva sikeresen begyűjtötték a tenyésztési programhoz szükséges számú példányt. Az állatok ezután a csehországi programban vehetnek részt. A cél az, hogy a veszélyeztetett európai állományok hosszú távú megőrzését tenyésztéssel és természetvédelmi együttműködéssel segítsék. A mocsári teknős életében a víz és a szárazföld egyaránt fontos. A teknősök táplálkozási és pihenőhelyei jellemzően vizes területekhez kapcsolódnak, a nőstények azonban szárazabb, napos, lazatalajú helyeken rakják le tojásaikat. Emiatt a faj védelme nem csak a tavak és mocsarak állapotáról szól. Legalább ilyen fontos a megfelelő tojásrakóhelyek megőrzése is. Ezeket a területeket több veszély is fenyegetheti. Ha egy fészkelő helyet benő a növényzet, átalakítják vagy beépítik, romolhat a teknősök szaporodási lehetősége. A közeli utak szintén veszélyt jelenthetnek, mert a tojásrakóhelyet kereső nőstények a közlekedési útvonalakat is keresztezhetik. További problémát jelentenek az idegenhonos teknősfajok. Ezek versenytársként jelenhetnek meg a természetes élőhelyeken, és megváltoztathatják a mocsári teknősök számára kedvező körülményeket. A természetvédelmi szakemberek ezért nem csak az állatok egyet számát figyelik, hanem az élőhelyeket és az ott megjelenő idegenhonos fajokat is. A mostani nemzetközi program egyik fontos tanulsága, hogy a balatoni állomány jelenleg még kedvező helyzetben van. A Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem szabad természetesnek venni. A környezeti változások, az élőhelyek átalakulása és az emberi tevékenység a jövőben komolyabb kockázatot jelenthet. A cseh és magyar szakemberek együttműködése ezért nem egyszeri esemény. A tervek szerint folytatják a közös munkát. Ez újabb terepi vizsgálatokat és tapasztalatcserét jelenthet, valamint segítheti a balatoni teknős állomány megőrzését is. A történet arra is rávilágít, hogy a Balaton természeti értékei jóval túlmutatnak magán a tavon. A Kisbalaton és a Nagyberek összetett vizes élőhelyei számos ritka és védett állatnak adnak otthont. A mocsári teknős fennmaradása ezért egyben ezeknek az élőhelyeknek a jó állapotától is függ. A természetvédők munkájához a lakosság is hozzájárulhat. Fontos, hogy aki mocsári teknőst lát, ne fogja meg és ne vigye haza, hiszen védett állatról van szó, és természetvédelmi szempontból értékes balatoni élőhelyeken fordul elő. Az elindult program így egyszerre szolgálja a tudományos együttműködést, a fajmegőrzést és a balatoni természeti értékek védelmét. A Kisbalaton és a Nagyberek most egy olyan nemzetközi természetvédelmi kezdeményezés része lett, amely hosszabb távon is hozzájárulhat a mocsári teknős európai állományának fennmaradásához.

0: Közel 1200 sérülést láttak el a vöröskeresztes önkéntesek a balatoni strandokon. A 2026-os nyári szezon összesítése szerint csaknem 1200 alkalommal kellett beavatkozniuk a vöröskeresztes önkénteseknek, azaz a balatoni elsősegélynyújtó szolgálatnak a Balaton déli partján. A Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt közös programjában 135, 16 és 30 év közötti fiatal vett részt. 10 déli parti strandon biztosítottak elsősegélyt a nyaralóknak. A végleges adatok szerint a két hónapos szezonban összesen 1198 sérülést láttak el. A legtöbb eset szerencsére nem volt súlyos. Gyakoriak voltak a kisebb vágások és horzsolások, amelyek közül több a parton vagy a sekélyvízben történt. Sok munkát adtak a rovarcsípések is. Emellett a hosszú ideig tartó nyári kánikula miatt hőkimerüléssel és napszúrással is találkoztak az önkéntesek. A szolgálat azonban nem csupán a kisebb sérülések ellátására alkalmas. A fiatal elsősegélynyújtók szükség esetén stabilizálják a sérült állapotát, és ha komolyabb probléma merül fel, azonnal értesítik a mentőket. A nyáron erre 19 alkalommal volt szükség. A beszámoló szerint leggyakrabban ájulás, illetve heveny allergiás reakció miatt kellett mentőt hívni. A balatoni szolgálat csaknem 2 hónapon keresztül működött. A fiatal önkéntesek nem csak szakmai ismereteket alkalmaztak a gyakorlatban, hanem olyan tapasztalatokat is szerezhettek, amelyek a későbbi tanulmányaik és munkájuk során is hasznosak lehetnek. A Magyar Vöröskereszt főigazgatója szerint a program egyik különlegessége éppen az, hogy a résztvevők másoknak segítve tanulják meg a felelősségvállalást és a gyors helyzetfelismerést. A kezdeményezés nem új keletű. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat már 19. szezonját teljesítette, és az elmúlt közel 2 évtizedben összesen 57.087 sérülést láttak el a képzett vöröskeresztes fiatalok a balatoni strandokon. Ez több mint 50.000 olyan esetet jelent, amikor valaki a nyaralás alatt azonnali segítséget kapott egy képzett önkéntestől. A szezon tapasztalatai arra is felhívják a figyelmet, hogy a balatoni strandolás során nem csak a vízben történhetnek kisebb-nagyobb balesetek. A forró időjárás önmagában is megterhelheti a szervezetet. A hőkimerülés és a napszúrás megelőzésében ezért sokat számíthat a rendszeres folyadékfogyasztás, az árnyék keresése, valamint az, hogy a nagy melegben lehetőleg ne töltsünk hosszú időt közvetlenül a tűzőnapon. A rovarcsípések esetében szintén érdemes figyelni a tünetekre. Egy enyhe helyi reakció általában nem okoz komoly problémát, azonban erős duzzanat, nehéz légzés vagy rosszul lét esetén gyorsan orvosi segítségre lehet szükség. Az idei szezonban többször éppen ilyen helyzetek miatt kellett a strandokon dolgozó önkénteseknek komolyabban beavatkozniuk. A Magyar Vöröskereszt szerint a balatoni elsősegélynyújtó szolgálat egyik legfontosabb értéke, hogy a segítség közvetlenül ott érhető el, ahol a legtöbb ember tartózkodik. Egy strandoló számára sokszor néhány perc is számíthat, különösen akkor, ha valaki hirtelen rosszul lesz, vagy allergiás reakció alakul ki nála. A szezon számai azt mutatják, hogy komoly szükség volt a szolgálat munkájára. A csaknem 1200 ellátott eset és a 19 mentőhívás azt jelzi, hogy a balatoni strandokon az elsősegélynyújtók jelenléte nem csupán kényelmi szolgáltatás, hanem fontos biztonsági segítség.
1: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Balaton Rádió.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal.

Nem. Drónnal követték a fekete gólyák költését a Balaton térségében. Különleges természetvédelmi megfigyelést végzett a Balaton felvidéki Nemzeti Park igazgatóság. Hőkamerás drón segítségével találtak meg egy rejtőzködő fekete gólyapárt és annak fészkét, majd a teljes költési időszakot figyelemmel kísérték. A szakemberek tavasszal kezdték felmérni a faj lehetséges élőhelyeit. Elsősorban halastavak és patakok mentén található idős erdőfoltokat vizsgáltak. A fészek pontos helyét végül a drón hőkamerája segítségével sikerült meghatározni. A fekete gólya különösen nehezen megfigyelhető madár. A fehér gólyával ellentétben kerüli az ember közelségét, és többnyire háborítatlan, öreg erdőkben, mocsarak és patakvölgyek közelében költ. Éppen ezért a természetvédelmi szakembereknek úgy kell információt gyűjteniük róla, hogy közben a lehető legkevésbé zavarják a madarakat. A drón ebben jelentős segítséget jelenthet. A mostani megfigyelés különlegessége, hogy nem egyetlen pillanatfelvétel készült a fészekről. A szakemberek a tojások lerakásától kezdve követték a költést, figyelték a fiókák fejlődését, majd azt is, amikor a fiatal madarak elhagyták a fészket. Így egy teljes költési időszakról szerezhettek adatokat. A fekete gólya vonuló madár. A telet Afrika szubtrópusi területein tölti, majd márciusban visszatér európai költőhelyeire. A fészekalj általában 3-5 tojásból áll, amelyeken a két szülő felváltva kotlik. A fiókák körülbelül 30-40 nap után kelnek ki, és még nagyjából 2 hónapig a fészekben maradnak. A nyár második felében a fiatal madarak

fokozatosan önállóvá válnak, augusztusban pedig már a vonulás előtti gyülekezés időszaka következik. A természetvédelmi munka szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a zavarás elkerülése. A fekete gólya érzékeny az emberi jelenlétre, ezért egy ismert fészket nem célszerű gyalogosan, rendszeresen megközelíteni. A korszerű távmegfigyelési eszközök lehetőséget adnak arra, hogy a szakemberek nagyobb távolságból is értékes információkat szerezzenek. A faj élőhelye szintén kulcskérdés. A fekete gólya számára a vizes területek közelsége különösen fontos, mert táplálékát többek között patakokban, tavakban, időszakosan elöntött területeken és nedves réteken keresi. A környező erdőkben pedig megfelelő, idős fákra van szüksége a fészkeléshez. Egy-egy ilyen terület megőrzése ezért egyszerre jelent erdővédelmet és vizes élőhelyvédelmet. A madár megjelenése a Balaton térségében azért is érdekes, mert jól mutatja, hogy a tó körüli természetes élőhelyek jóval többet jelentenek a turisztikai tájaknál. A patakvölgyek, erdők, halastavak és mocsaras részek összefüggő élőhelyrendszert alkotnak, amely számos érzékeny fajnak biztosít táplálkozó és szaporodó helyet. A hőkamerás drón használata ugyanakkor nem öncélú technikai érdekesség. A természetvédők számára az a legfontosabb, hogy pontosabb adatokat szerezzenek anélkül, hogy szükségtelenül megzavarnák a madarakat. A mostani eredmény ezt jól példázza. Egy nehezen felfedezhető fészket sikerült megtalálni, majd a költési ciklust biztonságos távolságból végigkövetni. A kutatásból származó tapasztalatok a későbbi természetvédelmi döntésekhez is hasznosak lehetnek. Ha a szakemberek pontosan ismerik a költőhelyeket és a madarak élőhely használatát, könnyebben meghatározhatják, mely erdőfoltok és vizes területek igényelnek fokozott figyelmet. Ez különösen fontos a fakitermelés, a vízgazdálkodás vagy más élőhelyeket érintő beavatkozások tervezésekor. A megfigyelés így egy ritka madár sikeres költésének történetén túl azt is megmutatja, hogyan kapcsolódhat össze a modern technológia és a természetvédelem. A drón segítségével a szakemberek úgy szerezhettek részletes képet a fekete gólya életéről, hogy közben csökkenteni tudták az emberi jelenlétből adódó zavarás kockázatát.

0: mellettem.
1: Éjszakai kutatással védik a ritka harisokat a Nagyberegben. Különleges természetvédelmi felmérést végeztek a Balaton közelében található Nagyberegben. A Balaton Felvidéki Nemzeti Park igazgatóság munkatársai éjszakai megfigyelésekkel, hang alapján és hőkamerás technológiával keresték a ritka harisokat. A cél nem egyszerűen az volt, hogy megszámolják a madarakat, hanem az is, hogy minél pontosabban megismerjék a költőhelyeket és megvédjék a fészkeket a veszélyektől. A haris az egyik legtitokzatosabb hazai madárfaj. Megfigyelése még gyakorlott madarászok számára sem könnyű, mert a madár ideje nagy részét sűrű és magas növényzet között tölti. Ritkán repül fel, ezért gyakran csak jellegzetes hangja alapján lehet észlelni. Magyarországon jelenleg mintegy 500 és 2000 közöttire becsülik a költőpárok számát. A faj elsősorban üderéteken, magas növényzetű területeken és mocsárréteken él. A Nagyberegben már évtizedek óta tudják a szakemberek, hogy bizonyos területeken rendszeresen költenek harisok. A pontos felmérés és különösen a fészkek folyamatos követése azonban eddig nehéz feladat volt. Idén ezért a természetvédelmi őrök és egy civil segítő különleges éjszakai megfigyeléseket indítottak. A munka egyik alapja az volt, hogy a haris hangját használják a madarak helyének meghatározására. Ez azért működőképes módszer, mert a hímharisok jellegzetes hangja messziről is jól felismerhető. A kutatók így a sötétben is követni tudták, mely területeken aktívak a madarak. A hang alapján kijelölt helyszíneken ezután további megfigyeléseket végeztek, és hőkamerát is alkalmaztak. A hőkamera segítségével a sűrű növényzetben mozgó állatok jelenlétét is könnyebb lehetett észlelni. A felmérésnek azért van különösen nagy jelentősége, mert a harisfészkei könnyen veszélybe kerülhetnek a kaszálások során. A magas füvű, gazdag növényzetű rétek ugyanis egyben fontos gazdálkodási területek is. Ha a fészket vagy a fiókákat nem ismerik a területen dolgozók, a munkálatok súlyosan károsíthatják a költést. A pontos helyismeret ezért közvetlen természetvédelmi segítséget jelent. A szakemberek célja, hogy a megtalált fészkeket és költőhelyeket a lehető legjobban megóvják. Ez bizonyos esetekben azt is jelentheti, hogy a kaszálási munkák időzítésén vagy módján változtatni kell. Így a természetvédelmi szempontokat össze lehet hangolni a terület gazdasági használatával. A Nagybereg különösen értékes élőhely a haris számára. A nagy kiterjedésű gyepek, nedvesebb rétek és változatos növényzet megfelelő feltételeket teremthetnek a faj számára. A madár jelenléte ugyanakkor azt is jelzi, hogy az adott élőhely még képes olyan természetes állapotokat biztosítani, amelyekre egy érzékeny, rejtőzködő fajnak szüksége van. A kutatás azért is fontos, mert a természetvédők számára nem elegendő egy-egy példány alkalmi megfigyelése. Hosszabb távon azt szeretnék tudni, hogy ugyanazokon a területeken évről évre megjelennek-e a madarak, mely részeket választják költésre, és milyen körülmények között sikeres a fióka nevelés. Az ilyen adatok alapján pontosabban lehet megtervezni a terület kezelését és a veszélyeztető tényezők csökkentését. A nagybereki felmérés így egyszerre jelent tudományos és természetvédelmi munkát. A hang alapján történő keresés, a hőkamerás megfigyelés és az éjszakai terepbejárás együtt olyan információkat adhat, amelyek korábban sokkal nehezebben voltak megszerezhetők. A haris védelme egyben arra is rámutat, hogy a Balaton térségének természeti értékei nem kizárólag magán a tavon találhatók. A környező berkek, rétek, mocsaras területek és gyepek ugyanilyen fontos részei a térség élővilágának. Ezek megőrzése ezért nem csak egy ritka madárfaj miatt lényeges, hanem azért is, mert összetett, természetes élőhelyeket tartanak fenn. A Nagyberegben végzett munka egyik legfontosabb üzenete éppen ez. A természetvédelemben ma már nem csak a hagyományos terepi megfigyeléseknek van szerepük. A modern technika, például a hőkamera és a célzott hangfelmérés egy lepontosabb képet adhat a rejtett életmódú fajokról. A haris esetében ez azért különösen értékes, mert egy olyan madárról van szó, amelyet sokszor könnyebb meghallani, mint meglátni.
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
3: Csak neked.
2: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton rádió.

mutatja be a Balaton sokszínűségét. Újabb nemzetközi figyelmet kapott a Balaton. Az olasz Marco Polo TV stábja 2026 nyarán 10 napon keresztül forgatott a tó térségében. A munkában egy 10 részes utazási dokumentumfilm sorozat anyagait készítették el, amelyben a Balaton nem csak mint nyári fürdőhely jelenik meg, hanem turisztikai, kulturális, gasztronómiai és természeti értékeit is bemutatják. A készülő sorozat címe Andata e Ritorno, vagyis Oda-vissza. A forgatást a Visit Balaton 365 támogatta, az olasz stáb pedig Tommaso Teruzzi filmrendező vezetésével járta végig a régiót. A készítők célja az volt, hogy a Balatont a nemzetközi közönség számára több oldaláról is megmutassák. A programban ezért nem kizárólag a tóparti települések látványosságai szerepeltek, hanem olyan helyi értékek is, amelyek egy külföldi utazó számára különleges élményt jelenthetnek. A forgatás több ismert balatoni helyszínt is érintett. A stáb járt Tihanyban, Siófokon, Hévízen, Keszthelyen, Badacsonyban, a Káli-medencében és Balatonfüreden, valamint Veszprémben is. Ez azt jelenti, hogy a készülő sorozat nem egyetlen balatoni városra vagy egyetlen turisztikai célcsoportra koncentrál, hanem az egész régió sokszínűségét próbálja meg bemutatni. A műsorban a balatoni tájak mellett várhatóan a térség termál és wellness lehetőségei, gasztronómiája, borkultúrája, kulturális öröksége és kerékpáros lehetőségei is helyet kapnak. Ez azért lényeges, mert a Balatonról külföldön még mindig sokan elsősorban a nyári strandszezont és a vízparti pihenést ismerik. A készítők viszont egy ennél jóval összetettebb képet szeretnének kialakítani. A Balaton turisztikai szempontból egyre inkább egész éves úti célként jelenik meg. A nyári hónapok mellett az utószezon és a tavaszi időszak is kínál olyan programokat, amelyek miatt érdemes felkeresni a térséget. A készülő olasz sorozat ebben fontos szerepet tölthet be, hiszen olyan közönséghez juttathatja el a balatoni turisztikai kínálatot, amely korábban kevésbé ismerte Magyarország legnagyobb tavát. A nemzetközi televíziós megjelenés a helyi szolgáltatók számára is lehetőséget jelenthet. Ha egy külföldi néző egy műsorban látja Tihany panorámáját, a badacsonyi szőlőhegyeket, egy balatoni étterem kínálatát, vagy a környék kulturális értékeit, könnyebben alakulhat ki benne érdeklődés egy későbbi utazás iránt. Egy dokumentumfilm ezért közvetetten a térség turizmusára is hatással lehet. A forgatás során nem csak látványos helyszíneket kerestek, hanem olyan történeteket és élményeket is, amelyek megmutatják a Balaton mindennapi életét. A gasztronómia például nem pusztán éttermeket jelenthet, hanem helyi termelőket, borászatokat és olyan élelmiszereket is, amelyek szorosan kapcsolódnak a régióhoz. Ugyanez igaz a kulturális örökségre, ahol a történelmi települések, épületek és helyi hagyományok kerülhetnek előtérbe. Ez újabb lehetőséget teremt arra, hogy a Balaton nemzetközi televíziós közönség előtt is megjelenjen. A projekt azért is figyelemre méltó, mert a Balaton bemutatása ezúttal nem magyar szemszögből készül. Egy külföldi stáb választja ki, mit tart érdekesnek, különlegesnek vagy bemutatásra érdemesnek a régióban. Ez visszajelzést is adhat arról, hogy mely balatoni értékek lehetnek igazán vonzóak egy nemzetközi közönség számára. A 10 részes sorozat tehát nem egy egyszerű úti filmnek készül. A forgatási helyszínek és a bemutatni kívánt témák alapján egy olyan összetett balatonkép rajzolódhat ki, amelyben a természet, a kultúra, a bor, a gasztronómia, az aktív kikapcsolódás és a wellness egyszerre jelenik meg. A készítők az elkészült felvételekből állítják össze azt a 10 részt, amely remélhetőleg sok olasz néző számára teszi majd ismerté a magyar tenger különleges világát.

0: Egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Retro balatoni nyarak elevelednek meg Keszthelyen, új időszaki kiállítás nyílt a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. A Balatoni Retro című tárlat az 1960-as évektől a 90-es évekig idézi fel a balatoni nyaralások világát, és azt mutatja be, hogyan változott a strandolás, a kempingezés, a szállodai pihenés és a vendéglátás. A kiállítás célja nem csupán egy történelmi korszak bemutatása, hanem az emlékek felidézése is. A múzeum a megnyitás előtt régi balatoni tárgyakat, fényképeket, plakátokat, prospektusokat és személyes emlékeket kért a közönségtől. A felajánlásoknak köszönhetően olyan hétköznapi tárgyak is láthatók, amelyek ma már ritkaságnak számítanak. A tárlat egyik fontos témája, mennyire másképp zajlott egy balatoni nyaralás néhány évtizeddel ezelőtt. Nem volt okostelefon, internet vagy online szállásfoglalás. A családok prospektusokból, újságokból és ismerősök ajánlásaiból tájékozódtak, a szállást pedig gyakran telefonon vagy levélben foglalták le. A képeslap, a vezetékes telefon és a személyes találkozás fontos része volt a kapcsolattartásnak. Fényképeket nem lehetett azonnal megosztani, és az időjárást vagy a programokat sem lehetett néhány érintéssel ellenőrizni. A nyaralás élménye ezért sokkal inkább a helyszínen szerzett tapasztalatokra épült. A kiállítás megidézi a kertmozik, a diszkók és a korabeli szabadidős programok hangulatát is. Bemutatja azt, hogyan töltötték szabadidejüket a nyaralók, milyen szálláshelyeket választottak, és milyen különbség volt a nagyobb szállodák és az egyszerűbb kempingek között. A szállodai világot többek között a Hotel Helikon egykori tárgyai elevenítik fel. Régi bútorok, éttermi kellékek és berendezési tárgyak segítenek elképzelni, hogyan nézett ki egy balatoni szálloda több évtizeddel ezelőtt. A balatoni retro a fiatalabbak számára is érdekes időutazás lehet. Olyan korszakot mutat be, amikor a nyaralás megszervezése lassabb volt, ugyanakkor a technológia hiánya miatt több idő jutott a személyes kapcsolatokra és a helyszíni élményekre. A tárlat nem azt állítja, hogy mindenki ugyanúgy emlékszik a régi balatoni nyarakra. Egy strandlabda, egy magnókazetta, egy képeslap vagy egy régi kempingfelszerelés mindenkinek más történetet idézhet fel. Ezért a kiállítás egyben közös emlékezet is. A bemutatott anyagok között vannak egykori utazási kiadványok, plakátok és olyan használati tárgyak is, amelyek segítenek felidézni az akkori nyaralási szokásokat. A kiállítás így nem csak nosztalgiát kínál, hanem azt is megmutatja, hogyan alakította a társadalmi változás és a technika a balatoni turizmust. A régi tárgyak ezen keresztül új jelentést kapnak ma. A Balaton történetének nemzetközi oldala szintén megjelenik. A múlt század második felében a tó fontos találkozási hely volt a kelet- és nyugat-német turisták számára. A Balaton így egy korszak sajátos európai találkozási pontjává is vált. A mai látogató számára a kiállítás legfontosabb tanulsága talán az, mennyit változott a turizmus néhány évtized alatt. Ma már gyorsan foglalunk, navigációval közlekedünk, és az élményeinket azonnal megosztjuk. Régen viszont sokkal inkább maga az utazás és a helyszínen töltött idő számított. A Keszthelyi Balatoni Múzeum Balatoni Retro című kiállítása ezért egyszerre szól a múltról és a jelenről. Régi tárgyakon és történeteken keresztül mutatja meg, hogyan változott meg a balatoni nyaralás, miközben emlékeztet arra is, hogy a tóhoz kapcsolódó élmények generációkon át tovább élnek.

Keresőkutyák kutatják a Balatonfelvidék föld alatti gombavilágát. Különleges természetvédelmi kutatás indult a Balatonfelvidéki Nemzeti Park területén. A szakemberek ezúttal nem a tóvizét vagy a felszínen látható növényeket vizsgálják, hanem az erdők talajában élő, föld alatt termő gombákat. A munkában kiképzett keresőkutyák vesznek részt. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park igazgatóság számolt be a kutatásról. A program célja a föld alatti gombaközösségek feltárása és az erdei ökoszisztéma jobb megismerése. A talajban élő gombák fontos szerepet töltenek be az erdők működésében. Különösen fontos a növények gyökerei és a talajban élő gombák természetes együttműködése. A gombák fonalai összekapcsolódnak a növények gyökereivel, így nagyobb felületet biztosítanak a víz és a tápanyagok felvételéhez. Ez a kapcsolat száraz időszakokban is fontos lehet, amikor a növények nehezebben jutnak vízhez. A gombák emellett részt vesznek a tápanyagok körforgásában és a talaj szénforgalmában is. Ha ezek a közösségek károsodnak, az az egész erdei élőhely állapotára hatással lehet. A kutatás különlegessége, hogy képzett kutyákat alkalmaznak a föld alatti gombák felkutatására. A kutyák rendkívül érzékeny szaglásuknak köszönhetően olyan illatanyagokat is érzékelhetnek, amelyek az ember számára észrevehetetlenek. A föld alatt fejlődő gombák több fajának terjedésében az állatok is szerepet játszanak. A termőtestek illata vonza a gombákkal táplálkozó emlősöket, amelyek elfogyasztják a gombát, a spórák pedig később más területeken kerülhetnek vissza a környezetbe. A keresőkutyák ezért egy természetes folyamat nyomait érzékelik. A kutya és vezetője meghatározott módszertan szerint dolgozik. Amikor a kutya jelez egy lehetséges gombalelőhelyet, a szakemberek mintát vesznek. A helyszínt GPS segítségével rögzítik, és fényképes dokumentáció is készül. Ezután laboratóriumi vizsgálatok következnek. A gombákat makroszkópos és mikroszkópos módszerekkel azonosítják, szükség esetén pedig genetikai vizsgálatokat is alkalmaznak. Így nehezen megkülönböztethető fajok is azonosíthatók. Fontos, hogy a kutatás nem kereskedelmi célú szarvasgombászat. Kevéssé ismert föld alatti gombaközösségeket szeretnének feltárni. A vizsgálatok ritka és kevéssé ismert fajokra is kiterjednek. A kutatók szerint ezek a gombák az erdei élőhelyek állapotának fontos jelzői lehetnek. Ha megváltozik a talaj állapota, az a gombaközösségekre is hatással lehet. Vizsgálatuk ezért közvetve az erdei ökoszisztéma állapotáról is információt adhat. A programban a Magyar Keresőkutyás és Természetvédelmi Alapítvány képzett kutyavezető párosai vesznek részt, a Nemzeti Park munkatársai pedig bekapcsolódnak a terepi felmérésekbe és az adatgyűjtésbe. A kutatás a klímaváltozás miatt is fontos lehet. A hosszabb és gyakoribb aszályos időszakok egyre nagyobb terhet jelenthetnek az erdőknek. A növények gyökerei és a talajban élő gombák együttműködése segítheti a víz és a tápanyagok hatékonyabb felhasználását. Az adatok segíthetik az erdők természetvédelmi kezelését és működésük jobb megértését. A kutatás Magyarország biológiai sokféleségének dokumentálásában is szerepet kaphat. Az eredmények támogathatják a természetvédelmi döntéseket és a későbbi kutatásokat. A program olyan világba enged betekintést, amelyet a kirándulók többsége nem lát. Miközben a Balaton felvidéken erdőket, réteket és sziklástájakat figyelünk, a talaj alatt összetett kapcsolat működik a gombák, a növények és az állatok között. Most kiképzett négylábú kutatók segítenek feltárni ezt a rejtett világot. A kutatás eredményei hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogyan működnek az erdők a felszín alatt, és miként lehet ezeket az élőhelyeket a változó éghajlat mellett is megőrizni.

10 000 látogatót fogadott a Festetics Kastély a hosszú hétvégén. Közel 10 000 látogatót fogadott a keszthelyi Festetics Kastély a 4 napos augusztus 20-ai hosszú hétvégén. A nagy érdeklődésről a keszthelyi televízió számolt be. A kastély állandó kiállításai mellett különleges programokkal is várták a vendégeket, így a hosszú hétvége nem csak a történelmi épület, hanem az egész kastélypark számára kiemelkedően forgalmas időszak volt. A látogatók 4 napon keresztül számos olyan program közül választhattak, amelyek a Festetics család történetéhez, a kastély kulturális örökségéhez, valamint a korabeli életmódhoz kapcsolódtak. A szervezők agarász, solymász és lovas bemutatókat is tartottak. Emellett rendhagyó tárlatvezetések és különböző előadások várták az érdeklődőket. A park egyik látványos programját az Országos Agarász Egyesület bemutatója jelentette. A szervezet agaraival tartott bemutatót, amelyen a látogatók testközelből is megismerhették ezeket a különleges kutyákat. A programhoz kapcsolódóan még a látogatók is kipróbálhatták a futtatógépet saját kutyáikkal. A kastélyparkban a lovas programok szintén nagy érdeklődésre tarthattak számot. A hosszú hétvége során több alkalommal tartottak lovas bemutatókat, amelyek a történelmi környezetben különleges látványosságot jelentettek. A solymászat szerelmesei számára pedig ragadozó madár bemutatókat szerveztek. A 4 napos program egyik fontos eleme volt, hogy a kastély északi szárnya is mennyit a látogatók előtt. A kiállításokhoz kapcsolódóan rendhagyó tárlatvezetésekre is sor került. A vendégek például a kocsik, hintók és automobilok arisztokrata életben betöltött szerepével is megismerkedhettek, de a történelmi modellvasút kiállítás rejtett érdekességeiről is hallhattak. A programok között a vadászati kiállításhoz kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetés is szerepelt. Ennek egyik témája a vadászat és a természetvédelem kapcsolata volt. Ez is azt mutatja, hogy a kastély programjai nem kizárólag szórakoztatni szeretnék a látogatókat, hanem a történelmi és kulturális értékek bemutatására is nagy hangsúlyt helyeznek. A 10 000 látogató azért is jelentős adat, mert jól mutatja, hogy a Balaton térségében a nyári szezonban nem kizárólag a strandok és a vízpart jelentenek vonzerőt. A történelmi látnivalók, a kulturális programok és az élményalapú rendezvények szintén komoly érdeklődést képesek kiváltani. A Festetics kastély keszthely egyik legismertebb turisztikai látványossága. Az épület és a hozzátartozó park egész évben fogad látogatókat, a nyári időszakban pedig különösen gazdag programkínálattal készülnek. A kastély hivatalos eseménynaptára szerint augusztusban több különleges rendezvény is szerepelt a programban. A hosszú hétvége látogatottsága egyben a balatoni turizmus sokszínűségére is rávilágít. A keszthelyre érkező vendégek számára a kastély olyan programot kínál, amely akár egy egész napos kirándulás része lehet. A történelmi épület, a park, a kiállítások és a különleges bemutatók együtt olyan élményt nyújtanak, amely a családok és a történelem iránt érdeklődők számára is vonzó lehet. A szakemberek és a turisztikai szolgáltatók számára a kiemelkedő látogatószám azért is fontos, mert az augusztus vége már a nyári turisztikai szezon utolsó szakasza. A Balaton környékén ilyenkor még jelentős a vendégforgalom, ugyanakkor egyre nagyobb figyelem irányul azokra a programokra, amelyek nem kizárólag a jó időtől vagy a fürdőzéstől függenek. A Festetics kastély példája azt mutatja, hogy a kulturális turizmusnak komoly szerepe lehet a térségben. A történelmi örökség bemutatása, a hagyományőrző programok és a családoknak szóló rendezvények olyan látogatókat is keszthelyre vonzhatnak, akik elsősorban nem strandolni érkeznek a Balatonhoz. A 4 napos hosszú hétvége végére itt mintegy 10 000 ember fordult meg a Festetics kastélyban. A látogatók nem csak a kastély állandó kiállításait tekinthették meg, hanem különleges programokon is részt vehettek. A mai érdeklődés egyben azt is jelzi, hogy a Balaton kulturális és történelmi értékei iránt továbbra is jelentős a kereslet. Keszthely pedig ebben a tekintetben kiemelt helyet foglal el a régióban. Balaton Rádió.

visszavonta a kormány a klubbaliga kiemelt beruházási státuszát. Fontos változás történt Balatonvilágoson a klubbaliga tervezett fejlesztése körül. A kormány visszavonta a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszát. A döntést Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. A kormányzati tájékoztatás szerint több korábban kiemelt beruházás felülvizsgálata zajlott, és azoknál vonták vissza a különleges jogállást, ahol annak fenntartása társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokat jelenthetett. A klubbaliga ügye évek óta vitákat vált ki Balatonvilágoson. A terület fejlesztése körül civilek és helyi szereplők többször is kifogásolták, hogy a beruházások milyen hatással lehetnek a balatoni partszakaszra, a zöld felületekre és a közösség által használható területekre. A kiemelt beruházási státusz korábban lehetővé tette, hogy a projekt egyes engedélyezési és hatósági folyamatai a szokásosnál eltérő szabályok alapján történjenek. A mostani döntés legfontosabb következménye, hogy a klubbaliga fejlesztése a továbbiakban nem rendelkezik ezzel a különleges kiemelt jogi státusszal. Ez azonban nem jelenti automatikusan a teljes beruházás megszűnését. A már megszerzett építési engedélyek, valamint az egyes folyamatban lévő ügyek sorsa külön kérdés, ezért a kormánydöntés önmagában nem jelenti azt, hogy minden tervezett fejlesztés leállítottak. A kormány indoklása szerint a felővizsgálat célja az volt, hogy azokat a kiemelt beruházásokat szüntessék meg, amelyeknél a különleges státusz fenntartása jelentős társadalmi, infrastruktúrális, környezetvédelmi vagy természetvédelmi kockázatokkal járhat. A jogszabálytervezetben az is szerepel, hogy a kormány támogatja azokat az ingatlan fejlesztéseket, amelyek alkalmazkodnak a helyi fejlesztési célokhoz, és nem korlátozzák az önkormányzatok érdekérvényesítő lehetőségét. Balatonvilágoson az ügy különösen érzékeny, mert a település egyik legfontosabb értéke a balatoni partszakasz. A helyiek számára nem csak az a kérdés, hogy milyen épületek készülnek el, hanem az is, hogy a part mennyire marad hozzáférhető, milyen mértékben változik meg a környezet, és hogyan alakulnak a közhasználatú területek. A beruházás ellen korábban civil kezdeményezések is indultak. Az Aligai Fürdő Egyesület évek óta bírálta a kiemelt státuszt, és azt hangsúlyozta, hogy a balatoni part védelme, a helyi zöld területek és a közösség számára elérhető partszakaszok megőrzése elsődleges szempont kell legyen. A kormány döntését ezért a szervezet kedvezően értékelte. A történet ugyanakkor még nem zárult le. A klubbaliga területén már korábban is zajlottak fejlesztések, és egyes engedélyezett beruházások a kiemelt státusz visszavonása után is folytatódhatnak. A mostani döntés inkább azt változtatja meg, milyen különleges szabályok vonatkoznak a további fejlesztési folyamatokra. A balatoni térségben az utóbbi években egyre erősebb vita alakult ki arról, hogyan lehet összehangolni a turizmus és az ingatlanfejlesztés érdekeit a tópart védelmével. A Balaton egyszerre fontos turisztikai célpont, természeti érték és több százezer ember kikapcsolódási helyszíne. Emiatt minden nagyobb partmenti beruházás túlmutathat egyetlen település ügyén. Balatonvilágos esete ezért országos szempontból is érdekes lehet. A kormány a kiemelt státusz visszavonásával jelezte, hogy a korábban különleges eljárásban kezelt projektek egy részét újra felülvizsgálja. A következő időszakban az lesz a legfontosabb kérdés, hogy ez a gyakorlatban milyen változást hoz a klubbaliga fejlesztésében és a balatoni partszakasz használatában. A döntésből egyelőre annyi biztosan látszik, hogy a klubbaliga már nem tartozik azok közé a beruházások közé, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jogállással rendelkeznek. A konkrét fejlesztések sorsát azonban az egyes engedélyek, jogi ügyek és a későbbi önkormányzati, valamint hatósági döntések határozzák majd meg.

5 év alatt jutott el a kezdeti konfliktustól az együttműködésig egy balatonfüredi erdőügye. A történetről a Hír Balaton számolt be a Bakonyerdő ZRT közleménye alapján. A folyamat akkor kezdődött, amikor az erdőben rendszeresen kiránduló helyi civilek egy fakitermelést látva kérdéseket kezdtek feltenni. A korábban megszokott erdőkép megváltozása miatt aggódtak, és kezdetben kritikusan fordultak az erdőgazdálkodóhoz. A civilek számára egyszerűnek tűnt a helyzet. Ahol korábban fák álltak, ott a fakitermelés után megváltozott az erdőképe. Innen indult a vita. Az első időszakot bizalmatlanság és ellenállás jellemezte, azonban a történet nem maradt meg a tiltakozás szintjén. A következő években terepi bejárások, személyes találkozók, megbeszélések és szakmai egyeztetések kezdődtek a helyi lakosok és a Bakonyerdő ZRT munkatársai között. A változás egyik kulcsa az volt, hogy a civilek közvetlenül is megismerhették az erdőgazdálkodás szempontjait. Az erdészek betekintést adtak abba, hogyan készülnek az erdőtervek, milyen természeti és jogszabályi feltételek mellett kell dolgozniuk, és milyen hosszabb távú célokat követnek egy-egy erdőrészlet kezelése során. Ez a személyes megismerés több korábbi kérdést is más megvilágításba helyezett. A civilek nem kizárólag a kivágott fákat látták, hanem azt is, hogy az erdőgazdálkodás egy hosszabb folyamat része, amelyben az erdő jövőbeni állapotát is figyelembe kell venni. Megismerték a folyamatos erdőborítás célját, valamint azokat a terveket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják. Közben az erdészek oldaláról is szükség volt szemléletváltásra. Nekik azt kellett megérteniük, hogy egy helyi lakos vagy természetjáró egészen más szemmel néz az erdőre, mint egy szakember. A kiránduló elsősorban a táj változását érzékeli, és természetes, hogy kérdései és aggodalmai vannak, amikor egy számára ismerős erdőrészlet átalakul. A közös munka egyik legfontosabb eredménye éppen ezért a bizalom kialakulása lett. 5 év alatt a korábbi szembenállást egyre inkább partneri kapcsolat váltotta fel. A civilek már nem feltétlenül azt feltételezik, hogy az erdészek célja a természet károsítása. Az erdőgazdálkodók pedig olyan helyi partnereket kaptak, akikkel a kérdéseket meg lehet beszélni. A balatonfüredi történet azért különösen érdekes, mert egy olyan problémára ad gyakorlati példát, amely sok más erdőben is felmerülhet. A természetjárók és a szakemberek gyakran ugyanazt az erdőt látják, mégis más következtetésre juthatnak abból, amit tapasztalnak. Egy laikus számára a kivágott fák az erdő elvesztését jelenthetik, miközben egy erdész egy hosszabb távú erdőkezelési folyamat egyik állomását látja bennük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a civilek kérdései feleslegesek. A Bakonyerdő közlése szerint éppen a Párbeszéd mutatta meg, hogy a társadalmi érzékenység és a szakszerű erdőgazdálkodás nem feltétlenül áll egymással szemben. A kritika egy jól működő együttműködés kiinduló pontja is lehet, ha a felek hajlandók egymást meghallgatni. A történetből az is kiderül, hogy az erdőgazdálkodás megítélésében sokat számít a személyes tapasztalat. Más erdőt lát az ember akkor, amikor egyedül sétál benne, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célok, és mást akkor, amikor egy erdésszel együtt járja végig ugyanazt a területet. A szakmai magyarázatok segíthetnek megérteni, hogy egy erdőrészlet kezelése milyen célokat szolgál, és

0: Mindenki minden kérdésben ugyanúgy gondolkodjon. Sokkal fontosabb, hogy legyen lehetőség a párbeszédre, és a döntésekről a helyi közösség is megfelelő információkat kapjon. Az 5 év alatt kialakult partnerkapcsolat végül azt eredményezte, hogy a korábbi vitás helyzet helyett ma már közösen gondolkodnak az erdő jövőjéről. Ez pedig a Balaton térségében különösen fontos üzenet. A természetvédelme, az erdőgazdálkodás és a helyi közösségek érdekei nem szükségszerűen kizárják, hanem megfelelő párbeszéd mellett akár erősíthetik is egymást.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.
2: A legjobbakkal.

szokásos fonyódi The View építése. Hivatalosan is megkezdődött egy nagy visszhangot kiváltó balatoni beruházás kivitelezése Fonyódon. A The View by Cordia nevű, közvetlenül a Balatonpart közelében megvalósuló prémium lakópark

Építésénél megjelentek a munkagépek, a beruházási területet pedig elkerítették. A fejlesztés 99 lakás kialakítását jelenti, és már korábban is komoly helyi, illetve civil vitákat váltott ki. A beruházó Kordia szerint a projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és a helyi előírások betartásával történt. A vállalat korábbi tájékoztatása alapján a telket 2018-ban vásárolták meg, és állításuk szerint a beruházás előkészítésekor nem történt olyan szabályozási tervmódosítás, amely kifejezetten a projekt kedvéért változtatta volna meg az ingatlan beépíthetőségét. A The View fonyód egyik utolsó, beépítetlenként számon tartott parcakaszán valósul meg. Éppen ezért a beruházás körül hosszabb ideje vita zajlik arról, milyen hatással lehet az építkezés a balatoni tájra, a helyiek életére és a tópart használatára. Civil szervezetek korábban tiltakozásokat is szerveztek, és azt hangsúlyozták, hogy a Balatonpart közösségi hozzáférhetősége és a természeti értékek védelme elsődleges szempont. A Kordia ezzel szemben azt közölte, hogy a Balaton partjának mintegy 10-12 méteres sávja továbbra is közterület marad, tehát a part szabadon megközelíthető lesz. A beruházó szerint a fejlesztéshez kapcsolódóan közműfejlesztéseket is elvégeznek, és a környező utca átépítésére is sor kerül. A cég álláspontja szerint egy lakóépület várható forgalma kisebb lehet, mint egy hasonló méretű szállodáé. A projekt 99 lakása miatt a beruházás nem csak építészeti, hanem helyi közösségi szempontból is jelentős. Egy ekkora fejlesztés hatással lehet a környék ingatlan piacára, a szolgáltatások iránti keresletre, a parkolási igényekre, és általában arra is, hogy miként változik egy település partszakaszának használata. A fonyódi beruházás előzményeihez tartozik, hogy 2026 tavaszán a projekt körül ismét felerősödtek a viták. A helyiek egy része demonstrációkon tiltakozott, miközben a beruházó már akkor szeptemberi munkakezdéssel számolt. Ez a határidő megvalósult, és 2026 őszén megkezdődött a kivitelezés. A fejlesztés egyik érdekes részlete, hogy a projektet 2025-ben az év közönségkedvenc lakóparkja címmel díjazták. A Kordia saját bemutatása szerint a lakópark minden lakásából balatoni és badacsonyi panoráma nyílhat, az épületben pedig közösségi terek, játszótér, kerékpártároló és zárt belső kert is helyet kap. A kivitelezés megkezdése azonban nem jelenti azt, hogy a korábbi társadalmi vita lezárult. A beruházással kapcsolatos álláspontok továbbra is eltérnek. A támogatók a fejlesztésből származó új lakásokat, a korszerű épületet és az ingatlan piaci lehetőségeket emelik ki, míg az ellenzők elsősorban a partszakasz beépítését, a tájváltozását és a közösségi érdekeket tartják aggályosnak. A következő időszakban ezért az lesz érdekes, hogyan halad az építkezés, milyen ütemben készül el az épület, és a gyakorlatban hogyan valósul meg a beruházó által ígért partközeli közterület használhatósága. A helyiek számára fontos, hogy az építkezés alatt csökkenjen a zaj és a por. A partmenti beruházásoknál nem csak a kész épület fontos. A fonyódi történet jól mutatja, hogy a balatoni településeken az ingatlan fejlesztések nem pusztán gazdasági kérdések. A tópart egyszerre turisztikai erőforrás, természeti érték és a helyi közösségek fontos élettere. Ezért minden nagyobb beruházásnál az építkezés ténye mellett legalább ilyen fontos az is, hogy milyen környezetet és használati lehetőségeket hagy maga után.

0: Vadnai Jonatán történelmi világbajnoki címet szerzett vitorlázásban. Történelmi magyar siker született az írországi Dublini Öbölben rendezett ELCA 7-es vitorlázó világbajnokságon. A Balatonfüredi Jachtklub versenyzője Vadnai Jonatán megszerezte az aranyérmet az olimpiai hajó osztályban. A 28 éves magyar sportoló ezzel nem csak saját pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el, hanem Magyarország első világbajnoki címét is megszerezte ebben a hajó osztályban. A világbajnokságon 142 versenyző indult, Vadnai pedig már a selejtezők során is az élmezőnyben teljesített. Az aranycsoportba a harmadik helyen jutott be, a verseny utolsó napját pedig az ötödik pozícióból kezdte. A végső sorrendről két éremfutam döntött, amelyekben a 10 legjobb versenyző mérte összetudását. Az első éremfutamban Vadnai a negyedik helyen ért célba. Ez akkor azt jelentette, hogy az összetett versenyben visszacsúszott a nyolcadik helyre. Az utolsó futamban azonban már nem hibázott. Megnyerte a versenyt, és ezzel 47 ponttal az összetett első helyére került. A hajrá azért is különleges, mert rendkívül szoros volt az élmezőny. Az ausztrál Matt Verne 48 ponttal ezüstérmes lett, a brit Michael Beckett pedig ugyanennyi ponttal bronzérmet szerzett. Vadnai előnye így mindössze egy pont volt, vagyis az utolsó futam eredménye döntő szerepet játszott a világbajnoki cím megszerzésében. A magyar versenyző győzelme azért is figyelemre méltó, mert az ELCA 7 a férfi vitorlázás egyik legfontosabb olimpiai hajóosztálya. A korábban lézer néven ismert hajóosztályban az állóképesség, a taktikai érzék és a gyors döntéshozatal egyaránt meghatározó. A versenyzők ugyanazon hajótípusban indulnak, ezért a sikerben különösen nagy szerepe van annak, hogy ki tudja a legjobban kihasználni a szelet, a hullámzást és a pályaváltozó körülményeit. Vadnai számára a mostani győzelem egy hosszabb folyamat eredménye. Korábban már olimpiai és világbajnoki negyedik helyet is szerzett, így évek óta a nemzetközi élmezőny tagja. A mostani aranyérem azonban új szintet jelent a pályafutásában. A Magyar ELCA osztályszövetség szerint a sportoló az egész világbajnokság során stabilan az élmezőnyben versenyzett, majd az utolsó napon tudott igazán nagyot fordítani. A siker a Balatonfüredi Jachtklub számára is fontos, hiszen Vadnai Jonatán a klub színeiben versenyez. A Balatoni Egyesület számára ez újabb bizonyíték arra, hogy a Balaton környéki műhelyekből nemzetközi szinten is eredményes vitorlázók kerülhetnek ki. A tó adottságai, a klubokban folyó utánpótlás nevelés és a rendszeres hazai versenyek mind hozzájárulhatnak a magyar vitorlázás fejlődéséhez. A világbajnoki cím egyben azért is jelentős, mert Magyarország eddig nem tudott aranyérmet szerezni az ELCA 7 férfi világbajnokságán. Vadnai most ezt a hiányt pótolta, ráadásul egy olyan mezőnyben, amelyben olimpiai és korábbi világbajnoki cím birtokosai is rajthoz álltak. A győzelem után a magyar versenyző arról beszélt, hogy az utolsó napon nehéz körülmények között kellett újra felépítenie a versenyét, de hitt abban, hogy még nincs minden elveszve. A zárófutamban mutatott teljesítménye ezt igazolta. A történelmi világbajnoki cím nem csak egy újabb magyar sporteredmény. A Balatonfüredi Jachtklubhoz kötődő Vadnai Jonatán sikere a balatoni vitorlázás számára is komoly presztízst jelent, és példát adhat a fiatal sportolóknak. Az üzenet egyszerű. A Balatonról indulva a világ legjobbjai közé is el lehet jutni.
1: Megmozgatjuk az állóvizet.
2: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

Védettebbé vált a Balaton déli partjának egyik fontos nádas területe. Jelentős természetvédelmi döntés született a Balaton déli partján. A Balaton-Mária fürdőn található több mint 32 hektáros nádas természetvédelmi területet országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánították, és a területet a Balaton felvidéki nemzeti parkhoz csatolták. A jogszabály szerint a Balaton-Mária fürdői nádasok természetvédelmi területe 32,36 hektár, és ezentúl a Balaton felvidéki nemzeti park részeként kap fokozottabb természetvédelmi figyelmet. A változás azonban nem csak ezt az egy területet érinti. A nemzeti park a Nagyberek több fontos részével is bővült. De miért ennyire fontosak a nádasok? A nádas sokkal több egyszerű növényzetnél. A Balaton partmenti élővilágának egyik legfontosabb élőhelye. Számos madár, hal, kétéltő és rovarfaj számára biztosít táplálkozó, búvó vagy szaporodó helyet. A nádasok kapcsolatot teremtenek a nyílt víz és a szárazföld között. Olyan átmeneti zónát alkotnak, ahol különböző élőhelyek találkoznak. Ez a parti öv a tó ökológiai működésében is fontos szerepet játszik. A most védetté nyilvánított Balaton-Mária fürdői terület azért is jelentős, mert a rendelet indoklása szerint a Balaton déli oldalán található egyik legnagyobb összefüggő tóparti nádas, amelynek megőrzése kiemelt természetvédelmi cél. A Nagyberek egykor jóval vizesebb, mocsarasabb táj volt, tavakkal, berkekkel, nádasokkal és más vizes élőhelyekkel. A mai táj ennek a vízi világnak csak egy részét őrzi, ezért különösen fontosak a természet közeli állapotban fennmaradt területek. A természetvédelmi döntés célja nem az, hogy a területet teljesen elzárják az emberek elől, inkább az, hogy a használat során elsőbséget kapjon a természeti értékek megőrzése. A bővítési területhez természetvédelmi kezelési terv is kapcsolódik. Ennek része a természetes élőhelyek megőrzése, a nádasok, lápok, mocsárrétek és más vizes területek fenntartása, valamint a természetes növényvilág védelme. A dokumentum több védett növényfajt is felsorol, köztük a fehér tündérrózsát, a nádi boglárkát, a mocsári tőzegpáfrányt és több orchideafélét. Ez jól mutatja, hogy a déli parti nádasok és a nagyberek nem csupán tájképi szempontból értékesek. Olyan élőhelyeket őriznek, amelyek számos ritka és védett faj fennmaradásához járulnak hozzá. A természetes partszakaszok megőrzése azért is fontos, mert a Balaton környezetét egyre több hatás éri. A turizmus, a beépítés, a vízszint változása és a klímaváltozás egyaránt kihívást jelenthet a tó élővilága számára. A nádasok nem csak élőhelyet biztosítanak, hanem a part természetes működésében is szerepet játszanak. A növényzet mérsékelheti a hullámzás hatását, és hozzájárulhat a parti területek stabilitásához. A mostani döntés tehát egyszerre szól természetvédelemről, tájvédelemről és a Balaton hosszú távú jövőjéről. A nemzeti park bővítése azt jelenti, hogy a korábbinál nagyobb területen érvényesülhetnek a természetvédelmi szempontok. Az új védettség fontos üzenete, hogy a Balaton értéke nem kizárólag a nyílt vízben rejlik. Legalább ilyen fontos az, ami a parton, a nádasokban, a lápokon és a nagyverek természetközeli területein található. Ezek az élőhelyek sokszor kevésbé látványosak, mint egy balatoni strand, mégis nélkülözhetetlenek a tó egészséges működéséhez. A mostani intézkedéssel több mint 32 hektárnyi Balaton-Mária fürdői nádas kapott országos jelentőségű védelmet. A cél egyértelmű: megőrizni a természetes balatoni élőhelyeket hosszú távon is a következő generációk számára.